0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 30-án szombaton. A pénz olyan, akár a tűz. Nagyon jó szolga tud lenni, de nagyon rossz úr is, hiszen az anyagi kiszolgáltatottság és a támogatásoktól való függés következtében egész közösségek eshetnek a lojalitás csapdájába. Ha azonban valaki képes eligazodni a pénzügyek világában, akkor nem csak az önállóságát nyerheti vissza, a válsághelyzetekben is sokkal magabiztosabban lép majd fel. Mai műsorunkban egyebek mellett erről lesz szó. Mielőtt azonban belevágnánk, hírek jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A romániai dróneset figyelmeztetés az egész régió számára, Richard Rasi szerint. Az ukrán légvédelem találata térítette el a Romániába csapódó drónt, jelentette ki a román elnök. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 29 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Richard Rasi parlamenti elnök szerint a romániai Galac városában történt incidens, ahol egy orosz drón egy lakóházat talált el, és civilek sérültek meg, komoly figyelmeztetés az egész régió számára. Úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai háború veszélyesen közeledik a NATO és az Európai Unió határaihoz. Rasi teljes szolidaritását fejezte ki Romániával, és hangsúlyozta, hogy Szlovákia biztonsága az elsődleges. Szerinte a szövetségesekkel szoros együttműködésben erősíteni kell a védelmi képességeket, valamint fokozni kell a nyomást a harcok befejezése és a tárgyalásokhoz való visszatérés érdekében. Nikus Ordan román államfő szerint az a drón, amely tegnap a romániai Galac városában egy lakóházba csapódott, az ukrán légvédelem találata után tért le eredeti útvonaláról. Danál mondta, a drón az ukrán légtér felett sérülhetett meg, majd irányt váltva Románia felé sodródott és lakott területen csapódott be. A román elnök hangsúlyozta, hogy a felelősség továbbra is Oroszországot terheli, mivel a támadás az Ukrajna elleni orosz hadművelet része volt. Közlése szerint a drón mintegy 30 kg robbanóanyagot szállíthatott. Az incidensben két civil sérült meg, de állapotuk nem súlyos. Dan szerint az eset ismét rámutat a modern drón elhárító rendszerek hiányosságaira, és arra, hogy Romániának és a NATO-nak is erősítenie kell a légvédelmét. Az ügyben Bukarest és Kijev további katonai együttműködésről is egyeztetett. Újabb nagyszabású rakéta és dróntámadást indított tegnap este Oroszország Ukrajna ellen. Légiriadót rendeltek el Kijevben, valamint az ország több nyugati és középső régiójában. Az ukrán hadsereg szerint orosz rakéták tartottak a főváros, valamint több megyeszékhely felé, Kijevből robbanásokat jelentettek. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök már a nap folyamán többször figyelmeztetett egy készülő nagyszabású támadásra, hírszerzési információkra hivatkozva. Arra kérte a lakosságot, hogy vegyék komolyan a légiriadókat és keressenek menedéket. Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök arra szólította fel Magyar Péter kormányfőt, hogy hozza nyilvánosságra az Európai Bizottsággal kötött megállapodás részleteit, amelynek nyomán az Európai Unió több mint 16 milliárd eurónyi korábban befagyasztott támogatást szabadít fel Magyarország számára. Orbán és a Fidesz szerint tisztázni kell, milyen feltételeket vállalt Budapest a pénzekért cserébe. Magyar Péter válaszában közölte, hogy az uniós források felszabadításának kulcsa a korrupció visszaszorítása, amelyet kormánya végig rehajt. Ursula von der

0: időjárás.
1: Változóan felhős, borult égboltra számíthatunk, ma több felé eleredhet az eső, a déli régióban kevesebb csapadék várható, délután helyenként viharok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, gyenge légmozgás lesz jellemző, a szél vihar kíséretében felerősödhet, illetve viharos szélre van kilátás a hegyekben is.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Alistál és Bögellő között vaddisznókra figyelmeztetnek az útszakaszon, sebességet mérnek a D1-esen Szenc után Nagyszombat felé és Gálszécs elején Horóc irányából. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800.
3: Sport Zsigárdi Lászlóról.
4: Budapesten a Puskás stadionban ma szokatlan időpontban 18 órakor kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája döntője. A Paris Saint-Germain a címének megvédéséért, míg az Arsenal a klub történetének első BL győzelméért lép pályára. Abban a szakemberek túlnyomó többsége egyetért, hogy mind a francia, mind pedig az angol együttes megérdemelten jutott el a fináléig, időközben pedig mindkettő megnyerte hazájában a bajnokságot is. A Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája finálé játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. Borbély Balázs távozik a bajnok Győr vezetőedzői posztjáról, és a kupagyőztes Ferencváros labdarúgó csapatának irányítását veszi át. A győriek bejelentésével ellentétben a tréner még nem egyezett meg a Ferencvárossal, bizonyos részleteket még tisztázni kell, nyilatkozta az ETO bejelentését követően Borbély Balázs menedzsere. Hajrájához érkeztek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokság küzdelmei, ma játsszák az elődöntő mérkőzéseit. A házigazda svájci válogatott 15 óra 20 perctől a VB meglepetés csapatával, a norvég együttessel méri össze erejét. A másik ágon 20 órától Kanada-Finnország összecsapás lesz a fináléért. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség kongresszusán úgy döntöttek, hogy 2030-ban Helsinki és Riga közösen rendezheti a világbajnokságot. Mint ismert, jövőre Düsseldorfban és Mannheimben, 2028-ban Párizsban és Lyonban, 2029-ben pedig Pozsonyban és Kassán lesz a hoki VB. Megvédte bajnoki címét a lévai férfi kosárlabda csapat, miután a döntő 5. mérkőzésén hazai közönség teltház 2500 néző előtt fölényesen 126-76 arányban legyőzte a Slovant, 4-1-re megnyerte a párharcot, és sorozatban 5. aranyérmét ünnepelhette. A bajnokság legértékesebb játékosa a lévaiak kulcsembere Ricky McGill lett, aki a pénteki meccsen is remekelt, 42 ponttal járult hozzá a győzelemhez. Az edzők között pedig a várakozásoknak megfelelően a lévaiak mestere Michal Medzin végzett az élen. A magyar válogatott gól nélküli döntetlent játszott a kazah együttessel, a Pozsonyban zajló mini futball Európa bajnokság csoportkörének utolsó harmadik fordulójában. A magyarok a harmadik helyen zártak, még így is tovább juthatnak, hiszen a 4 legjobb csoport harmadik is folytathatja. A szlovák csapat ma 16 órától a montenegróiak ellen zárja a körmérkőzéses sorozatot. Kozák Luca óriási országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen Bydgoszcsban. A férfi kézilabda NB1 döntőjének első mérkőzésén Veszprém Szeged 38-36. Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán bejutott a vegyes páros második fordulójába, a legjobb 16 közé a francia nyílt teniszbajnokságon. Vereséget szenvedett viszont a férfi páros második körében a marozsán Fábián Mattia Bellucci magyar-olasz

0: kettős. Egyesben a háromszoros bajnok szerb Novak Djokovic 2-0-ás vezetés után meglepetésre 5 játszmában kikapott a tinédzser brazil João Fonsecától, és nem jutott be a 8-ad döntőbe.
1: Hét óra 10 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Janka és Zsanett napja van. A Janka női név gyökerei egyes értelmezések szerint a levédiai magyarok korában keresendő, mások viszont úgy tartják, hogy a francia eredetű Zsanett magyar tükörfordítása. A Zsanett keletkezése a Johannára vezethető vissza, ugyanis egyike a név később önállósult becézett változatainak. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Hanna, a Jana, valamint a Dezső nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Ferdinánd napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek! És most jöjjenek mai műsorunk fő témái. A szombati reggeli első órájában ezúttal is összefoglaljuk az elmúlt napok legfontosabb politikai történéseit, de vidéki tudósítóink is jelentkeznek. Az anyaországi támogatás politika évek óta meghatározó szerepet játszik abban, hogy milyen sorsra jutnak a határon túli magyarok különböző kezdeményezései. A források kiutalásának eddigi rendje azonban sokszor nem a közösség érdekei mentén alakult. A szakmai szempontok helyett inkább a lojalitás került a döntéshozatal fókuszába. A Tisza kormány azonban gyökeres változásokat ígért, így eljött a nyílt kommunikáció ideje. De mire lenne valójában szüksége a szlovákiai magyaroknak? 8 és 9 óra között erről is kérdezzük Czábocki Szabolcs történészt, a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai Társadalomtudományi Intézetének és a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársát, Voda Zsófiát, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatóját, valamint Morvai Tünde kisebbségkutatót, a Magyar Tudományos Akadémia Határon túli Magyarok Titkárságának osztályvezetőjét. A pénzzel kapcsolatos folyamatok és műveletek a mindennapi életünk szerves részét képezik. A lakosok egyharmada azonban még az alapvető anyagiakkal kapcsolatos ismeretekkel sem rendelkezik, ami annyit jelent, hogy a társadalom jelentős része úgy hoz döntéseket, hogy tulajdonképpen nem is értik, miről határoznak pontosan. De miért tekintik a pénzügyi műveltséget a digitális világ egyik kulcsfontosságú kompetenciájának? És milyen következményekkel járhat, hogyha valaki nem sajátítja el időben ezeket a készségeket? 9 óra után ezt is megtudhatják Majer Pétertől, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjétől, de a kérdésre Peter Kazimír, a jegybank elnöke, Ravasz Ábel, Tomás Drucker oktatási miniszter tanácsadója és Parát Kinga pénzügyi szakértő is válaszol. A mai reggeli hangmérnöke Zsabka Levente, a zenei szerkesztő pedig Puha József. A nevükben is kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: 7 óra 16 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben az elmúlt hét legfontosabb belpolitikai történéseinek összefoglalóját hallják. A szerkesztő Mezőszállási Márk.
1: Hétfő. Május 25-e. Szigorítások várhatóak a szociális támogatásokat illetően. Erik Tomás tárcavezető ugyanakkor egyetért az SNS nyugdíj emelésére, adókedvezményekre és temetési támogatásra vonatkozó javaslataival, de a pártnak meg kell egyezni a pénzügyminiszterrel.
2: A Munka, Szociális és Családügyi Minisztérium olyan törvénycsomagot készít elő, amely lehetővé tenni a fiktív nevelőszülői ellátások, az árvasági járadékokkal kapcsolatos visszaélések, valamint a harmadik országból érkező munkavállalók után járó családi pótlékok jogosulatlan felvételének kezelését, különösen azokban az esetekben, amikor a gyermekek nem Szlovákiában élnek. Erről Erik Tomás számolt be sajtótájékoztatóján. A jogszabálycsomagot június végéig szeretnék benyújtani a tárcaközi egyeztetésre, és 2027. január 1-től léphetne hatályba. A csomag része lesz a korábban már bejelentett intézkedés is, amely megvonhatja a családi pótlékot abban az esetben, ha a gyermek rendszeresen hiányzik az iskolából. A tervek szerint a Szociális és Jogi Gyámhatóság 3 havonta ellenőrizné, hogy a nevelőszülői ellátás valóban betölti-e a célját. Szlovákiában a miniszter szerint mintegy 9000 ilyen gyermek van. A szociális rendszer további visszaélései az árvasági nyugdíjakat érintik. Erik Tomás szerint előfordul, hogy a gyerekeket a legidősebb vagy legbetegebb személyre íratják, majd az ő halála után árvasági nyugdíjat kapnak átlagosan 233 euró összegben. A miniszter egyetért a 90 év felettiek nyugdíjának emelésével, a nyugdíjasok, diákok és szülői szabadságon lévők adókedvezményével, valamint a temetési támogatás emelésével. A részletekről azonban szerinte a javaslatokat előterjesztő koalíciós SNS-nek kell megegyeznie Ladislav Kamenický pénzügyminiszterrel. Ma lesz a koalíciós tanács ülése, úgy gondolom, hogy előrelépés lehet. Mindhárom az SNS által kidolgozott javaslatot én, mint munkaügyi miniszter támogattam. Természetesen itt is a konkrét paraméterekről van szó, állapította meg Tomás. Hozzátette azt is, hogy a HLASZ 1000 euróra kívánja emelni a gyermek születésekor járó támogatást, és bevezetné azt, hogy a 4 vagy több gyermekes dolgozóanyáknak életük végéig elengedjék a jövedelemadót.
1: Az SNS és Tomás Taraba közötti bizalom helyreállítására szólított fel a miniszterelnök.
3: Személyi változás lesz a kormányban, ha szeptember végéig nem áll helyre a politikai bizalom az SNS és a jelöltje Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között, jelentette ki a 3 legfőbb közjogi méltóság mai találkozója után Robert Fico kormányfő. Hozzátette, szeretné, ha helyreállna a bizalom és stabil koalíciós partnerrel kormányozna. Azt is megjegyezte, a mai koalíciós tanácson észszerű megbeszélést folytattak, és a koalíciós pártok leszögezték, hogy folytatni akarják a közös kormányzást egészen a ciklus utolsó napjáig.
1: A szlovák atomenergia felügyelet engedélyezte a Mohi atomerőmű 4. blokkjának üzembehelyezését. A hatóság a honlapján közölte, hogy a döntést jelenleg nyilvános hirdetmény útján kézbesítik az eljárásban érintett feleknek.
4: Kedd.
1: Május 26-a. Az új Eperjesi kórház megépítése folytatódik, és be is lesz fejezve, nyilatkozta Robert Fico kormányfő az építkezés megvizsgálása után. Kijelentette, hogy a kórház épületét 2027. augusztusára befejezik, 2028. márciusától pedig már próbaüzemmódban működhet. A kormányfő arról is tájékoztatott, hogy június 1-től a kórházat egy másik konzorcium, a Team Slovensko építi tovább. A kórház építése során fellelt hibákat standard technikai problémáknak nevezte, melyeket szerintem menet közben elhárítanak. Az épületet elmondása szerint csak pár hét vagy hónap csúszással fogják befejezni. A Bazini speciális büntetőbíróságon folytatódik a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának ügyében zajló per, valamint az ügyészek elleni tervezett merényletek tárgyalása.
5: A Ján Kuciak és menyasszonya Martina Kusnírová ellen 2018. februárjában elkövetett kettős gyilkosság ügye immár harmadszor került a speciális büntetőbíróság elé, miután a legfelsőbb bíróság kétszer is hatályon kívül helyezte a korábbi ítéleteket. A gyilkosság végrehajtóit már korábban jogerősen elítélték, Miroslav Márcsek és Tomás Szabó 25 év fegyházat kaptak. Andruskó, aki a Kuciak gyilkosság közvetítéséért jelenleg 15 éves börtönbüntetését tölti, keddi vallomásában ismét Alena Zsuzsovát nevezte meg a gyilkosság megrendelőjeként, és azt állította, az eredeti terv szerint Kuciak holttestének el kellett volna tűnnie, hogy ne találják meg az elkövetőket. Elmondása szerint Zsuzsová ügyészek, köztük a jelenlegi főügyész Maros Zsilinka megölését is meg akarta rendelni. A Hetényi Tanú szerint a háttérben Marián Kocsner állhatott. A keddi tárgyaláson Kocsner és Zsuzsová is kérdéseket tettek fel a koronatanúnak. Andruskó több alkalommal is azt mondta, korábban azért nem fordult a rendőrséghez, mert féltette az életét. A hétfői tárgyalási napon Andruskó egy másik súlyos állítást is megfogalmazott. Azt mondta, évekkel ezelőtt Tibor Gaspar egykori országos rendőrfőkapitány neve is felmerült az ógyallai ex-polgármester Basternák László meggyilkolásával összefüggésben. Gaspar visszautasította az állításokat, az ügyészség pedig jelezte, kivizsgálják Andruskó vallomását. Közben az ellenzéki Progresszív Szlovákia ismét javaslatot nyújt be Gaspar leváltására, valamint a Szlovenszko mozgalom és az SAS is azt követelte, hogy a parlament alelnöke távozzon tisztségéből, vagy legalább addig nevezesse az üléseket, amíg meg nem hallgatják Andruskót a bírósági vallomása kapcsán. Gaspar vádlottként szerepel a tisztító tűz ügyben is, amely a rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb köreiben 2012 és 2018 között állítólagosan működő bűnszervezet létrehozásának és működésének gyanúját vizsgálja. A vádlottak padján helyet foglal továbbá Norbert Bödör nyitrai vállalkozó, Dusan Kovácsik volt speciális ügyész, František Imrece a pénzügyi igazgatóság egykori elnöke, valamint a NAKA magasrangú tisztségviselői is.
1: Az ellenzéki Progresszív Szlovákia ismét indítványt nyújtott be Tibor Gaspar a parlament alelnökének leváltására. Tájékoztatott Zuzana Mesterová, a mozgalom parlamenti frakciójának vezetője. Napról napra egyre több ok van a leváltásra, amíg ezek az okok fennállnak, addig minden ülésen kezdeményezni fogjuk a visszahívást, jelentette ki Mesterová, és hangsúlyozta, hogy Gaspart súlyos korrupciós bűncselekményekkel vádolják, valamint azzal, hogy bűnszervezetet hozott létre a rendőrségen belül, amely védte a kiválasztott személyeket, másokat illegálisan megfigyelt.
0: Szerda.
1: Május 27-e. A kormány a mai kihelyezett ülésén Enyicke községben több mint 2,9 millió eurót különített el a kassai régió települései és szervezetei számára. Ebből az összegből körülbelül 2,3 millió eurót a Kassa vidéki, az Iglói és a Gölnicbányai járások önkormányzatainak és szervezeteinek konkrét projektjeire fordítanak. A kabinet emellett 41 feladatot is jóvá hagyott az egyes minisztériumok számára, amelyek célja a régió szociális és gazdasági helyzetének javítása.
3: A teljes támogatási keretben több nagyobb tétel is szerepel. Gálszécs városa 183 ezer eurót kap a helyi rendelőintézet felszerelésének beszerzésére. A szerdai ülésnek otthont adó Enyicke 60 ezer eurót kap helyi utak és a ravatalozó felújítására. Közel ugyanekkora összeget kap Kassaolcsvár is a rossz állapotú helyi infrastruktúra felújítására. 30-30 ezer euró támogatásban részesül a Kassai Pavol József Safárik Egyetem, valamint a Kassai Állatorvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem. A három járás társadalmi-gazdasági helyzetének elemzését követően a kormány konkrét feladatokat is kijelöl az egyes minisztériumok és miniszterek számára. Ezek közül több a Kassa-Mindszenti Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódik. Denisza Szaková gazdasági miniszter feladata, hogy potenciális befektetőket keressen az ipari park még be nem töltött részeire, valamint a Volvo Car Szlovákia képviselőivel tárgyaljon arról, hogy az elektromos autók alkatrészgyártásához kapcsolódó beszállítói kapacitások elhelyezhetők-e az Iglói vagy a Gölnicbányai járásban. Az Oktatási Minisztériumnak meg kell vizsgálnia a kassai egyetemek kutatási kapacitásainak összekapcsolását az autógyár stratégiai beruházásával. Robert Fico miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az intézkedések a régió konkrét szükségleteire reagálnak, és céljuk az életminőség javítása, a foglalkoztatás támogatása. Örömmel fogadta azt az információt, hogy sokan a tanulmányaik befejezése után is a régióban maradnak.
4: Myslím si, že to je dobrá správa aj pre investorov tejto oblasti, osobitne pre Volvo.
3: Úgy gondolom, ez jó hír az itt működő befektetőknek, különösen a Volvo számára, mert itt magasan képzett munkaerőt találhatnak, és pontosan ez a célunk, hogy minél több műszaki felsőoktatásban végzett hallgató Szlovákiában maradjon, hangsúlyozta a miniszterelnök.
1: Jövő héten készülhet el a szlovák növekedés ösztönző csomag, amelyet még a kabineti jóváhagyás előtt a szociális partnerekkel is egyeztetnek.
6: Szaková közölte, a jogszabály egyetlen törvényben foglalja össze a gazdaság élénkítő módosításokat. Hozzátette, hogy a közpénzekre nagyobb hatással járó második intézkedéscsomagról várhatóan szeptemberben a 2027-es költségvetés előkészítésekor tárgyalnak majd. Erik Tomás munkaügyi miniszter megerősítette, a munkaadók és a szakszervezetek kérésére a partnerek már a konkrét jogszabályi szöveget is megvizsgálhatják, mielőtt az a kormány elé kerülne.
0: Csütörtök.
1: Május 28-a. Az ellenzéki pártok képviselői közös javaslatot nyújtanak be a parlamentbe, amelyben Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltását kérik az eperési kórház építésével kapcsolatos szabálytalanságok miatt, amelynek kivitelezését az általa vezetett szaktárca felügyeli.
7: Az ellenzéki pártok közös sajtótájékoztatóján Peter Stachura, a kereszténydemokrata mozgalom képviselője arra mutatott rá, hogy az építkezés pazarló, rossz minőségű és átláthatatlan. A kormányfő egysége Stachura szerint abból ered, hogy a jövő évi parlamenti választásokig meg tudják nyitni a kész kórházat. A progresszív Szlovákiát képviselő Oszkár Dvozsák szerint Kalinyáknak több esélye is volt arra, hogy visszavonja a közbeszerzést.
8: A verejné obstarávanie mal možnosť miniszter Kalinyák zrušiť.
7: Az SZSZ-es Tomás Szalai attól fél, hogy az építkezésnek nincs érvényes építési engedélye.
8: Táto nemocnica podľa nás nemá právoplatné stavebné povolenie vydané v súlade so zákonom.
7: Mivel hiányzik a környezeti hatástanulmány. Marek Rajcsi volt egészségügyi miniszter, a Szlovenszko mozgalom képviselője az építkezésben, a jelenlegi kormány tehetetlenségének jelképét látja. Lubomír Galko független parlamenti képviselő hozzátette. Örül annak, hogy az ellenzéknek sikerült összefogni ebben a kérdésben, és egységesen lép fel. A minisztérium tavaly közel 448 millió euró szerződést kötött a kórház fejlesztésére és korszerűsítésére. Robert Kalinyák védelmi miniszter április végén jelentette be, hogy a szaktárca leállította az építkezést. A döntést azzal indokolták, hogy ellenőrizni kell a tartószerkezetek kivitelezésének minőségét. A tárca vizsgálat eredményei alapján elállt az eredeti szerződéstől, és új közbeszerzést írt ki a beruházás befejezésére. Kalinyák a héten visszautasította az ellenzék túlárazásról szóló állításait, a kormányfővel együtt kijelentették, hogy az építési felügyelet nem hibázott. Az újeperjesi kórház stratégiai állami beruházásnak számít.
1: Béremelést tervez a rendőri testületnél Mattus Utajestok belügyminiszter. Pártja, a LASZ ezt a feltételt szabja a jövő évi költségvetés támogatásához. Mindent megteszek, hogy a jövő évi költségvetésbe bekerüljön a rendőrök bérének jelentős emelése. Ez szerepel a kormányprogramban is, és ez a LASZ egyik feltétele a jövő évi költségvetés megszavazásához. Nélkül nem lesz költségvetés, jelentette kis Utajestok. Az egyeztetést a napokban megkezdték, a belügyminiszter új bérkategóriát akar. Robert Fico miniszterelnök a csütörtöki parlamenti kérdések órája során nyilatkozott a melegházasságok szlovákiai elismerésének kérdéséről.
3: Emlékeztetett arra, hogy Szlovákia alkotmánya rögzíti a házasság definícióját, mint egy férfi és egy nő kötelékét, valamint a két biológiai nem létezését. Kijelentettük, hogy a nemzeti identitás kérdéseiben a szlovák jog elsőbséget élvez majd a nemzetközi joggal szemben, fogalmazott Robert Fico. A miniszterelnök felszólította a parlamenti képviselőket, hogy sürgősen fogadják el az alkotmányhoz kapcsolódó végrehajtási jogszabályokat. Erre szerinte azért van szükség, hogy a homoszexuális párok ne követelhessék az alkotmánnyal ellentétes módon a más országokban kötött házasságaik elismerését Szlovákiában.
0: Péntek.
1: Május 29-e. Az ukrajnai háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb romániai biztonsági incidens történt, amikor egy orosz drón egy galacika lakóházba csapódott. Az eset órákon belül nagy nemzetközi visszhangot váltott ki.
9: A lakás két lakója megsérült, de saját erejükből ki tudtak menekülni, majd kórházba szállították őket. Információk szerint egy 53 éves nőről és egy 14 éves fiúról van szó. A helyszínen emellett elláttak két embert, akik pánikrohamot kaptak, a lakóházból pedig 70 embert evakuáltak. A Duna alsó szakaszán található romániai Galac kikötőváros több mint 200 ezer lakosú település, az ország egyik meghatározó ipari központja, fontos kikötői infrastruktúrával és sűrűn lakott lakónegyedekkel. Az incidens órákon belül nagy nemzetközi visszhangot váltott ki. Nika Sordán, a román államfő határozottan elítélte a támadást és hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan, hogy egy robbanó anyaggal felszerelt drón romániai lakóépületet találjon el. A NATO elsőként szóvivőjén keresztül reagált a történtekre, aki közölte, a szövetség elítéli Oroszország felelőtlen magatartását és hangsúlyozta, hogy tovább erősíti védelmi képességeit valamennyi fenyegetéssel szemben. Mark Rutte NATO főtitkár is megszólalt és teljes szolidaritásáról biztosította Romániát. Szerinte a galaci események ismét megmutatták, hogy az Ukrajna ellen indított agressziós háború következményei nem állnak meg az államhatároknál. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke azt írta, hogy az Európai Parlament nevében teljes támogatásáról biztosítja a román embereket és mindazokat, akiket érintett az orosz drón becsapódása. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, ugyancsak támogatásáról biztosította Romániát. Közölte, az Unió kiáll Románia mellett, és elítéli azokat a támadásokat, amelyek következményei már az uniós tagállamok területén is érezhetők. Robert Fico miniszterelnök szolidaritását fejezte ki a román kormánynak a drón incidenssel kapcsolatban. Ismételten kéri az Európai Unió és Oroszország közötti azonnali párbeszéd megkezdését. Peter Pellegrini szlovák államfő elutasítja a feszültség eszkalációját Oroszország és a NATO tagállamok között. Szlovákia számára prioritásnak kell lennie a keleti határ biztonságának és védelmi képességének növelése mind technikai, mind jogalkotási szempontból, fogalmazott. Magyarország a leghatározottabban elítéli a Romániában sérüléseket is okozó orosz dróntámadást, írta a Facebook oldalán Magyar Péter, magyar kormányfő.
0: Heti belpolitikai hír összefoglalónkat hallották Mezőszállási Márk szerkesztésében, amely elkészítésében Paszmár Lívia, Gazsík Viktória, Ürge Tamás, Fica János és Kis Balázs működtek közre.

0: 7 óra 36 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben vidéki tudósítóink helyzetjelentéseit hallják. Losoncon folytatódnak a nagyrészt uniós támogatásból megvalósuló modernizációs törekvések. Az elsősorban közterületeket érintő felújítások mostanra egyre több lakótelepet és utcát érintenek. További részleteket Tamás Ákostól hallhatnak.
1: A Rubaniszko 2 lakótelep belső udvarának megújítása jelenleg is zajlik. A projekt célja egy korszerűbb, zöldebb és az időjárási szélsőségeknek jobban ellenálló közösségi tér kialakítása. A kivitelezés során a hangsúly a járdák felújításán, a csapadékvíz elvezetésének fejlesztésén és a vízmegtartó megoldások kiépítésén van. Több szakaszon már vízáteresztő burkolatot fektettek le, amely elősegíti az esővíz természetes elszivárgását, emellett a régi aszfaltburkolatok is fokozatosan megújítják. A beruházás részeként zöld felületek bővítése is történik. Új fákat és bokrokat ültetnek, esőkerteket alakítanak ki, valamint köztéri bútorokkal, padokkal és hulladékgyűjtőkkel teszik élhetőbbé a területet. A városvezetés szerint mindez nem csak esztétikai javulást jelent, hanem a mikroklímára és az ott élők életminőségére is kedvező hatással van. A fejlesztések jelentős része Európai Uniós támogatásból valósul meg, amelyek tehermentesítik a város költségvetését és lehetővé teszik a nagyobb volumenű felújításokat. Ugyanakkor az önkormányzat azt is hangsúlyozza, hogy további külső forrásokat is szeretne bevonni, különösen az út és járdafelújításokhoz, amelyekre jelenleg nincs megfelelő pályázati lehetőség. Ezeket a beruházásokat ezért főként hitelből és korlátozott saját forrásból finanszírozzák, idén mintegy 3,5 millió euró értékben. A Rubaniszko 3 lakótelepen eközben az L7-es lakóház környezetének felújítása zajlik. A munkálatok első üteme főként az Építők utca felőli járdaszakaszokat és az üzlet előtti területeket érinti, annak érdekében, hogy a beavatkozások a lehető legkevésbé zavarják a nyári forgalmat. A projekt során megújulnak a járdák, a parkolók, a közvilágítási elemek és a csapadékvíz elvezető rendszer is, miközben a közműhálózat egyes részei szintén korszerűsítésen esnek át. A beavatkozások eredményeként új parkolóhelyek is létesülnek, és rendezettebb, biztonságosabb közterület jön létre. A város ugyanakkor türelmet kér a lakosságtól, mivel az ideiglenes korlátozások és a munkagépek jelenléte elkerülhetetlen a kivitelezés ideje alatt. A város közlése szerint 2025-ben mintegy 2 millió eurót fordítottak a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Ebben az évben 42 útszakasz, járda és közterület felújítása szerepel a tervek között. A munkák több ütemben a város különböző pontjain zajlanak. A legutóbbi beavatkozások során a Csendes és a Rakparti utcában is új aszfaltburkolat készült. A Csendes utcában teljes útfelújítást végeztek, míg a Rakparti utcában új burkolat került leterítésre, ami javítja a közlekedés biztonságát és a lakók mindennapi komfortját. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek és tartsák be az ideiglenes forgalmi rendet.
0: 4 napon át a gyermekeké volt a főszerep Dunaszerdahelyen, hiszen ismét a Csallóköz fővárosa adott otthont az Országos Báb és Színjátszó Fesztiválnak, vagyis a Dunamenti tavasznak. Az idei évet azonban nem csak a döntőbe jutott 24 csapat produkciója tette színessé, hanem az a kiadvány is, amely a fesztivál 50. évfordulója alkalmából jelent meg. Bíró Éva helyszíni összefoglalója következik.
2: Ismét gyermekzsivajtól hangos örömünnep volt a Dunamenti tavasz az Országos Gyermek Báb és Színjátszó Fesztivál, amelyre Szlovákia szinte mindegyik magyar lakta járásából érkeztek báb és színjátszó csoportok. A fesztivál 50 éve indult, és ez alatt generációk nőttek fel, akiknek fontos a színpadi játék, a bábkészítés és a közösségi élmény. A szervezők büszkék arra, hogy az elődök által megálmodott kezdeményezés a mai napig él, és népszerű a gyerekek, valamint a pedagógusok körében. Kis Beáta a Csemadok országos elnöke.
3: Mind arra bizonyíték, hogy van igény az ilyen jellegű művészeti tevékenységre. A pedagógusok rengeteg munkát fektetnek bele szabadidejükből önkéntes tevékenységgel, és a gyerekek pedig élvezik a színpadi jelenlét, az együttlét öröme, az önkifejezés, a magyar anyanyelvnek az ápolása, művelése. Bizonyítja azt, hogy a közösségben van erő, van muníció, van akarat arra, hogy dolgozzunk egymásért, a kultúránkért, egyáltalán a felvidéki magyarságért.
2: Remek produkciók, önfelett játék, felhőtlen szórakozás és az együttlét öröme. Ez jellemezte az idei Dunamenti tavasz versenyprodukcióit. A Seregszemle óriási sikert hozott a Csallóköz Aranyosi Kócán Mór Alapiskola Kócosok színjátszó csoportjának, akik gyémántsávos elismerést vehettek át a szerkesztett játékok kategóriában. Bezzeg így, bezzeg úgy című előadásuknál beérett az eddigi munka, és megmutatkozott a közösségük összetartó ereje. Zsidek Pál, a Kócosok színjátszó csoport rendezője.
4: Az egész egy óriási nagy csapatmunka. A játszótársam nélkül nem működik a jelenetem. Én hiába teszek bele bármit, hogyha a játszótársam nem hozza, akkor én abból nem tudok kihozni semmit. És ezt meg kell tanulniuk mert közben, hogy akkor is, amikor a takarásban vagyok, arra figyelek, ami történik a színpadon, amikor a színpadon vagyok, a másikra figyelek, de közben saját magamra is figyelnem kell, közben a térre is figyelnem kell, közben a fényre is figyelnem kell, a különböző jelekre, amik jöhetnek bárhonnan. Ezek kapcsán tanulják meg azt, hogy milyen az, amikor csapatban kell dolgozni, amikor nincs egy kiemelt én. Nem én vagyok, hanem mi vagyunk. Nagyon sokat beszélgettem velük arról, hogy mennyire élvezték az előadást, mennyire élvezték játszani, élvezték a néző visszacsatolásokat, amikor mindig jön egy ilyen löket, amikor meghallja az ember azt, hogy a néző együtt megy az előadással, és ők ezt nagyon élvezték, és talán most a harmadik évre sikerült úgy kiállniuk a színpadra, hogy az a fegyelem, amiről mindig beszélek nekik, hogy szükséges ehhez, de közben ez a fegyelem vegyítve az élvezette, hogy élvezzétek a játékot, most megmutatkozott.
2: A kisgéresi Lámpás Báb csoport először vitt színpadra darabot, az álmjáték technikáját használták. A csoport tagjai kamaszok. Többen most először vettek bábot a kezükbe, és először léptek ilyen formában a közönség elé. Az első templom című báb előadásukkal gyémántsávos minősítést érdemeltek ki a bábos versenyműsorok között. Varkonda Dorka, a Lámpás Báb csoport tagja.
5: Nekem nagyon fontos a vallásosság, mert én nagyon szeretem az Istent és az Istennel való dolgokat. Szóval én örülök, hogy a papnéni ilyen témában készít nekünk bábokat. Összejártunk ilyen fél napokra is néha, és a papnénivel vágtuk a bábokat, tanultuk részletről részletre, felosztottuk csoportokra, hogy nagyon pontosan szerettük volna megtanulni, és úgy érzem, ez sikerült is. Az elején nem nagyon ismertem a többieket, főleg a fiúkat, de úgy érzem, a végére nagyon jól összekovácsolódtunk, sokat nevetünk együtt, beszélgetünk, úgyhogy szerintem jó kis csapat lettünk.
2: A Komáromi Kultúrázók színjátszó csoport minden évben igyekszik maradandó élménnyel gazdagítani a közönséget, és az 50. Dunamenti tavaszra is egyedi ötlettel állt elő. Azt a színdarabot állított a színpadra, amelyet a fesztivál 50 éve alatt az egyes csoportok a legtöbbet játszottak. Ez a Mi lett volna, ha a Rátóti Csikó tojás nyomában című darab volt. A Kultúrázók színjátszó kategóriában szereztek gyémántsávos minősítést, ezzel a csoport fennállásának eddigi legnagyobb eredményét érte el. Az ismert népmesét teljesen újraértelmezték, és a gyerekek a közös játék által új élményekben részesültek. Laboda Róbert, rendező.
6: Gyakran a megapixelek irányítják a következő generációt, és sokszor ülnek egymás mellett a padon, és csetelnek egymással, és nem baj, ha visszahozzuk a valódi értékeket, a valódi lélek jelenlétet, és a barátkozást, a közösségépítést. Én azt láttam rajtuk, hogy felszabadultak, és teremtettünk egy világot, ahol jó nekik most.
2: A darabválasztásnál előkerültek a kamaszokat foglalkoztató kérdések, például a mobiltelefon használat, az emberi kapcsolatok, az elidegenedés, de többen nyúltak a balladák világához is. Itt tett a Dunaszerdahelyi Fókusz gyermekszínpad, amely aranysávos minősítést kapott. A csoport Arany János Tetemre hívás című balladáját a fiatalok újraértelmezésében tette aktuálissá, reflektálva napjaink problémáira. Nyári Áhim a Fókusz gyermekszínpad tagja.
7: Személy szerint én úgy vagyok vele, hogy hát ez a darab után valaki, aki tényleg nem érzi jól magát, hogy beszél valakivel, mert hogy hiába van valaki közt visszáj, azért mégis például látszott a két anyukán, hogy hiába visszálkodnak, de hogyha a gyerekük bajban van, akkor azért nem játszanak.
2: A Dunamenti tavaszon már az óvodások is megismerkednek a színpad világával. A magyarországi Itt tedd rá program segítségével a népi játékokon keresztül fejlesztik a gyerekek készségeit Nyárasdon. Nagy Renáta e módszer alkalmazásáért pedagógiai külön díjban részesült.
8: Nagyon sok játékunk van, nagyon sok mondókánk, mesénk, versikénk, amit a gyerekek szívvel, örömmel végeznek, és akárhányszor ittedre van nálunk foglalkozás, akkor a gyerekek nagy örömmel jönnek. Jó lesz nekik majd az iskolában, az írás-olvasás előkészítésében, a matematikára, a váltakozó ritmus, stb. Továbbá a tánclépéseknek az alapjait itt megtanulják.
2: A szakmai zsűrinek sokszínű élményt adott az idei Dunamenti tavasz. Az értékelésnél kiemelték, több csoport megfogadta a zsűri észrevételeit és beépítette az előadásba, aminek köszönhetően komoly szakmai fejlődés volt látható. Volt, ahol a közösségi játék dominált, máshol a hagyományos színpadi formák kerültek előtérbe. Több előadásban fontos szerepet kapott a zene és a mozgás. Hosztomszki Fanni a zsűri tagja.
9: Többfajta stílust mernek már keverni, mozgásszínházi elemeket, zenét, vagy saját maguk csinálják a zenét az előadás, az árnyszínházi elemeket, absztrakt dolgokat mutatnak nekünk a színpadon, jelzéseket alkalmaznak, ezek mind kreatív színházi gondolkodásra vallanak. Hát ez az első időzőjelben ilyen professzionális mérföldkő a diák színjátszásban, vagy akár a színjátszásban, de olyan gyerekeknek is rengeteget ad, aki aztán később az élete során nem fog színjátszással foglalkozni, de megtanul, hogyan állni a színpadon, hogyan beszélni, határozottságot ad, akaraterőt ad arra, hogy megtanuljam a szöveget, hogy én azt bátran magamat vállalva elmondjam, együtt dolgozzak a barátaimmal.
2: A gyerekeket a jubileumi rendezvényen egy új élmény is várta. A művelődési központ előcsarnokában egy látványos kiállítást láthattak a Dunamenti tavasz egykori és mai bábjaiból. Csörgei Tünde bábcsoportvezető bemutatta azokat a bábokat, amikkel 50 éve játszottak. Ezek a Szajóbá bábcsoport bábjai voltak, azóta a bábkészítés sokat változott és fejlődött. Csörgei Tünde.
10: Feje az kasírozva volt, és lehet látni, hogy tényleg fölhasznosított babacipőtől kezdve babaruhát használtak föl, és ezzel játszották. Én, ha jól tudom, akkor ez a Roscsont Peti egyik bábja, és azt gondolom, hogy most már sokkal fejlettebbek lettek a bábok, bár most is használunk kasírozott fejeket, de a mai bábosok már kimennek a díszlet elé, tehát nagyon paraván mögött nem látunk báb előadásokat. A mi bábjaink természetesen Maki Márti kezdeményezésére indultak el, de ez a pompom meséiből származnak, és lehet látni, hogy ezek majdnem gyereknagyságú bábok, és ezeknek hátulmozgatós technikájuk van, és nagyon jól mozgathatók, külön mozognak a szárnyai, azért lehet látni, hogy egy eléggé komoly csőre van neki, tehát ezekkel a bábokkal dolgoztunk, és nagyon sok szép előadást tudtunk megoldani.
2: 50 évvel ezelőtt a pedagógusok odaadása és a gyerekek lelkesedése életre hívott egy olyan rendezvényt, amely kiállta az idő próbáját. Ma a Dunamenti tavasz nem csak egy rendezvény, hanem kulturális örökség, amely nemzedékeket köt össze, és igazi közösséget alkot. A fél évszázados jubileum alkalmából egy kiadvány jelent meg, amely személyes vallomások, történetek és fotók segítségével mutatja be a fesztivál jelentőségét. Angyal Sándor a kötet szerkesztője.
11: A könyvben le van írva minden, a kezdetekről egészen a mai napig, hogy hogy zajlott akkor, hogy zajlik ma, illetve próbáltuk még autentikusabbá tenni a kötetet azzal, hogy az interjúkat megszakítottuk korabeli cikkekkel. Tehát az interjúk közé beékeltünk olyan cikkeket, amik megjelentek 1976-ban, az első Dunamenti tavasz után, a Csallóköz heti lapban, az Újszóban esetleg, vagy bármelyik szlovákiai magyar napi lapban, heti lapban.
2: A meseváros bezárta kapuit. A gyerekek visszaadták Dunaszerdahely város kulcsát. A rendezvény most is bebizonyította, hogy a színjátszásnak, a bábozásnak és a közös alkotásnak valódi közösségteremtő ereje van. Miközben a gyerekeket színpadi munkára neveli, megőrzi az anyanyelven való önfelett játékot és szórakoztatást. A közönség pedig valódi színházi élményben részesül. Évről évre kreatív ötletek megvalósítását láthatja, és inspiratív gondolatokat szívhat magába.
0: A napokban új kiállítás nyílt a Király Helmeci Majláth József Regionális Múzeumban, ahol ezúttal a 17. századi főúri viseletek világába kalauzolják a látogatókat. A tárlat Nyári Krisztina és Turzó Imre 1618-as Király Helmeci esküvőjéhez kapcsolódik, amiről a múzeum egy egész éves programsorozattal emlékezik meg. A legfontosabb információkat Mátyás Hudák Katalin összegzi.
12: A 17. századi főúri világban az öltözet jóval többet jelentett puszta ruhadaraboknál. Rangot, vagyont, családi hátteret és társadalmi szerepet is jelzett. Ezt a világot idézi meg a Király Helmeci Majláth József Regionális Múzeum új tárlata, amely egy több mint 400 évvel ezelőtti helyi eseményhez, Nyári Krisztina és Turzó Imre lakodalmához kapcsolódik. A két jelentős nemesi család gyermekének Frigyét a kor egyik kiemelkedő eseményeként tartották számon. A Turzó család a korszak egyik legnagyobb hatalmú főúri családja volt. A vőlegény apja Turzó György nádor pedig az ország egyik legfontosabb tisztségét töltötte be. Az esküvőt Király Helmecen, a római katolikus templomban tartották, az esemény pedig a fennmaradt források szerint hetekig tartó, rendkívül szervezett főúri lakodalom része volt. A most megnyílt kiállítás a korszak öltözködésébe enged betekintést. A vitrinekben főúri viseletek, otthoni ruhadarabok, valamint a szolgálók és az udvari személyzet öltözetei is láthatók. A bemutatott darabokon keresztül az is kirajzolódik, hogyan változott a női divat a 17. században. A század közepéig a nők jellemzően fették a dekoltást, különféle gallérokat viseltek, később azonban a francia divat hatására egyre inkább szabadabbá vált a váll és a kar. Az érdeklődők Nyári Krisztina ruhatáráról és hozományáról is képet kaphatnak. Többek között azokról az ékszerekről, nyakékekről, brossokról és gyűrűkről, amelyek a főúri menyasszony rangját érzékeltették. A tárlat egyik különlegessége Nyári Krisztina egyetlen fennmaradt portréjához kapcsolódik. A festmény Fraknó várában az Eszterházi kastély gyűjteményében található, és ennek alapján készült el az a ruharekonstrukció, amelyet most Király Helmecen is bemutatnak. Az öltözék dr. Lenka Pajer történeti viseletek kutatásával és rekonstrukciójával foglalkozó szakember készítette. A bemutatott ruha tehát nem eredeti darab, hanem történeti források, korabeli ábrázolások és kutatások alapján készült rekonstrukció. A viseleti anyag október végéig marad a múzeumban. A kiállításon korabeli dokumentumok másolatai, valamint a Turzó családhoz kapcsolódó birtokok és kastélyok ábrázolásai is helyet kaptak. A tárlat anyagának összeállításában több intézmény segítette a Király Helmeci Múzeumot, köztük a kisvárdai, Várdai István Városi Könyvtár, az Árvai Múzeum és a Vágvölgyi Múzeum. Az Árvai Múzeumtól olyan képanyag is érkezett, amely a Turzó család történetét és világát segít közelebb hozni a látogatókhoz. A megnyitón elsőként Szivák Gábor, a Várdai István Városi Könyvtár igazgatója ismertette a viseletek történeti hátterét és a 17. századi öltözködési szokásokat. Ezt követően Pakoszta Andrea, a múzeum igazgatója beszélt a kiállítás előkészítéséről, valamint arról az egész éves programsorozatról, amelynek középpontjában Nyári Krisztina és Turzó Imre Király Helmeci esküvője áll. A programsorozathoz szakmai előadás is kapcsolódott. A múzeumban szerdán Mária Lecová, a Nagyszombati Egyetem történésze tartott előadást Hatalmi játszmák címmel, amelyben a 17. századi magyar nemesség szokásaiba adott betekintést. Előadásában Turzó Imre és Nyári Krisztina neveltetésén, fiatalkorán és társadalmi hátterén keresztül közelítette meg azt a világot, amelyet a kiállítás a viseletek oldaláról mutat be. A Király Helmeci Múzeum szeptemberben nagyszabású rendezvénnyel idézi majd meg az 1618-as főúri esküvőt. A tervek szerint a római katolikus templom előtti téren korhű öltözékekkel, lovas kísérettel, ünnepi felvonulással és a főúri pár megjelenítésével elevenítik fel Nyári Krisztina és Turzó Imre lakodalmát. A templomnál az egykori esküvő helyszínén emléktáblát is elhelyeznek.
13: Május közepén Rimaszombatban is megnyílt a Belügyminisztérium égisze alatt működő regionális információs iroda, amely különböző bűncselekmények áldozatainak nyújt segítséget és ingyenes tanácsadást. A részletekről Polgári László számol be.
14: Rimaszombatban május 15-én nyílt meg az iroda, és csatlakozott a regionális, különböző bűncselekmények áldozatainak segítséget nyújtó irodák hálózatához. A Belügyminisztérium tájékoztatójából az is kiderül, hogy a megyeszékhelyeken működő irodákon túl ez lett az országban a 8. ilyen jellegű információs iroda. Korábban már Poprádon, Nagymihályban, Rózsahegyen, Privigyén, Dunaszerdehelyen, Léván és Malackán működtek ilyen információs irodák. A belügyminisztérium bűnmegelőzési hivatalának felügyelete alá tartozó irodák nem nyújtanak jogi szolgáltatásokat, csak ingyenes tájékoztatást az áldozatok jogairól és segítenek számukra megtalálni a szükséges szakmai segítséget. Tehát nem helyettesítik az állami vagy városi rendőrség munkáját, sem az esetleg helyben működő polgárőrséget vagy egyéb rendfenntartókat. A fő feladatuk az, hogy kapcsolatot teremtsenek az áldozatok, vagy valamilyen úton bajba jutott polgárok és a szakemberek, például a pszichológusok, biztonsági szervek, vagy jogi tanácsadást, esetleg jogi segítséget nyújtó intézmények között. Az irodákhoz nem csak az áldozatok vagy azok hozzátartozói fordulhatnak, de olyan személyek is, akik látják, tapasztalják vagy gyanítják, hogy környezetükben valaki nehéz helyzetbe került. Az eddigi tapasztalatok szerint a segítséget leggyakrabban csalás, családon belül erőszak, fenyegetés vagy zsarolás áldozatai veszik igénybe. Ebből a szempontból a legveszélyeztetettebb csoportok közé az idős nyugdíjasok, egészségügyi károsultak, a gyermekek és főleg a fiatalok tartoznak. Az információs irodák ezen felül a megelőzésnek, a preventív tevékenységnek is nagy figyelmet szentelnek. Például a Besztercebányai megyében eddig több mint 560 felvilágosító oktatási tevékenységet valósítottak meg, közel 12 ezer résztvevő számára. A leggyakrabban preferált téma pedig az volt, hogyan ne váljunk a csalók és tolvajok áldozataivá. A segítségre vagy további információkra szorultak a Besztercebányai megyében két irodához fordulhatnak. A megyeszékhelyen a Safarikovo Nábrezsie 7-es, Rimaszombatban pedig a Hosszinszky utca 4-es számú épületében informálódhatnak.
0: Vidéki tudósítóink helyzetjelentéseit hallották. Az összefoglalókat Bíró Éva, Mátyás Hudák Katalin, Tamás Ákos és Polgári László készítették.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 30-án szombaton. A Tisza kormány új alapokra helyezné a magyarság politikát, az átalakítás egyik legfontosabb eleme pedig a magyarországi forráselosztás rendszerének újragondolása lesz. De milyen elvek mentén kellene működnie ennek az új modellnek, és milyen problémákra kellene választ adnia egy modern, teljesítmény alapú támogatási struktúrának? Az előttünk álló szűk egy órában ezekre a kérdésekre is keressük majd a választ. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Visszautasította a belügyminiszter kérelmét a bíróság a Csurilla ügyben folyó végrehajtás leállítására. Oroszország újabb napszabású. Támadást indított Ukrajna ellen, változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 29 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A Beszterce-bányai járásbíróság elutasította Matos Utajestok belügyminiszter kérelmét, amellyel a Csurilla ügyben folyó végrehajtás és eljárás felfüggesztését kérte. Az ügy előzménye egy jogerős ítélet, amely szerint a miniszternek 90 ezer eurós kártérítést kell fizetnie, miután egy korábbi kijelentésében a rendőröket elítélt bűnözőhöz hasonlította. A bíróság döntése után az exekúciós eljárás folytatódik, amely a tartozás teljes behajtásáig tart kamatokkal és költségekkel együtt. Az ügyvéd szerint a végösszeg a jogi eljárások miatt tovább nőhet. A miniszter korábban azt mondta, hogy kijelentéseit fenntartja és bírálta a bírósági eljárás menetét. Két hőlégballon ütközött össze a levegőben tegnap Kassán. Az egyik balon a baleset után kényszerleszállást hajtott végre egy bevásárló központ közelében, a város központjában. A fedélzetén 5 ember tartózkodott, akik az első információk szerint nem sérültek meg súlyosan. A tűzoltók egy könnyebb sérültet láttak el, majd átadták a mentőknek. A másik balon sértetlen maradt és a levegőben folytatja útját. Az eset idején Kassán nemzetközi hőlégballon fesztivál rendeznek, amelyen 20 balon vesz részt 9 országból. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Újabb nagyszabású rakéta és dróntámadást indított tegnap este Oroszország Ukrajna ellen. Légriadót rendeltek el Kijevben, valamint az ország több nyugati és középső régiójában. Az ukrán hadsereg szerint orosz rakéták tartottak a főváros, valamint több megyeszékhely felé, Kijevből robbanásokat jelentettek. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök már a nap folyamán többször figyelmeztetett egy készülő nagyszabású támadásra, hírszerzési információkra hivatkozva. Arra kérte a lakosságot, hogy vegyék komolyan a légiriadókat, és keressenek menedéket. Moszkva korábban bejelentette, hogy fokozza a Kijev elleni csapásokat, amelyeket egy múlt heti Oroszország által Ukrajnának tulajdonított támadás megtorlásának nevezett. Az ukrán fél ezt visszautasítja. Az Egyesült Államok célja a csendes-óceáni térségben a stabil erőegyensúly fenntartása. Erről beszélt Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter Szingapurban a Shangri-La párbeszéd biztonságpolitikai fórumon. Hegseth hangsúlyozta, Kína, illetve bármely más ország nem szerezhet egyértelmű katonai fölényt a régióban, mert az veszélyeztetné az Egyesült Államok és szövetségesei biztonságát. A miniszter szerint a térségben jogos aggodalom övezi Kína fegyverkezését és katonai tevékenységének bővülését. Ugyanakkor Washington célja nem a konfrontáció. Arra is felszólította az ázsiai szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat. Hegseth emellett arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok szükség esetén kész újabb katonai műveletekre Irán ellen. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: Budapesten a Puskás stadionban ma 18 órától játsszák a Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntőt. Borbély Balázs távozik a bajnok Győr vezetőedzői posztjáról, és a kupagyőztes Ferencváros labdarúgó csapatának irányítását veszi át. Sorozatban 5-5-ször lett bajnok a lévai férfi kosárlabda csapat. A svájci jégkorong VB-n ma 15-20-tól Svájc-Norvégia, 20 órától pedig Kanada-Finnország elődöntőt rendeznek.
0: Időjárás.
2: Változó.

0: kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: 8 óra 6 perc. Az anyaországi támogatáspolitika évek óta a kisebbségi lét egyik meghatározó eleme. Az elmúlt években lezajlott változások azonban azt eredményezték, hogy a forrásokért pályázó szervezetek teljesítményének fokmérője a szakmaiság helyett a lojalitás lett. Az új magyar kormány azonban ígéretet tett a rendszer átalakítására. De melyek azok a kérdések, amikre a megújított magyarságpolitikának mindenképpen választ kellene adnia? Czábocki Szabolcs történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai Társadalomtudományi Intézetének és a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársával beszélgetünk. Az április 12-én lezajlott magyarországi választások óta sokszor és sokan megjegyezték, hogy a nemzetpolitika vívmányait a jövőben is meg kellene őrizni, így feltehetően nem árt, hogyha egy mérlegeléssel kezdjük, és az elmúlt közel két évtizedet ebbe a bizonyos serpenyőbe helyezzük. De milyen is volt valójában az elmúlt évek nemzetpolitikája?
2: Egy általános jellemrajzal, hogyha lehetne szolgálni így az elmúlt 16 évről, én alapvetően a tisztemből, tehát történész előzetesen foglalkoztam némileg így a úgymond a magyar-magyar viszonnyal, vagyis a magyar kisebbség, illetve a budapesti kormányzatoknak a viszonyaival. Az elmúlt 16 évről minden bizonnyal kijelenthető az, hogy ha magyarság politikáról beszélünk, a magyarság politikát az határozza meg elsősorban, hogy a magyar állam miként próbálja megmutatni azt, hogy mit jelent magyarnak lenni, illetve hogy mit jelent a magyarság, és ebben a tekintetben kijelenthető, hogy az elmúlt 16 évben egyfajta feudális logikát követett a magyar nemzetpolitika, és hogy mit értünk ez alatt. Ez egyrészt összefügg a támogatáspolitikával, másrészt viszont összefügg magának az elmúlt 16 évnek a magyar közmédiának a szerepével is. Éppen azért, mert a határon túli magyarok számára egyértelműen egy fontos szocializációs közeg a magyar közmédia fogyasztás már egészen az 1970-es, hogyha már a rádiót vesszük, és aztán a televíziónak a szerepe. Ebben a tekintetben ők egy alternatív nyilvánosságot kaptak ezáltal, hogy ők nem tapasztalják meg, nem tapasztaljuk meg határon túli magyarokként feltétlenül a magyarországi hétköznapokat, de tulajdonképpen a magyar közmédia egy meglehetősen egyoldalú, tehát egy alternatív nyilvánosságot nyújtott a határon túli magyarok számára, amelyből tulajdonképpen az az elit, amit megformált a magyar nemzetpolitika, az is hasznosult.
1: A rendszer működését feudálisként jellemezte, és hogy az elmúlt időszakban elhangzott megjegyzésekből ehhez még néhányat hozzátegyünk. Volt olyan, aki hűbéri rendszernek vagy lojalitás alapú működésjelzőkkel illette azt, amit az elmúlt közel két évtizedben láthattunk, vagy legalábbis egy részében ennek a 16 évnek, amíg a Fidesz kormányzott. De valóban ezek a legtalálóbb kifejezések, amikkel leírható az a rendszer, ami most már az április 12-i választások után feltehetően a múltban marad?
2: Úgy mondanám, hogy is. Hogy vannak még különböző fogalmak, amiket itt be lehet hozni. Tehát ilyen például is egy, meg is lehet vonni a mérleget, tehát nem csak mondjuk a szlovákiai magyarok esetében, hanem mondjuk akár a romániai vagy a szerbiai magyarok esetében is, hogy a Fidesz nemzetpolitikája is ért el ezeknél a közösségeknél. Egyrészt ugye már csak a úgymond a nemzeti összefogásnak a jelszava, ami pont ebben a hűbéri rendszerben úgy jellemezhető, hogy az összefogással próbáljuk kisminkelni azt, amit etnikai autokráciának nevezünk, vagyis van egy adott magyar nemzetpolitika által kijelölt elit, ami tulajdonképpen azt a magyar nyilvánosságot próbálja leuralni, ami a másik országban működik. Szóval ez az egyik talán, hogy ez az összefogás, illetve az etnikai autokráciának a jelzője, de ez természetesen ezek különböző mértékben fejlődtek ki, vagy különböző mértékben érték el a hatásukat, akár Szlovákiában, Romániában, vagy Szerbiában. Talán a legélénkebb ebben a tekintetben, és nagyon is jól látszik közelmúltnak a hatásaiból Vajdaságban milyen folyamatok indultak el azután, hogy a Fidesz-KDNP kormány elveszítette a választást.

0: választásokat, és a Vajdaságban is újabb csoportosulások jöttek létre azért, hogy megtörjék a Vajdasági Magyar Szövetségnek a hegemóniáját.
1: Az ön által felvázolt folyamatot az elemzők egy része röviden úgy összegezte, hogy a nemzet tulajdonképpen vállalkozássá lett. És hogyha ezt a gondolatfonalat szeretnénk tovább kördíteni, akkor a szlovákiai magyar térfélen ez hogyan nyilvánult meg, vagy miben nyilvánult meg a leginkább?
0: Úgy gondolom, hogy ez azért is mondható, hogy a nemzet vállalkozás vált, mert itt a viselkedési formák, illetve az, hogy mit tartunk közösségnek, tehát az formálódott át egyfajta ilyen cégalapú modellé. Nem arra gondolok most feltétlenül, hogy azok az emberek, akik mondjuk magukat a magyar nemzethez tartozónak gondolják, hogy ők viselkednek ilyen cégalapon, hanem itt arra gondolok, mit akart üzenni az az elit, amelyet a magyar nemzetpolitika megteremtett, hogy mi is a nemzet, tehát ebből adódóan alakult ki egy olyan modell, ami szerintem a Fidesznek a nemzetpolitikájának az egyik kulcsa volt, hogy eltértünk az etnikai, illetve a kulturális szimbólumoktól, tehát ilyen például korábban akár a március 15 megünneplés, és ezeket mai napig tartjuk, de úgy gondolom, hogy egyre kevesebb a súlya is már, és hogy egyre kevesebb a üzenet, amivel korszerűsítjük ezeket a szimbólumokat, és a Fidesztől még jobban eltávolította az embereket, és hamarabb a politikai közösség felé terelte a hangsúlyt. Ennek a politikai közösségnek nem csak a politikai elitje van meg, hanem a gazdasági elitje is, tehát akik nem hezitáltak azzal, és ez talán főleg Romániában, illetve Szerbiában is érzékelhető leginkább, hogy ez a gazdasági elit nem hezitált annak kapcsán, hogyha mozgósításról, választási mozgósításról van szó.
1: Vagy ahogy ön fogalmazott, a közösségszervezést felváltotta a forrásszerzés. Ugye más határon túli magyar közösségeket említett, de hogyha ezt a szempontot a szlovákiai magyar térfélen vizsgáljuk, akkor idehaza mennyire volt jelen ez az elképzelés, illetve ennek az ideológiának a megvalósítása?
0: Úgy gondolom, hogy abszolút. Azért is elkeserítő, úgy gondolom, hogy a szlovákiai magyar döntéshozók, illetve elit e felé tendált, mert mondhatni egy közhely számba megy az az elképzelés, hogy azáltal lehet valamit rendezni, közösséget teremteni, hogyha van rá anyagi erőforrás, de egyébként az elmúlt évtizedek, amióta létezik szlovákiai magyarság, ez bebizonyította, hogy ez nem feltétlenül így van, és hogy alapvetően a közösségszervezés alapköve tulajdonképpen a bizalom. Az, hogy vannak emberek, akik úgy közelítik meg egymást, és ez most kicsit én történész vagyok, de egy kicsit a szociológiai vénám szólal meg most belőlem, szóval az, hogy a két ember egymáshoz úgy közelít, hogy nem gondolják azt feltétlenül magukról, hogy ők valamilyen szinten a közjónak ártanának. Csak azért, mert egy teljesen más elképzelésük van, akár az euróról, az ukrán-orosz konfliktusról, és stb. Szóval ez is összefügg ugye azzal, hogy a politikai közösség felé való figyelemtereléssel. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendőkben ez lesz a nagy kihívás, hogy újból megteremteni, és kicsiben is kell gondolkodnunk, és aztán építkezni ennek kapcsán, hogy hogyan teremtsük meg az emberek között bizalmat, egyrészt ez, másrészt pedig hogyan lehet azokat az etnikai kereteket megtölteni tartalommal.
1: Feladat tehát bőven van, viszont ahhoz, hogy valaki egy jövőképet építsen, nem árt, hogyha lezárja a múltat. Kit terhel tehát leginkább a felelősség azért, hogy ilyen helyzetbe került például a szlovákiai magyarság is? Elsősorban a magyar kormányzatot, vagy a helyi szlovákiai magyar elitet? Tehát kinek kellene felelősséget vállalni azért, hogy ez a továbblépési folyamat elkezdődhessen?
0: Én úgy gondolom, hogy ha rangsorolni lehetne, első számú felelőse az, aki kialakította ezt a rendszert, és az már pedig a magyar kormány volt, és tulajdonképpen a kisebbségi elitek a magyar kormány nemzetpolitikájának a rabjává vált. És az már egy másik dolog, hogy tulajdonképpen voltak, sőt, hát nyilvánvalóan voltak, akik ennek a rendszernek a működtetéséhez asszisztáltak. Szóval az, hogy az elmúlt 16 évben így működött a nemzetpolitika, ahogyan, és hogy szó szerint, ironikusan mondva, mert ugye a Fidesz gyakran hangoztatta, hogy családpolitika, és hogy a családbarát Magyarország, csak hát ez magának a magyar közmédiának, meg ennek az alternatív valóságnak is az volt az egyik következménye, hogy maguk a családon belül is megszűntek a bizalmi kapcsolatok, tehát olyan aktuál politikai ügyek miatt, amire korábbi évtizedekben nem volt példa.
2: példa.
1: Hogyan kellene tehát kinéznie a gyakorlatban ennek a felelősségvállalásnak, adott esetben szembenézésnek, aminek el kell indulnia ahhoz, hogy elkezdhessen ez a közösség jövőt vagy bizalmat építeni? Tehát innen, ebből a bizalomhiányos állapotból mi lehet a kiút?
0: Úgy gondolom elsősorban az, hogyha Magyarország valóban őszintén arra törekedne, mert a kisebbségi magyarság tekintetében szerintem az elsődrendű cél a megmaradás tekintetében az az, hogy az otthonmaradás, otthonvaló érvényesülést előteremtsék az emberek számára. Ebben a tekintetben viszont, hogyha Magyarország valóban ehhez hozzá akar járulni, akkor kénytelen lesz úgymond önmérsékletre, szóval megszüntetni azt a hatalmi asszinkront, ami van Magyarország, illetve a kisebbségek között, és hogy valóban partneri viszonyt kialakítani, és ez valóban, tehát ez a magyar kormányon is múlik, hogy önreflexiót is gyakorolva ne essen olyan hibába, hogy le akarja uralni a kisebbségi magyar nyilvánosságnak a tereit.
1: Azt tehát vázolta, hogy Budapestnek hogyan kellene eljárnia ebben a helyzetben, de mi lenne a feladat határon innen, tehát a szlovákiai magyar közösség elit vagy a képviselők felé?
0: Ami itthon illeti, úgy gondolom, hogy ha az elmúlt évtizedeket nézzük, akkor nagyon az látszódik, hogy maguk a kisebbségi magyarok így kicsit, mintha bezárkóztak volna maguk régióiba. Nagyon kevés példa van arra, és ez talán főleg a diákságot érinti, nincsenek ilyen transzregionális élményeink. Tehát nincs az, hogy mondjuk rá példának okáért, hogy már nincsenek olyan intézményeink, ami például egy Nyugat-Szlovákiában felnőtt diáknak, vagy felnőttnek, hogy előnyös helyzetet jelentene, hogy ellátogasson Kelet-Szlovákiába. És ebben a tekintetben is úgy gondolom, hogy van egy asszinkronitás nyilván, mert ugye Csalló közben, illetve környékén tömörül a szlovákiai magyar intézményrendszernek a nagyobb hányada, és ezt az asszinkronitást is úgy gondolom, hogy jó lenne enyhíteni, és minél inkább törekedni arra, hogy több ilyen régiók feletti élményeket előteremteni a magyarok számára. És ebben a tekintetben nyilván a turizmusnak, illetve az idegenforgalomnak is nagy feladata van.
1: És hogyha onnan nézzük a kérdést, hogy a politikumnak, vagy inkább az újjászerveződő civil szektornak kellene felvállalnia a kezdeményezést, akkor kinek a tér felén pattog most a labda?
0: Elsősorban úgy gondolom, hogy a civil szféra, mivel hogyha egy ideális rendszert akarnánk elképzelni, akkor a civil szféra az, amely valamennyire féken kell tartsa magát a politikumot, illetve a civil szféra kellene az legyen, amely irányt is mutat a politikumnak, úgy ahogyan egyébként a két világháború közötti kisebbségi élet is úgy zajlott, hogy például a politikai pártoknak a feladata az elsősorban abban merült ki, hogy mondjuk rá nyilvános pártgyűléseket szerveztek, és mozgósították az embereket a választásra, illetve lokális szinten a képviselőtestületekben felszólaltak bizonyos ügyekben. Viszont a maguknak, a pártoknak úgymond a hinterlandját és hátországát, azt az egyesületi élet nyújtotta. A pártok alapvetően ezekből a személyi átfedésekből adódóan is az egyesületeknek az érdekeit is képviselték. Én úgy gondolom, hogy civil szférának kell megfogalmaznia azt, hogy azok az etnikai keretek, illetve hogy mit nevezünk magyar ügynek, tehát hogy a civil szférán múlik az, hogy megfogalmazza azt, hogy mit jelent ez a magyar ügy, és aztán ezt a magyar ügyet aztán a politikumnak kellene képviselnie, vagy a magyar ügy érdekét érvényesíteni.
1: A korábbi támogatási modell gyakran még azoknak a szervezeteknek sem kedvezett, akik egyébként a rendszer haszonélvezői voltak. De hogyan állítható vissza azok bizalma, akik az elmúlt években kialakult lojalitási verseny miatt elveszítették a magyarság politikába vetett hitüket? Arról Voda Zsófiát, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatóját kérdeztem. A szlovákiai magyar választópolgároknak az elmúlt években olyan érzése lehetett, hogy a civil szféra kevésbé hallatta a hangját, erősebb kritikákkal élve, akár az is megjelent, hogy tetszhalott állapotba került. Mi az oka, hogy ilyen helyzetbe került a szlovákiai magyarság, már ami a civil platformjait vagy fórumokat illeti?
2: Ez egy nagyon komplex kérdés, de nagyon pontos a leírása annak, hogy mi történt. Az én olvasatomban ez a törés a szlovákiai magyarok kerekasztalának a megszűnésével vagy feloldódásával, mert nem volt ez egy hangos dolog, ahogy véget ért, de mégis egy széles platform, egy egyeztető fórum szűnt meg. Az volt a többünk megélése, hogy egy olyan fajta magunkra hagyottságban lettünk civil társadalomként, ami addig nem volt jellemző, mert ugye amikor a 2000-es évek elején is, amikor stabil etnikai pártról vagy stabil parlamenti képviseletről beszélünk, akkoriban is volt egy nagy felhajtó ereje, akkor talán Tóth Károly nevéhez és a fórumintézethez lehetett leginkább kötni azt, hogy déli határsávban indult egy nagy képzési hullám, maga ez a Európa felé nyitunk, több forrás fog majd érkezni, szabadon mozgunk, szabadon mozognak a gondolatok, a tudás, ennek volt egy nagy felhajtó ereje. Talán meg lehet fogalmazni azt, hogy a civil szféra még az utóbbi évtizedben is sokan ebből a lelkesedésből vagy know-howból táplálkoztak, ami nem feltétlenül egy gyümölcsöző vagy egy 21. században fenntartható modell. A közösségi média liberalizálódásával, vagy ez a mindenki számára elérhetővé válik modelljével, egyre több ember indul el ma felé, hogy egyénileg láttassa magát, hogy megtörtént egy olyan fajta, közösséginek talán nem nevezném, de hogy társadalmi felszabadulás vagy fellazulás, ami korábban soha nem volt megfigyelhető a hagyományos intézményrendszerekhez képest. Ennek ellenére szlovákiai magyar szinten inkább azt vehetjük észre, hogy az emberek úgy érzik, hogy komment szekciókban, beszélgetésekben, vagy amikor átlagos állampolgár, választópolgár véleményét látjuk, akkor az jön elő, hogy nincs elég hangunk, nincs elég eszközünk, ami magukhoz, az intézményrendszerekhez köthető ahhoz, hogy ez egy visszatérő példa, de például az, hogy nincsen etnikai pártunk a parlamentben, az azt is jelenti, hogy az ahhoz köthető informál vagy akár formális szakmai hálózatok is meggyengülnek, nincsenek asszisztensek, akik mellettük dolgoznak, a tanácsadók nem kapnak megrendeléseket. Ez mindegy nagyon kötött, vagy egy szabályozott, akár elit formája annak, hogy mi az ország működésének a részei legyünk, de hogy ezzel párhuzamosan működik az alulról építkezés, és működik az, hogy az emberek saját maguk is megfogalmazzák a közösségeik vagy régiójuk számára, hogy mi az, ami őnekik prioritás, mi az, amire szükségük lenne. Én ugye ebben szférában mozogtam egyetemi éveimtől fogva, volt egy brüsszeli kitérőm, és miután hazajöttem, akkor még inkább láttam azt, hogy mennyire fontos, hogy együttműködve, közösen érdekérvényesítve történjenek ezek a dolgok, hogy ezek azok a jó gyakorlatok, amik működnek, de mégis éreztem egyfajta megbicsaklást, általános apátiát, vagy talán már tanult tehetetlenségnek is lehet nevezni, ami a szlovákiai magyar civil szférában jelen volt, hogy egy-egy játékos építkezik a saját, vagy regionális, vagy rendezvényszervezői, vagy közösségszervezői platformján, vagy itt a fővárosban is vannak nagyszerű lokálpatrióta kezdeményezések. Ezt nem lehet elvitatni, de hogy köztük ez a hálózat nagyon kevéssé működik, és nekem például az segített, hogy a szlovák civil szférával kerültem szorosabb kapcsolatba, és onnan kezdtem el jó gyakorlatokat gyűjteni. De ez mondjuk csak az én történetem. Én itt most a közügy civil platform képviselőjeként ülök, és a közügy ezt az egész nagy almát nem fogja tudni átharapni, hogy ennek egyetlen szeletét céloztuk meg, mégpedig az, ami tavaly a leghangosabb és a legfájóbb és felkavaróbb volt, legszpenes elfogadásakor, akkor fogalmazódott meg bennünk ez, hogy több különálló civil vagy aktivista hallatta a hangját, született petíció ebben a témában, de hogy nem volt olyan platform, amilyen össztársadalmilag reflektált volna erre. Érezhetően a politikumnak is, vagy most már a önmagát egyetlen magyar pártként keretező etnikai pártunknak nincs akkora ráhatása, hogy mondjuk törvényhozási szinten tegyen ezzel valamit. Mi pedig úgy voltunk vele, hogy különböző helyen dolgozó, tevékenykedő, de mindig a civil szférához fűződő szervezőtársak vállaltuk fel akkor ezt a feladatot, hogy adunk egy tágabb lehetőséget ennek az ellenállásnak a megszólaltatására, akkor a kollektív bűnösséggel, a földelkobzásokkal és a legszbenessel szemben.
1: Ugyanakkor az elmúlt években annak lehettünk tanúi, vagy aki tüzetesebben figyeli a közéleti eseményeket, azt láthatta, hogy a civil szféra nagyon gyakran a politikum célkeresztjébe kerül, és ezáltal sokak szemében a civil szféra értéke csökkent a politikusok tevékenysége okán. Ebből a gödörből mennyire lehet kijönni, különösen úgy, hogy a civil aktivitás terén is voltak csendesebb pillanatok az utóbbi években, tehát hogy ennek a két viszonylag negatív tényezőnek a kombinációját hogy lehet feloldani, hogy a közösség értse és érezze a civil szféra jelentőségét?
2: Én azt hiszem, hogy ezt úgy lehet pontosan megválaszolni, hogyha kvázi térfelekre bontjuk, hogy szerintem a szlovákiai, szlovák civil szféra, ahogy említettem is, másképp működik. Valószínűleg nem más elvek mentén teljesen, de hogy máshol tart, más problémákat old, mint a szlovákiai magyar felvidéki civil szféra. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ami most Szlovákia szinten elindult, és ami mondjuk a mi jogi kereteinket befolyásolja, vagy szigorítja, vagy irreális elvárásokat teremt. Mondok egy példát, diákok civil szervezetet működtetnek szintén a kollégiumon belül, egy polgári társulást, és ennek az a szépsége, hogy évente átiratják az elnökét. Nagyon szórakoztató feladat, amikor az a diák az első hónapjait azzal tölti, hogy belügy, meg adminisztrálás, mi egyéb, de ezt is nagyon fontos megtanulni. És volt olyan példánk, amikor hónapokon keresztül a már beküldött kérvényre nem válaszoltak, és kiderült, hogy összesen, nem tudom, talán 3 vagy 4 ügyintéző hölgy ülött az irodában, és azt vették előre a bejegyezni való módosításokat, hogy hányszor hívtuk föl őket telefonon, hogy aki nagyon sokszor hívott. Ezek a mindennapi realitások, az apró pénzre váltott szlovákiai civil szféra, és mindeközben a kormány orosz mintára, így szoktuk csak informálisan emlegetni, született civil törvénnyel akarja még inkább szigorítani azt, ami már néha így is épp elég göröngyös. Ez egy állami szinten megjelenő tendencia. Szlovákiai magyar szinten én sokkal inkább azzal találkozom, hogy a valamiféle innováció hiány, vagy önmagunkba fordulás jellemző, hogy azokat a dolgokat végezzük, amiket szoktunk, azokat a rendezvényeket szervezzük, amire tudjuk, hogy lesz támogatásunk, és kezdünk eljutni ahhoz a témához, ami most ugye a közügynek a legaktuálisabb, a most megszervezendő támogatáspolitikát érintő konferencia. Mégpedig az, hogy nagyon sok rendezvénynek, vagy akár szervezet működésének megvalósulása, vagy maga a működése az ahhoz is köthető, hogy milyen források elérhetőek, mennyire tervezhető a működés 1, 2, 3, 5, 10 évre előre, hogyan lehet beállítani jól csapat összeállítását, az alkalmazottak bérét. Ezek olyan kérdések, amik mindebben a koordinátorrendszerben vannak jelen egyszerre, és szlovákiai magyarként ez egy nagyon specifikus helyzet, ami sok mindenben hasonlít szerintem többi határon túli kisebbség helyzetéhez, de nem mindenben.
1: Ha már a támogatás politikára terelődött a szó, akkor érdemes megjegyezni, hogy ahogy némiképp már utalt rá, az aktuális témája a közügynek is éppen a támogatás politika átalakulása, hiszen a most már felállt, de egyelőre sorait még rendező új magyar kormány már előre leszögezte, hogy az eddigi modellt szeretnék megreformálni, átláthatóbbá, sokkal transzparensebbé tenni. Miben látják a rendszer legnagyobb gyengeségét, amit mindenképp a múltban kellene hagyni, így a kormányváltást követően?
2: Két oldalról válaszolom meg, az egyik, hogy nyilván van egy személyes véleményem, illetve szeretek adatokból kiindulni, és szlovákiai magyar szinten néhány sajtókutatáson kívül erről nem született átfogóbb tanulmány, hogy magyarországi támogatások, ami nem csak a BGA, hanem különböző más ágain is érkezett, akár a külügyön, agráron, korlátozott mennyiségben érhető el adat arról, hogy pontosan mi történt, vagy mi érkezett a szlovákiai magyarokhoz. Ezt az erdélyiek dolgozták föl, a legpontosabban abból, amit én láttam. Kis Tamás és Sipos Zoltán, az Átlátszó Erdély és Egyenlőbb Erdélyért mozgalom kutatását tudom ajánlani ebben a témában, aki el szeretne mélyülni. Térek rá a második felére, hogy az én egyéni véleményem, hogy szerintem sokkal fontosabb az, hogy végre ne egyéni vélemények mentén, vagy egyéni lojalitások mentén szerveződjön a támogatáspolitika, hanem mi saját magunk számára is meg tudjuk határozni, hogy mire van szükségünk, és hogy nem 10 évvel ezelőtt mire volt szükségünk, hanem most ebben az adott időben, mire van szükségünk, és cselekvő civil társadalomnak egyszerűen cselekvővé kell válnia, és ez csak úgy tud megtörténni, hogyha maga ez a gyakorlati gondolkodás és együttműködés elindul.
1: A politikai lojalitás jelentette problémát említette, ami az egyik alapköve annak, hogy miért voltak átláthatatlanok eddig a támogatások, és ebben nem csak a civil szféra, de a szakértők is megegyeznek. Hogyha ebből indulunk ki, akkor milyen elvek mentén kellene újjáépíteni ezt a rendszert?
2: Pont ebben a kutatásban ilyen módon volt megfogalmazva ez a tényező, ez a lojalitás alapú működés, ami nekem a legjobban leírta, hogy ez egy lojalitási verseny volt. Hogy nem is teljesen arról volt szó, hogy voltak körök, mondjuk felvidéki szinten, akik állandóan kaptak valahonnan valamit, hanem hogy az én olvasatomban, és most már nem szeretnék átmenni a pletyka szociológia szintjére, hogy a kutatások alapján alapján, meg különböző beszámolók alapján is különböző érdekeltségi körök voltak a magyar kormány szintjén is, és az alapján, hogy ki melyikhez volt bekötve, az alapján érkezett különböző csoportokhoz támogatás. Ez érkezhetett, teljesen transzparensen mondom, hogy például egyedi támogatásként, mint ahogy én a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumot vezetem, és mi is ilyen egyedi kiemelt intézményként működünk, mint ahogy nagyon sok hasonló intézmény működött így a Kárpát-medencében. Szóval érkezett egyedi támogatásként a BGA-n keresztül, Bethlen Gábor alapon keresztül, de érkezett nagyon sok más módon is, ahogy már elkezdtem felvázolni. És az a gondolat, ami ebben a lojalitási versenyben engem megütköztetett, az leginkább az volt, hogy egy meritokratikus versenyben embereket, szervezeteket teljesítmény alapján díjazzák, honorálják, emelik föl, vagy kapnak ezért valamilyen juttatást, teljesítményükre ugye eredményt, elnyert projekttámogatást. De hogy ebben a versenyben szerintem a legtoxikusabb az pont az a része volt, hogy minket egymással versenyeztetett, hogy szlovákiai magyar berkekben is a egyik szereplő a másiktól irigyelte, hogy mert ki járta, mert ő nem járta ki, mert ez miért jár, mert ez nekünk kellene, hogy járjon, mert mi olyan teljesítményt mutatunk föl, hogy egy annyira eltorzult, vagy egy ilyen izomsorvadásos állapotba került ezáltal sok egyébként reális teljesítményt felmutató szervezet, és olyan torz ösztönzők alapján alakult ez a verseny, ami stratégiai vagy hosszú távú szempontból azzal is ugye rengeteget ártott, hogy mondjuk nem megfelelő helyen vagy nem megfelelő felhasználással történtek ilyen dolgok, ezeket akkor ki kell vizsgálni. A másik oldalon pedig pont ezt a közösségi összetartó erőt lazította föl. Szeretném elmondani, hogy amikor ezeket a kritikákat elmondjuk, hogy mik voltak azok, amik problémaként voltak jelen, akkor én semmiképp sem szeretnék átesni, és a közügy platform is magával a konferencia szervezéssel nem kérdőjelezi meg annak a tényét, hogy szükség van-e a határon túli támogatásokra. Inkább azt tartom fontosnak, hogy ez olyan kereteket kapjon, ami fenntartható és hosszú távon is a szlovákiai magyar, illetve határon túli közösségeket szolgálja, és mégpedig összhangban azzal, ami a Velencei Bizottságnak is volt az ajánlása a kisebbségek támogatása számára, akiknek van anyaországuk, mégpedig az, hogy alapvető támogatási csomagot minden kisebbségnek otthon kellene megkapnia, és hogy az anyaországi támogatásoknak valami erre építő, kiegészítő jellegnek kellene lenni. És akkor itt már el tudjuk indítani ezt a vitát, ezt az érdek vagy szükséglet ütköztetést, hogy magában a nagy kontextusban a magyarországi anyaországtól érkező támogatáspolitika, ez hogyan szerveződjön a legeffektívebben.
1: Ahogy jelezte korábban, vagy az előző időszakban az ön által vezetett Pozsonyi Szakkollégium is úgymond kivételezett helyzetben volt, és a kiemelt támogatottak sorát erősítette. Most a kormányváltás után éles kritikát fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy miért volt fenntarthatatlan az előző rendszer, vagy hogy melyek voltak a legnagyobb tökéletlenségei. Több ilyen véleményt lehetett hallani, nem csak a támogatások ügyében, hanem más közéleti témák kapcsán, és ezeket a felszólalás sokat a közvélemény nagyon gyakran úgy értékeli, vagy értelmezi, hogy kormányváltásról lévén szó, az adott szereplők is oldalt váltanak hirtelen. Mi az oka, hogy éppen most szólalnak meg önök is?
2: Teljesen releváns a kérdés, hogy ha mi haszonélvezői voltunk mondjuk az eddigi támogatás politikának, akkor miért hallatjuk a hangunkat? Az a támogatás, ami érkezett a mi részünkre is, és sok szervezet számára is, kulcsfontosságú volt, és a legrövidebb válasz erre talán az, hogy generációváltás történik, hogy azok is, akik a közügyben hallatják a hangjukat, hogy egy másik generációhoz tartoznak, akik mondjuk már beleszülettek, bele növekedtek ebbe a működésbe, és az utóbbi években kezdtük el mi is látni azokat a visszásságokat, vagy érzékelni a saját bőrünkön, hogy mi az, ami nagyon jól működik, és hogy természetesen, hogyha az ember a szervezetére, a szervezet működésére támogatást kap, és a miénk az egy működési támogatás. A szakkollégiumiság az Szlovákiában ugye nem törvénybe foglalt ismert fogalom, Magyarországon pedig törvénnyel szabályozott, úgyhogy a mi helyzetünk ebből a szempontból is teljesen specifikus, hogy működésre és erre a fajta tehetséggondozásra itt nem léteznek erre kiírt pályázatok, és mindenki mással versenyzünk, aki más módon vesz részt ebben. Teljesen biztos, hogy az eddigi működés adott egy olyan fajta stabilitást, amit semmi más nem adott meg ebben a témakörben, de hogy ezzel együtt az utóbbi években a részünkről is volt egy erős törekvés arra, hogy különböző európai uniós és szlovákiai forrásokat is vonjunk be. A részemről ezért is ennyire fontos erről beszélni, mert a próbálkozásoknak sokszor az az eredménye, hogy pont ezt a szlovákiai magyar szükségletet nem értelmezik értik meg, vagy nem tükrözik azok a támogatások, amik kiírásra kerülnek. És akkor lehet, hogy visszakanyarodok ahhoz a részhez, ahol a szlovákiai magyarországi arányokat lehet megnevezni. Ebben a kutatásban volt még egy számomra nagyon érdekes rész, ahol lakosság arányosan bontották le, hogy egy határon túlira mennyi összeg érkezik. Egy erdélyire 640 euró érkezett, egy szlovákiai magyarra 260 euró érkezett, és az összes többi vajdaságban 900, Kárpátalján 1900, Horvátországban 2400, Szlovéniában 4400. Azt látjuk, hogy arányaiban a szlovákiai magyarság a legnagyobb arányú kisebbség, aki a utód államhoz képest kisebbség, tehát a mi százalékunk a legnagyobb, és mi kaptuk elvileg az egyfőre első legkisebb támogatást. Ezzel egyel tovább lépek, vagy tovább viszem. Ez tükrözhetné azt, ami a Velencei Bizottság ajánlása is, hogy abban az adott országban kapják meg a támogatásnak a nagy részét, és ezt egészítse ki az, ami az anyaországtól érkezik. Ehhez képest nem csak anekdotikus, de konkrét számokkal levezethető, hogy mondjuk a kultminorba a kisebbség felhasználására milyen keretösszeg érkezik. Az is jelenlévő szempont, akár kultminoros elbidálóktól, vagy versenyző szervezetektől is visszajön rendszeresen, hogy hát ő kap Magyarországról támogatást, akkor őnek itt ezt a részét megvonjuk, vagy az, aki sehonnan máshonnan nem tud szerezni, azt megilleti mondjuk az a kultminoros támogatás. Ebben az egész kérdésben nagyon lerövidítve az a válasz, hogy van egy generációváltás, akik hiszünk abban, hogy, mert egyébként mi a munkánkat nem lojalitás alapúan végeztük, hogy én azt gondolom, és a visszajelzések is azt mutatják, hogy eredményeket hoztunk. Nem az a kérdés, hogy kellene elérkezni anyaországi támogatásoknak, hanem annak, hogy úgy kellene érkezni, hogy ez ne egy lelkiismereti alapú felhasználás legyen, hogy előző vezetés, vagy én, vagy a diákok milyen értékek mentén hogy végzik a munkájukat, hogy az nem egy belső iránytűnek a feltétele kellene, hogy legyen, hanem annak, hogy maga a rendszer úgy van beállítva, hogy mindenkit egyformán szabályoz, egyformán számon kér és egyformán honorál.
1: Az ön által mostanra többször említett lojalitási faktor az egy olyan téma, ami gyakorlatilag hetek óta a magyar médiában forog, mivel egyre több szereplő, akár civil, akár egyházi körökből előáll azzal, hogy eddig azért nem mertek hangosabban kritikát megfogalmazni, mivel tartottak tőle, hogy a hűség jelentette fő kritérium megbomlása okán akár azt a támogatást is elveszíthetik, amit már megítéltek nekik. Hogyha ebből az alapgondolatból indulunk ki, akkor a generációváltás mellett mennyiben járult hozzá ahhoz, hogy ez a téma a szlovákiai magyar térfélen is egyre nyitottabban került terítékre, az, hogy már nem kellettől tartani feltehetően.
2: Teljesen biztos, hogy hozzájárul, hogyha valaki pont egy olyan helyzetben van, hogy semmilyen más forrásból nem tudja támogatni, vagy bebiztosítani az adott szervezetnek a működését, akkor kétszer meggondolja, hogy mondjuk saját belső meggyőződése alapján hangoztat valamit, tud-e hatással lenni a teljes rendszerre, vagy pedig a szervezetének az épülését tartja legfontosabb célnak. Számomra nagyon elgondolkodtató volt ebben az Igaz Gyöngy Alapítvány vezetője adott egy interjút, és őnek is volt benne egy ilyen mondata. Őt ugye egészen megrendítő mértékben érte a hatalom részéről megkülönböztetés, vagy megkurcolás, és ő fogalmazta meg, hogy az ő számára, az ő világnézetében mindig az volt a legfontosabb, hogy a szervezetéért tegyen, és nem csak a szervezetéért, de hogy azért a célért, amiért dolgozik, azért a misszióért, vagy vízióért. És az a kérdés, hogy innentől mi így közösen, akik itt vagyunk ennek az egésznek gyakorlatilag az örökségével, hogy mi továbbra is felvidéki magyarok vagyunk, továbbra is szlovákiai magyarok vagyunk, és hogy ennek a kereteit ki tudjuk-e alakítani úgy, vagy meg tudjuk-e fogalmazni úgy, és aztán a kialakításban természetesen partner kell, hogy legyen a másik fél is, hogy a mi szükségleteink megvalósuljanak. Mik azok az elvek, ami mentén meg kellene fogalmaznunk magunkat a támogatáspolitika tükrében? Ilyen átláthatóság, teljesítmény, lojalitással szemben, de küzdök ma ezzel a szóval, tervezhetőség, az intézményrendszert vegye figyelembe, és a prioritások és stratégia szintű gondolkodás is valósuljon meg.
1: Elképzelések tehát vannak, hogy a jövőben milyen alapokra kellene épülnie egy felújított támogatási rendszernek, ugyanakkor a már említett tényezők következtében az elmúlt esztendőkben nagyon sokan elveszítették a rendszerbe vetett bizalmukat, a helyzetet pedig még tovább nehezíti, hogy a változás előtt állva az újtól való félelem is felsejlik a színfalak mögött. Ilyen körülmények körülmények között mennyire lesz nehéz leszámolni azzal az ön által már említett örökséggel, amivel a támogatás politika terén akár a szlovákiai magyarság, akár más határon túli közösségek is rendelkeznek?
2: Nagyon nehezet kérdez, egyedül sehogy sem, hogyha a szervezetek külön-külön működnek továbbra is, vagy egymást továbbra is, még akkor is, hogyha a legideálisabb forgatókönyv valósul meg, hogy amit megfogalmazunk önmagunk számára, és azt kérjük mondjuk az újonnan alakuló nemzetpolitikától, ahhoz nekünk is belsőleg meg kell újulnunk, hogy az együttműködésre vagy az egymás hangjának a meghallgatására törekedjünk. Az volt még szerintem egy fontos gondolat, ami erre rácsatlakozott. Gubik László pártelnök, Magyar Péter miniszterelnök kell való találkozás után mondta ki, hogy elsődlegesen a saját kezünkben van a sorsunk. Ezt akkor az etnikai pártpolitizálásra értette, de hogy elsődlegesen nekünk is a civil szférában ebből a szempontból most van a saját kezünkben a sorsunk, hogy lehet szerintem egy releváns vagy egy érthető válasz az, hogyha valaki, aki korábban kedvezményezett volt, vagy sikerült kijárnia ezeket a támogatásokat, félti azt, hogy az ő értékesnek gondolt munkája kárba veszhet. Teljesen érthetőnek gondolom azt is, hogy azok, akiknek a munkája nem volt a teljesítményük alapján honorálva, azokban van egy nagy elégedetlenség, és hogy ebben az egész közösségi jelenlétben van egy óriási feszültség egymással szemben is, hogy ezeket a mérőpontokat és keretrendszereket úgy kellene megállapítanunk, hogy ezeket a belső feszültségeket is segítsenek elsimítani, hogy mi saját magunk minél biztosabbak vagyunk abban, hogy és minél pontosabban tudjuk meghatározni, és ezek most így nagy szavaknak hangzanak, és egy konferencia talán ez a terjedelme, amit meg tud tenni, hogy az emberek átérzik, kimondják, megfogalmazzák ezeket a szükségleteket, és aztán a végén születik egy zárónyilatkozat, ami már egyel inkább apró pénzre váltott formája ennek, de hogy ez nem érhet véget itt, hogy az a fajta működés, ami külső-belső tényezők okán is megvalósult az elmúlt évtizedekben a szlovákiai-magyar civil szférában, hogy azt nem egy éjszaka alatt fogjuk átépíteni, átformálni, hogy szükség van valószínűleg arra, hogy hasonló módon regionális konferenciák szerveződjenek. Szükség van arra, hogy háttérkutatások szülessenek, hogy úgy, ahogy az erdélyek lebontották, hogy pontosan akkor melyik szervezet milyen érdekeltségi körben mennyit kapott, milyen teljesítményre, hogy akkor adatalapúan lássuk és ütköztessük azt, hogy ez a fajta tevékenység, amit egyikünk, másikunk végez, ez a nagy képhez mennyit tesz hozzá, és hogy talán ennek a konferenciának pont ez az első begyújtó ereje a legfontosabb a mi részünkről, hogy a közösségi akaratképzésnek meg kell jelennie, de hogy ez csak egy első lépés lehet, hasonló módon kell ezt folytatni másoknak is.
1: Az április 12-i magyarországi választások óta visszatérő mantra, hogy az elmúlt 16 év nemzetpolitikájának vívmányait meg kell őrizni. De melyek azok az eredmények, amikre valóban érdemes építeni? És mik azok a tökéletlenségek, amiket mindenképp ki kellene küszöbölni? Morvai Tünde kisebbségkutató, a Magyar Tudományos Akadémia határon túli magyarok titkárságának osztályvezetője válaszol. Mi a siker fokmérője a nemzetpolitika területén?
3: Igen, ez egy rendkívül összetett kérdés, attól függ, hogy magyarországi szemszögből nézzük, vagy a határ túloldaláról. Tekintettel arra, hogy most a szlovákiai Pátria rádiónak adok most interjút, azt gondolom, hogy a szlovákiai szemszögből, szlovákiai-magyar szemszögből is érdemes nézni. Számunkra, szlovákiai magyarok számára talán az egyik legnagyobb siker az elmúlt 36 évben az, hogy létrejött egy magyar nyelvű oktatási intézmény, egy felsőoktatási intézmény, a Selye János Egyetem, amely azt gondolom, hogy egy sikeres intézményé tudott válni, amely a szlovákiai-magyar értelmiséget el tudta kezdeni képezni. Ugye a küldetés nyilatkozatában is ez szerepelt. Korábban ez a felsőoktatási intézmény gyakorlatilag a nyitrai, most ugye a közép-európai tanulmányok karára hárult, illetve a pozsonyi magyar magyar tanszékre, amely csekély hallgatói létszámot rögt ahhoz képes dolgozni, ahogy most 2000 óta a Sely János Egyetem is. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb siker.
1: Konkrétumokat említett, de hogyha elvek szintjén értékeljük a kérdést, akkor ideális esetben Európai Uniós tagállamról lévén szó 2026-ot írva, mi kellene, hogy legyen a nemzetpolitika területén elért sikereknek a fokmérője, tehát ideális esetben a különböző nemzetközi szerződésekre, vagy az Európai Unió alapelveire hivatkozva mi az, amit sikerként lehet elkönyvelni a nemzetpolitika területén?
3: Természetesen tágabban is értelmezhetjük ezt a kérdést. A nemzeti kisebbségi jogok területén azt gondolom, hogy az Európai Uniónak, az Európai Uniós intézményrendszernek még vannak olyan elvarratlan szálai, amelyek ránk szlováki magyarokra is, és adott esetben ugye a kárpátaljai magyarokra is vonatkoztatva is egy rendkívül hátrányos tényező, például a minority safe pakkal, amely természetesen mondhatom azt, hogy egy sikertelenség majd nem ért célba, de felhívtuk magunkra a figyelmet Európában, az Európai Uniós intézmény rendszerben. Siker lett volna, hogy ezt a minority safe pakot elfogadják, de azt gondolom, hogy már a figyelemfelkeltés is egy fél siker volt annak idején.
1: Vannak tehát különböző előrelépések, ugyanakkor, hogyha az elmúlt közel két évtized nemzetpolitikája kerül most terítékre, vagy ezt helyeződik a mérlegre így a kormányváltást követően, akkor sokkal inkább a negatívumai kerülnek előtérbe annak a rendszernek, ami feltehetően a közeljövőben majd lezárul. Minek tudja be azt, hogy inkább a negatívumok vannak az előtérben, és nem azok a nemzetpolitikai vívmányok, ahogy ezeket általában nevezik, amikre ön is utalt beszélgetésünk kezdetén?
3: Most az újragondolás időszakát éljük, több mint egy hónapja történt Magyarországon kormányváltás. Azt gondolom, hogy ennek az újragondolásnak az időszakában első körben értékelnünk kell természetesen a nemzetpolitika pozitív irányvonalait is, de a hibákból lehet tanulni. Ezért valószínűleg mindenki úgy érzi, hogy a nemzetpolitika azon szegmenseivel foglalkozunk, amelyek kudarcot vallottak. Elsősorban ugye a támogatás politika azon elemei, amelyeket az első intézkedései között szeretne az új magyar kormány is felülvizsgálni, de nem tagadja senki azt. Én úgy látom, hogy vannak nagyon pozitív hatásai is az elmúlt 16 évről beszélünk. Az azt megelőző időszaknak is, nem csak az előző kormányzat idején, hanem azt megelőzően is voltak olyan intézkedések a határon túli magyarok felé, amelyek építkezni tudtak. Természetesen mondhatnánk azt, hogy az előző kérdésre is talán egy kicsit visszautalva, hogy a legnagyobb sikerként a magyar nemzetpolitika a magyar állampolgárság vagy a kettős állampolgárság megadását tartja, amely minket szlováki magyarokat nem olyan szinten érint, vagy nem olyan meghatározó, már különösen azt követően, miután Szlovákia is már jó néhány éve az Európai Unió tagja, és erre oly módon igazából nem is lenne olyan komoly igény Szlovákia részéről, de vannak olyan nemzettársaink Ukrajnában, Szerbiában, akiknek egy komoly pozitív eredménye volt az, hogy ezt a magyar kormány megvalósította. Konkrétan ugye a határ átlépés, mondhatnánk, ez az egyik legnagyobb hátrány volt, a vízumkényszer még a korábbi években. Ezek a problémák eltűntek, viszont mindig új problémák keletkeznek. Azért is gondolom azt, hogy most itt az idő, 16 évet fogunk most lezárni a nemzetpolitikában is, mert nagyon nagy az igény arra, hogy egy komoly revízió következzen be a magyarság politikában, nem csak az új kormány részéről, hanem a határon túli magyar kisebbség részéről is. Ez a diskurzus korábban is elkezdődött. Sok bírálat érte a magyar nemzetpolitikát, akkor is, amikor ennek a rendszernek a részesei voltunk. Természetesen akkor nem igazán találtak hallgató fülekre, most viszont mindenki abban bízik, hogy az őszinte társadalmi párbeszéddel a következő években egy hosszú távú stratégiával, nem alá fölé rendeltségi helyzetben ezeket a témákat ki lehet vesézni, és át lehet beszélni, és egy olyan irányt meghatározni, amely mind a magyarországi nemzetpolitika számára is sikeresnek mondhatóak, mind pedig a határon túli magyarok számára is.
1: Ön egyik legnagyobb sikerként azt emelte ki, hogy a határon túli magyar közösségek közelebb kerültek az anyaországhoz, ugyanakkor vannak olyan olyan vélemények, melyek szerint a nemzetpolitika sikerességének mércéje nem annyira az lenne, hogy mennyire hozza közel a külhoni közösségeket az anyaországhoz, hanem sokkal inkább az, hogy a határon túli magyarok mennyiben válnak megkerülhetetlen vagy kulcsfontosságú tényezővé a szülőföldjükön. Hogyha ebből a szempontból vizsgáljuk a kérdést, akkor itt mekkora sikereket sikerült elérni az elmúlt években?
3: Igen, ez egy másfajta megközelítés valóban. Azt kell mondjam, hogy erre talán a legnegatívabb példa Romániában hozható fel, annak ellenére, hogy az ottani romániai magyar párt kormányon van, rendkívüli módon elhatárolódott már a román politikától, és nem tudott annak ellenére, hogy kormányon van, olyan szinten integrás részévé válni, amelyből az erdélyi magyarok előnyöket élvezhettek volna. Szlovákia esetén egy kicsit más a helyzet, abból kifolyólag, hogy nem vagyunk kormányon, és még kormányközésben sem, ezért más dimenziók nyíltak meg számunkra. Magyarországgal ellentétben ugye számunkra nyitottak voltak az Európai Uniós pályázati lehetőségek. Minden híreszteléssel ellentétben azt gondolom, hogy ezzel a szlovákia magyarok is éltek, és a szlovákia magyar lakta vidék is komoly előnyöket tudott kovácsolni.
1: Bár politikai érdekképviselettel parlamenti szinten a szlovákiai magyarság jelenleg nem rendelkezik, vagy az elmúlt években sem rendelkezett. Ugyanakkor kormányzati szinten többször hallhattuk a politikusok részéről, legyen szó akár szlovákiai, akár magyarországi döntéshozókról, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok történelmi csúcson voltak. Mi az oka, hogy még ilyen körülmények között sem sikerült megerősíteni a szlovákiai magyarok helyzetét a szlovák köztársaságon belül?
3: Valóban a szlovák-magyar kapcsolatok azt mondhatni, hogy kormányzati szinten voltak csúcsponton, azonban nem a nemzetpolitikai csúcspontját jelentette az, ami az elmúlt mondhatni fél évben történt az ismert dekrétumok ügyében. Köztudottan a magyar állam, a magyar kormány ebbe a kérdésbe nem kívánt beleavatkozni, ami azt jelentette, hogy a szlovákia magyarok helyzetét nem kívánta, deklaráltan nem kívánta képviselni a szlovák kormánnyal szemben, amely nagyon sok szlovákia magyarban ellenérzéseket váltott ki. Természetesen mondhatjuk azt is, hogy jogosan vagy nem, és itt kerül elő az a kérdés, amire már korábban is utaltam, az aláfölé rendeltség. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a magyar kormány Beneš dekrétumok ügyében nem állt ki konkrétan a szlovákiai magyarok mellett, a szlovákiai magyar civil szféra egy része, viszont minden magyarországi, mondhatjuk azt is, hogy fenyegetés ellenére szervezett egy tüntetést, és azon dolgozik, mind a mai napig, hogy ebben egy nagyon komoly előrelépés történjen, és minden jel arra utal, hogy a magyarországi kormányváltással ez a két ország kapcsolata lehet, hogy nem kormányzati szinten lesz a csúcsponton, de hogyha a Beneš dekrétumok ügyében sikerül előrelépést kieszközölni, akkor a magyar kormány elégedett lehet.
1: És az új kormány deklarálta is, hogy sokkal élesebb és láthatóbb álláspontot kívánnak képviselni például az olyan vitás kérdésekben, mint a Beneš ügy, de ezen túl azt is leszögezték, hogy a támogatás politikára gyökeres átalakítás vár, hiszen a rendszert sokkal átláthatóbbá szeretnék tenni, és azt szeretnék elérni, hogy a sokak által hűbérinek nevezett eddigi támogatás politikai rendszer, ami gyakran a politikai hűségre épült, az teljesen új mederbe terelődjön. Ilyen célkitűzések mellett hogyan kellene átalakítani a támogatás politikát, hogyha valóban azt szeretné az anyaország, hogy az ne lojalitás, illetve politikai hovatartozás mentén alakuljon, hanem a szakmai értékek legyenek a fokmérő.
3: Ön is említette az átláthatóságot. Talán az elmúlt időszak egyik legnagyobb problémája volt ez a transzparencia nélküli támogatási politika. Az átláthatóság minden szervezet számára fontos, egyfajta önkontroll is, egy belső önkontroll is. Ennek a határon túli magyar szervezetek nem adtak megfelelő hangot. Természetesen azok, akik nem élveztek olyan szintű támogatásokat az elmúlt években is erős kritikánkat fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban. Nagyon sok szakértő foglalkozott azokkal a támogatási rendszerekkel, amelyekbe valamilyen szinten bele lehet látni. Legtöbben ugye a Betlen Gábor alap által kezelt támogatásokat magyarokat említik, de ezen túl nagyon sok minisztérium foglalkozott határon túli magyar pályáztatással, amelyek a legtöbb esetben átláthatatlanok voltak azok számára, akik lehet, hogy előnyt is tudtak volna részesíteni. Nem túl sokat tudunk még ebben a pillanatban, de hát türelemmel kell lenni arról, hogy az új kormánynak mi a terve ezzel a támogatási rendszerrel, azon túl, hogy a miniszterelnök a határon túli magyar pártok vezetőinek elmondta azt, hogy teljesen jogosan át kell vizsgálni ezt a támogatási rendszert. Ahogy én is utaltam erre, ahhoz, hogy új alapra tudjuk ezt helyezni, mindenképpen szükséges, hogy tanuljunk a hibákból, és ezeket egyértelműen a nyilvánosság elé kell tárni. Azt gondolom, hogy zajlanak ezek a fejtárások, bízom benne. Ugye most a jelenlegi sajtó értesüléseink szerint, amit a mai napon tudunk, az az, hogy a magyarság politikát egy helyettes államtitkári szinten fogják kezelni, ami mondhatnánk azt is, hogy jóval alacsonyabb funkció, mint korábban volt, és ez a magyarság politikai helyettes államtitkár ugye a társadalmi kapcsolatokért és kulturális felelős minisztériumban lenne. Viszont ez egy nagyon speciális minisztérium, ahogy a neve is tükrözi, ez egyáltalán nem fedi le azokat a támogatási rendszereket, amelyekben korábban is a határon túli magyarok részesültek. Nem csak kulturális támogatásban, hanem oktatási támogatásban, a gazdasági szervezetek gazdasági támogatásban is részesültek különböző minisztériumoktól, úgyhogy mindenképp úgy látjuk, sokan úgy látjuk, akik ezzel a témával foglalkoztunk, hogy egy olyan intézményi hátteret kellene biztosítani a határon túli magyar támogatásoknak, amelyek a különböző tárcák pályázatait is egyértelműen átláthatóvá teszik a határon túli magyar szereplők számára, és miután kialakul ez a struktúra, akkor az egyes szakmai szervezetekkel, legyen az oktatás, tudomány, egyház vagy bármilyen szervezet, végigbeszélik azokat az eddigi hibákat, amelyeket feleltek az előző rendszerben, megfogalmazzák az igényeiket, és a magyar kormány pedig ezeket az igényeket mérlegeli. Egy megfelelő szakmai bírálóbizottság remélhetőleg nem részrehajlóan majd ezeket a pályázatokat tudja bírálni. Nagyon fontos megjegyeznem azt, hogy sokan, akik azon gondolkodunk, hogy hogyan érdemes átalakítani ezt a támogatáspolitikát, azon az állásponton vagyunk, hogy a regionalitást érdemes figyelembe venni. A határon túli magyarokat nem kellene egy kalap alá venni, ugyanis teljesen más igények vannak Szlovákiában, Romániában, és mindre beszéljünk a diaszpórában is, úgyhogy mindenképpen összpontosítani kellene arra, hogy regionális szintű irányok is szempontot kapjanak a támogatáspolitika kialakításában. Ha csak hazai példát, szlovákiai példát mondunk, még abban sincs egyértelmű konszenzus, hogy egy pozsonyi szervezetnek milyen támogatásra van szüksége, vagy egy kassainak, és aztán még ne is beszéljünk szakmai igényekről, mert az egyik a regionalitás szempontja, a másik pedig a szakmai. Nagyon nagy hibája volt annak a rendszernek, amit a végéjában kialakítottak, hogy gyakorlatilag a civil szervezetek egy kalap alá véve pár százezer forintokért, akár egyházról legyen szó, akár egy hagyományőrző, akár egy foci csapatról, ugyanabból a zsebből próbálta megszerezni a támogatást évről évre. Nem volt egyértelmű az a szempont, hogy mi alapján ki, és konkrétan az sem, hogy ki döntött ezekről a támogatásokról, függetlenül attól, hogy teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a Bethlen Gábor honlapján fenn van a bizottság, de az, hogy a regionális támogatásokban kik nyújtottak egyéb információkat a döntéshozóknak, az nem egyértelmű. Itt kellene, hogy érvényesüljön a szakmai szempont, tudományos szervezetek vagy intézmények pályázatait azok a szakemberek bírálják, akik minőségbiztosítást tudnak vállalni azokért a pályázatokért, és ami a legfontosabb, egy dolog az, hogy egy pályázatot megnyer egy szervezet vagy intézmény, a másik pedig az, hogy mit teljesít. Ez sem átlátható, ebben is nagyon komoly előrelépést kell, egy monitoring rendszert kell neki alakítani az új támogatáspolitikai intézmény, intézményrendszernek, amelyben egyértelmű, meghatározható követelményeket kell leszögezni az egyes szakmai szervezeteknek ahhoz, hogy adott esetben egy következő évben is pályázhassanak. A nyomonkövetés, monitoringozás, ez egy nagyon fontos része egyébként az országos pályázatoknak is, nem beszélve az Európai Uniós pályázatoknál. Itt ezeknél a pályázatoknál ez nem mindig érvényesült, és ez egy nagyon komoly hiátusa volt a támogatáspolitikának, hogy nem volt nyomon követhető.
1: A támogatás politikáról tehát zajlik egy élénk vita, ami eredményeképp meg is tud a szakma fogalmazni olyan célkitűzéseket, amit a jövőben a kormányzatnak végre kellene hajtania, hiszen ahogy ön is említette, bőven vannak olyan elemek, amik beépíthetőek lennének a támogatási rendszerbe, hogy a sokkal hatékonyabb és átláthatóbb legyen. De ebből az átalakítási vagy reform folyamatból, ami feltehetően hamarosan elindul majd, hogyan kellene maguknak a határon túli közösségeknek kivenni a részüket, hogy valóban egy olyan rendszer szülessen, amivel nem csak a budapesti kormányzat, de a határon túli magyarok is elégedettek lehetnek.
3: Én azt gondolom, hogy az a párbeszéd, ami nyilvánosan fog kezdődni, az már egy nagyon jó kiinduló pont. Pontosan annak a feltérképezésére, hogy mit gondolnak azok a szervezetek, akiket érint. Vannak olyan szervezetek, akik természetesen nemzeti jelentőségi intézmények. Ennek a fogalomnak is nagy jelentősége van, de vannak civil szervezetek, akik szeretnék elmondani a véleményüket. Én azt gondolom, a függetlenül attól, hogy nagy nyertesei vagy nagy vesztesei voltak az elmúlt 16 évnek, hogy hogyan tovább. Mert a visszhangok azok mégiscsak azt tükrözik, hogy a nagy nyertesek sem voltak feltétlenül mindig elégedettek ennek a pályáztatási rendszernek a működésével. A sajtóban is, a szlovákiai magyar sajtóban is láthatólag több cikk megjelent ebben a témában. Ezek mind segítik a gondolkodást, mind segítik azt, hogy a szlovákiai magyar szervezetek tudjanak egyfajta konszenzust kialakítani arról, hogy számukra mi lenne az a megfelelő támogatáspolitika, amelyre remélhetőleg a magyar kormány vevő lesz, legalábbis meghallgatja ezeket az igényeket.
4: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Köszöntöm a Pátria Rádió kedves hallgatóit így 9 óra után. A digitalizáció térnyerése és az innovációk megjelenése növelték az elvárásokat mindannyiunkkal szemben, hiszen minden korábbinál gyorsabban hozunk anyagi döntéseket, ezek következményeit pedig azonnal érezzük. Nem véletlen, hogy a pénzügyi tudatosság mostanra nem luxus, hanem egy alapvető eszköz, aminek a tarsolyunkban kellene lennie, hogyha biztonságosan és felelősségteljesen szeretnénk navigálni ebben az új világban. De mik a pénzügyileg művelt polgár fő ismérvei? A folytatásban Majer Péter, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivője, Peter Kazimír, a jegybank elnöke, Ravasz Ábel, Tomás Drucker oktatási miniszter tanácsadója és Barát Kinga pénzügyi szakértő válaszol. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Visszautasította a belügyminiszter kérelmét a bíróság a Csurilla ügyben folyó végrehajtás leállítására. Orbán Viktor magyarázatot kér Magyar Pétertől az uniós források felszabadításáról. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 20-9 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A Besztercebányai járás bíróság elutasította Matus Lutajestok belügyminiszter kérelmét, amellyel a Csurilla ügyben folyó végrehajtási eljárás felfüggesztését kérte. Az ügy előzménye egy jogerős ítélet, amely szerint a miniszternek 90 ezer eurós kártérítést kell fizetnie, miután egy korábbi kijelentésében a rendőröket elítélt bűnözőhöz hasonlította. A bíróság döntése után az exekúciós eljárás folytatódik, amely a tartozás teljes behajtásáig tart, kamatokkal és költségekkel együtt. Az ügyvéd szerint a végösszeg a jogi eljárások miatt tovább nőhet. A miniszter korábban azt mondta, hogy kijelentéseit fenntartja, és bírálta a bírósági eljárás menetét. Nikus Ordán román államfő szerint az a drón, amely tegnap a romániai Galac városában egy lakóházba csapódott, az ukrán légvédelem találata után tért le eredeti útvonaláról. A román elnök hangsúlyozta, hogy a felelősség továbbra is Oroszországot terheli, mivel a támadás az Ukrajna elleni orosz hadművelet része volt. Közlése szerint a drón mintegy 30 kg robbanóanyagot szállíthatott. Az incidensben két civil sérült meg, de állapotuk nem súlyos. Dán szerint az eset ismét rámutat a modern drónelhárító rendszerek hiányosságaira, és arra, hogy Romániának és a NATO-nak is erősítenie kell a légvédelmét. Richard Drasi parlamenti házelnök szerint a romániai Galac városában történt incidens, ahol egy orosz drón egy lakóházat talált el, és civilek sérültek meg, komoly figyelmeztetés az egész régió számára. Úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai háború veszélyesen közeledik a NATO és az Európai Unió határaihoz. Drasi teljes szolidaritást fejezte ki Romániával, és hangsúlyozta, hogy Szlovákia biztonsága az elsődleges. Szerinte a szövetségesekkel szoros együttműködésben erősíteni kell a védelmi képességeket, valamint fokozni kell a nyomást a harcok befejezése és a tárgyalásokhoz való visszatérés érdekében. Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök arra szólította fel Magyar Péter kormányfőt, hogy hozza nyilvánosságra az Európai Bizottsággal kötött megállapodás részleteit, amelynek nyomán az Európai Unió több mint 16 milliárd eurónyi korábban befagyasztott támogatást szabadít fel Magyarország számára. Orbán és a Fidesz szerint tisztázni kell, milyen feltételeket vállalt Budapest a pénzekért cserébe. Magyar Péter válaszában közölte, hogy az uniós források felszabadításának a korrupció visszaszorítása, amelyet kormánya végrehajt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az új magyar kabinet előrelépést tett a reformok és az átláthatóság terén, ezért döntöttek a támogatások feloldásáról. Az Egyesült Államok célja a Csendes-óceáni térségben a stabil erőegyensúly fenntartása, erről beszélt Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter Szingapúrban, a Shangri-La párbeszéd biztonságpolitikai fórumán. Hegseth hangsúlyozta, Kína, illetve bármely más ország nem szerezhet egyértelmű katonai fölényt a régióban,

0: alakulhatnak. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Gyenge légmozgás lesz jellemző, a szél vihar kíséretében felerősödhet, illetve viharos szélre van kilátás a hegyekben is.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Egy félreállt, leégett kamionra figyelmeztetnek Nagymegyeren a Kaufland áruháznál. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: Budapesten a Puskás stadionban ma szokatlan időpontban 18 órakor kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája döntője. A Paris Saint-Germain a címének megvédéséért, míg az Arsenal a klub történetének első BL győzelméért lép pályára. Abban a szakemberek túlnyomó többsége egyetért, hogy mind a francia, mind pedig az angol együttes megérdemelten jutott el a fináléig, időközben pedig mindkettő megnyerte hazájában a bajnokságot is. A Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája finálé játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. Borbély Balázs távozik a bajnok Győr vezetőedzői posztjáról, és a kupagyőztes Ferencváros labdarúgó csapatának irányítását veszi át. A győriek bejelentésével ellentétben a tréner még nem egyezett meg a Ferencvárossal, bizonyos részleteket még tisztázni kell, nyilatkozta az ETO bejelentését követően Borbély Balázs menedzsere. Hajrájához érkeztek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokság küzdelmei, ma játsszák az elődöntő mérkőzéseit. A házigazda svájci válogatott 15 óra 20 perctől a VB meglepetés csapatával, a norvég együttessel méri össze erejét. A másik ágon 20 órától Kanada-Finnország összecsapás lesz a fináléért. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség kongresszusán úgy döntöttek, hogy 2030-ban Helsinki és Riga közösen rendezheti a világbajnokságot. Mint ismert, jövőre Düsseldorfban és Mannheimben, 2028-ban Párizsban és Lyonban, 2029-ben pedig Pozsonyban és Kassán lesz a hoki VB. Megvédte bajnoki címét a lévai férfi kosárlabda csapat, miután a döntő 5. mérkőzésén hazai közönség teltház 2500 néző előtt fölényesen 126-76 arányban legyőzte a Slovant, 4-1-re megnyerte a párharcot, és sorozatban 5. aranyérmét ünnepelhette. A bajnokság

0: legértékesebb játékosa, a lévaiak kulcsembere, Ricky McGillett, aki a pénteki meccsen is remekelt, 42 ponttal járult hozzá a győzelemhez. Az edzők között pedig a várakozásoknak megfelelően a lévaiak mestere Michal Medzin végzett az élen. A magyar válogatott gól nélküli döntetlent játszott a kazah együttessel a Pozsonyban zajló minifutball Európa-bajnokság csoportkörének utolsó harmadik fordulójában. A magyarok a harmadik helyen zártak, még így is tovább juthatnak, hiszen a négy legjobb csoport harmadik is folytathatja. A szlovák csapat ma 16 órától a montenegróiak ellen zárja a körmérkőzéses sorozatot. Kozák Luca óriási országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen Bydgoszcz-ban. A férfi kézilabda NB1 döntőjének első mérkőzésén Veszprém Szeged 38-36. Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán bejutott a vegyes páros második fordulójába a legjobb 16 közé a francia nyílt teniszbajnokságon. Vereséget szenvedett viszont a férfi páros második körében a Marozsán Fábián Mattia Bellucci magyar-olasz kettős. Egyesben a háromszoros bajnok szerb Novak Djokovic 2-0-ás vezetés után meglepetésre 5 játszmában kikapott a tinédzser brazil João Fonseca-tól, és nem jutott be a 8-ad döntőbe.
1: 9 óra 13 perc. A diákok tisztában vannak az alapvető pénzügyi ismeretekkel és közgazdasági szakkifejezésekkel. A tudás azonban csak egy dolog, mivel a gyakorlati alkalmazás terén jelentős hiányosságok mutatkoznak. Derül ki a jegybank égisze alá tartozó FinQ program legfrissebb felméréséből. De mi az oka, hogy a tanulók éles helyzetben nem tudják hasznosítani a megszerzett tudásukat? Erről is beszélgetünk Majer Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjével. Az utóbbi években gazdasági nehézségek egész sorával néztünk szembe, ami azt eredményezte, hogy számos olyan kifejezés, ami korábban mondhatni csak a közgazdászok szótárának volt a része, az most már a mindennapi kommunikációban is helyet kap. De milyen mértékben szivárogtak le ezek a változások a diákok szintjére? Mennyire ismerik a tanulók az alapvető pénzügyi vagy közgazdasági fogalmakat, szakkifejezéseket?
2: Mi a Nemzeti Bankban azt látjuk, hogy a diákok sok alapfogalmat ismernek, tudják, mi a kamat, mi az ár, mi az akció, mi a kedvezmény, árkedvezmény, de nem tudnak helyzetekben gondolkozni. Az a gond, hogy mivel nem tudnak helyzetekben gondolkozni, akkor ezek egy ilyen izolált dolgok, amit tudnak, és nem tudják összekötni. Azt jelenti, hogy valódi életben nem tudnak nagyon jól működni, veszélyeztetettek, és azt tudjuk mondani, hogy ha ezeket az alap dolgokat nem tudják az életben, akkor nem csak amikor fiatalabbak, de aztán később is nagyon nehéz helyzetek be tudnak jönni. Egyszerűen azt mondhatjuk, hogyha tudják kiszámítani, hogy 1000 euróból 1% az 10 euró, az még eléggé egyszerű, de aztán ha már arról kell gondolkozni, hogy a infláció 3%, aztán olyan is, hogy ha van valami kedvezmény, akkor most mennyi a kedvezmény. Ha van kedvezmény, vagy valami olcsóbb dolog, akkor azt se tudják, hogy lehet, hogy ami olcsóbb, kevesebb a mennyiség, az drágább, meg ilyen praktikus dolgok, és ezt nem tudják is. A mi programunkkal azt akarjuk megtenni, hogy ezeket a dolgokat, ami minden nap történnek, jobban fogják érteni.
1: Ahogy jelezte, az elméleti tudás csak egy dolog, az azonban már egy másik kérdés, hogy a diákok mennyire tudják ezeket az információkat átültetni a gyakorlatba. De mi az oka, hogy bár az alapvető fogalmakkal tisztában vannak, ha olyan helyzetbe kerülnek, amikor a gyakorlatban alkalmazni kellene a megszerzett tudásukat, akkor már nem igazán tudják hasznosítani?
2: Az a legnagyobb probléma a iskolákban, hogy ezeket a helyzeteket hogy külön tanítják, és a gyerekek, idősebbek vagy a fiatalabbak nem tudják összekötni ezeket a szituációkat, a helyzeteket, és nem tudnak jól reagálni. Matematikában tanulják a számokat, a kamatokat, százalékokat, aztán más órákon tanulják azt, hogy működik a társadalom, fizikán, meg a fizikai dolgokat is. Mi azt látjuk, hogy ezeket úgy összetettnek kell tanulni, mert a élet egy komplex dolog, és nem lehet izoláltan kezelni a helyzeteket. Ezt sajnos a felnőtteknél is látjuk. ilyen szituációkban, hogy ha valaki felvesz egy hitelt, vagy elmegy mobiloperátorhoz, valami mobilprogramot aktivál, ha megy üzletbe, lát valami akciót, akkor most két dolgot nem tudja annyira összehasonlítani, elvileg a olcsóbb dolog drágább is lehet, ha kevesebb a mennyiség. Ilyen praktikus dolgokban az emberek nem tudnak nagyon gondolkozni, és azt látjuk, hogy a fiatalabbak még kevésbé.
1: Ahogy jelezte, az egyik fő probléma, amiért ilyen gondba kerültek a diákok és a majdani felnőttek, az annak tudható be, hogy nincs külön tantárgy, amit mondjuk pénzügyi nevelésként vagy valamilyen hasonló munkanév alatt ismerhetnénk, hanem több különböző forrásból kell, hogy összeszedjék ezeket az információkat, és ezáltal abban is elég nehéz dolguk van, hogy hogyan illesszék össze a kirakós egyes darabjait. De hogyha a nagy egészet nézzük, akkor hol tesznek szert pénzügyi ismeretekre a diákok? Kizárólag az iskolában, vagy igyekeznek más forrásokból is tájékozódni?
2: Az lenne a legjobb, hogy nem csak a iskolában tanulnak ezekről a dolgokról, de otthon is, barátoktól, ismerősöktől, és azért is van a program, amit a Nemzeti Bank már 6 éve elkezdett, Peť peňazí, aztán még van egy másik program, a FinQV, amilyen a Szlovák Nemzeti Bank és az egyik bank alapítványa, és ezeknek a programoknak az a célja, hogy a fiatalok, mint már említettem, a helyzetekben gondolkozzanak, mert most lehet, hogy a kisgyerekek csak zseppénzt kapnak, azt kell megtanulni, hogy legyen elég a zseppénz nyalókára vagy fagyira, de ezek a helyzetek aztán később olyan összetettebbek lesznek, ha valaki vesz föl egy hitelt, milyen a kamat, mennyit fogok ezért a hitelért fizetni, és minél sajnos idősebbek vagyunk, annál ezek a helyzetek összetettebbek és komplikáltabbak, és ezért fontos az, hogy már kisgyerekkor óta tanulják az emberek ilyen praktikus dolgokat a életben, hogy kell a életben navigálni.
1: Ideális esetben egyébként melyik életkorban nagyjából milyen pénzügyi ismeretekkel kellene rendelkeznünk? Tehát hogy kellene kinéznie mondjuk egy pénzügyileg tudatos általános iskolásnak, középiskolásnak és mondjuk egy fiatal felnőttnek? Milyen tudással, háttéranyaggal, ismeretekkel kellene rendelkeznie az egyes korcsoportoknak?
2: A kisiskolás korban a gyerekeknek azt kellene megérteni, hogy a pénz véges, nem végtelen a zsebünk. Ha valamire elköltöm, akkor másra már nem marad. Ez a kis iskoláknak elvileg úgy elég. Azt kell tudni, hogy mi a zseppénz, hogy vásárolunk pénzért, kell választani két termék között, egyik drágább, egyik olcsóbb, kis spórolás. A felső tagozaton már kicsit bonyolultabb a helyzet. Ott már azt kellene megérteni, hogy mi az ár, mi az akció, a kamat, esetleg infláció, mennek fel az árak, vagy a kölcsön alaplogikája, de nem definícióként, mint az iskolában mi már szoktuk tanulni, de ilyen helyzetekben és konkrét példákban kell gondolkozni. Például azt, hogy most ha valamit akarok megvenni, akkor készpénzben egybe lehet, hogy olcsóbb lesz, mint ha részletre vásárolom, mert ott van már kamat. Meg kell érteni, hogy a infláció miatt drágul minden élelmiszer, fagyi vagy akármi más, és miért jó spórolni, hogy megtakarítsunk későbbre. És a középiskolában már azért ez a helyzet még bonyolultabb, ott már olyanokat kell érteni, hogy mi a bankszámla, bankkártya, első fizetés, adósság, biztosítás és sajnos csalások is, ami mostanában nagyon gyakori.
1: Az ideális eseteket tehát felvázolta, de mennyiben van a mindennapi helyzetünk összhangban azzal, amilyennek tulajdonképpen egy tudatos diáknak lennie kellene? Mit mutatnak az adatok? Mennyiben teljesítik a szlovákiai tanulók ezeket az elképzeléseket, amiket felvázolt?
2: Azt nem lehet megmondani, hogy egyetlen korcsoporttal van baj, inkább azt látjuk, hogy ahogy bonyolultabbá válik a világunk, úgy nő a lemaradás. Nem akarom a hallgatókat túl sok számmal fárasztani, de első fokon azt látjuk, hogy a fiatalabb gyerekeknél célzott pénzügyi nevelés hatása jobban látszik. Ott még azért a különbségek nem olyan nagyok, amit most a konferencián is hallottunk. Ott még könnyebb jó alapokat építeni. A felső tagozaton viszont már összetettebb a helyzet. A diákok több fogalmat ismernek, de sokan még mindig segítségre szorulnak, amikor önállóan kell gondolkodni. A FinQV adatai szerint a második fok végén a tanulók átlagosan még nem teljesen önálló felhasználói ezeknek a ismereteknek, és összetettebb helyzetekben, mint a kölcsön fölvevése, gyakran szükségük van tanári, vagy szülői, vagy baráti segítségre, és ezért fontos, hogy pont ebben az életkorban kezdenek közelebb kerülni azokhoz a döntésekhez, amelyek később már valódi pénzügyi következményekkel járnak.
1: Ugyanakkor, ahogy jeleztük, jelenleg az iskolákban nincs dedikált pénzügyi nevelés, ennek fényében nem minden oktatási intézmény veszi egyformán komolyan az ilyen jellegű tananyag átadását a diákoknak. Érezhető különbség azok között a tanulók között, akik olyan intézményben tanulnak, ahol azért tantárgyközi szinten komoly figyelmet fordítanak a pénzügyi nevelésre, és azok között a nebulók között, akik valamilyen olyan intézményt látogatnak, ahol a pénzügyi nevelés a perifériára kerül, amiatt, hogy nem kötelező.
2: A különbség létezik, de az a fontos, hogy jól értsük meg. Az első fokon jobban látszik, hogy azok a gyerekek, akik célzottan találkoznak pénzügyi neveléssel, jobban tudnak gondolkozni egyszerű pénzügyi helyzetekben, jobban megértik ezeket a helyzeteket, könnyebben indokolják a döntésüket, és kevésbé csak az első benyomás alapján döntenek. És a felső tagozaton a különbség már nem olyan látványos, ahol láttunk a mindenféle prezentációkban, ma is a konferencián. Ez azt mutatja, hogy egy jó program nagyon sokat segíthet, ha fiatalok a gyerekek, és nagyon korán kezdjük, de önmagában még nem old meg mindent. A pénzügyi műveltséget nem egyetlen tanóra, vagy egyetlen projekt kérdése, ez egy hosszú folyamat, amelyben szükség van jó tanárokra, jó módszerekre és motivációra, és arra is, hogy a pénzügyi gondolkodás több tantárgyban és több élethelyzetben is megjelenjen. Nekünk nem az a célunk, hogy most a gyerekeknek egyel több tárgy legyen a iskolába, de hogy ezeket a helyzeteket mindenféle más órákon tanulják meg. Az a fontos, hogy a gyerekek meg a fiatalok nem adatokat tanuljanak, hanem szituációkat, helyzeteket és konkrét példákban tudjanak gondolkozni. Ami szerintünk nagyon fontos az az, hogy legyen kritikus gondolkodás. Nem szabad mindent elhinni, amit hallunk vagy olvasunk, főleg akkor, ha nagyon jólnak hangzik. A második az az, hogy legyen rendszerszintű gondolkodás. Meg kell érteni az, hogy egy döntésnek van következménye, vagy több következménye is lehet. És a harmadik az a gyakorlati döntéshozatal, az a fontos, hogy a fiatalok vagy akárki tudja alkalmazni a tudását mindenféle helyzetekben, nem úgy, mint a tankönyvben, hogy egy konkrét példa izolált a igazi életről, és ezekben a szituációkban valódi életről van szó, és nagyon gyakran gyorsan kell válaszolni, vagy gyorsan kell valamiről dönteni. A iskola kulcs szerepet játszik ebben, de nem maradhat egyedül, kell hozzá tanár, állam, esetleg nemzeti bank, alapítványok és olyan szervezetek, akik ezekkel foglalkoznak.
1: Összegezte tehát, hogy melyek a 21. század kulcsfontosságú kompetenciái, amit mindenkinek el kellene sajátítania. De mi a helyzet akkor, hogyha valakinek ez nem sikerül gyermek vagy fiatalkorban? Később még lesz lehetősége arra, hogy ezt a felhalmozott hátrányt behozza, vagy ledolgozza, akár saját önerőből, hogyha úgy akarja?
2: Mi gyakran azt szoktuk mondani, hogy a mostanában a pénzügyi műveltség az nem luxus, az egy abszolút fő dolog, ami nélkül a életben már nem lehet nagyon létezni. Azt is mondjuk, hogy sosincs késő, mivel a mi programunk, a pénzügyi vagy a másik programok is bár kiskorú gyerekeknél kezdődnek, de vannak programok idősebb korú embereknek, nyugdíjasoknak, mert ezek nagyon veszélyeztetettek a csalásoknál, és minden korcsoportban el lehet kezdeni. De ugye azokat a szituációkat, vagy a helyzeteket, amiről tanítunk, vagy amit mutatunk, az rá van szabva a korra, szóval a gyerekeknél más dolgot tanítunk, vagy mutatunk be, mint a idősebbeknél, de nagyon fontos az, hogy mindenki valahogy elkezdje. Nem szabad azt mondani, hogy ez engem nem érint, mivel főleg a csalások mindenkit meg tudnak érinteni, és mindenki van ilyen helyzetekben, hogy kamat, infláció, hitel, kölcsön, és szerintünk ez a úgy szokták mondani, hogy a jó pap holtig tanul, és ez a pénzügyi műveltségre ez is jellemző.
1: Most már többször említettük, hogy a jegybank számára is rendkívül fontos, hogy a lakosok megfelelő pénzügyi ismeretekkel rendelkezzenek, de mit tudnak hozzátenni ehhez az oktatásban zajló bársonyos forradalomhoz, illetve ahhoz, hogy a jövő generációja valóban tudatos döntéseket hozzon majd, ha az anyagiakat érintő döntéshozatal elé kerülnek.
2: Nemrég jöttem haza egy nemzetközi konferenciáról Szlovéniában, ahol 7 nemzeti bank volt, Szlovénia, Bulgária, Montenegro, balkáni általában nemzeti bankok, de van Esztónia, és abban egyeztünk meg, hogy a nemzeti bankoknak ez nem a mandátuma, hogy most tanítsák a embereket pénzügyi műveltségre, de A mi mandátumunk az, hogy a gazdaság stabil legyen, a árak stabil legyenek, és ez nem lehet anélkül, hogy az emberek jól tudnak gondolkozni, pénzügyileg jól tudnak dönteni, és ezért egyre több nemzeti bank azt döntötte, hogy az ottani embereket oktatni fogják, és nem úgy, mint a iskolába szokták valamikor, hogy unalmas és csak ilyen teória, de ilyen konkrét példákba. És ezért 6 évvel ezelőtt a Szlovák Nemzeti Bank elstartult a pénzügyi programot, amint említettem, van egy Finkvé nevű program egyik kereskedelmi bank alapítványával, a Nemzeti Bank alapítványával közreműködve. Egyszer évente van egy nagy Global Money Week nevű eseménysorozat, főleg fiataloknak, de nem csak nekik. És vannak mindenféle aktivitások és programok arra, hogy emberek végre jobban tudjanak gondolkozni pénzügyileg, mert szerintünk, aki jól tud gondolkozni és érti a pénzet, a pénzügyi dolgokat, akkor sokkal magabiztosabban tud élni, mert tudja, hogy miről dönt és mi a következmény.
1: A szakértők között tehát van egy konszenzus, és mindent megtesznek azért, hogy Szlovákia lakossága pénzügyileg művelt legyen, de mennyire partnerek ebben maguk a polgárok? Tudatosítják, hogy a pénzügyi műveltség az egyike a 21. század kulcsfontosságú kompetenciáinak, amivel azért mindenkinek rendelkeznie kellene? Tehát ők maguk már rájöttek arra, hogy enélkül sokkal nehezebb lesz az életük?
2: Azt mondhatom, hogy igen, mert egyik programunk az, hogy például a idősebb embereket oktatjuk, és azok aztán elmennek a saját körükbe, szomszédokat, ismerőseket, barátokat, és tovább oktatják, ilyen ambaszádorok. És ez nagyon jól működik más országokban is, mondjuk train the trainer. Nem beszélhetünk mindenkivel a államba Szlovákiába, de azért a többi emberek, amik kioktatjuk, akkor ők tovább tudják oktatni a embereket, vagy gyerekeket, vagy idősebb embereket. És a cél ez, hogy nem akarjuk azt, hogy most mindenki pénzügyi szakember legyen, de azt akarjuk, hogy jobban értsék az emberek a saját életüket érintő döntéseket, és ha ebben előre tudunk lépni, nem csak az egyéneknek, nekünk, de az egész országnak tud segíteni.
1: Gyorsan változó világban élünk, ahol a fiatalok majdani sikerének egyik záloga, hogy biztos alapokkal rendelkezzenek. Ezek közül pedig a pénzügyi ismeretek sem hiányozhatnak. De hogyan is, mivel járulhat hozzá a Szlovák Nemzeti Bank, hogy a polgárok megszerezzék a szükséges tudást? Erről is beszélgettünk Majer Péterrel, a jegybank szóvivőjével. Miért tekintik a pénzügyi műveltséget a digitális világ egyik kulcsfontosságú kompetenciájának? És milyen következményekkel járhat, hogyha valaki nem sajátítja el időben ezeket a készségeket? Peter Kazimír, a Szlovák Nemzeti Bank elnöke válaszol. Peter Kazimír magyar hangja, Kálmán Norbert.
3: Spoločnosť, ktorá rozumie financiám a investovaniu, je slobodnejšia a je úspešnejšia.
4: A társadalom, amely ért a pénzügyekhez és a befektetésekhez, szabadabb és sikeresebb, ellenállóbb azokkal a válságokkal szemben, amelyek minden hónapban, minden negyedében ránk zúdulnak. És természetesen kevésbé hajlamos arra is, hogy adósság csapdába kerüljön, esetleg csalások egész sorával nézzen szembe. Néhány évvel ezelőtt még túlzásnak hangzott volna, hogy egyetlen figyelmetlen kattintással, esetleg egy elhamarkodott mozdulattal a kijelzőn minden megtakarításunk eltűnhet. Ma azonban ez írja le a legpontosabban a digitális világot. Nem véletlen, hogy egyre kevesebben kérdőjelezik meg, hogy miért fontos a pénzügyi tudatosság. Európa szerte is azt láthatjuk, hogy a jegybankok egyre intenzívebben foglalkoznak ezzel a témával. Nem volt ez másként a legutóbbi ljubljanai találkozónkon sem, ahol a kollégáimmal arról beszélgettünk, hogyan készíthetjük fel az embereket a gyorsan változó világunk pénzügyi kihívásaira. A gondolkodás képessége, az érvek megértése, a kockázatok és következmények mérlegelése napjainkban pontosan erről szól a pénzügyi műveltség. A digitalizáció térnyerése és az innovációk megjelenése jelentősen növelték az elvárásokat mindannyiunkkal szemben. Minden korábbinál gyorsabban hozunk pénzügyi döntéseket. Ezek következményeit pedig gyakran azonnal érezzük. A pénzügyi termékek hozzáférhetőbbek, de egyben összetettebbek is, így az, hogy valaki képes eligazodni ebben a közegben, már rég nem magától értetődő. Ma már az egész pénzügyi világ ott lapul a zsebünkben. Elég hozzá egy mobiltelefon. Olyan kényelem ez, amely korábban elképzelhetetlen lett volna. Ugyanakkor új kockázatokat is hozott. A technológia fejlődése eltüntette azokat a fékeket, amelyek korábban arra késztettek bennünket, hogy minden fizetés előtt megálljunk egy pillanatra és gondolkodjunk. A pénzügyek megértése ezért nem luxus, hanem alapvető eszköz, ha valaki biztonságosan és felelősségteljesen szeretne navigálni ebben az új világban. Emiatt a pénzügyi műveltség fejlesztése mostanra társadalmi ügy lett, amiről egyszerűen, nyíltan és közérthetően kell beszélnünk, felesleges szakzsargon nélkül, olyan nyelven, amelyet az emberek valóban megértenek, mert csak azok képesek otthonosan és magabiztosan mozogni a digitális világban, akik értik, hogyan működik a pénz. Mert a pénz olyan akár a tűz, nagyon jó szolga tud lenni, de nagyon rossz úr is.
3: Vedia byť veľmi dobrým sluhom, ale aj veľmi zlým pánom.
1: Az OECD adatai szerint a fiatalok egyötöde még az alapvető pénzügyi műveltségi szintet sem éri el, és csak körülbelül minden tizedik diák tartozik a legjobban felkészültek közé, akik képesek akár bonyolultabb pénzügyi helyzetekkel is megküzdeni. És bár vannak előremutató törekvések, a számok mégis arról tanúskodnak, hogy az, amit jelenleg teszünk, közel sem elég. De mennyiben járulhat hozzá a tantervi reform, hogy a helyzet alakulása pozitívabb irányt vegyen? Erről Ravasz Ábelt, Tomás Drucker oktatási miniszter tanácsadóját kérdezem. A múltban több javaslat is született arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne javítani a fiatalok pénzügyi műveltségét, összességében véve azonban továbbra is ott tartunk, hogy a diákok rendelkeznek ugyan elméleti tudással, ezeket az ismereteket azonban nem tudják átültetni a gyakorlatba. De mi az oka, hogy az elmúlt években felvázolt reformok nem hoztak előrelépést, adott esetben nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket?
5: A szlovák oktatásügyről el lehet mondani sok jó dolgot is, de az biztosan igaz, hogy a kompetencia alapú tanulás az egészen mostanáig nem tartozott a legjobb oldalai közé. Eléggé még a múlt század végén ismert a hozzáállás dívik az iskoláinkban, tehát a lexikális tudásnak az elsajátítása, sok esetben akár a magolás, az információknak a átadása, nem pedig a kompetencia fejlesztés, és hát a pénzügyi műveltség terén ez pontos látszik is, ahol tényleg a gyerekeknek azt a kompetenciát kell átadni, hogy hogyan tudnak a pénzzel dolgozni, hogyan tudnak helytállni a mai világban, ahol változó körülmények vannak, más kihívások, mint a korábbiakban, és ezt nem lehet tényleg ilyen magolós módon elérni, hanem el kell magyarázni a gyerekeknek, hogy mitől működik a pénzügyi rendszer, mik azok a dolgok, amire oda kell figyelni, és hogyan tudják a saját életüket pozitívan befolyásolni azzal, hogy odafigyelnek ezekre a kérdésekre.
1: A 2026-2027-es tanévben már minden iskolát elér a tantervi reform, amely egyik kulcsfontosságú célkitűzése, hogy az oktatást sokkal gyakorlatiasabbá tegye, és eddig éppen az életszerű megközelítés hiánya volt a pénzügyi műveltség fejlesztésének egyik kerékkötője. De a szaktárca által meghirdetett bársonyos forradalom ezen szakaszában mennyire jut majd kiemelt szerep a pénzügyi műveltség ügyének?
5: A tantervi reformnak pont az a lényeg, hogy igyekszik flexibilisebbé tenni az oktatási rendszerünket, úgy az egyes iskoláknak a terén, mint a gyerekek részére, ami azt jelenti, hogy az egyes iskolák, az egyes tanárok maguk választhatják ki, hogy hogyan próbálják átadni ezt a tudásanyagot és ezt a kompetenciafejlesztést, amit a tanterv előír. Sokkal nagyobb tér nyílik arra, hogy alkalmazkodjanak a gyerekeknek a képességeihez és a lehetőségeihez és a szükségleteihez, és igen, ebben van lehet arra is, hogy gyakorlatilasabban álljanak hozzá a pénzügyi műveltségnek a kérdéséhez. A kurikuláris reformen, tehát a tantervi reformen több helyen is szó esik a pénzügyi ismeretekről, és már azok az iskolák, ahol beálltak ebbe a rendszerbe, ők már dolgoznak is ezzel a témával. Ugye emlékeztetésképpen mondom, hogy ez a reform már zajlik az elmúlt években, az iskolák fokozatosan kapcsolódnak be, először egy kisebb ilyen pilot csoport volt az, tehát próbaiskolák voltak azok, akik bekapcsolódtak, de fokozatosan most már minden egyes iskola áttál majd erre az új rendszerre, és ezért mindenkinek pontosan tudnia kell az például, hogy hogyan fog dolgozni a pénzügyi ismeretekkel is.
1: És a korábbi kudarcok után hogyan szeretnék elérni, hogy ez a mostani törekvés ne egy legyen a sikertelen próbálkozások közül?
5: Én nagyon bízok benne, hogy ez nem csak egy lesz a korábbi reformkísérletek közül, mint az egész tantervi reformról beszélek, de ezen belül a pénzügyi ismeretekről is, és én szerintem az ennek az egyik garanciája az, hogy az elmúlt 10 évben tulajdonképpen egyfajta általános irányban halad az oktatási reform Szlovákiában, amit korábban nem lehetett elmondani. Különböző pártokhoz, ideológiai irányokhoz, világnézetekhez tartozó miniszterek egymás után fejlesztettek és csiszolgatták ezt az új rendszert, de hogy senki nem törölte ki, hanem próbálta javítani, igazítani, és az eredmény az, hogy a szakma által is viszonylag elfogadott, az iskolák által pedig na javarészt dicsért reform van már most az elfogadás alatt, illetve pontosabban, még pontosabban az implementáció alatt, ami azt jelenti, hogy az iskolák tehát nem valamiféle kísérletbe, vagy pedig egy egyéni miniszternek a valamilyen elképzeléséhez kell, hogy alkalmazkodjanak, hanem tényleg egy jól kidolgozott rendszerbe állnak be. Remélem, hogy a siker nem marad el, de az első jelek nagyon-nagyon bíztatóak.
1: A különböző felmérések eredményei, valamint az OECD adatai hosszú ideje jelzik, hogy Szlovákia a pénzügyi műveltség terén is lemaradásban van, így mostanra évek óta zajlik a vita arról, hogy a pénzügyi nevelés önálló tantárgyként jelenjen meg az oktatásban, esetleg több tantárgyba integrálva. Melyik lehet az előnyösebb megoldás?
5: A tantárgyi reformnak nem az a hozzáállás, hogy rendben van, akkor mindenre hozzunk létre új tantárgyakat, és így van ez a pénzügyi ismeretekkel is, amelyek horizontális prioritásként kerültek meghatározásra a tantárgyi reformban, ami azt jelenti, hogy különböző tárgyakon keresztül tudnak hozzájutni a gyerekek, részben a matematikáról van szó, a polgári nevelésről, vagy a különböző egyéb tantárgyakról is, ahol a gyerekek mindig a tanult anyaghoz adekvált módon férnek hozzá a pénzügyi ismeretekhez, és ezeknek van egyfajta gyakorlati orientáltsága, tehát nem valami általános elméleti tudást szeretnénk átadni a gyerekeknek, hanem tényleg azt, hogy minden egyes tárgyon keresztül, minden egyes témán keresztül hozzájutsanak azokhoz a gyakorlati ismeretekhez, ami lehetővé teszik nekik azt, hogy helytálljanak a való világban is, ami a pénzügyeket illeti. Absztrakt témáról van szó, úgyhogy fontos az, hogy a tanárő valahogy megtalálja azt a gyakorlati útot, amivel el tud jutni a gyerekekhez, amivel érdekessé tudja tenni ezeket a témákat, és hogy ne csak úgy maradjon, hogy igen, akkor most beszélgetünk valamiről, ami egy elméleti dolog, hanem hogyha be tud hozni élmény alapú oktatást a tanárő, vagy pedig valamilyen más formában izgalmassá, életszerűvé, gyakorlativá tudja tenni az oktatást, ez szerintem nagyon-nagyon sokat segít a gyermekeknek.
1: Mennyiben az iskolák és milyen mértékben a szülők felelőssége, hogy a diákok ne csak elsajátítsák, de alkalmazni is tudják az olyan készségeket, mint a pénzügyi műveltség?
5: Nyilván egy ilyen témánál, mint a pénzügyi ismeretek, tehát ezt nem lehet csak az iskolában tanulni. Szükség van arra is, hogy a tanuló körül lévő háló, társadalmi háló valamilyen formában szintén részt vegyen ennek a láttadásában. Tehát ez különösen akkor igaz, amikor olyan családokról van szó, ahol pénzügyi ismeretek a szülő esetében viszonylag jó szinten vannak. Hát nyilván minden egyes felnőttnek vannak valamilyen pénzügyi ismeretei, de olyan családokban, ahol képesek ezeket átadni, ahol erről szó van mondjuk a vacsoraasztalnál, ahol tényleg van mit tanulni, ott nyilván utána az iskolának a szerepe is sokkal egyszerűbb, vagy kevésbé kiugró. Ott, ahol maguk a szülők nem tudják átadni ezt az információt, ő nekik pénzügyi problémáik vannak, amik mondjuk lehet, hogy pont abból adódnak, hogy nekik nem voltak kellő ismereteik a gyerekkorukban, hogy nem tudták elsajátítani ezeket az ismereteket, akkor nyilván sokkal fontosabb az is, hogy az iskola mit tud átadni, és adott esetben ez ellene is tud menni annak, vagy lehet benne feszültség ahhoz képest, mint amit a tanuló otthon lehet, ezzel tudni kell dolgozni. Nyilván a tantervi reform keretén belül azt is nem csak lehetővé van téve, hanem ajánlott is, hogy minél erősebben sikerüljön bevonni a családok azokat a szülőket az oktatásnak a folyamatába, hiszen mindennél arra utal, hogyha jobban integrálódik az iskola magába, a helyi társadalomnak a szövetébe, akkor sokkal egyszerűbb a gyerekekkel sikereket elérni. Ugye itt is igaz az, hogy azok a családok, akik eleve maguktól jönnek, és akarják, és szeretnék, és segítenek, ővelük a legkönnyebb, de azok a családok is relevánsak, sőt a gyerek szempontjából sok esetben tényleg ez a fontosabb, mert hogy itt lennek a nagyobb nehézségek azoknál a családoknál, akik nem képesek így részt venni a közös munkában. Az összekapcsolásuk nagyon fontos lehet abban, hogy egy ilyen témában sikert tudjunk elérni.
1: Ha már a családi hátteret említettük, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy az inklúzió, vagyis a lemaradók felzárkóztatása szintén a kiemelt céljaik között szerepel, és ahhoz, hogy valaki képes legyen kitörni a generációs szegénységből, ugyancsak elengedhetetlen, hogy rendelkezzen megfelelő pénzügyi ismeretekkel. Hogyha társadalmi szinten sikerül előrelépést elérni, akkor akár olyan projektek is jöhetnek, amik kifejezetten a hátrányosabb helyzetben lévő régiókra koncentrálnak majd.
5: Természetesen a hátrányos helyzetű régiókban felnövő gyerekek esetében a pénzügyi ismeretek ezek különösen fontosak lehetnek. Azt látjuk, hogy tényleg a lemaradás az ezekben a régiókban viszonylag nagy. Muszáj valamilyen formában célzottan is dolgozni ezekben a régiókban. Nyilván részben ezt önmagában a tantervi reform is mondjuk úgy részben megoldja, azzal, hogy lehetővé teszi ezeknek az iskoláknak, az ebben a régióban dolgozó iskoláknak, hogy több időt fordítsanak az ilyen témákra, de azt gondolom, hogy az is fontos, hogy ezek az iskolák megfelelő támogatást kapjanak. Ugye nincsenek magára hagyva az iskolák a tantervi reformban, tehát, hogy létezik a regionális tréningközpontoknak az intézménye, amelyek pontosan arra vannak, hogy az iskolák és a tanárok át tudják venni, és tudják a saját tapasztalataikra alkalmazni a tantervi reformnak a lehetőségeit, és a generációs szegénységben élő gyerekek esetében valószínűleg ezt a támogatást ebbe az irányba is kell vinni. Olyan gyerek, aki mély szegénységben élő családban nő föl, tehát az ő családjától nehéz elvárni, hogy adekvát szintű a 21. század elvárásainak megfelelő pénzügyi ismereteket adjon át, miközben pont itt lenne a legfontosabb, úgyhogy itt sok tér van a változásra. Azok a civil szférában tevékenykedő szervezetek, amelyek a mély szegénységgel foglalkoznak, például az a szervezet, ami az ómamákat is viszi, különleges programokat indított pontosan a pénzügyi ismereteknek a javítására, és ebben egyébként az állami szervezetek is mindig partnerok, tehát ez egy állam és civil szféra közötti együttműködésen alapszik, hogy el tudjon jutni a pénzügyi ismeretek fejlesztése minél több szegény helyzetű családhoz is. Azt fontos még elmondani, hogy az iskolai minisztérium nagyon aktív ebben a témában az elmúlt években, és különösen jó együttműködés van a Nemzeti Bankkal. Az elmúlt években egy pilot program zajlott, amelyet ez a két szervezet támogatott, ahol komoly az együttműködés, aminek Finkve a neve, ahol különböző diákok, illetve iskolatípusokban próbálják a pénzügyi ismereteknek az elsajátítását és a kompetencia mérést is. Ebben egyébként magyar dannyelvű iskolák is jelen vannak, és az ő eredményeket is mindig elemezzük, és az elmúlt napokban a két intézmény újabb memorandumot írt alá az együttműködésről a két intézmény között ebben a témában a következő 4 évben. Van egy másik program, amit Penyazi néven hívnak, ez egy pénzügyi ismeretekre vonatkozó, nagyjából lefordíthatatlan szlovák nyelvű szóvic. Ennek a programnak a további működtetésében is együttműködésre lehet számítani a két fél között. Azt látjuk, hogy sok az olyan gyerek Szlovákiában, akinek problémái vannak ebben a kérdésben, hogy a PISA tesztelés szerint gyerekeknek az 1/5 képtelen akár alapvető pénzügyi kérdéseknek a megoldására is, tehát a segítségre nagy szükség van, az intervencióra nagy szükség van, de azt gondolom, hogy pont az ilyen típusú együttműködéseken és programokon keresztül, amint a tantervi reformnak az implementációjával most már legalább jó irányba mozgunk. Nem gondolom azt, hogy valami csodafegyver van a kezünkben, de az a fajta passzivitás, amit az állam mutatott ebbe az irányba az elmúlt évtizedekben, ezt fokozatosan leváltja most már az integrált gondolkodás a különböző tantárgyakon keresztül, a különböző módszereken keresztül a praktikus tudásnak az elsajátítása irányában.
1: Az intézményes kereteken túl a család is kulcsszerepet játszik abban, hogy egy gyermek később tudatos anyagi döntéseket hozó felnőtt legyen. Azt, hogy hogyan és mikor kellene elkezdeni a pénzügyi nevelést a mindennapokban, Barát Kinga pénzügyi tanácsadó összegzi.
6: A pénzügyi tudatosság szerintem ma már az egyik legfontosabb alapkompetencia, nem csak a felnőttek, hanem már a fiatalok és gyerekek életében is. A pénzügyek világa és a tudatos pénzköltés nem valami távoli, bonyolult dolgokról szól, hanem teljesen hétköznapi szokásokról, amik már gyermekkorban elkezdődhetnek, és később nagyon komolyan meghatározzák, hogy ki hogyan tud bánni a pénzzel majd a felnőtt életében. A pénzügyi műveltség már nem egy extra tudásként van emlegetve, hanem inkább egy alapkészségként, amit nagyon korán el kell kezdeni fejleszteni, ugyanúgy, mint az olvasást, írást, vagy a digitális eszközök használatát. Ez a téma az utóbbi években azért lett ennyire fontos, mert teljesen megváltozott az, ahogyan a pénzhez viszonyulunk. Ma már szinte minden digitális. Egy telefonról pár másodperc alatt lehet vásárolni, előfizetni, vagy akár hitelt is felvenni, és közben sokszor nem is érezzük fizikailag, hogy pénzt költünk. Ez az egyik legnagyobb különbség a korábbi generációkhoz képest. Régebben sokkal inkább kézzelfogható volt a pénz, ma viszont sokkal könnyebb elveszíteni a kontrollt felette. A gyerekek és a fiatalok nem azt látják, hogy készpénz fogy el a tárcából fizikailag, hanem csak egy szám változik a telefonon, és ez nagyon fontos különbség, mert így sokkal nehezebb érzékelni a pénz valódi értékét. Emiatt pedig nagyon sok fiatal kerül olyan helyzetbe, hogy nem igazán érti, hogy hova tűnik el a fizetése hónap végére. Mert sok esetben nem egy nagy látványos kiadás viszi el a pénzt, hanem inkább sok apró, teljes hétköznapi döntés. Nagyon gyakran látom azt, hogy valaki nem költ feleslegesen nagy dolgokra, nem él luxusban, mégis a hónap végén alig maradt pénze. És amikor ezt elkezdjük lebontani, akkor mindig ugyanazok a minták jönnek elő. Ott vannak a mindennapi apró kiadások, egy kávé, egy ételrendelés, egy akciós termék, amit nem akartunk kihagyni, vagy olyan előfizetések, amiket már szinte nem is használunk. Ezek külön-külön teljesen jelentéktelennek tűnnek, de együtt nagyon komoly összeget adnak ki egy hónapban. És ami még fontosabb, hogy ezek nem tudatos döntések, hanem automatikus szokások, és pont ez az, ami miatt észrevétlenül viszik el a pénzt. Sokszor azt is látni a fiataloknál, hogy ahogy nő a bevétel, vele egy együtt nőnek a kiadások is. Ugye az első jobb fizetés, vagy fizetésemelés után teljesen természetes, hogy megjelenik az igény arra, hogy kicsit jobban éljünk, többet költsünk magunkra. Ez önmagában nem probléma, viszont ha ez automatikusan követi a bevétel növekedést, akkor úgy nagyon nehéz megtakarítást építeni. És itt jön be az is, hogy sokan halogatják a megtakarítást. Azt gondolják, hogy majd később félreteszek, majd amikor többet keresek, majd amikor stabilabb lesz az életem. Viszont a pénzügyekben az idő az egyik legfontosabb tényező. Nem feltétlenül az számít, hogy mennyit teszünk félre az elején, hanem az, hogy mennyi ideig teszünk félre. És ez az, amit nagyon sokan alábecsülnek. Ha a pénzügyi tudatosság hiányáról beszélünk, akkor ennek nagyon gyakorlati közmeg következményei vannak. Sok ember hónapról hónapra él, nincs tartalékuk, és egy váratlan kiadás is komoly problémát jelent. Nem feltétlenül azért, mert kevés a bevétel, hanem mert nincs mögötte rendszer, nincs tudatos pénzkezelés. Nagyon sokszor azt látni, hogy a pénz egyszerűen eltűnik, mert nincs terv. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi a bevételünk, mennyi a fix kiadásunk, mennyi megy el szórakozásra, és hogy mennyit szeretnénk félretenni. És ha nincs egy ilyen terv, akkor a pénz mindig a pillanatnyi döntések szerint mozog. A másik fontos dolog, amit sokszor látunk, hogy nagyszerű, ha a bankszámlán van félretett pénzünk, ami biztonságérzetet ad, de közben nem feltétlenül dolgozik értünk. A hosszú távú pénzügyi gondolkodás nagyon sokat számít, mert az infláció és az időhatása miatt a pénzértéke ugye folyamatosan változik. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek kockázatos befektetésekbe kell ugrania, hanem azt, hogy érdemes tudatosan gondolkodni arról, hogy a pénzünk ne csak álljon. A másik nagyon erős tényező ma az összehasonlítás, főleg a fiataloknál. a közösségi média világában mindenki sikeresebbnek, gazdagabbnak tűnik. Luxus nyaralások, új autók, drága telefonok, tökéletes életképek jelennek meg ugye folyamatosan, és ez könnyen torzítja a képet, főleg a fiataloknál, mert azt érzik, hogy le vannak maradva, miközben nem látják a teljes hátteret. És teljesen természetes emberi reakció, hogy ehhez elkezdjük magunkat mérni, csak hogy amit ott látunk, az nagyon gyakran nem a valóság teljes képe. Sokszor hitelből finanszírozott életmód, túlköltekezés, vagy egyszerűen csak egy kiragadott pillanatot látunk, és ez az összehasonlítási kényszer az egyik legnagyobb ellensége a tudatos pénzügyi gondolkodásnak, mert olyan életet próbálunk követni, ami valójában nem fenntartható. A pénzügyi tudatosság kialakulásában pedig nagyon-nagyon nagy szerepet játszik a család. Ugye nagyon nagy szerepe van annak, hogy milyen mintákat látunk gyerekkorban. A pénzügyi nevelés szerintem nagyon korán el kell kezdeni, gyakorlatilag már akkor, amikor a gyermek először találkozik a pénz fogalmával a mindennapokban. Nem kell bonyolult dolgokra gondolni, sőt éppen az a lényeg, hogy a lehető legegyszerűbb hétköznapi helyzeteken keresztül alakuljon ki ugye a pénzhez való viszonyuk. Ilyen például a zseppénz adása, ami önmagában már egy nagyon erős tanulási eszköz. Egy gyermek ilyenkor elkezd döntéseket hozni, elköltöm most valamire, ami pillanatnyi örömöt ad, vagy félreteszem valamire, amit később jobban szeretnék, és ezek a kis döntések valójában már a pénzügyi gondolkodás alapjait építik ki. Nagyon fontos az is, hogy a gyermek megtapasztalja a következményeket. Ha elköltötte a pénzét, akkor elfogy, és nincs több. Ha viszont tudatosan félrerakja, akkor később el tud érni egy nagyobb célt. És ezekből a kis döntésekből alakul ki később a felnőtt pénzügyi gondolkodás. Ez a fajta tapasztalás sokkal többet ér bármilyen elméleti magyarázatnál, mert ugye konkrét élményként rögzül. Nagyon jó módszer az is, amikor a szülők bevonják a gyerekeket a hétköznapi pénzügyi helyzetekbe. Például közös bevásárlásnál árakat hasonlítanak össze, beszélnek arról, mi a különbség a szükséglet és vágy között, vagy együtt terveznek valamilyen nagyobb célt. Ezek a hétköznapi helyzetek sokkal többet tanítanak, mint bármilyen száraz elmélet. Tehát a család szerepe kulcsfontosságú, mert az iskola adhat elméleti alapot, de a pénzügyi viselkedést ugye otthon látjuk. Ha otthon természetes a pénzről való beszélgetés, a tervezés, a tudatosság, akkor ez a gyermeknek is természetes lesz. Ilyenkor megtanulhatja, hogy a pénz nem stresszforrás, hanem egy eszköz, amivel tervezni lehet. Ennek az ellentétje, ha viszont a pénz otthon tabu, vagy folyamatos feszültség, bizonytalanság kapcsolódik hozzá, akkor ezt a mintát viszi tovább, ugye? És később felnőttként is sokszor ugyanezzel a bizonytalansággal, vagy impulzivitással fog dönteni. Sokszor tabu téma egyébként a pénz még barátok között, vagy párkapcsolatokban is, pedig ez rengeteg félreértést okozhat. Ezért nagyon fontos az egyensúly, persze igen, az intézményes oktatás és a családi minta között, de őszintén szólva a hosszú távú pénzügyi szokások szempontjából a családi példa az, ami igazán meghatározó. És ugye nem csupán egy elméleti tudás hiányáról beszélünk, ezt nem lehet csak könyvből megtanulni, ez nem olyan, mint egy iskolai tantárgy, amit ha elolvasunk vagy bemagolunk, akkor kész is van. Ugye a pénzügyek inkább egy készség, amit a mindennapi életben lehet inkább megtapasztalni. A leghatékonyabb módszer ezért a gyakorlat. Az, amikor valaki ténylegesen kezeli a pénzt, akár már kisebb összegeket is, és megtapasztalja, hogy a döntéseinek következménye van. Teljesen más élmény az, amikor valaki csak elméletben hall arról, hogy érdemes félretenni, mint amikor saját maga dönti el, hogy egy összeget elkölt most, vagy inkább félreteszi későbbi célra, esetleg befekteti, és közben látja, hogyan dolgozik a pénze. Nagyon sokat tanít az is, ha valaki hibázik. A pénzügyekben a hibák nem feltétlenül rosszak, hanem úgynevezett tanulási pontok. Egy rossz vásárlás, egy impulzus döntés, vagy egy elhamarkodott kiadás sokszor jobban megtanítja a tudatosságot, mint bármilyen elméleti magyarázat. A lényeg az, hogy utána legyen egyfajta visszatekintés, hogy mi történt, miért történt, és hogyan lehetne legközelebb másként csinálni. Ma a legfontosabb üzenet szerintem az, hogy a pénzügyi tudatosság nem lemondás. Nem arról szól, hogy ne költsünk, ne éljünk, vagy ne adjunk meg magunknak dolgokat, hanem arról, hogy legyen rálátásunk a pénzünkre, és tudatos döntéseket hozzunk. Mert ha egy dolgot nagyon biztosan látni, az az, hogy a pénzügyi problémák ritkán jönnek egyetlen nagy hibából, sokkal inkább sok apró mindennapi szokásból. Ha nincs keret, ha nincs tervezés, akkor a pénz nagyon könnyen szétszóródik, anélkül, hogy észrevennénk, és ha ezeken már fiatalkorban, vagy akár gyerekkorban elkezdünk változtatni, dolgozni, akkor nagyon gyorsan látványos különbség tud kialakulni.
1: Ha szilárd alapokon nyugvó országot és stabil gazdaságot szeretnénk, akkor elengedhetetlen, hogy a lakosság pénzügyileg művelt legyen, mivel megfelelő ismeretek hiányában a társadalom sokkal nehezebben birkózik meg a kihívásokkal. Az elmúlt percekben Maier Péter, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivője, Peter Kazimír, a jegybank elnöke, Ravasz Ábel, Tomás Drucker oktatási miniszter tanácsadója és Barát Kinga pénzügyi szakértő összegezték, hogy milyen kompetenciákkal kellene rendelkeznie egy az anyagi kérdéseket igazán tudatosan kezelő polgárnak. És 9 óra 56 perckor nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító műsorunkba május 30-án szombaton. A hangmérnök Zsabka Levente, a zenei szerkesztő Puha József és a hírszerkesztő Gazsik Viktória nevében is háláson köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották. Minden jót, a viszonthallásra!

0: addig jó, még jönnek az ötletek. Tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott az asztalról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így. De valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
1: Liszka József etnológus, néprajzkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban, és aki idén ünnepelte 70. születésnapját. Rácz Vince vagyok, várom Önöket a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Két hőlégballon ütközött össze Kassán, az egyik kényszerleszállást hajtott végre. Tüntetés miatt teljesen lezárják ma az ausztriai A13-as autópályát. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 29 fokot mérhetünk ma. A mikrofonnál Gazsik Viktória, következnek a részletek. Két hőlégballon ütközött össze a levegőben tegnap Kassán. Az egyik ballon a baleset után kényszerleszállást hajtott végre egy bevásárlóközpont közelében, a város központjában. A fedélzetén 5 ember tartózkodott, akik az első információk szerint nem sérültek meg súlyosan. A tűzoltók egy könnyebb sérültet láttak el, majd átadták a mentőknek. A másik ballon sértetlen maradt, és a levegőben folytatta útját. Az eset idején Kassán nemzetközi hőlégballon fesztivált rendeznek, amelyen 20 ballon vesz részt 9 országból. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Ma 11 órától teljesen lezárják az A13-as autópályát az ausztriai Tirolban, a Brennerhágónál egy tüntetés miatt, amely a túlzott tranzitforgalom ellen irányul. A teherautók számára már reggel 9 órától tilos lesz az áthaladás. A lezárás délután 19 óráig tart, alternatív tranzit útvonalak nem állnak rendelkezésre. A helyi önkormányzatok szerint a Viptál völgyében a forgalom már elviselhetetlen terhelést jelent, ezért demonstrációval akarják felhívni a figyelmet a problémára. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a lezárás forgalmi torlódásokat okozhat Tirol és a környező útvonalak teljes hálózatán. A kezdeményezés politikai vitát is kiváltott Ausztriában, valamint Németország és Olaszország is kritikát fogalmazott meg. A szervezők szerint azonban a tiltakozás célja a helyiek életkörülményeinek védelme. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a Romániában lezuhant drón orosz eredetű volt. A román hatóságok korábban azt közölték, hogy egy feltételezetten orosz drón egy lakóházba csapódott Galac városában, és 2 ember megsérült. Putyin egy kazasztáni sajtótájékoztatón azt mondta, amíg nem vizsgálják meg a roncsokat, nem lehet egyértelműen azonosítani a gép eredetét. Hozzátette, hogy ha Oroszország objektív adatokat kap, akkor értékelni fogják a történteket. A háború 2022-es kezdete óta a román légtér több tucat alkalommal sérült meg orosz drónok miatt, ez azonban az első eset, amikor egy eszköz lakóépületet talált el. A Fehérház szerint Donald Trump amerikai elnök közel állhat egy előzetes megállapodás elfogadásához Iránnal, miközben Teherán tagadja, hogy végleges kompromisszum született volna a közel-keleti feszültségek enyhítéséről. Amerikai források szerint a megállapodás szövege már szinte készen állt, de Trump a végső döntést egy több órás washingtoni egyeztetés után sem hozta meg. A vita középpontjában az iráni atomprogram és a Hormuzi szoros biztonsága áll. Irán szerint több amerikai állítás túlzó vagy megalapozatlan, és további tárgyalások előtt pénzügyi könnyítéseket is követelnek. Egy fehérházi tisztviselő hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok csak olyan megállapodást hajlandó elfogadni, amely megakadályozza, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson. A Pentagon vezetése közben arra figyelmeztetett, hogy Washington szükség esetén kész azonnal újra katonai műveleteket indítani. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: Budapesten a Puskás stadionban ma 18 órától játsszák a Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntőt. Borbély Balázs távozik a bajnok Győr vezetőedzői posztjáról, és a kupagyőztes Ferencváros labdarúgó csapatának irányítását veszi át. Sorozatban 5-5-ször lett bajnok a lévai férfi kosárlabda csapat. A svájci jégkorong VB-n ma 15-20-tól Svájc-Norvégia, 20 órától pedig Kanada-Finnország elődöntőt rendeznek.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, borult égboltra számíthatunk ma, többfelé eleredhet az eső, a déli régióban kevesebb csapadék várható, míg délután helyenként viharok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, gyenge légmozgás lesz jellemző, a szél vihar kíséretében felerősödhet, illetve viharos szélre is van kilátás a hegyekben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Pelsőcnél, a Fresh áruháznál mindkét irányban. Szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 23. műsorának minden kedves hallgatóját. 350 éve, 1676. március 27-én a kelet-szlovákiai kisfaluban, Borsiban született a magyar történelem egyik tragikus sorsú hőse, II. Rákóczi Ferenc. Az egyik legjelentősebb magyar arisztokrata család sarja volt. Anyja Zrínyi Ilona, apja első Rákóczi Ferenc, majd ennek halála után nevelő apja Tököli Imre, anyai nagyapja Zrínyi Péter. Valamennyien a Habsburg-ház elleni harcjeles képviselői voltak. Apja, nagyapja

0: Bercsényi Miklóssal és kancellárjával Mikes Kelemennel. Az ő törökországi leveleiből ismerhette meg az utókor II. Rákóczi Ferenc életének ezt a befejező, szomorú szakaszát, mert 18 évet töltött számüzetésben, és 59 évesen hunyt el 1735. április 8-án. Hanvait a többiekével együtt 1906-ban hozták haza, és helyezték örök nyugalomra a kassai Szent Erzsébet dom kriptájában található szarkofágban. A Rákóczi szabadságharc 300. évfordulóján tartott megemlékezés résztvevőivel Laca Tihamér beszélgetett, és adta közre Kaleidoszkóp című műsorában a korszakkal összefüggő sok-sok érdekességet.
1: Dr. Mészáros Kálmán budapesti hadtörténész, aki elsősorban a szabadságharc katonai történetét kutatja, most bemutatja a kurucsereg vezérkarát, azokat a tábornokokat és brigadérosokat, akik a lehetőségekhez és tehetségükhöz mérten igyekeztek győzelemre vezetni a különböző csapattesteket.
2: 27 tábornoka volt Rákóczinak, van még 3 olyan személy, akit a tábornoki rangúak közé sorolhatunk, de valamilyen oknál fogva nem tartoztak ebbe az állományba, hogy ne beszéljek teljesen rébuszokban, mondjuk 14. Lajos francia király megbízottját Rákóczi mellett, egy bizonyos Dezalőr Márkit, aki altábornagyi rendfokozatot visel, de nem a kuruc hadsereg állományában, de mégis mondjuk a zsibói csatában a jobb szárnyat vezényelte, tehát ilyen alapon lehet még plusz 3 személyt ebbe a körbe sorolni, tehát ez már összesen 30, és 33 brigadéros volt még a szabadságharcban. Ennél egy picivel lehet, hogy több, ennyi szeméről sikerült a mai napig bizonyítani, hogy ezt a rendfokozatot ténylegesen elérték. Ugye ez akkor már 63. Az ezredeseket megsatszolni azért nehéz, mert itt van a legnagyobb fluktuáció olyan értelemben, hogy nagyon sokan a szabadságharc kezdetén mondjuk ezredes kezdik, de rendkívül kis létszámú ezredet sikerült csak toborozniuk, és a későbbiek folyamán az ezred összevonások nyomán mondjuk alezredesként szolgálnak. Ez nem lefokozást jelent, hanem egyszerűen egy tekintélyesebb ezredes alá besorolódik, mint alezredes, későbbiek során így szerepel, tehát ezt a kört már nehezebb meghatározni, de egy olyan 100 fő körülire tehetjük mondjuk maximum.
1: Említette, hogy a legfelsőbb katonai vezetés létszáma körülbelül 60 valahány fő, ezek közül azonban az utókor és a mai közvélemény csak néhány szemét ismer név szerint is, a többség az inkább csak a szakemberek számára ismert, vagy még azok körében sem mindenki. Ezek az életpályák igencsak különbözőek és érdekesek. Ezek között mennyi volt valóban olyan katona, akiket az utókor is kiváló katonatisztként, netán hadvezérként említhetne? Meg lehet ezt így a 300 év távlatából állapítani?
2: Hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz a mai szemléletünket ebbe a korba visszavetíteni, annál is inkább, mert a kuruc hadsereg, amit a történész is felró neki, és amit maga Rákóczi is negatívumként volt kénytelen konstatálni, az a féloldalassága volt, ami azonban a magyar katonai fejlődésből következett, vagyis a 150 éves török hódoltság időszakában kialakult, és a török ellenség felé alkalmazkodó, vagy alkalmazkodni kényszerülő harcmodornak a meghonosodásában van itt a kérdés tulajdonképpen elrejtve. Tehát a Rákóczi szabadságharc hadserege, tisztikara, a könnyű lovas portyázó harcmodorra épült, még egyszer mondom, ez a török elleni küzdelem során alakult így ki, és abban a korban már kialakulóban lévő reguláris állandó hadseregek kereteibe még éppen csak megkezdődött ennek a betagozódása. Ilyen értelemben kellően elméletileg is képzett hadvezére, katonatisztje Rákóczinak, hát tulajdonképpen egy volt, Forgách Simon gróf tábornagy. De ő sem tudott több eredményt felmutatni tisztársainál, és ő maga is tisztában volt azzal, hogy a magyar viszony a közepette az úgynevezett aprólékharcnak, a portyázásnak, a lesvetésnek milyen jelentősége van a rendes, szabályos, reguláris hadviselés mellett.
1: Közismert, hogy Rákóczi Ferenc kezdettől fogva igen nagy erőfeszítéssel próbálta megreformálni ezt a hadsereget, és ütőképessé kovácsolni, illetve az akkori értelemben vett modern hadsereggé átszervezni. Ez végig a szabadságharc idején nem sok sikerrel járt, és 1708 után a Trencsén melletti szerencsétlen ütközet után már a kuruc sereg lényegében a felbomlás állapotába jutott. Mennyire volt Rákóczi Ferenc a nagyságos fejedelem katonai szakértő, ezt tudják-e a történészek?
2: Van róla azért fogalmunk. Maga Rákóczi is tisztában van azzal, hogy kellő katonai képzettség hiány indította meg a szabadságharcot, és hát utána azért elméleti képzettsége, könyvekből szerzett tudása azért az évek alatt, azt hiszem 8 nagy csatája volt a Rákóczi szabadságharcnak, de ha gyorsan összeszámoljuk, akkor megmondom konkrétan, hogy a Koroncónál, Nagyszombatnál, Pudmericnél, Zsibónál, Trencsénnél és Romhánynál akkor tévedtem 6, tehát 6 nagy csatája volt a Rákóczi szabadságharcnak, és ebből 5-öt személyesen maga korábban Rákóczi vezetett. Tehát azért a trencséni csata, ami az utolsó előtti, erre már volt némi tapasztalata. Ő maga azt rója fel saját hibájául, hogy hallgatott az alvezéreinek az időnként túlzottan és vehemens

0: tanácsaira, mondjuk egy lármás hadi tanácson, de azt is látnunk kell, hogy alkalmanként nem biztos, hogy az alvezérek adtak rossz tanácsot. Most a trencséni csatát, ha konkrétan veszük, Rákóczi egy sziléziai hadjáratot tervezett, és a porosz trónörököst szerette volna meghívni a magyar trónra, hogy kellő diplomáciai súlyt adjon a magyarországi elégedetlenségnek, ennek a mozgalomnak, és ő egy jól felszerelt hadsereggel kívánt Sziléziába nyomulni, de nem volt konkrét haditerve arra, hogy mit csináljon ezzel a sereggel, addig, amíg Sziléziába vonul. Az alvezérek, Ocskai, Bottyán, az összes tábornoka pedig ezt a jól felszerelt hadsereget szerette volna felhasználni. Na most, amikor ez fölmerült, akkor Rákóczi Lipót várostroma felé orientálódott volna, Ottlik György főudvarmester brigadéros tanácsára viszont a trencséni ostrom mellett szavazott a tisztikar többsége. Na most akármelyik várostromot vesszük is, végszükségben lévő császári erőségekről van szó, helyes lehetett volna a döntés. Na most Rákóczi hagyta magát meggyőzni, hogy akkor legyen inkább Trencsén, de utána kedvetlenül viszonyult a dologhoz, és ő maga is elodázta a Trencsén elleni vonulást, tehát mondjuk közbeiktatott szükségtelen pihenőket, elég lassan nyomultak előre, így sikerült élelmiszer utánpótlást juttatni a várba. Ez itt Trencsén ostromára már nem lehetett fölkészülni. Tehát itt azt lehet mondani, hogy nem volt elég erélyes a fejedelem ahhoz, hogy a saját akarátát keresztül vigye, és utána pedig már egyfajta sértődöttség miatt is, ha szabad így ezt a szemére vetnünk utólag, azt a parancsot, vagy azt a tervet sem vitte végig következetesen, amit aztán eldöntöttek.
1: Sokszor hallhatjuk azt, hogy a kurucz seregek fővezérei között nem mindig volt tökéletes az összhang, sőt, voltak, akik rivalizáltak egymással, és ennek folytán eléggé nagy volt a fegyelmezetlenség is a hadseregben. Rákóczi nem tudta kellőképpen megfegyelmezni ezeket a főtiszteket, vagy nem tudta akaratát olyan eréllyel érvényesíteni, hogy ez a fegyelem helyreálljon a seregben?
0: Ez is szintén egy nehéz kérdés. Tulajdonképpen a rendi társadalom sajátossága, hogy az arisztokrácia kezében van a hadsereg is, meg általában a kulcspozíciók. Most Rákóczi tábornoki karában is ők vannak többségben, vagy legalábbis a felsőbb tábornoki rendfokozatokban. És természetesen ezek az egyébként egymással nagyon gyakran rokonságban álló családok, ezen nincs mit csodálkoznunk, személyes ellentétben is álltak egymással. Unokatestvér az unokatestvérrel, sógor a sógorral, unokaöccse a nagybácsival, a rokoni szálak ellenére is időnként összezördült, illetve hatásköri vitákba bonyolódott, tehát most szépen föl lehetne sorolni, hogy ki kit utált a kuruc tábornoki karon belül, de nem volt ez szerintem a másik oldalon sem másképp. Tehát ilyen módon rendkívül sok személyi ellentét is nehezítette a kuruc hadsereg működését. Hát Rákóczi gyakran alkalmazott különösen az alantasabb tisztekkel szemben fenyítést, börtönbüntetést is. Na most kifejezetten magas rangú tisztek közül Forgách Simon tábornagyot vetette véglegesen, bár tárgyalás nélkül fogságra. Vizsgálat folyt Sennyei István generális vagy Pekri Lőrinc tábornagy ellen is, ezek aztán rendszerint felmentéssel végződtek, de Forgách Simon az nem úszta meg a börtönbüntetés sem.
1: Pedig, mint ahogy említette is, ő volt az egyetlen olyan tábornoka Rákóczinak, aki kicsit magasabb szinten is művelte a hadművészetet.
0: Ez így volt, ugyanakkor talán a legelőkelőbb családból valónak tartotta magát Forgács, mint ahogy már az 1500-as években nádort, érseket adott a Forgács család, tehát ő mondjuk magát még Bercsényinél is, akivel rokonságban állt, előkelőbbnek tartotta volna. Úgy néz ki, hogy 1704-5 folyamán hat első felében Forgács volt a szabadságharc második embere, vagyis harmadik embere, ha Rákóczit és Bercsényit számítjuk az első kettőnek. Így módon Bercsényivel is rivalizált, az erdélyi hadszintére minden erdélyi főúrral, akik nehezményezték, hogy egy magyarországit ültettek a nyakukra, és hát valamilyen szinten a Rákóczi és Bercsényi körének rendi ellenzékét is vezethette volna. Valószínű, hogy részben politikai okok miatt, másrészt viszont konkrét katonai fegyelmi vétség miatt is Rákóczi írásbeli parancsának nem pontos végrehajtása miatt fogadta el őt Rákóczi 1706 novemberében.
1: Végül három tábornokáról, Rákóczi Ferencnek, akiről az utókor emlékezetében úgy élnek ezek a személyek, mint talán a legnépszerűbb katonatisztek, konkrétan Béri Balog Ádámra gondolok, Vak Bottyán tábornokra, és hát természetesen Esze Tamásra is. Van valami magyarázat annak, hogy ez a három ember miért annyira közkedvelt, és talán a legkevesebb rosszat hallani róluk?
0: Én azt hiszem, hogy ez már inkább a történetírói hagyománynak a részét képezi, tehát Talik Álmán és aztán az 1950-es évek történetírásában kaptak ők hangsúlyos szerepet. Az igazság az, hogy mind a hárman húsvér emberek voltak, és mind a háromról tudnánk, ha nagyon akarnánk, rosszat is mondani. De ha személyesen végig megyünk a három katonatiszten, akkor Bottyán valóban régi kipróbált katona, és Rákóczi legeredményesebb tábornoka volt, de mondjuk kellő elméleti képzettsége neki sem volt, és hát őnek is tudnánk a rossz természetéből példákat felhozni. Ugyanakkor kétségkívül fegyelmet tartott katonái között, saját vagyonával is hozzá hozzájárult a katonák fizetéséhez, persze szintén nem önzetlenül, mert aztán ezt Rákóczi kompenzálta birtokadománnyal, vagy a katonatisztek a marhakereskedelem révén pénzhez jutottak hozzá, tehát a zsákmányolt marhák elosztásánál, tehát ezek mind hozzájárultak egy-egy katona karrierjéhez, olyannyira, hogy Vakbottyán, aki maga mondjuk szegény legényként kezdte pályafutását, élete végére, ez egy nagyon furcsa, hogy már 60-on túl járt, az arisztokráciába verekedte föl magát, olyannyira, hogy Bercsényi egyik unokahúgát, Forgács Juliannát vette feleségül, mondom, 60-on túl volt már, és a kisasszony pedig 18 esztendős gróf leány volt. Tehát ő eljutott az arisztokráciába. Béri Balog Ádám, hát megint csak az 50-es években nagyon érdekesen lehetett arról elmélkedni, hogy hogyan fejlődik a jellem, hogyan sodródik a nemes úr a jobbágyok tömege felé, hogyan lépi át mondjuk osztálykorlátait. Azért mondom ezt így félig meddig ironikusan, mert a Szabadságharc első két esztendejében, amikor a Dunántúl 4-5-ször is gazdát cserélt a császáriak és a kurucok között, Balog Ádám pedig, mint tudjuk, dunántúli, Béri Balog Ádám is többször pártot változtatott, tehát a kurucok és a labancok között. Ez szerintem nem úgy kell gondolni, mint többszörös árulóra vagy köpönyek forgatóra, hanem mint a kényszerűséggel számoló, otthonában élő, tipikus katonáskodó dunántúli nemesre, aki azonban élete végére, vagy éppen élete végével bizonyította Rákóczi és az ügy iránti hűségét, hiszen 1710 végén ugye császári fogságba esik, és 11 februárban Budán kivégzik azért, mert nem hajlandó eltántorodni. De a kivégzésében az is hozzájárult, hogy ugye már korábban többször a császáriakhoz állt, és így módon a dezertőröknek a sorsába kellett osztoznia. Tehát ez volt a hadbírósági jogalapa az ő kivégzésére. Esze Tamás, ő pedig a Szabadságharcot előkészítő paraszti mozgalom egyik tiszteletre méltó alakja, Rákóczi saját jobbágya, aki kitűnő hadszervezőnek bizonyult. Tehát ő neki magának nem voltak katonai tapasztalatai, csapatvezetőként se biztos, hogy a legjobb katonatiszt volt, de rendkívül jó hadszervező. Amikor az ezredet újjá kellett szervezni, akkor bátran lehetett azt Esze Tamásra bízni, és az Esze ezred az mindvégig együtt maradt, olyannyira, hogy Esze Tamás halála után Rákóczi saját udvari palotásai közé sorolta be a megmaradt eszehajdukat.
1: Ja, végül, ha kísérletet tenne arra, hogy a Rákóczi kutatás, illetve hát a Rákóczi féle szabadságharc kutatásának jelenlegi helyzetét tömören összefoglalnád. Ugye tudjuk, hogy születtek a 20. század során olyan alapművek, mint például Szegfű Gyula száműzött Rákóczi című köttete, vagy egy nagy monográfia is, erre Várkonyi Ágnes és Köpeci Béla szerzőpáros jóvoltából egy vaskos Rákóczi monográfia, és hát természetesen a Rákóczi féle szabadságharc különböző aspektusait is monográfiák dolgozták fel. A kurucseregek körül is született a 70-es években egy munka. Sok más könyvet is említhetnénk. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyire lehet még tovább árnyalni ezt a már megrajzolt képet, és milyen új témák, területek vannak, vagy olyan problémák, amelyek még nincsenek előképpen felkutatva, felderítve.
0: Hát lehet, hogy elfogultságból ered, ha én a hadtörténelmnek bizonyos részterületeit fogom kiemelni, de azt hiszem, hogy Bánkút Imre például a Rákóczi szabadságharc gazdaságát, Köpeci Béla a Rákóczi szabadságharc diplomáciáját kellően feldolgozta, akkor mindenképpen el kell azon gondolkodnunk, hogy például a Rákóczi szabadságharc tisztikarának egy monografikus szintű feldolgozása mindmáig nem készült el, tehát hogy személyekre lebontva és a történeti statisztikai elemzésekkel kombinálva tudjunk konkrétumokat állítani a kuruc hadsereg tisztikaráról. Ez az egyik hiányosság, a másik pedig egyetlen egy kuruc alakulat története nincs feldolgozva. Tehát az úgynevezett ezred történetek lehetnek azok, amik a jövőben még feldolgozásra várnak. Ebben Hekenazd Gusztáv, Cigány István történészek már nagyot léptek előre, és az előbb említett Bánkút Imre pedig hát rendkívül szép számú forráskötettel gazdagította a Rákóczi szabadságharc irodalmát. A másik dolog, amit még kiemelnék, hogy igen nagy az igény arra, hogy a mikrotörténelem szintjéig lejussunk, tehát hogy mondjuk egy konkrét településnek vagy egy kisebb tájegységnek a szabadságharcba való részvételét megrajzoljuk, felvázoljuk, egy faluból szolgáló katonák névsorát összegyűjtsük. Egészen ilyen mély szintre kellene lejutnunk a szabadságharc történetének vizsgálata során.
2: Dr. Mészáros Kálmán hadtörténész beszélt a kurucseregek tábornokairól és hadműveleteiről. A kurucseregek vezérkara jobbára magyar főnemesekből és főtisztekből állt, de a császári seregek parancsnokai között is akadtak magyarok, és egyiküket, Pálffy Jánost kiváló hadfiként tartja számon a történetírás. A Pálffy család képviselői egyébként is nagyszerű katonák, politikusok és államférfiak voltak. Mindenről többet is megtudhatnak a következő beszélgetésből, amelyet dr. Gecsényi Lajossal, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének igazgatóhelyetteseivel készítettem.
1: Kiváló hadvezéreket, értelmiségeket is adott ez a család az országnak. Említsük meg Pálffy Miklóst, aki a 16. század a második felében jelentős haditetteket hajtott végre, de a későbbiekben is nagyon sok Pálffy szolgált katonaként. Így Pálffy János a Rákóczi féle szabadságharc idején küzdött, igaz, hogy nem a kurucok, hanem a labancok oldalán, tehát a császár szolgálatában. Valóban olyan kiváló hadvezérek voltak a Pálffyak?
3: Igen, a Pálffyak kiváló hadvezérek voltak, természetesen nem csak kiváló hadvezérek, hanem kiváló politikusok is, hiszen Pálffy Miklósnak, aki a család felemelkedését megalapozta, már az apja is, Pálffy Péter, végvári katonaként szolgált a Habsburg királyi hadseregben, a törökök elleni küzdelmekben Észak-Nyugat-Magyarországon. Pálffy Miklós, aki komáromi, majd érsekújvári főkapitányként egyik meghatározó személyisége volt a 16. század második felében, az 1570-es, 80-as, 90-es években a török elleni védelem megszervezésének, és személyében az egyik meghatározó magyarországi végvár, győri vár visszafoglalásának 1598. március 28-án egy magyar hadvezére is volt. Döntő szerepet játszottak a Habsburg uralom alatt álló királyi Magyarország védelmi rendszerének megszervezésében, az ország területének védelmében. Pálffy Miklós hagyományait folytatta Pálffy István, szintén érsekújvári főkapitányként, vagy pozsonyi főkapitányként, illetve kevésbé katonaként, már politikusként inkább Pálffy Pál, Magyarország országbírája és Magyarország nádora 17. század közepén. De Pálffy Miklóshoz hasonlíthatóan talán a legkiemelkedőbb katona a török elleni harcokban és mindenekelőtt a Rákóczi szabadságharc idején szerepet játszott Pálffy János volt, akihez, mint tudjuk, nem csupán jelentős haditettek, nem is annyira győzelmek, mint jelentős hadvezéri tettek sora fűződött a szabadságharc idején, hanem maga a majtényi fegyverletétel és a szatmári békekötés közvetlen előzményei, közvetlen tárgyalásai is.
1: Pálffy János nem a kurucok oldalán, hanem a császár szolgálatában vett részt ezekben a harcokban, de tudomásom szerint már korábban, még a Rákóczi szabadságharc kitörése előtti években, évtizedekben is felhívta magára a figyelmet jelentős hadi tetteivel, illetve a harcmezőn végrehajtott jeles cselekedeteivel.
3: Igen, Pálffy János a tábornagy rangját, ez az egyik legmagasabb rang volt a császári és királyi hadseregben, valóban a Habsburgok oldalán szerezte a 17. század végi török elleni háborúban. A karrier felfeleivelése azonban a Rákóczi szabadságharc idejére esik. Igen, hát a magyar köztudatban és a magyar történetírásban az rögződött meg, hogy az egyik oldalon Rákóczi, Bercsényi és más, sorolhatnánk itt a kuruc vezérek nevét, a másik oldalon pedig velük szemben a sok német származású császári hadvezér mellett egy magyar is, Pálffy János. A kérdés megítélése messze vezet az egész Rákóczi szabadságharc európai és a Magyarország összefüggésekből való behelyezése messze vezet, ebben nem is szeretnék most belemenni. Az viszont ma már az újabb kutatások és elfogulatlan elemzések alapján egyértelműnek látszik. Az a tény, hogy 1711-ben a kuruc hadsereg Majténynél letette a fegyvert, és Szatmárban aláírták a békét, Pálffy János a császár meghatalmazottjaként aláírhatta a békét. Ez talán történeti analógiaként 1849 késő nyarához és 1867-hez hasonlítható. Azzal a különbséggel természetesen, hogy 1849-et, a világosi fegyverletétet követően 20 évet kellett várni arra, hogy megszülessék a Habsburgházzal a kiegyezés. 1711-ben azt tenném hozzá, hogy szerencsére nem kellett nem 20 évet, de még egy évet sem várni. Miért mondom ezt? Azért, mert a török háborúkban, török elnyomatásban, majd a Rákóczi szabadságharc hihetetlen küzdelmeiben, és itt nem csak a szembálló hadseregek pusztításaira gondolok, hanem azoknak a szabad csapatoknak a pusztításaira, amelyek elsőbb a császáriak oldalán, Rácz szabad csapatok, de a kurucok oldalán is a mindentől független és nagyon nehezen kezelhető úgynevezett hajdú gyalogság pusztításai valójában kivéreztették az országot. Ehhez járult még 1710-ben a hatalmas pestis járvány. Tehát 1711-ben Magyarország számára, amíg megmaradt Magyarország számára, életkérdés volt, hogy egy megegyezés szülessen. Ebben Pálffy Jánosnak, mint egy józan, megfontolt és az ország érdekeit szem előtt tartó katonának, politikusnak alapvető érdeme volt, és azt hiszem, hogy őt nem a Habsburgok kiszolgálójaként, egy megátrakolott lavancként kell tekintenünk, hanem egy olyan személyiségként, aki mérlegelve és felismerve a történelmi körülményeket tudott felelősen dönteni. Ezzel a Rákóczi szabadság az békés és lezárásával utat nyitott ahhoz, hogy a 18. században Magyarország viszonyai rendeződjenek, és megkezdődjön egy természetesen nagyon lassú, fokozatos felzárkózás, úgy is mondhatnám talán, hogy a modern Magyarország megteremtése.
1: Már említettük, hogy egy konferencia keretében készül ez a beszélgetés. Hogy látja ön a szlovák, illetve a magyar történészek együttműködését, illetve azokat a feladatokat, amelyek a két ország kutatói előtt állnak? Már csak azért is, hiszem, éppen a Pálfiak példája szemlélteti azt, hogy vannak itt közös dolgok, amelyeket érdemes lenne összehangoltan keresni, vizsgálni, kutatni.
3: Így igaz. Én ezt az 1918-ig tartó közös haza a Magyar Királyság történetének kutatását csak úgy tudom elképzelni, hogy arra rávetülnek a mindennapoknak a különböző politikai viszonylata és politikai érdekei. Mind a két oldalon látni kell, és tudomásul kell venni, hogy egy közös ország történetét kutatjuk. Egy közös országét, amelyben természetesen benne van a szlovák nép, és benne van a magyar nép is. De az állam, amelyről szó van, az egy olyan közös állam, és erre a Pálfiak egyébként kitűnő példa, mert a Pálfiak itt el is hangzott valamelyik előadónál, hogy a Pálfiaknál német és cseh feleségek. Pálfiak valójában egy nemzetek feletti arisztokráciához tartoztak, a Habsburg birodalomnak ahhoz az arisztokráciájához, amely megőrizte a magyar királysághoz való kötődését mindvégig, de valójában egy közép-európai főnemesi társadalomban, udvari életben élt benne. Na most ezt nem lehet kutatni szlovák szemmel, és nem lehet kutatni csak magyar szemmel. Ezt közösen lehet kutatni. Én tudom, hogy nagyon sok érzékenység van, hiszen a szlovák történészek keresik saját országuk, saját nemzetük, saját államuk identitását. De ez nem lehet ok arra, hogy úgy tekintsék, mintha ez a Szatoplók óta folyamatosan létező államalakulat lenne. Nem. Ez a terület része volt, még egyszer mondom, hogy nem a mai Magyarországnak. Ez része volt a Magyar Királyságnak, amiben románok és más nép is élt még, és a Magyar Királyságnak a nem török uralomat álló része pedig része volt a Habsburg birodalomnak. Úgyhogy a kutatásban, és ez valóban a Pálfi konferencia egy kitűnő példa, hiszen a Pálfiak véletlen, hogy a birtokaik döntően erre a területre koncentrálódtak, közösen lehet olyan projekteket, olyan terveket meghatározni, amelyekhez mind a két fél hozzá tud járulni, speciális ismeretekkel. Például hozzá tud járulni a Pálfi könyvtár, ami a Pozsonyi Egyetemi Könyvtárban van, illetve a Hörösköny van, ennek az anyagának a feldolgozásával. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezt az egészet, tehát a könyvtárat, a család történetét, a család működését nem Szlovákia történetébe kell behelyezni, hanem a Magyar Királyság történetébe kell behelyezni, és ott kell értelmezni, és ott kell szemlélni.
2: Dr. Gecsényi Lajos történész idézte fel Pálfi János Labanc generális alakját. Rákóczi Ferenc ügyét sokan támogatták a köznemesség soraiból is. Egyikük, a református hitű Rádai Pál nem fegyverrel, hanem eszével és tollával szolgálta a nagyságos fejedelmet, belső titkára, sőt afféle külügyminisztere is volt. Rádai Pál a losonci református temetőben nyugszik, és emlékét nagy tisztelettel ápolják a helyi magyarok. Möszörményi István losonci tanár és helytörténész mutatja be a kiváló írót és diplomatát.
1: Ki volt ő, és hogyan is került kapcsolatba a nagyságos fejedelemmel?
4: Hát kezdjem egy idézettel. Vaj tudod-e, vándor, kicsoda alszik, e kő alján virrasztva feletted? Rádai Pál, ki a név, dísze, virága vala. Kicsoda, mekkora volt, Pannónia tudja, s a külföld népe is, elmondják művei, tettei, mint. Ez a szöveg egy 19. századi fordítás. Fordítás a Rádai Pál losonci sírboltjában lévő kőtábla latin szövegének. Persze, aki ezt a síremléket megtalálja a kissé elhagyatott helyen a losonci temetőben, az amúgy is máladozó latin szövegű feliratból nem valószínű, hogy sokat megtud. A losonci csemadok, amely Rádai Pál emlékét az utóbbi évtizedekben tudatosan ápolja, éppen az idén március végén a hagyományos Kármán napok egyik eseményeként elhelyezett egy kisebb méretű emléktáblát, amelyből az ott járó ki tudja olvasni a legfontosabb adatokat, születése és halála évét, valamint az előbb említett idézetből néhány sort. Persze ez még így önmagába kevés. Akit a téma jobban érdekel, hát annak figyelmébe ajánlom azt a Rádai emlékkönyvet, amely 1980-ban jelent meg, és ha nagyon röviden, tényleg távirati stílusban kéne bemutatnom őt, akkor az lenne a legegyszerűbb, ha ennek a Rádai emlékkönyvnek a fejezet címeit felsorolná. Rádai Pál a diplomata, Rádai Pál a politikus, Rádai Pál a publicista, Rádai Pál az egyházpolitikus, Rádai Pál és a fejedelmi kancellária, Rádai Pál és a szatmári béke, Rádai Pál és az irodalom, és még számos egyéb tanulmány taglalja Rádai Pál munkásságát, amiből kiderül, hogy egy rendkívül szerteágazó tevékenységet folytató személyiségről volt szó. Régi nógrádi nemesi családból származott, anyai ágon még a madácsokkal is rokonságban álltak, és hát családtagjához hasonlóan megyei szolgálatba lépett a 17. század végén. Önéletírásában részletesen megtudhatjuk, hogyan, milyen úton, módon került kapcsolatba a Rákóczi szabadságharccal. Egy rövid idézet ezzel kapcsolatban. 1703. Elkezdvén az országban hadakozást, fejedelem Rákóczi Ferenc, szorultam Gácsvárába. Nos, ehhez hozzá kell tennünk, hogy a nógrádi nemesség, mint a nemesség nagy része kezdetben, a kezdeti időben kissé bizalmatlanul viszonyult a szabadságharchoz, félt, hogy hát ez valféle lázadó parasztoknak valamiféle mozgalma, így a nógrádi nemesség is, maga Rádai Pál is kiváró álláspontra helyezkedett, hogy meglássák majd, mi lesz ebből az egészből. Azonban a kurucok megostromolták Gácsvárát is, és várat feladták, és a nógrádi nemesség, köztük Rádai Pál is, elindultak Rákóczi tokai táborába, hogy hát egyelőre kényszeredetten, kelletlenül is biztosítsák a fegyelmet arról, hogy támogatni fogják. Nos, Rádai Pál a nógrádi közmenes sem sejtette, hogy ennek a tokai találkozásnak egész életét meghatározó jelentősége lesz. Megismerkedvén a Rákóczi Ferenccel és a mozgalomnak a céljaival, mondhatnánk, egyik percről a másikra szolgálata vált. Rákóczi Ferenc pedig felismerte benne a tehetséges, nyelveket beszélő, jótollú, megbízható embert, olyan embert pont valószínűleg, akit már úgy is keresett. Megtette őt úgynevezett intimus szekretáriusnak, tehát ilyen belső bizalmas titkárnak, és neki jutott az a szép feladat, hogy megfogalmazza a Rákóczi szabadságharc céljait és okait a világgal közlő kiáltványt. Ennek az első szava a rekrudeszkunt, tehát megújulnak a magyar nemzet sebei, ezt személyesen Rádai Pál fogalmazta meg. És aztán jöttek a feladatok, diplomáciai küldetések, ő tárgyalta korabeli Európa uralkodóival, svéd, lengyel, porosz, orosz uralkodókkal. Ő szerkesztett az első magyar nyelvű magyarországi hírlapot, a kezdetben latin, majd részben latin, részben magyar nyelvű Mercurius Hungaricus, amely a féle haditudósítás volt, de tulajdonképpen nagyon modern célokat szolgált, Nyugat-Európával, mai szóhasználattal ismertette, hogy hát mi is történik Magyarországon, és ki ez a Rákóczi Ferenc, és mit is akar. El kell mondanunk, hogy nem Rádai Pálon, az ő diplomáciai tevékenységén múlott az, hogy hát végső soron a szabadságharc ugye nem járt sikerrel. Azonban egész végig 1711-ig ott állt a fejedelem mellett különböző funkciókban, amellett, hogy hát a kiáltványokat fogalmazta, hogy lapot szerkesztett, hogy követségbe járt. Ő volt az erdélyi kancellári igazgatója, ő volt a hadi kancellári igazgatója. Viszont 1711-ben a szabadságharc bukása után nem követte a fejedelmet a emigrációba. Azt az elvet vallotta, hogy otthon kell építeni az országot, otthon is van tennivaló, és volt is bőven. Tehát nem mondható, hogy elárult a fejedelmet, hogy megalkudott, úgy vallotta és tette is a tennivalókat, azt, amit az adott nehéz helyzetben a elbukott szabadság azután tenni kellett és lehetett. Elsősorban egyházi téren. Ő lett például a református egyház első egyetemes főgondnoka, és volt is bizony sok munkája, hiszen a katolikus egyház, mint a Habsburg császárok fő támasza, bizony a protestánsokkal, reformátusokkal nem éppen kesztyűs kézzel bánt, és Rádai Pál ebben az értelemben nagyon sokat tett a reformátusok és általában protestánsok érdekében. Egyik legnagyobb ilyen tette, békés tette, és talán legmaradandóbb tette, hogy megalapozta a később róla, illetve fiáról, Gedeonról elnevezett híres rádai könyvtárat, az egyik legnevezetesebb, leggazdagabb magyar közgyűjteményt, amely jelenleg a budapesti Rádai utcában a Rádai intézet könyvtáraként immár közcélokat szolgál, mert a Rádai család utóbb ennek az intézetnek, intézménynek adományozta. Nem csak mint könyvgyűjtő, hanem mint tollforgató, mint író ember is beírta nevét a magyar kultúrtörténetbe, mert hát nem csak hadi tudósításokat, meg forradalmi kiáltványokat fogalmazott, hanem verseket is írt, még szerelmes verseket is, feleségéhez például, de talán legismertebb vallásos költészete, számos verse, illetve éneke bekerült még a református énekeskönyvbe is.
1: Közbevetőleg szeretném már megkérdezni, régóta készülök erre a kérdésre, ugye említetted, hogy ő volt a református egyház első főgondnoka, ugyanakkor tudjuk azt, hogy Rákóczi Ferenc, a nagyságos fejedelem, az viszont katolikus vallású volt. Nem okozott ez valamilyen konfliktust vagy feszültséget?
4: Erről nincs tudomásom, de feltételezem, hogy nem, hiszen Rákóczi családjában azért ugye a család különböző tagjai, például nevelő apja, ugye Tököl Imre révén, azt hiszem, hogy bár a jezsuiták nevelték, de ennek ellenére, vagy talán éppen ezért elképzelhető, mindeset Rákóczi nyitott volt a protestánsok irányában, ezt bizonyítják a különböző országgyűlési rendeletek, amelyekben a korábbi évszázadok protestánsok elleni intézkedéseit a fejedelem idejében megváltoztatták és rendezték a dolgokat, tehát ennek egyértelmű, hogy Rákóczi, mondhatnánk úgy is, hogy nagyságában, toleranciájában kereshetők az okai, tehát nem volt semmiféle ellentét kettőjük között, még akkor sem, amikor hát útjai ketté váltak, és Rákóczi a számüzetést, Rádai pedig a hazai apró munkát választotta.
1: Idén van halálának 270. évfordulója. Említetted, hogy a síremléke egy kicsit már megviselt állapotban van. Elképzelhető-e, hogy a közeljövőben sor kerül ennek a síremléknek ott a losonci református temetőben a felújítására, vagy legalábbis kicsinosítására?
4: Nos, a síremlék, mint olyan, az hál' Istennek viszonylag jó állapotban van. Ami sajnos málik és porlik, az maga a sírkő. Ez egy körülbelül 1,5 négyzetméteres kőtábla, amely sajnos az idő viszontagságainak következtében málik, és a feliratából egyre kevesebb van, sőt a rajta hajdan volt Rádai címer gyakorlatilag már eltűnt. Maga az építmény, egy kis sírkápon, egy kis kript, ez még annak köszönhető, hogy 1977-ben az állami műemlékvédelem rendbehozta, egy kovácsoltvas kaput készített, befette, úgyhogy az épület, mint olyan, az jó állapotban van. Az emléktábla az, amivel hát kellene vagy lehetne foglalkozni, és napirenden is van. Egyrészt a Rákóczi Szövetség foglalkozik vele, másrészt pedig felvettük a kapcsolatot, pontosabban szerencsésen találkoztunk, mármint a losonci csemadokot értem ez alatt, Rádai Pál ükunokájának az ükunokájával, egy bizonyos Pesti Pál Frigyes nevű úrral, aki külföldről költözött vissza Magyarországra, és családi hagyományokat ápol, családi sírokat keres meg, és ő az, aki felvállalta, hogy keresi a módját annak, hogy a sír felirat, tehát az emléktáblát hogyan lehetne felújítani. Ez egyrészt technikai kérdés, állítólag vannak ilyen kőpótló anyagok, tehát technikai, úgy tetszik, technológiai, hát másrészt persze pénzkérdés is, úgyhogy a dolog napi renden van. Amit mi losonciák megtehettünk, az, mint említettem, hogy egyelőre egy olyan táblát helyeztünk el, amelyből az arra járó legalább alapvető információkat szerez, hogy kinek a síremlékét látja. A többi pedig a jövő kérdése, de napi renden van.
2: Böszörményi István losonci tanár beszélt Rádai Pálról. Tardos kedden a helyi temetőben áll egy kis építmény, amely a 300 éve kezdődött szabadságharcra emlékeztet. Ennek a történetét dr. Bara Mihály polgármester mondja el.
5: Hát a krónikáink szerint, illetve szájhagyomány útján, ami ránk maradt, ott kezdeném, hogy 1704-ben gróf Bercsényi Miklós generálisnak a jelenlegi temető és az emlékoszlop helyén volt tábora, haditábora, honnan több tudósítást is írt a nagyságos fejedelemnek, illetve nem sokkal később 1706-ban azon a helyen, ahol most az emlékmű áll, egy nagy csata volt, és közvetlen a 1706-os csata után ennek emlékére építették ezt az emlékoszlopot, amit aztán a mai generáció már Rákóczi emlékműnek nevez.
1: Azt a helybeliek építették oda?
5: Nem tudjuk pontosan az építetőket, de feltehető, hogy a helybeliek építették. A helybeli lakosság a krónikák szerint nagyon is Rákóczi érzelmű volt, és ez a Rákóczi szabadságharc leverése után majdhogy nem megbosszulta magát, mivel a falu üldöztetésnek volt kitéve.
1: És hogyan alakult ennek a Rákóczi emlékműnek a további sorsa?
5: Mind a mai napig a helyén van, és változatlan formában valószínűleg a következő írásos említés az 1894-ből származik, amikor is a község elöljárósága restauráltatta, felújította az emlékművet, illetve érdekes levél került elő 1904-be, amikor a magyarországi Nagyalföldről valaki 60 forintot küldött az emlékmű karbantartására, felújítására, azzal az indokkal, hogy ott azon a helyen van eltemetve egyik őse, aki a Rákóczi szabadságharcban generálisi rangban volt.
1: És ki volt ez a levélíró? Tudni lehet ezt?
5: Nem tudjuk a levélírót, és az se, hogy ki lehetett ez a generális. Ez a történészekre vár esetleg érdekes téma, hogy kiderítsék, amennyibe igaz ez a hír.
1: Nos, hát ez az emlékmű még ma is áll, és nagyon jó állapotban áll, hiszen a helyi önkormányzat és a tardoskeddiek gondoskodnak arról, hogy épségben álljon itt az idők végezetéig. Ha röviden jellemeznéd, hogy hogyan is néz ki, hiszen a rádióhallgatóknak nem áll módjukban ezt megnézni.
5: Egy buzogány alakú, egy négyszögletű buzogány alakúnak mondanám én. Az emlékoszlopban négy kis fülke volt, ezekbe a fülkébe domborművek álltak valamikor. Az egyikről pontos leírás is van, ez egy fafaragás, amelyben a szűzanya a kis Jézussal van ábrázolva. A fafaragáson 1536-os Róma felirat van, illetve dátum, tehát valószínűleg ekkor készült, és a krónikák szerint az 1880-as évekbe került Tardoskedre, nem tudjuk pontosan, hogy ki küldte milyen úton, és ez a fa dombormű, ez a fafaragás az első világháború végéig kint volt a Rákóczi emlékmű egyik fülkéjébe. Aztán az egyik reggel kifeszítve találták onnan, és hát a tardoskeddiek sietve behozták a templomba, mind a mai napig ott látható. A közeljövőbe szeretnénk, hogyha nem is az eredeti, mert azt mi is nagyon féltjük, de az eredetinek egy másolata visszakerülne a Rákóczi emlékmű fülkéjébe, illetve szeretnénk kibővíteni ezeket a domborműveket Rákóczi Ferenc domborművével és Bercsényi generálist is szeretnénk ilyen módon ott elhelyezni.
1: Egyébként el kell mondani, hogy az egyik fülkében ott láthatjuk Rákóczi Ferenc portréját, pontosabban Mányoki Ádám festményének a reprodukcióját. Ez mikor került oda?
5: Ezt folyamatosan megújítjuk, amikor egy tönkre megy, akkor oda teszünk egy másikat, mivel hát ezek, ugye, ahogy említetted, egyszerű reprodukciók. Még a régen elkészült fényképeken is látható volt ez a reprodukció, úgyhogy nem új keletű, mindig van ott egy ilyen.
1: Majd, hogyha maradandóbb formában is megörökítik második Rákóczi Ferenc arcmását, akkor gondolom, hogy azzal fogjátok majd kicserélni.
5: Természetesen. Ez úgy érzem, hogy nagyon illő lenne, tekintettel arra, amit te is említettél, hogy széles környéken nem tudunk arról, hogy Rákóczi Ferencnek lenne egy ilyen emlékoszlopa, vagy valami hasonló emlékműve.
1: Úgy tudom, hogy van még további tervetek is ezzel az emlékoszloppal, sőt, a falu zászlajában és a falu címerében is ott szerepel éppen ez az emlékoszlop, ez az emlékmű. Ez a címer már régebbi keletű, vagy ez most van alakulóban?
5: Ez a címer régebbi keletű, 1994-ben fogadta el a képviselőtestület, hogy a Rákóczi emlékmű a község címerébe szerepeljen. Hát akkor nem húztuk végig a hivatalos folyamatot, a Országos Heraldikus Bizottságnak nem volt bejelentve jóváhagyásra, mint ismeretes a fönnálló törvények szerint szükségeltetik az ő véleményezésük is. Ezt a közeljövőbe szeretnénk megtenni, és így véglegesíteni Tardoskedt címerében Rákóczi emlékművet.
2: Dr. Bara Mihályt, Tardoskedt polgármesterét hallották. Köztudott, hogy második Rákóczi Ferenc a kelet-szlovákiai Borsiban született. Az itt alapított Rákóczi Ferenc emléktársaság már évek óta sokat fáradozik a Borsi Rákóczi kastély helyreállítása érdekében. Az emléktársaság elnöke, Hajdú Jenő azonban először egy méltatlanul elfeledett porosz katonatiszt alakját idézi fel.
6: Lehmann Goldfried életét áldozza a Rákóczért. Nem beszélhettünk volna semmilyen szabadságharcról, mert ezzel lezáródott volna a Rákóczi korszak, mivel a Veselényi összeesküvés után Rákóczi nagyapját is kivégezték, és ez várt volna Rákóczira is, hisz a Lehmann Goldfriedet 1702. december 24-én ítélték el halálra, és négy felé vágták a testrészét, oszlopokra volt kitéve, és ennek a két részét találták meg a magyar katonák, akik Kőszegre vitték.
1: Mit lehet tudni ennek a derék katonatisztnek az áldozatvállalásáról, tehát miért vállalta ő ezt a majdhogy nem biztos halált?
6: Nagyon elgondolkodó, mivel nem is volt magyar nemzetiségű, porosz származású volt, és hogy mégis föláldozta életét, mert ő tudta, hogy ha ő ruhát cserél, akkor ő halállal fizet. Elgondolkodó mindenki számára, hogy egyáltalán a többi nemzetek is, akik Rákóczi zászló alatt harcoltak, hát hagyd mondjam el, hogy a szlovákok is 39 ezer voltak, nem beszélve a ruszinok, németek, lengyelek, és így sorolhatnám tovább. Hát miért? Azért, mert az a nyomor, az mindenkinek nyomor volt. Nem az számított, hogy hogy beszélt, milyen nyelven beszélt, de őt az osztrák elnyomás ugyanúgy sújtotta, nem válogatta, hogy ez magyar vagy másfajta nemzetiségű. És azért elszántsággal életét áldozta. Ilyen ember, mint második Rákóczi Ferenc, tört történelem nem ismer, mert aki föláldozza rangját, vagyonát, életét és leélje, 27 éves korban vállalja a szabadságharcnak a vezetését és 59 évig számüzetésben él, elgondolkodtató, van-e ilyen ember még a történelem, ismere még ilyen embert, aki ilyen áldozatot tett volna hazájáért és a népét?
1: Nem beszélve arról, hogy megígérték neki, hogy amennyiben aláírja a békeszerződést, visszavonja azokat a kiáltványait, amelyeket megtett, és egyáltalán, hogyha hűséget esküszik a Habsburg császárnak, akkor még a birtokait is visszakaphatta volna.
6: Ő tudta, hogy ez egy cselhúzás, ő átlátott a taktikában, és ő nem vállalta, nem írta alá, inkább a számüzetést vállalta. Hagy mondjam el, hogy nagyon kellemesen meglepett engem a szlovák televízió, aki föltette a kérdést, hogy mit szólnák hozzá, hogyha szentté avatnák. Kedves hallgatók, igen, Rákóczi úgy élt, mint egy szerzetes, megérdemelné, hogy valóban szentté avatnák, mert mindenhez saját maga írta imáit, és úgy élt is utolsó pillanatig.
1: Ez nagyon szép, hogy a szlovák televízióban ilyen őszinte érdeklődést mutattak Rákóczi Ferenc iránt, de úgy tudom, hogy a szlovák hivatalos szervek korán sem mutatnak ilyen érdeklődést, elsősorban Rákóczi Ferenc borsi kastélya szülőháza iránt. Milyen állapotban is van most ez a kastély?
6: Mondhatom, hogy az elmúlt években elindult egy folyamat, és mostanáig sikerült legalább annyit elérni, hogy a tetőzet le lett cserélve. Sajnos az utolsó 2003-as év ez számunkra nem kedvez, nagyon nagy csalódás ér minket, jelen pillanatban minden megállt.
1: Sok pénzre lenne szükség, és most elapadtak a források, de gondolom, hogy önök nem adják fel, és folytatni fogják azt a küzdelmet, hogy a Rákóczi kastély méltó állapotban fogadja majd az utánunk jövő nemzedékeket is.
6: A harcot, küzdelmet nem adjuk föl. Megszületett nálunk egy olyan elképzelés, hogy fölhívjuk azokat a támogatókat, akik hajlandók volnának egy-egy ablak kőkeretet megvásárolni, és a jutalom az volna, hogy beleírnánk a nevét, akár magában a ullom öntött üvegbe, vagy magában a betonkeretbe. Körülbelül ennek az értéke, egy ablaknak a költsége 1 200 000 forint. És hogyha találnánk olyan embereket, akik szeretnék, hogy az ő nevük, családok neve örök időre ott legyen bevésve, bármelyik ablak keretbe szívesen fogadnánk, vegyék fel velünk a kapcsolatot, és hagyd mondjam el a címet, Borsi, Borsa, Rákóczi út 102. Az én nevem Hajdú Jenő, II. Rákóczi Ferenc emléktársaság elnöke, főút 102.
2: Hajdú Jenőt, a Borsi Rákóczi Ferenc emléktársaság elnökét hallották.
7: Az elhangzottakat annyival szükséges kiegészíteni, hogy a helyiek igyekezete sikerrel járt. 2021-ben megnyílt és látogathatóvá vált a Borsi Rákóczi kastély. Felújítása az Európai Uniós Interreg program keretében szlovák-magyar együttműködéssel történt meg.
2: Komárom városának polgárai nem játszottak aktív szerepet a Rákóczi-féle szabadságharc idején, jobbára egyensúlyozniuk kellett a kurucok és a labancok között. Ezért érthető, hogy a nagymúltú városban jóformán semmi sem őrzi a 300 évvel ezelőtti harcok emlékét. Csupán egy szent háromság szobor, amelynek történetét dr. Máca Mihály, a Komáromi Magyar Kultúra és Dunamente Múzeumának munkatársa, jeles helytörténész meséli el.
8: A leglátványosabb emléke a II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának a város legrégibb köztéri szobra, a Szent Háromság szobor. Ennek a története röviden a következő. 1703. decemberében Bercsényi kurucai a Csalló közfelől megközelítették Komáromot, és felszólították a város lakóit, hogy nyissák meg előttük a városkapuit, ugye akkor még körül volt kerítve a város, amit a komáromiak persze meg is tettek volna, hiszen magyarok voltak, de a város keleti végében ott volt az erőd, és abban német helyőrség volt, német parancsnokkal, és a parancsnok kijelentette, amennyiben beengedik a polgárok kurucokat a városba, ő a vár ágyúival porrá lövi a várost. Amiután ezt megtudták a kurucok, hogy nem mehetnek be simán, kezdték gyűjteni a rőzsét és a város sáncaihoz hordani, hogy felgyújtják a várost. Tehát így két tűz közé került Komárom, és hát a város vezetése próbált valami megoldást találni, hát először is a kornak megfelelő megoldáshoz folyamodtak, fohászkodtak az égiekhez, hogy mentse meg a két fél pusztításától a várost, és fogadalmat tettek, hogy amennyiben Komárom nem pusztul el, a város főterén szobrot emelnek a Szent Háromságnak. Ezt a fogadalmat őrzi az egykori komáromi bíró, egy bizonyos Primus Mennyhért fogadalmi képe, amely ma a múzeum képtárában látható. Aztán teltek múltak az évek, egyik fél sem pusztította el Komáromot, biztos segítettek a fohászok is, de főleg az a sok ajándék, amit halban és pénzben a komáromiak mindkét oldalra nyújtottak, sőt, a kuruc táborba elküldték a város területén élő egyik dúsgazdag nemes embert, Hajnal Ádámot, ő volt a túsza a komáromiaknak, tehát a biztosíték arra, hogy semlegesek lesznek, mást nem tehettek, hiszen itt voltak a németek. És hát rendszeres arcot is fizettek a komáromiak, úgyhogy ott volt a gazdag ember túszként, és még bizonyos összegeket fizettek az újvári kurucoknak, úgyhogy nem bántották, és aztán a trencséni csata után már nem voltak a komáromiak részére veszélyesek a kurucok, és meg is feledkeztek aztán erről a fogadalmukról. Eltelt néhány év, és akkor 1710-ben a török végek felől kezdett terjedni egy hatalmas pestis járvány, amely 10-11-ben rengeteg komáromi polgárt is elpusztított, gyakorlatilag majdnem a város lakosainak egy harmada meghalt ebben a járványban, és ezt úgy vették a komáromiak, mint az égiek büntetését azért, hogy nem teljesítették fogadalmukat, és miután lecsengett a járvány, valóban felállították 1715-ben a Szent Háromság szobrot, amely máig ott áll a helyén. Talapzatának déli oldalán a kuruc háborúkra vonatkozó megemlékezés olvasható latinul, az északi oldalon a pestis járványra vonatkozó megemlékezés. A szobor párkányán pedig az ott megjelenített szentekre vonatkozó hexaméterek vannak, ott több szentnek az alakja áll, akikhez általában elemi csapások idején szoktak fohászkodni, és mindegyik szentre vonatkozik egy hexaméter, és abban van elrejtve a szobor felállításának kronogramja, tehát az 1715-ös esztendője nagyított római számokkal, és a szobor csúcsán pedig a Szent Háromság, valamint Mária mennybe menetele látható. Még annyit talán érdemes megemlíteni, hogy 92-ben a város felújította a szobrot, tehát most egy elég jó állapotban van, és még az érdekessége ennek a helynek, hogy valamikor, mint a város főtere, ez volt a belső vesztőhely a városban, volt egy a falakon kívül is, és itt égették el a komáromi boszorkányokat, valamint egy református prédikátot is nagyon kegyetlen módon az ellenreformáció idején itt végeztek ki Szálki János.
9: Ki volt az alkotója ennek a Szent Háromság szobornak?
8: Sajnos hiába kutattam ez iránt, nem tudom a nevét, nem sikerült felkutatnom a nevét. Hasonló szobrok találhatók, hasonló barokk szobrok Győrben, Érsekújvárot, Nyitrán, tehát egy szobrász vagy szobrászok csoportja, vagy kőfaragók csoportja lehetett, aki itt mozgott ezen a területen.
9: Említetted azt a dúsgazdag polgárt, aki túszként éveket eltöltött a kurucok körében. Mit lehet még róla tudni? Nyomoztál-e utána? Miért éppen ő rá esett a választás?
8: Nyilván a kurucok is tudták, szóval annyi ismeretük biztos volt a városból, hogy ő az, akit ha elvisznek, akkor az biztosíték arra, hogy hát a komáromiak nem fordulnak ellenük, és rendszeresen fogják fizetni a hadisarcot. Ezt nem tudom, milyen címen kérték mindig a várostól. Óriási telkei voltak. A telkeinek egy részén épült később a Trinitáriusok kolostora, ez a mai Stefánik tér helyén létesített park, a mai Európa szálló, ez mind az ő telke volt. Hatalmas telkein később nemesi kúriák épültek, tehát több nemesi család vette meg. A telkeit ketté vágta egy később keletkezett utca, sokáig Hajnal utcának is hívták. Ezen volt később aztán a két zsidó templom, a zsidó menház. Ennyit tudok róla, egy borzasztó dúsgazdag polgár volt, és még örököseitől aztán rengetegen vásároltak telket itt Komáromban. Akkori város nyugati részének a nagy részét ő birtokolt.
9: Hát mindenképpen megérdemel néhány mondatot, hiszen ez a Hajnal Ádám mégiscsak egy epizód szereplője volt a Rákóczi féle szabadságharcnak a maga módján.
8: Hát a maga módján szenvedő alanya volt.
2: Dr. Máca Mihály helytörténész beszélt a komáromi Szent Háromság szobor keletkezéséről.

Kedves hallgatóink, a 350 éve született, tragikus sorsú hősről, második Rákóczi Ferencről és az osztrák udvar ellen vívott szabadságharca történetéről emlékeztünk meg Laca Tihamér 2003-ban készült műsorával. Az ismétlést vasárnap a 9 órai hírek után hallhatják. Kubányi Péter hangmérnök kolléga nevében is köszöni figyelmüket, és kellemes nyári hétvégét kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Visszautasította a belügyminiszter kérelmét a bíróság a Csurilla ügyben folyó végrehajtás leállítására. Tüntetés miatt teljesen lezárják ma az ausztriai A13-as autópályát. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 29 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A Besztercebányai járásbíróság elutasította Matós Utajástok belügyminiszter kérelmét, amellyel a Csurilla ügyben folyó végrehajtási eljárás felfüggesztését kérte. Az ügy előzménye egy jogerős ítélet, amely szerint a miniszternek 90 ezer eurós kártérítést kell fizetnie, miután egy korábbi kijelentésében a rendőröket elítélt bűnözőhöz hasonlította. A bíróság döntése után a végrehajtási eljárás folytatódik, amely a tartozás teljes behajtás ráig tart, kamatokkal és költségekkel együtt. Az ügyvéd szerint a végösszeg a jogi eljárások miatt tovább nőhet. A miniszter korábban azt mondta, hogy kijelentéseit fenntartja, és bírálta a bírósági eljárás menetét. Két hőlégballon ütközött össze a levegőben tegnap Kassán. Az egyik balon a baleset után kényszerleszállást hajtott végre egy bevásárlóközpont közelében, a város központjában. A fedélzetén 5 ember tartózkodott, akik az első információk szerint nem sérültek meg súlyosan. A tűzoltók egy könnyebb sérültet láttak el, majd átadták a mentőknek. A másik balon sértetlen maradt és a levegőben folytatta útját. Az eset idején Kassán nemzetközi hőlégballon fesztivált szerveztek, amelyen 20 balon vett részt 9 országból. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Ma 11 órától teljesen lezárják az A13-as autópályát az ausztriai Tirolban a Brenner hágónál, egy tüntetés miatt, amely a túlzott tranzitforgalom ellen irányul. A teherautók számára már reggel 9 órától tilos az áthaladás. A lezárás délután 19 óráig tart, alternatív tranzitútvonalak nem állnak rendelkezésre. A helyi önkormányzatok szerint a Viptál völgyében a forgalom már elviselhetetlen terhelést jelent, ezért demonstrációval akarják felhívni a figyelmet a problémára. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a lezárás forgalmi torlódásokat okozhat. Tirol és a környező útvonalak teljes hálózatán. A kezdeményezés politikai vitát is kiváltott Ausztriában, valamint Németország és Olaszország is kritikát fogalmazott meg. A szervezők szerint azonban a tiltakozás célja a helyiek életkörülményeinek védelme. Az amerikai hadsereg a Csendes óceán keleti térségében újabb feltételezett drogcsempész hajó ellen hajtott végre támadást, amelyben 3 ember meghalt, közölte az amerikai déli parancsnokság. A közlés szerint a hajó ismert csempész útvonalon haladt és kábítószerkereskedelemmel összefüggő műveletekben vett részt. Az amerikai katonai közlés szerint a művelet a héten már a 3. ilyen akció volt. A támadásról közzétett felvételeken egy tengeren haladó hajó látható, amelyet robbanás ér, majd lángoló roncsok merülnek el a vízben. A jelentések szerint a szeptember óta tartó műveletekben már közel 200 ember halt meg. Az amerikai kormány a drogkartelek elleni narkoterrorizmus elleni háborúként írja le az akciókat. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: Budapesten a Puskás stadionban ma 18 órától játsszák a Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntőt. Borbély Balázs távozik a bajnok Győr vezetőedzői posztjáról, és a kupagyőztes Ferencváros labdarúgó csapatának irányítását veszi át. Sorozatban 5-5-ször lett bajnok a lévai férfi kosárlabda csapat. A svájci jégkorong VB-n ma 15-20-tól Svájc-Norvégia, 20 órától pedig Kanada-Finn ország elődöntőt rendeznek.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, borult égboltra számíthatunk, ma többfelé eleredhet az eső, a déli régióban kevesebb csapadék várható. Délután helyenként viharok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, gyenge légmozgás lesz jellemző, a szélvihar kíséretében felerősödhet, illetve viharos szélre van kilátás a hegyekben is.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Hídfelújítás miatt útkorlátozásra számíthatnak a 76-os számú első osztályú úton Párkány és Kőhíd gyarmat között. Félpályás a haladás az 511-es számú másodosztályú úton Ugyalla és Udvart között. Szerencsés utat kívánunk!
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban! Mai adásunk vendége már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban. Vele beszélgetek hivatásról, utazásról, könyvekről és arról, hogy a néprajzos gatyában is néprajzos. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Azt, hogy mi a néprajz, ugye ez szakmában is sokat szoktunk ezen viccelődni, hogy hát fogalmunk sincs, hogy mi a néprajz, aztán van egy ilyen nemzetközileg elterjedt definíció, tehát szlovákul, csehül, meg németül is hallottam a magyar mellett, hogy a néprajz az, amivel a néprajzosok foglalkoznak. Úgyhogy tehát elvileg bármi. Most, hogyha belegondolunk abba, hogy ezek a hagyományok például hogyan alakultak ki, hát gyakorlatilag ezt a néprajz generálta a Isten adta népből a hagyományaikhoz való ragaszkodást. Közép-Európának a népi kultúrája egy nagyjából egységes konglomerátum volt, aminek voltak regionális variánsai természetesen, de azok nem a etnikai határok mentén rendeződtek, hanem más, például alföldi jellegű, akkor dombsági, hegyvidéki jellegű kultúrák, azok mások voltak, attól függetlenül milyen nemzet

0: Látja, Lengyel László ír így, hallgatóink könnyen kitalálhatták Liszka József etnológusról, néprajzkutatóról. A Fórum Kisebbségkutató Intézet Komáromi Etnológiai Központjának vezetője április 6-án, történetesen húsvét hétfőn ünnepelte 70. születésnapját, amihez utólag is gratulálunk, és bár köszöntése így, hogy már pünkösd is elmúlt, kissé megkésett, ám annál őszintébb. Kedves hallgatóink, stúdiónk vendége maga az ünnepelt Liszka József, akivel idei jubileuma kapcsán beszélgetek. Üdvözlöm!
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
0: A 60 az új 40 mondják, és akkor ilyen logika alapján a 70 az új 50. Amikor az ember eléri ezt az új 50-et, akkor azért már összegez, megáll egy pillanatra, vagy elhessegeti magától ennek a lehetőségét is?
1: Hát az az igazság, hogy én 60 voltam akkor is, úgy gondoltam, hogy kéne egy kicsit összegezni, de aztán úgy megfelelkeztem róla, mert végül is ez egy csak egy nap. Történetesen a 70. születésnap, ugye piros betűs ünnep lett a naptárba, de hát a húsvét hétfő miatt, de amúgy olyan különösebb összegzésre nem gondolok. Én végzem a munkámat úgy, ahogy eddig is végezni szoktam, aztán hát én mindig úgy volt, hogy majd csak lesz valahogy, hát majd csak lesz valahogy.
0: Néhány éve ugye nyugdíjba vonult, hogyan fogadta a nyugdíjas éveket? Nem hiányzik a katedra?
1: Nem vettem észre, vagyis azt úgy észrevettem, mert úgy, hát hogyha most ilyen őszinte műsor, akkor én úgy különösebben tanítani én nem szerettem. Tehát az nem volt az én elsődleges örömforrásom, hogy kiálljak a katedrára és tanítsak, tehát az úgy ilyen szempontból inkább megkönnyebbülés lehet, hogy egy gonddal kevesebb, és amúgy meg semmi nem változott, mert a munkámat, a olvasmányaimat, amit korábban csináltam, azt lesz követően is folytatom, és hát vagyok.
0: Na azért megragadta a figyelmem, hogy nem is szeretett annyira tanítani?
1: Nem.
0: És az oka ennek mi lehet?
1: Hát például az, hogy ilyen szituációban is nagyon szeretem magam, ahol most ülök, ahol szerepelnem kell kiállni, és most szerencsére ugye nem látom a hallgatókat, úgyhogy csak, de akkor is engem egy kicsit az úgy feszélye. Én inkább, ha valamit ki akarok fejezni, akkor inkább írásba szeretem kifejezni magam. Tehát nagyon sokszor, hogyha előadást is tartok, lehetne fejből is mondani, de inkább jobb, ha leírom, mert akkor akkor nem felejtek el semmit, vagy ha elfelejtettem, akkor azt akkor fejtettem, amikor írtam, de nagyon szokott bosszantani, amikor egy-egy előadás után beülök az autóba, és akkor eszembe jött, hogy a francba ezt sem mondtam, ezt még nem úgy kellett volna mondani. Aztán eltelik két nap, akkor megnyugszok, aztán akkor a következő alkalommal megint ugyanaz folytatódik.
0: Ezek azok a bizonyos lépcsőházi gondolatok.
1: Igen, pontosan, igen.
0: Na hát akkor annál inkább köszönöm önnek, hogy most bejött a stúdióba, és tudunk beszélgetni, és ígérem, hogy cserébe kíméletes leszek majd, de hát nem is lesz erre igazából szükség. A már emlegetett 60. születésnapja körül úgy fogalmazott, hogy fordítva van, mint ahogy az emberek gondolnák, és hogy évről évre idézen minden fogadkozás ellenére egyre több az elvégzendő munka, a teljesítendő feladat. Akkor ez azóta se változott.
1: Nem, végképp nem. De hát jönnek, addig jó, még jönnek az ötletek. Tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott az asztalról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így. De valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
0: Na most Kapcsolatok és találkozások címmel tiszteletkötet jelent meg a 70. születésnapja alkalmából, ebben 44, ha jól emlékszem, 44 szerző közöl tanulmányt, vagy amolyan köszöntést tisztelői barátai jelenlétében mutatták be. Milyen érzés volt hallgatni a köszöntőket?
1: Hát a nagyon megható érzés volt, tehát az hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem számítottam erre a köszöntésre, mert azért azt előbb-utóbb, de elég hosszú időt titokba tudták tartani, tehát magának a kötetnek a szervezését, szerkesztését is, úgyhogy nem, arról gyakorlatilag azt tudtam már, hogy lesz valami kötet, de hogy mi a címe, vagy kik, vagy semmit nem tudtam róla, és a rendezvényről is nyilván tudtam, akkor nem lettem volna ott, de az elhangzott köszöntők nagyon meghatóak, és szerintem érdemen felül méltattak engem, úgyhogy inkább szégyenkeztem, mint nem.
0: Na de ott azért csipkelődő megjegyzések is elhangoztak. például, hogy nem áll könnyű ember hírében. Vitatná ezt a véleményt?
1: Meglepődtem az igazság egy kicsit, de nem tudom.

0: Hát nyilván, aki mondta, az így érezte.
1: Többen is mondták.
0: Az már csak ismétlés volt, én szerintem idézet, utána már csak idézetekként hangzott el, igen, hogy a nehéz embernek egy nehéz könyvet például adunk, tehát én magamat nem tudom úgy megítélni, tehát én úgy gondolom, hogy nem vagyok az, de hát attól még lehetek a környezetemnek, tehát azt a környezetnek kell eldönteni, hogy mi vagyok.
1: Igazából itt a szakmai szigorúságára céloztak, legalábbis én így értelmeztem, és hát önnek is van egy ilyen bejegyzése, hogy nem csak magával szigorú, de azért másokkal is.
0: Ja, hát az viszont az más. Én nem úgy értettem a nehéz emberséget, de lehet, hogy így volt értem, majd rákérdek a kollégánál, hogy értette. A szakmai szigor az más, tehát az nem nehézség. Hát, tehát én úgy gondolom, hogyha például szerkeztem valamelyik kollégának a tanulmányát, és ott én megtalálom benne a szerintem hibákat, a szerintem félrecsúszó mondatokat, ha azokat nem javítom ki, mert én nem vagyok szigorú, meg nem vagyok nehéz ember, akkor azzal nekiártok. Nem magamnak, tehát ezt én nem tartom nehéz embersének, az a szakmának meg kell adni azokat a feltételeit, amiket teljesíteni kell, és akkor nincs gond.
1: Aztán még egy tulajdonságát kiemelték, hogy szőrszál hasogatóan pontos. Ha szakmai kérdésekről van szó, és nem enged.
0: Hát valószínűleg, hogyha így nem is emlékszik erre a
1: mondatára. Ölös László mondta.
0: Igen, nem emlékszik erre a mondatára. Hát Ölös László ugye mondott másokat is, tehát ott viszont úgy be volt csomagolva a egyik mondat a másikba, az egyik tréfás a komolyjal, hogy nagyon nehéz volt ott elönteni, hogy mit gondol komolyan, mit gondol tréfának, de hát én úgy mondanám, hogyha már magamat kéne jellemezni, hogy a pontosságot inkább szeretném, illetve szeretnék törekedni arra, de én mindig elégedetlen vagyok magammal, mert sose sikerül. Tehát ez nem mondanám, hogy szőrszálhasogatóan pontos vagyok, csak szeretnék az lenni.
1: Ha már Öllős László szóba került, és hogy megemlített egy-két dolgot, amit én se tudtam önről, de most itt az alkalom, hogy rákérdezzek. Úgy hallottam, hogy azt mondja, hogy önnek hatalmas szentelt víztartó gyűjteménye van.
0: Igen.
1: Honnan lehet szentelt víztartót szerezni, illetve hány daraposra gyarapodott mostanra az állomány?
0: Hát olyan másfél száz lehet körülbelül, de hát ezek nem azok a templomin a szentelt víztartók.
1: Mert én úgy képzeltem.
0: Dehogy is. Hát vannak ezek a szobai kis ilyen 10-15 centi magasságú kis szentelt víztartók, amiket ilyen általában búcsújáró helyeken lehet venni, hát aztán az a kevésbé érdekes, bár amerre járunk, ott mindig megveszem a helyit, tehát hogy legyen, mert tulajdonképpen eredetileg olyanokat szerettem volna gyűjteni, amin rajta van egy adott búcsújáró helynek az ábrázolása. Aztán kisült ebből nincs is olyan sok, vagy hát van azért, csak hát azt nem olyan egyszerű összeszenni, illetve hát régi kereskedésekben a régebbieket próbálom. Hát igazán értékeseknek megvan az értékű is, úgyhogy azokat nem tudom megvenni, de így is, tehát esztétikailag nem mindig kifogástalanok ezek a darabok, de a kultúrtörténeti értékük megvan, és most már úgy nagyjából, hogy egész Európából ajándékból is kaptam, ahol nem is jártam, Portugália, meg van helyekről is, Görögország, Málta, épp a Öllőstől kaptam egy, azt hiszem, Máltait, meg Portugált is tőle kaptam, tehát egész Európából van, de az ön azért ez ilyen kelet-közép-európai eredetű szentelt víztartó.
1: És mi keltette föl az érdeklődését ez iránt, a tárgy iránt?
0: Hát az ez egy érdekes dolog. A családban senki nem emlékszik erre, de én magam egy kisgyerekkoromban, amikor a dédnagymamám meghalt, ez tudom, hogy 1963-ban volt, mert húgom akkor született, és utána egy-két hónapra ráhalt meg a dédnagymamám, és egyszer apám jött haza, már temetés után, és letette asztalra egy ilyen kis porcelán szentelt víztartót, hogy ez a nagymamától az örökségem. Nyilván ilyen keserédesen tette ő ezt, azt én akkor nem regisztráltam a szavaiból, de viszont úgy fölkeltette, és belevésőrőt, még arra is emlékezni vélek, hogy vagy Mária Cse, vagy Mária Tál volt rajta, de nem tudom, hogy honnan tudom azt, csak úgy, mert azóta eltűnt, tehát senki nem tud a szentet, tudott, hogy ugye meghaltak már szüleim is, már húgom meg pláne nem tud róla, úgyhogy nem eltűnt a szentelt vissza, de úgy beégett a agyamba az a asztalra letett kis porcelán szentelt vissza, és aztán valamikor később valahol láttam megyér, és akkor ami régiségkereskedőben, ami hasonlót, és akkor megvettem, azt lett egy, aztán kettő, aztán akkor Németországban éltünk, akkor a bolha piacokon rengeteget összeszedtem, tehát aztán így egyszer csak úgy földúzzadt.
1: Tehát aki meg akarja önt lepni, és hazatér egy kirándulásból, akkor inkább ne hűtőmágnest hozzon, hanem egy szentelt víztartót?
0: Hát már azt sem mondanám, mert már betelt a fal. Már
1: hol tartja őket?
0: Tehát nappalinak egyik fala van beborítva velük, hát nem egy szép látvány szerintem, de hát érdekes, aki belép, az úgy meghökken első ránézésre.
1: De hogy nem csak ez gyűjti, hanem fedett sörös korsókat? Mi ennek a helyes megnevezése?
0: Hát az a gyűjtés, az túlzás, van néhány. Hát, hogy mi a pontos megneve, azt hiszem...
1: Már ha szőrszálhasogatásnál tartottam.
0: Hát az, hogy mi ennek a neve, mert hát a magyar kultúrában ez nincs, tehát a bajoroknál vannak ezek a... Hát a korsót, amilyen van egy ilyen fedele, ilyen...
1: Ez a krigli, nem?
0: Krigli, de hát a krigli az nem biztos, hogy fedeles.
1: Aha.
0: Tehát ilyen fedeles korsó, és azokból van néhány. Tehát az nem olyan gyűjtés. Az nem.
1: Még nem képez állományt.
0: Nem.
1: Akkor is fura, hogy szentelt víztartó és sörös korsó.
0: Igen, és akkor ebből vezette le a Öllős az, hogy írek tanulmányt a szentelt víztartó és a sör kapcsolatáról.
1: És? Ez formálódik?
0: Nem,
1: azért nem. Meg a rendelésre főleg nem gondolom.
0: Így van.
1: Mert azt is mondta önről, hogy önfejű, és az talán áll, nem? Óvatosan kérdezem.
0: Az valószínűleg áll, és valóban így van, hogy hát jól megrendelésre is írtam már komoly tanulmányokat, nem az, hogy nem írtam volna, de hát ez mondjuk olyan, hogy ilyen, mondjuk a Öllős Lacinak a 70. születésnapjára írhatnék egy ilyen tréfás tanulmányt erre a témára. Lehet, hogy akkor sor fog kerülni, akkor azt akár meg is tehetem, de ezzel úgy külön nem foglalkozok.
1: És ha már kuriózum, bár ez nem is annyira kuriózum, hogy van, ami nagyon fontos az életében sok minden más mellett, de ami teljes egészében az ön felségterülete, az pedig a gyep és annak a nyírása. Ez azért van, mert az ember mégiscsak tud gondolkodni, míg a gyepet ápolja, nyírja, az a meditálásnak a helye, vagy ezt túl gondolom?
0: Hát azt egy kicsit túl gondolja, de hát amúgy meg van is benne valami, de ez megint csak egy ilyen költői túlzása volt a szónoknak.
1: Na de azért,
0: ünnepi szónoknak.
1: De várjon, én tegnap több helyen is véletlenszerűen felütöttem a legutóbbi naplókötetét, és legalább 3-4 alkalommal szembe jött, hogy fűnyírás közben. Pont.
0: Hát igen, az a jó a gondolkodásban, ezt lehet bármilyen tevékenység közben végezni, és hát igen, biciklizés közben. Ilyeneket nem írtam? Biztos ilyeneket is.
1: Erre nem emlékszem. Nem.
0: Lehet, hogy a fűnyírás közben, mert a biciklizés az lehet, hogy jobb, tehát olyan több, jobban eltereli az ember figyelmét, hogy a látvány, amerre haladok, amiket nézek, akkor úgy nem tudok koncentrálni, és a fűnyírás az olyan monoton valami.
1: De ez a gyep, ez a... Na, szobába vágtam, de hogy is teszek
0: ilyet? Nem vágott a szavamba. Tehát ez amúgy meg aztán most az utóbbi években éppen arra jöttem rá, hogy, és azt mondják sokan, hogy nem való, hogy a gyepet, a füvet nyírni, mert a méhecskék, meg a rovarok, meg azoknak a életterét akkor elpusztítjuk. Úgyhogy most már először hagytam ilyen szigeteket, körbe vágtam, aztán most meg már úgy el van hanyagolva, hogy már úgyhogy ha Öllős Laci most nézni meg a kertünket, biztos nem beszélne ilyeneket.
1: Én is mindig kihagyom a gomboskákat, aztán ilyen csúnyán marad nyoma az egésznek.
0: Igen, azokat, igen.
1: De hát fontos a mélegelő.
0: Igen.
1: Aztán ugye, ha már a házukban járunk, bár nem ez volt az eredeti elképzelésem, hogyan fér meg két néprajzos egy családban? Mert hogy a felesége Eljuhász Ilona, akit innen is üdvözlünk, szintén etnológus.
0: Igen, hát úgyhogy külön szobában vagyunk, és végezzük a dolgunkat. De hát egymást, tehát a gondolatainkat megtermékenyítjük, tehát szokták mondani, hogy nem jó, nem egészséges az, hogyha egy házas pár ugyanazt a professziót műveli. Én nem tudom ezt elfogadni, mert nagyon is fel tudja pesdíteni ember gondolatait az, hogyha másik a szakmáról, még ha nem is a szakmáról. Tehát a mi szakmánk azért olyan, ugye, hogy rengeteg ága-buga van, tehát annyi felé ered belőle ágazni, hogy bármire miről beszélünk, mindig ahhoz keveredünk vissza valamilyen olyan szakmai kérdéshez. Ezzel kapcsolatban, hogyha már ilyen ennyire személyes dolgokról faggat, akkor hadd mondjak el egy ilyen a családban, tehát a kettőnk között egy ilyen szólásmondást, vagy nem is tudom mi, ami az úgy hangzik, hogy a néprajzos gatyában is néprajzos. Akkor szoktuk ezt mondani, valahol megyünk kirándulni, vagy, ami, tehát nem szakmai dolog, hanem elmegyünk mondjuk Itáliába, hogy most is készülünk a jövő héten, és járjuk ott, járunk elünk, és akkor mindig előjön belőlünk a szakmaiság, tehát, és ilyenkor szoktuk mondani, amikor már egymás előtti szégyenkedően az néprajzos katyában is néprajzos, mert akkor is ezt még meg kell, ezt még itt meg kell állni, lefényképezni valamit, mert ez okvetlen fontos. A szólás onnan ered, hogy egyetemista koromban, Ceglédi Múzeumban voltam néprajzi terepgyakorlaton, és onnan elmentünk a Kocsis Gyulába és a feleségével, Nagy Varga Verával, kiszálltunk egy hétre egy Tápióság nevű településre, ott végeztünk telepkutatásokat, és akkor eléggé olyan furcsa falu volt, egy olyan zárkózott falu, tehát nagyon nem éreztem jól magam, és ráadásul egy olyan gírbegúrba zsák utcákkal teli olyan áttekintetlen volt akkor számomra, és hát úgy még kezdő néprajzosként is, hogy nem igen voltak ilyen tereptapasztalataim, betévedtem egy utcának gondoltam, de aztán végül is kiderült, hogy ez egy porta. Betértem egy portára, ahol éppen egy ilyen férfi társaság, már látszott rajtuk, hogy már igen jó hangulatban hozták magukat a fél decikát, alattam majd betonoztak, és akkor egyik odaszaladt hozzám, hogy mit keresek én itt. Hát aztán mondtam, hogy bocsánat, én csak keresztül akartam menni ezen utcán, az kis ütője nem utca. Hogy igazoljam magam? Hát mondom, már ne haragudjam, miért igazolnám én magát. Egy glolgatja volt az összes öltözéke az úriembernek, és akkor mondja, hogy mert hogy én rendőr vagyok. Hát mondom, azt mondhatja bárki, hogy rendőr, hát hogy a fenébe, és akkor elég kihúzta magát, uram, a rendőr glogatjába is rendőr. Aztán utána még lettenek fújtarása, nem is érdekes, de ez a mondat úgy megragadt bennem, hogy ez valóban, hogyha valaki a szakmáját jól csinálja, akkor az pizsamába, glogatjába, akkor is a szakmába fog gondolkodni.
1: És anélkül, hogy nagyon vájkálnék a családi tűzhely körül, milyen dinamikák működnek önök között? Ki az utolsó szó? A néprajzról van szó.
0: Hát ezt úgy kell ilyet megcsinálni, hogy itt ülne egy elzárt helyiségben a feleségem is, és őtől is megkérdezni valaki egyszerre, és mit mondunk. Hú, hát ezt nem tudom megmondani. Lehet, hogy többször az enyém, de nem biztos. Mert amúgy még, ha valaki keménfejű, akkor a feleségem még keménfejűbb, tehát ott azért vannak ilyen szikrázások, hogy aztán van olyan, elengedjük, tehát akkor jó, hát akkor csináld, ugye, te gondolod. Nem tudnám megmondani, hogy általánosságban, hogy kié általában. Azt hiszem 50-50%, maradjunk annyiben, ez ilyen igazságos.
1: Említette, hogy Olaszországba készül, és hát nagy utazó hírében áll, sőt, nagy utazó, ezért bármilyen szentségtörésnek is tűnik, de a néprajz egyik kiemelkedő alakjától egy jubileumi beszélgetésben is megkérdezem, hogy honnan ez a szerelem Olaszországgal, mert főként Olaszország a kedvelt úti cél, persze máshol is megfordulnak, mert hogy ezek nem egyszerű kirándulások, hanem inkább majdnem, hogy tanulmányutak. Ahogy az egyik recenzense Csanda Gábor is fogalmazott, hogy ott is megfigyel és tanulmányoz. Szóval?
0: Hát az valahogy véletlen. Tehát amikor a rendszerváltás után hogy megnyíltak a határok, és akkor a Komáromi Múzeumban dolgoztam, akkor valamelyik kolléganő javasolta Bibionét, hogy ottan valami csedok utazás keretében el lehet menni, és ott milyen jó, akkor 4 éves körül volt a kisfiunk, hogy milyen egészséges gyerekeknek az a sós levegő, meg minden ilyen. És akkor elmentünk egy ilyen utazási irodán keresztül, azt hiszem 10 napra oda Bibionéba, és akkor, hát akkor is a rendőrgatyába is rendőr alapon, ugye, hát akkor is a tengerparti sütkérdésen túlmenően azért a környéknek a kis településeit úgy végig bejártuk, és soha nem hallott település neveken voltunk, ami valami csoda volt, tehát önmagában már az, hogy ott nem is tudtuk, hogy létezik olyan, de ilyen kicsi ilyen 1-2 ezres települések, és mi mindenhol annyi látnivaló, és annyi tanulnivaló volt, hogy Aztán úgy következőben megint elmentünk, aztán úgy ott ragadtunk. Tehát aztán már azt hiszem a covidos időszakot leszámítva szinte minden évben azóta úgy elmegyünk egy olyan 10-14 napra, ami úgy van beosztva, hogy vannak ilyen, engem a 40 fokos hőség zavar, tehát Szénába tavaly 40 fokos hőségbe járt, róltuk az utcákat, és engem az végképp nem tud zavarni. Tehát ilyen városnézés, vidéknézés, általában azt szeretünk felvenni olyan ismeretlen helyeket, amik ugye útikönyvekben sincsenek benne, csak úgy bemegyünk, hogy nézd a dombon azt a várost, hogy mi lehet ott, ha nézzük meg, és akkor fölmegyünk. És akkor mindig találok valami olyan jelenséget, valami műemléket, szobrot, domborművet, vagy valami, aminek az valami ábrázolása rögtön bekattan az agyamba, hogy ez például a magyar népmesékben, mint hogyha lenne ilyen griffek például, griffmadarak, még ilyen most hirtelen eszembe jutott. De Páduába, a keresztelőkápolnába, hétfejű sárkányába, ami a Bibliából van, de akkor döbbentem rá, hogy mondom, hoppá, hétfejű sárkány ábrázolása magyar népmesékben, úgy gondoljuk, ez egy ilyen ősi ázsiai örökség, hát nem is olyan biztos, ugye, hát ne. Na, szóval ilyen gondolataim támadnak aztán időről időre, és az olyan, és utána elmegyünk mindig Bibionébe egy néhány napra ott, amikor a feleségem szeret a tengerparton sütkérezni, én azt nagyon nem szeretem, tehát akkor viszont biciklizek ott a környéken, tehát akkor is körülnézek.
1: Ugye mondják, főleg az ön munkásságából lehet tudni, hogy a különféle regionális népi kultúrák mennyire tudnak egymásra hatni, mennyire átszövik egymást, és ugyan már mondott pár példát, de mondjuk a magyar, vagy a mi régiós népi kultúránk és az észak-olasznak milyen kapcsolódási pontjai vannak?
0: Szinte minden, és arra csak most néhány éve döbbentem rá, eddig ezt úgy nem regisztráltam, de az a észak-olasz, az gyakorlatilag a monarchia része volt. Tehát Udinébe elmentünk a múzeumba, és ott megnéztük a viselet, meg a textília, meg a különféle eszközöknek a kiállítását, mind olyanok voltak, mint nálunk. Tehát ez valószínűleg a közös országból is adódott. Például, amit ugye nálunk is ilyen ócskapiacokon lehet még mindig venni ilyen kis ilyen textília darabokat, amire kislányok különféle hímzés mintákat gyak, ilyen minta textília, vagy minek hívják ezt. Tehát ilyen minták. Ezt ugye én innen tőlünk ismertem, és akkor ott a Udinébe, ott a 100 számra voltak kiállítva, ugyanolyanok, de nem kell csak okvetlen, tehát a monarchiába gondolkodni, mert Németországban is egy ilyen úgynevezett tájházakban, vagy falumúzeumban elmegy az ember, ezek alapvető eszközök, amiket itt nagyon gyakran kincseknek mondunk, ha találunk egy rokkát, vagy egy tílót, vagy egy mangollót a adláson, de pontosan ugyanannak megvannak a osztrák, vagy a német múzeum is, tehát ez annyira, tehát a parasságodra ugye azt szokták mondani, nagyon tévesen, hogy ez ilyen önmagába forduló, statikus, tehát nem mozgékony népesség, önellátó, én azt szoktam inkább mondani, önellátásra törekvő, ez úgy mind igaz, de közben annyi különféle van, tehát ott voltak a vásárlók, ahová azért csak eljártak, mert el kellett adni a termékeket, ott már beszéltek más emberekkel, akkor jöttek a egyes falva a különféle vándorkereskedők, vándormesteremberek, ezek hozták egyrészt a termékeiket, másrészt a híreket, a különféle népköltészeti alkotások itt terjedhettek, és ezt nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy ez egy olyan, ez a Közép-Európának a népi kultúrája egy nagyjából egységes konglomerátum volt, aminek voltak regionális variánsai természetesen, de azok nem a etnikai határok mentén rendeződtek, hanem más például alföldi jellegű, akkor dombsági, hegyvidéki jellegű kultúrák, azok mások voltak, attól függetlenül milyen nemzetiségű emberek laktak ott.
1: Ugye az egyik ilyen alaptézis, ami legalábbis én öntől tanultam ezt meg, hogy a hagyományos paraszti kultúrákat, vagy ezeket a rurális, hát igen, megint csak a kultúra szót tudom használni, ezeket alapvetően a természet földrajz határozta meg, és ugye ez a mindenkori populáris kultúrának feleltethető meg, hogy ez az összefüggés máig fennáll, tehát a mai populáris kultúránkra is rányomja a bélyegét a természet földrajz, vagy már függetlenedett.
0: Biztos, hogy nem. tehát erre még vagy nincsenek kutatások, vagy nem tudok róla, de biztos vannak, világszerte vannak ilyen kutatások, de én úgy gondolom, hogy a természettől elszakadt az emberiség ma annyira, hogy bizonyos jelenségek már, tehát homogenizálódnak, inkább országokon belül, de most már az EU-n belül, ugye a schengeni határok miatt már ott se nagyon, tehát nincs, ami lezárja, vagy megszűrje legalább az egyes jelenségnek a vándorlását, úgyhogy homogenizálódik így a globalizációról is beszélünk, ugye, tehát ez egy világjelenség, és itt nálunk is ez... A nyomai, ugye, tehát akkor nem lehet eltüntetni, mert ha elmegyünk a Magas Tátrába, vagy a Fátrába, vagy a Csallóközbe, vagy a Bodrogközbe, akkor még mindig látjuk a különbséget, de ezek még mondjuk azok a korábbi tradícióknak a lenyomatai. De amúgy én szerintem a mai embert, a természet sajnos így mondom, nem befolyásolja olyan mértékben, mint korábban.
1: Ha már néprajzról beszélgetünk, és hát mi másról beszélgetnénk, Liszka József, vagy hát tudnék másról is, és beszélgetünk is, de mégiscsak hát a néprajz nem hagyható ki, ha Liszka Józseffel beszélgetek, hogy megítélése szerint mennyit változott a néprajzról vallott felfogásunk, vagy az úgynevezett népi regionális kultúráról vallott felfogásunk csak azóta, mióta ön foglalkozik vele. Változott? Mert van egy makas 19. századi hagyomány, ezt is öntől tudom, ami szigorúan nemzeti keretek között értelmezi a néprajzot. Ezzel sikerült így, ahogy szakítani, vagy továbbra is meghatározó nézőpont?
0: Hát most általános válasz lehet, hogy nem fogok tudni pontosat adni, de hát ha magamat nézem, a magam fejlődését, akkor igen. A válasz az, hogy változott. Mert amikor, és ez előbb emlegetett önfejűségem is lehet az oka, mert Budapesten a néprajzi tanszéken nem ezt tanultuk, amit mi hallgatók belegondoltunk a néprajzba, egy ilyen mélyen nemzeti begyökerezésű valami kulturális konglomerátumba gondolkodtunk mi hallgatók, miközben a tanárink nem erről beszélte, csak sokszor nem is értettük, hogy mondjuk a Hoffmann tanár úrnak hogy jön el előadásában a magyar parasztház, meg a római kori villák és a budapesti bérházaknak a összehasonlítása. Miközben nagyon is. Tehát akkor nem értettük, úgy legyintettük, jó, levizsgáztunk nála, de úgy mi nekünk akkor megvolt, akkor volt a táncház mozgalom, akkor voltak feldobták a néprajz iránt érdeklődőket ebben nemzeti vonalba, és ebben összehasonlító irányba valahogy nem voltunk hajlandóak mi, diákok elmenni. Pedig a tanáraim Dömötörtek le, a Tálasi István, Folyt Vilmos, azok mind olyanok voltak, hogy teljesen nemzetközi összefüggésekben gondolkodtak, úgyis tanítottak bennünket, de mi úgy kiszűrtük bele azt, ami nekünk megfelelt, aztán hát amikor mielőtt jöttem volna haza, akkor a Dömötörtek lával nagyon jóban voltunk, ő volt a folklorista, a tanszékvezető.
1: Mármint, hogy Budapesten. Ezért is mondja, hogy jött haza.
0: Igen, Budapesten, igen. És utoljára beültem még hozzá beszélgetni, és akkor mondta nekem, hogy hát mostan ide figyeljen, most maga elmegy haza Szlovákiába, elhelyezkedik valami vidéki múzeumba, hát ott esélye nem lesz, hogy a modern nyugat-európai néprajzi irányzatoknak az eredményeiről tájékozódjon. De oroszul olvas, ugye? Kérdezte. Hát bizonytalanul mondtam, hogy hát
1: igen. Mert hogy Budapesten azt gondolták, hogy aki beszél szlovákul, az beszél oroszul is.
0: Hát ő is beszélt oroszul, még volt kötelező oroszunk ott is. Elvileg legalább olvashattam volna. Na és akkor, mert hogy a szovjetek mindent figyelnek, és hogy a szovjet szakfolyamatokhoz hozzá tudok jutni, már pedig ahol miért ne tudnék hozzájutni, ahhoz se tudtam volna egyébként, de mindegy, ha azok hozzá tudnék jutni, akkor ők ott ezeket a nyugat-európaiakat kritikusan vagy nem kritikusan, nem mindenképpen szemlézik, és azonkon keresztül tájékozódhatok arról, hogy Nyugat-Németországban például milyen néprajzi irányzatok vannak. Én meg úgy végighallgattam Tekla nénit, mert úgy hívtuk, Tekla néninek hívtuk, tehát nem professzorasszony, tehát ilyen családias légkörül lakott a tanszéken. Végighallgattam udvariasan, aztán gondoltam magamban, hogy mit érdekel engem, a szovjetek mit írnak a nyugat-európai néprajzról. Én szlovákiai-magyar néprajzot akarok csinálni, azt akarjuk itt megreformálni, és itt minket a szlovákiai-magyar érdeke, és semmi más, se a szlovák, se a magyarországi-magyar, szlovákiai-magyar. Tehát úgy jöttem haza, és ahhoz képest aztán valahogy úgy átfordult a dolog.
1: Nemrég kollégáknak úgy nyilatkozott, hogy megosztott a magyar is és a szlovák néprajzos közösség is, és hogy alapvetően egy réteg ebben a nemzeti keretben képzeli el a hivatása igen. gyakorlását, egy másik réteg pedig inkább ilyen nemzetközi igen. kitekintésben. Ezt,
0: hogyha nem fejlettem, így folytattam volna, csak már de itt miért? Magamba süllyedve elfelejtettem.
1: Csak egész nyugodtan. De mi ennek az oka? Ez a politika függvénye? Ez így van Németországban is?
0: Biztos, de csak ott a Németországban is vannak ilyen, például Ausztriában is, hogy ne, tehát ez, én nekem a hosszú év meggyőződésem volt aztán az emberi aggyal, meg az emberi természettel, humán etológusok, meg minden olyan hozzáért emberek mondták, hogy ez hülyeség, ez nem így van. Én úgy gondoltam, hogy kétfajta emberi agy van, egyik, amelyik az ilyen nemzeti bezárkózottságra van kitalálva, a másik meg a nyitottságra. Mert egy csomó olyan példát tudnék fölhozni, akik barátaim ugyanonnan indultak faluból, ugyanazt a pályát futották be, tehát ugyanazok a szinte olvasmányunk ugyanak, és mégis homlokegyenes más gondolunk a dolgokról. Nem tudom, mitől van ez. Tehát ez valahogy lehet, hogy környezet is az, hogy milyen környezetben van. Van ilyen. Tehát ez mindig is volt az emberek között ez a két, ez a minimum két fajta, hogyha durván fogalmazunk, de bonyolultam.
1: De én, aki erre csak nagyon távolról és nagyon messziről látok rá, azt gondolnám, hogy ez azért valamennyire mégis inkább közép-európai jelenség. Kevéssé tudom ugyanezt a fajta szembenállást elképzelni mondjuk az olaszokról. De németekről se nagyon.
0: Úgy nincs szembenállás a... De van.
1: Van.
0: Van. Van. Van. Most próbáltam, hogy a amatőr meg a szakképzett néprajzos, de a szakképzett néprajzos között is van ilyen. Így sincs olyan szembenállás, hogy mostan véresre hapnák egymás torkát. Tehát nem úgy van, csak más vonalat követnek. Hát dehon nem. Van Németország. Németországban ugye a Bausingerék a 60-as évek végén csináltak egy ilyen nagy forradalmat, még a néprajz szót is igyekeztek volna eltörölni. Mostan már szinte sikerült őt is a szóhasználatukból, miközben ugye, empirikus kultúrakutatás, meg minden nyavajákat, amit én nagyon nem tudok vele egyetérteni, mert attól még, hogy más szemszögből, más módszerekkel, másképp vizsgálunk, analizálunk egy bizonyos jelenséget, mint a elődeink, attól még a tudomány szaknevét nem kell megváltoztatni. Hát azért a nyelvészetben is annyiféle irányzat van, hogy a történettudományban is, vagy minden tudomány vannak irányzatok, tehát attól még nem kell rögtön kidobni az egész a nevét is a tudománynak és egy újat. Jó, hát a németek megégették magukat ott a náci időben a néprajzokban.
1: A Blut und Boden, ugye?
0: Igen. És ez a Volkskunde, ez ilyen rossz szúcsengésű valami volt a németeknek. De aztán miután megváltoztatta a Bausinger és Hermann Bausingerről beszélek, a európai néprajz tan egyik legnagyobb alakja. Miután megváltoztatta a Tübingenbe a szaknak a nevét empirikus kultúrakutatásra, írt egy könyvet, hogy bevezetés a néprajzba címen. Einführung in die Volkskunde. Tehát ő is belátta, aztán utána beszélgettem is vele, és azt mondta, hogy most már visszamenőleg nem változtatta volna meg, tehát hogy belátta, hogy akkor egy ilyen fiatalos hevületből úgy gondolták, hogy mindent eltörölni, úgy minden internacionálé mondja. És
1: de ugyanakkor ön is jobban szereti, amikor etnológusnak hívják, igen. És nem etnográfusnak. Ez nem ugyanaz a helyzet?
0: Nem, nem ugyanaz. Az két külön tudomány olyan szempontból, hogy a etnográfia az egy leíró tudomány, a etnológia meg egy elemző-analizáló tudomány. Tehát az néha etnográfiai módszereket is alkalmazunk, de a néprajzos meg azért nem szeretem, mert gyakorlatilag mindegy a szlovákoknál folklorista. Például a folklorista magyarban csak a folklorral foglalkozó tudomány szakképviselőjét jelenti, de a szlovákban, tehát a dudások, táncosok, vagy a színpadon valamilyen folklor tevékenységet folytatnak. Ugyanúgy folkloristának hívják, mint a Milan Lesztyákot, aki mesekutató és elemző folklorkutató. Tehát ugyanazzal szóval illetik, ami nem szerencsés, én szerintem. És a néprajzokban van ilyen, hogy azok, akik tehát ezt a színpadi folklort is művelik, amivel semmi bajom, de sokszor néprajzosnak mondják magukat, és a kettő valahogy én agyamban nem tud összetalálkozni, mert teljesen más. Egyik egy interpretáló, tehát színpadon produkáló valamit művel, a másik meg egy elemző kutató, tehát egy két teljesen más világ.
1: Már többször utaltam az önnel a 60. születésnapi alkalmából készített interjúra, és akkor egy utólagos napló bejegyzéséből lehet tudni, hogy megbánta, hogy abban a beszélgetésben nem próbálta meg megfogalmazni, mint egy magának is, illetve az olvasónak is, hogy mi az értelme a szakmájának, és most idézem a napló bejegyzését, miért érdemes vele foglalkozni, mit ad a nagy szavakkal emberiségnek, de szerényebben szólva annak a közönségnek, amelyből művelője vétetett. Nos, itt az alkalom.
0: Na. Hát, hogyha nagyon röviden akarnám, és hosszasan most nem is tudnám kifejteni, de hogyha önismeretre szükségünk van, akkor önismeretet mindenképpen, tehát azt, hogy a önismeretnek egy fontos letéteményesebb tud lenni más tudományok mellett a néprajz. Ami a problémája, hogy sokszor hamis önismeretet közvetít, pontosan ezáltal a nemzeti szemüvegen által szemlélt dolgok, és erre alapuló interpretációi következtébe, tehát akkor, amikor magyar népmeséről beszélnek, szlovák népmeséről beszélnek, vagy bármilyen néprajzi jelenségekről etnikus jelzővel ellátva, akkor nekem ez egy ilyen fals valaminek tűnik, mert nem biztos, hogy lefedi azt a etnikumot, amire vonatkozik, hol ez a ruha, hol szűkebb, meg hol tágabb. Tehát ez egy, ha jól van művelve a néprajz, azt is nem tudom, ki műveli jól, de most mindegy, azt most nem fogom feszegetni, szerintem én sem. Akkor egy valós önismeretet, önképet tud adni annak a közösségnek, vagy egy nagyobb, vagy akár az emberiségnek is arról a jelenségcsoportról, amit népi kultúrának hívunk. Aztán, hogy mi a néprajz, ugye szakmában is sokat szoktunk ezen viccelődni, hogy hát fogalmunk sincs, hogy mi a néprajz, aztán van egy ilyen nemzetközileg elterjedt definíció, tehát szlovákul, csehő, meg németül is hallottam a magyar mellett, hogy a néprajz az, amivel a néprajzosok foglalkoznak. Úgyhogy tehát elvileg bármi. Most, hogyha még, ha belegondolunk abba, hogy de kicsit lehet, hogy nagyon elkanyarodok, de hogy ezek a hagyományok például hogyan alakultak ki, hát gyakorlatilag ezt a néprajz generálta, a Isten adta népből a hagyományaikhoz való ragaszkodást. Vannak ilyen kifejezések, hogy szerves folklór, meg szervezett folklór. A szerves folklór alatt azt a állapotot érti a tudomány, amikor még, ez csak egy elképzelt állapot egyébként, amikor az egyes faluközösségek olyan helyzetben éltek, amikor még a néprajztudomány nem volt, tehát nem kutatta őket, tehát nem kaptak külső ingereket arra, hogy ők mit csinálnak, hogy őnek az a viseletük mennyire értékes. Még az egy ruha volt, tehát nem. Őket az inspirálta abba az időbe, hogy a aktuális földes úrnak a felesége milyen ruhába járt, az aktuális földes úr hogyan művelte, hogyan metszette a szőlőjét, és azt próbáltak lemásolni, tehát oda törekedtek, tehát abba a szintre törekedtek.
1: Ez a Gesunken, ez kultúrgut, ugye? A lesüllyedt kultúrkincs.
0: Hát végül is igen. Végül is kirát oda is lyukadni, és amikor megjelentek ott a városi emberek, és elkezdték csodálni, és fényképezni, és rajzolni a ruháikat, és elkezdték mondani, hogy milyen értékesek az, akkortól lassacskán fordult ez vissza, és elkezdték ugye akkor saját hagyományaikat is ápolni. Most már nem tudom, honnan jutottam én ide, de ide jutottam.
1: Nem kanyarodtunk el egy pillanatra se. Ezen a bizonyos, a beszélgetésünk elején már említett kötetbemutatón, ahol az ön születésnapi alkalmából született tiszteletkötetet mutatták be, akkor ön, ha nem is a lantot tette le, de letette a kolompot, na most egy 40 évvel korábban ajándékba kapott kolompot, kolompnak a nyelvét egy szimbolikus gesztussal kiszerelte, és letette ott az asztalra jelenlévők előtt, hogy ön most, hátrébb szeretne lépni, és nem szeretné rázni tovább a kolompot. Na most miért? És hogy meg fogja ezt állni? Mert én nagyon remélem, hogy nem. Én szeretném, vagy remélem, vagy szeretném hinni, hogy továbbra is kezébe veszi azt a kolompot, és amikor kell, akkor megrázza.
0: Hát most én a kolompat úgy, tehát ott elmondtam, hogy hogyan kaptam, milyen körülmények között kaptam a kolompot, az 35 éve volt, pont 30, vagy 30? 40? Jó mondta, 40, 30. születésnapomra kaptam a Érsekújvári Csemadok mellett működő néprajzi szakcsoportnak a tagjaitól, akiknek ilyen szakmai vezetője voltam, és akkor úgy adták át, hogy hát eddig is én voltam a fő kolompos itt a társaságban, továbbra is rázzam a kolompot, és hát irányítsam, vedessem őket. Most ezt úgy nagyjából én igyekeztem 40 éven keresztül csinálni, de ebbe azért majd belefáradtam, ebbe a szervező, irányító, elég sokszor adminisztrációs munkával járó mindenbe, tehát a lantot én nem teszem le. Tehát
1: akkor megnyugtatott.
0: Nem a lant letevés volt, tehát valakik félreértették egyébként ott.
1: Akkor úgy látszik én is.
0: Nem a lant letevés volt ez, hanem azt, ezt a elől menni és a kolompot rázni és várni, hogy jöjjenek után, és aztán néha visszanézek, és látom, hogy amúgy se jön senki, akkor még minek rázom, az már más kérdés. No, úgyhogy azért kivettem azt ilyen performance keretében, kivettem azt a nyelvet, nagy nehezen kioperáltam a kolomból, azzal, hogy majd a fiatalok, akik ott a intézetben is dolgoznak, valaki majd csak a saját maga nyakába akasztja, vagy közösen ráakasztjuk, vagy nem tudom mi, és akkor átveszi ezt a irányító, szervező, vezető szerepkört.
1: Akkor ne úgy értsem, hogyha baj van, nem veri félre a vészharangot.
0: Hát az nem, az nem vészharang. A kolomp az azt jelenti, ugye, hogy a vezér ürű megy, és rázza, és akkor mennek utána a többi birkák, ugye.
1: De hát, ha már ennél a képnél maradtunk.
0: Igen, hát ennél a képnél vagyunk, én van, ha már vezérűrűnél kezdtem. Tehát ezt a szerepemet azért úgy gondolnám, hogy már 70 éves koromban már talán megengedhetem magam ezt a luxus, hogy most már ezt a kolompot már ne érázzam. Attól még, hogyha olyan helyzet van, hogy vészharangot kell megkongatni, akkor persze, de az egy másik zajkeltő eszköz.
1: Ebből a szempontból engem megnyugtatott, de itt ilyen félig meddig keserédes megállapítást hallottam most, vagy lehet, hogy akkor ezt is félreértettem, hogy azért van utánpótlás, nyugtasson meg.
0: Hát van.
1: Van.
0: Van. Van.
1: Nem, hát ez nem annyira meggyőző.
0: Nem, jó, igen, magam is érzem, azért nem, tehát nem annyi, amennyi kéne, tehát inkább így mondanám, de ez nem is csoda, egy alulfizetett szakma a miénk, tehát itt azért, hát mondhatnám mai világba elvárni, de hát akkor mondhatnám azt, hogy a 40 éve előtt elvárni, az ugyanúgy nem várt el senki, hát akkor volt egy ilyen készletés, csináltuk, hát most is némelyben van készletés, ők csinálják, hát azok még ilyen kevesen vagyunk, hát ez van.
1: Ahogy azt a legutóbbi beszélgetésünk alkalmával is említettem, hogy hát köztudomású, hogy nem szereti az olyan típusú kérdést, hogy mind dolgozik a mester, ezért ahogy akkor most sem kérdezem meg, de azt azért arra azért kíváncsi vagyok, hogy a fiókban vannak kéziratok, félkész kéziratok, és most nem feltétlenül a naplószövegekre gondolok.
0: Hát, ha más nem lenne, akkor a naplóm mondjuk, amit ugye 69 óta írok, és
1: 13 éves kora óta.
0: Igen. Hát az elsők azok olyan napi 5 sor be volt oszva a penzum, szépen be volt a füzet táblázva, és napi 5 sor. Elmentem iskolába, szombaton elmentem teljér, meg ilyen 5 sorba férő valamik voltak. De azóta azért az helyek közben gyakorlatilag naponta írom, az évente a 4-500 oldal.
1: Nem kevés.
0: Nem kevés, és abból aztán, ami esetleg megjelenik, az egy tizede se. Tehát, hogyha valamivel, most éppen azzal foglalkozok egyébként egy következő naplókötettel, ez a legnagyobb kínszenvedés, hogy kiválogatni belőle azt, ami úgy gondolom, hogy a olvasónak tartozik, még érdekes is lehet, még úgy gondolom, mond is valamit ezt úgy. És aztán néha ilyen fűnyírás részeket úgy benne vagyok, hogy ez egy ilyen lazításként, mint a Mára is csinált, hogy úsztam egyet a tengerbe, de miközben aztán fontosabb dolgokat is mondott, de azért úgy, hát én nem a tengerbe úszok, hanem füvet nyírok. Tehát ilyen van. Aztán tanulmányok azok folyamatosan születnek.
1: Még maradjunk egy pillanatra a naplónál. Most mely éveket, évtizedet szerkeszti éppen? Ugye tavaly jelent meg az, ami a 20 évvel ezelőtti feljegyzéseit gyűjtötte Csokorban nagyjából.
0: Hát most nagyjából a következő 2-3 év. De most az a igazság, nem tudom, hogy hányas volt a utolsó, hányas 2005?
1: 2005-6.
0: 2005-6, akkor 7-8-9. Így indulok neki, aztán lehet, hogy 2000 csak első 2 év lesz. Tehát, mert azért behatároltak a kiadói terjedelmek is, tehát nem lehet túl tömni. Ezt is úgy indultam egyébként a 2 éve, vagy mikor megjelent naplókodett, hogy 3 évet terveztem bele, aztán csak 2 év már úgy megtelt, hogy nem volt érdemes, mert ha már még tovább trancsírozom, akkor majd akartam, már semmi sincs belőle.
1: És ami a tanulmányokat illeti, megint hadd idézzem a korábban adott interjúját, ott úgy fogalmazott, hogy tervez majd egy olyan kötetet, ami eretnek gondolatok a néprajzról, munkacím alatt fut a fejében, hogy ez a projekt, ez hogy áll? Mert dedikáltan ennek a kérdésnek nem szánt kötetet, még ha benne van szinte az összes könyvében, tanulmányában ez a gondolat.
0: Ilyet is elkotyogtam.
1: Bizony.
0: No, tehát nekem a számítógépen vannak, hogy ilyen mappák, és ott van egy ilyen mappa, a könyvek fő mappán belül, hogy a mellény újra gombolása, most már címe is lett ezek szerint, és ennek az alcíme, az eretnek gondolatok a néprajzról, vagy népi kultúráról, most nem tudom, és oda úgy inkább ilyen, az lehet, hogy ha egy-egy jegyzetek vannak, tehát tulajdonképpen mind a más típusú töredékeim, tehát valami ilyen típusú lesz, lehet, hogyha lesz egyszer elkészül, tehát hogy ilyen
1: kis jegyzék, ugye?
0: Jegyzékek, és hát most nem fog eszembe jutni annak a matematikusnak a neve, pedig idéztem is őt, ő neki volt egy ilyen alapítvány, vagy nem tudom mi, ahol ő meg összeírta a legfontosabb problémákat, amit a matematikának meg kell oldani, nem tudom, 10 vagy 20 vagy nem tudom hányat, és akkor ilyen pályázatokat ír ki, hogy akkor aki erre jelentkezik, és valami. És akkor ugye nagyon régen fontolgatom ezt is, hogy lehetne egy ilyet is belevenni, hogy a néprajznak a legfontosabb problémái, amiket meg kéne oldani, azokat, nem nyúltak még hozzá, vagy nem úgy nyúltak hozzá, hogy én elképzelem ezeket úgy összegyűjteni. De most már nagyon félek valamit is így hangosan elmondani, mert aztán számon leszek kérve.
1: De látja, a kötet így, ahogy megszületőben van, legalábbis így értelmezem a szavait.
0: Igen.
1: No, hát ha Rilkével kezdtük, akkor fejezzük is be azzal, mert sajnos az időnk elfogyott. Úgy tudom, hogy ő a kedvenc írója, költője. De...
0: Olyan nincs, de egyik. Egyik nagyon kedvenc.
1: Nos, és így, hogy az ember új 50 éves, vannak, vagy támadnak új kedvenc szerzői?
0: Mindig, persze, most a magyarokat nem most ez olyan hirtelen kérdés volt, és akkor hirtelen választ sose tudok adni. Magyarok közül nekem a legutóbbi 1-2 évnek a nagy felfedezése a Darvasi László volt, akinek a Neandervölgyek, azt ez, bármennyi hihetetlen, ez szószor elmúlva.
1: Pedig nem vékony könyv.
0: Hát 3 könyv, 3 nagyon vastag, ugye, 1700 oldal, azt hiszem.
1: Bizony.
0: Azt úgy fölfaltam. A könyvmutatványosokat előtte próbáltam, de 3-szor neki indultam, és nem jöttem rá az ízére. Aztán végül is azon is, az is nagyon tetszett, és azután közvetlenül kezdtem elolvasni a Neander Völgyieket, és nagyon tetszik is azóta is a többi dolgai. Illetve Szilasi Lászlót fedeztem föl most a kortárs magyar írók közül, éppen tegnap fejeztem be a Luther kutyái című nagyon megrázó ilyen saját betegségét leíró.
1: A csúlyos betegségen esett, tehát évekkel ezelőtt.
0: Nagyon jó könyv. Illetve ami kapcsán felfedeztem őt, az édesanyám halála után akadt a kezembe neki egy ilyen napló legényszerűsége. Az ő édesanyja halála után kezdett ilyen napi másfél oldalakat írni, mert neki is megvolt, ahogy nekem is, hogy a minden nap hány órakor hívja az édesanyját. Tehát ő neki van ilyen 18 óra 48 perc, vagy van ilyen furcsa, a címe is az a könyvnek, tehát egy van, rosszul mondom lehet, hogy az időt. És akkor én ugyanígy voltam, mert én meg 13 óra 20 perckor szoktam már édesanyámat úgy fölhívni, és akkor az úgy már téma miatt is úgy beleolvastam, és hát benne ragadtam. Ilyenkor gondolom azt, hogy nekem nem érdemes írni. Amikor ilyeneket olvasok, hogy ezek egy nagyon jó írók.
1: Így el, hogy érdemes írni. Liszka Józsefnek köszönöm szépen az interjút, és jó egészséget kívánok.
0: Köszönöm szépen, én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóink, ez volt heti társalgó műsorunk 76. adása. Liszka József etnológus, néprajzkutató, a Fórum Kisebbségkutató Intézet etnológiai központjának igazgatója volt a vendégünk. A Szabad Szóműves Páholy a jövő héten is várja önöket ugyanekkor, ugyanitt a Pátria Rádió hullámhosszain. Műsorunkat kedden a 13 órai hírek után megismételjük, de visszahallgatható lesz a patria24.stvr.sk oldalon is. Kubányi Péter és Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A romániai dróneset figyelmeztetés az egész régió számára Richard Rasi szerint. Rövid időre lezárták a müncheni repülőteret egy drónészlelés miatt. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 29 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Richard Rasi parlamenti házelnök szerint a romániai Galac városában történt incidens, ahol egy orosz drón egy lakóházat talált el és civilek sérültek meg, komoly figyelmeztetés az egész régió számára. Úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai háború veszélyesen közeledik a NATO és az Európai Unió határaihoz. Rasi teljes szolidaritását fejezte ki Romániával, és hangsúlyozta, hogy Szlovákia biztonsága az elsődleges. Szerinte a szövetségesekkel szoros együttműködésben erősíteni kell a védelmi képességeket, valamint fokozni kell a nyomást a harcok befejezése és a tárgyalásokhoz való visszatérés érdekében. Ma 11 órától teljesen lezárták az A13-as autópályát az ausztriai Tirolban, a Brenner hágónál egy tüntetés miatt, amely a túlzott tranzitforgalom ellen irányul. A teherautók számára már reggel 9 órától tilos az áthaladás. A lezárás délután 19 óráig tart, alternatív tranzitútvonalak nem állnak rendelkezésre. A helyi önkormányzatok szerint a Viptál völgyében a forgalom már elviselhetetlen terhelést jelent, ezért demonstrációval akarják felhívni a figyelmet a problémára. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a lezárás forgalmi torlódásokat okozhat Tirol és a környező útvonalak teljes hálózatán. A kezdeményezés politikai vitát is kiváltott Ausztriában, illetve Németország és Olaszország is kritikát fogalmazott meg. A szervezők szerint azonban a tiltakozás célja a helyiek életkörülményeinek védelme. Ma délelőtt átmenetileg felfüggesztették a forgalmat a müncheni repülőtéren, miután két pilóta egy feltételezett drónt jelentett a légtérben. A hatóságok a légiforgalmi irányítással egyeztetve biztonsági okokból lezárták a kifutópályákat. A helyszínre rendőrségi helikoptert is vezényeltek, miközben a biztonsági szervek vizsgálták a bejelentést. A német sajtó szerint a légi közlekedés valamivel több mint egy órás szünet után fokozatosan helyreállt. A müncheni repülőtér Németország egyik legforgalmasabb légi kikötője, ezért a rövid leállás is több járat menetrendjét érintette. További 4 férfit sikerült kimenteni abból a részben víz alá került barlangrendszerből Laosban, ahol egy aranyután kutató csoport rekedt. Korábban már egy embert sikeresen a felszínre hoztak, két szemét azonban továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentésben nemzetközi búvárcsapatok vesznek részt, köztük olyan szakemberek is, akik a 2018-as tájföldi barlangmentő akcióban dolgoztak. A szakértők szerint a művelet rendkívül nehéz, ezért a mentést átmenetileg felfüggesztették. Ami kiszélesítik a víz alatti szakasz egyik kritikus pontját. A hétfős csoport május 19-én indult a barlangba aranyat keresni, de a hirtelen megemelkedő vízszint csapdába ejtette őket. A mentő alakulatok tovább folytatják a két eltűnt személy felkutatását.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, borult égboltra számíthatunk ma, többfelé eleredhet az eső, a déli régiókban kevesebb csapadék várható. Délután helyenként viharok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Gyenge légmozgás lesz jellemző, a szél vihar kíséretében felerősödhet, illetve viharos szélre van kilátás a hegyekben is.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassa-Olzsgyán végében a kereszteződésben Kassa irányába, a rendőrök irányítják a forgalmat. Egy autó felvonulás miatt torlódás alakulhat ki Pozsonyban, a menet útvonala Aranyhomok és a Karacsics utca között halad át. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet, köteles Szabolcssal.
2: Kedves hallgatóink, a Kassai stúdióban üdvözlöm Süli Jánost, aki 16 évig volt Kassóváros polgármestere, majd ő lett Szlovákia Békés Csabai főkonzulja is. Köszöntöm János, örülök, hogy elfogadta meghívásomat.
3: Köszöntöm a hallgatókat, vágjunk bele.
2: Hát vágjunk bele. Mikor volt az előzetes beszélgetésünk, akkor nekem még azt mondta, hogy Kassán a Jókai utcán nőtt fel, hát nekem fogalmam sincs, hogy hol volt a Jókai utca, de aztán megbeszéltük, hogy ez a Jeszenszkeho.
3: Igen.
2: És a 1950-es, 60-as években hogyan nézett ki a városnak ez a része, amit így nagyjából úgy mondhatnánk el, hogy a mostani hallgatók is be tudják azonosítani, hogy a vasúti kórházhoz van közel ez az utca.
3: Hát akkor a vasúti kórház nem létezett. Ezek családi házak voltak, kisebb házak. A malomárok működött, ott durzsult a turbina.
2: Nem még
3: folyt a malomárokban a víz. A Jókai utcáról, a Rasin utcára, most az a Gottwaldova lett, mostan egy más neve van. Ott volt egy gyönyörű nagy fahíd, azon keresztül lehetett átmenni a városba. Ott, ahol most a régi fedett uszoda áll, most az a kultúrpalota, vagy hogy nem, ott egy amfiteátrum volt.
2: Kunsthalle.
3: Kunsthalle, igen. És hát ott egy amfiteátrum volt, oda jártunk, ott egy nagyon érdekes előadások voltak. Aránylag egy háborús utáni nyugodt légkör uralkodott a városban.
2: Hogy valóban olyan szép volt, olyan nosztalgikus volt, hogy ön is szeretné, hogyha újra lenne malomárokba folyna
3: hát
2: víz?
3: Persze, ez a malomároknak a likvidálása és elvezetése a föld alá, ezt a főutcának a sétáló utca válására volt szükség, onnan kiiktatták a forgalmat, és ezt a forgalmat át kellett valahová irányítani. Na és ezt a malomárokba hajtották végre. Hát nem tudom, hogy szerencsés volt, vagy nem volt szerencsés. Szerintem fejlődés szempontjából szerencsés volt. Hát természetesen a környezet szempontjából nem volt szerencsés. Hát ez érdekes a Csermely patakra is, ami a városon keresztül folyt. Persze ezt is annak idején elvezették, míg a 80-as évek közepén. A városnak nem volt csatornája, csatornamegye, és hát nagyon sokan a patakba ürítették ki a piszkot, a szemetet.
2: És ez ment végig a főutcán.
3: Ment a főutcán végig, így van.
2: Mondjuk a dómot megkerültem?
3: A mostani színház, a dóm, meg a Mihály Kápolna az egy sziget volt. Még két oldalról folyt a Csermely patak. Ott, ahol a villamos sínek mennek most. Ahol, hát igen, villamos már nem jár. De ott volt a Csermely patak.
2: És ez, hídak voltak?
3: Hát ilyen... Valók voltak, ezt én nem értem meg, de

0: és értelme. Elsősorban egy levegőt javítja, másodszorban, amikor jönnek az áradások, el lehet vezetni a Hernád vizét, egy részét ezeken a csatornákon. Ez egy árvízi megoldás is volt, de mivel, hogy villanyt is lehetett termelni, termeltek is.
1: És mi volt az ilyen mindennapos játék, amit játszott egy városi gyermek?
0: Ami érdekes, ez a játék úgy, hogy 60-62-ig működött is. A Jókai utcára elköltöztünk, aztán a Cambellavar, ez mert egy bérház volt. Az építőipari vállalatnak voltak ezek fölépítve, ott voltak ilyen iparosok, akik dolgoztak az építőipari vállalatnál. Most szép udvar volt, a szülők megcsinálták nekünk a focipályát, télen kihúzták a tömlőket, leöntötték vízzel, hideg is volt többek között, meg is fagyott, és nem vártak senkire, hogy majd a város, vagy az állam megcsinálja nekünk a jégpályát, vagy a focipályát. Megcsinálták a jégpályát, mi le is takarítottuk időnként, és nagyon, nekem nagyon szép gyerekkorom volt, hogy mivel foglalkoztunk. Hát elsőben fociztunk. Utána fogócskáztunk.
1: De ezen grunt foci?
0: Grunt foci volt.
1: Szóval nem rendes sportpálya, hanem ne, improvizált.
0: Sportpályát nem is láttunk addig rendeset. Lejártunk, kimentünk a Vészeszre, vagy a Lokira, ez a mostani Jászmény szálló mellett volt egy lokomotív pálya, az már rég nincs. A VSS pedig, hát ott egy nagyon érdekes focik voltak, hát az egy komoly futballcsapat volt, a VSS, oda jártunk, ott nem ritka volt a 10 000-es nézőközönség, jártak itt angol csapatok, no és járt itt a Sparta, meg hát a VSS egy nagyon komoly csapat volt. Aztán abba hagytuk a járás édesapámmal, mert egy párszor azt vettük észre, hogy ez már nem foci volt, hanem opera, az eladott mennyasszony. És akkor elmúlt ez az eufória is.
1: És volt a VSS-nek ilyen magyar szurkolótábora is?
0: Hát a VSS-nek főleg magyar szurkolótábora.
1: De magyarul drukkoltak?
0: Vagy hát voltak olyan játékosok, hogy Pintér, komoly játékosok voltak ott, akik hát főleg magyarul beszéltek, például Strauss, Jancsi is, nagykapos mellől, hát ő se volt az a echt nagy szlovák fiú, nagykaposi volt, magyarul beszélt, nagyon jó focista volt, találkoztam vele többször, személyesen ismertem őt. Utána voltak olyan játékosok, hogy Gajdos, meg ott volt Kánási, ezek beszéltek szépen magyarul, Csákvári Géza, ezek magyar emberek voltak, jó foci volt, és hát távolról se annyi pénzért fociztak, mint ma.
1: És mit skandált, csak az, hogy VSS, hogy voltak valami rigmusok?
0: Például emlékszem arra, amikor vendégcsapatnál volt a labda, és a védő játékosok, a kassaiak védekeztek a kordítótól, hogy rá, hogy menjenek rá. Ez érdekes volt. No, és hát voltak persze más ilyen beköpések és kiflirúgás, ez az ívelt labda. Utána volt olyan focista, akinek a haja nagy volt és lobogott, hát úgy hívták, hogy ő a táncoló hajú. Hát nagyon szép dolgok. Tény az, hogy hülye vagy, meg ilyen trágár kifejezik ezeken a pályákon. Abaziből szó se volt. A most, amit hallgatok és nézem a meccseket, hát bizony úgy elgondolkozom azon, hogy hol jutott ez a világ. A tény az, hogy a villamosok jártak a VSS pályától végig, a Komenszki utcán, és ott csüngtek rajta az emberek, úgy, mint Indiában vonaton.
1: Gondolom, mikor volt a meccs, igen, hogy felférnünk.
0: Igen. És utána volt a sarkon egy, most úgy, hogy Letná, Krcsmá Letná, ez egy, most egy Nobel, egy ilyen nagyon flancos hely, annak idején egy ilyen helyi olajos padló köpködő volt, a végén mindig ott kötött ki a jó népnek a színe java, meg a Jankónál. Ha nyert a csapat, azért volt a buli, ha veszett a csapat, akkor ott siránkoztak, de ennek megvolt a maga hangulata, és ezt mind átéltem.
1: Azt mondta nekem, hogy az édesapja részt vett az úgynevezett kassai ipari épületének a felújításában, vagy azt hiszem, ott egy emeltet kellett ráhúzni.
0: Érdekes időszak volt, az építőipari vállalatnak a kapacitása Nagyszombatra, Prágába és Pozsonyba volt elküldve, oda vitték ezeket az embereket, az építőipari szakmunkásokat, meg iparosokat oda vitték, építsék a nagyszombati infrastruktúrát, mert ott épült az atomerőmű, Pozsony a főváros, ugye azt is kellett szépíteni, és így aztán a kapacitásokból nem jutott Kassára, szerencsére, mert ha jutott volna, maga az óváros ma nem létezne. Ezt azért mondom,
1: hogy lerombolták volna egy jó nagy részét.
0: Mint Pozsonynak a részét, Kassának a belvárosa áldozat esett volna. No, volt egy nagy bum, háború utáni bum, születtek a gyerekek, egyszerre kevés volt az iskola. Mivel, hogy két műszak

0: A nagy iskolákat nem akarták üzemeltetni, szükség volt újabb terekre. 68-ban kezdődött egy olyan dolog, hogy jött a Thália. Akkor Beke Sándor volt az igazgató, kérdezték tőle, hogy Sándor, miért pont Kassát választhatod, és nem Rozsnyót? Hát azért, mert Kassán jár a villamos. Ennek volt egy bizonyos értelme, mégis Kassa nagyobb város, mint Rozsnyó. No, de hát nem volt színház. Az akkori ipariskolának a vezetése felajánlotta a tornatermét, és ezt a tornatermet át kellett építeni színháznak, és ebbe vett részt az édesapám. Persze, hát nem mint magánvállalkozó, hanem mint egy bizonyos építőre vállalatnak a tagjai. Ott az osztálytársamnak az édesapja, Paucsó László volt a vezető, édesapám pedig ott dolgozott ebben a csapatban. Amikor aztán arra került a sor, hogy a gimnáziumban sok a gyerek, és nincs elég hely, kéne ráhúzni egy emeletet. Az állambácsi azt mondta, hogy mi anyagot adunk, de kapacitás, építőipari kapacitás az nincs, azt oldjátok meg ti. Így aztán megszervezték a szülőkkel, hogy épp húzzunk rá egy emeletet. Persze volt szakértelmi felügyelet emellett, és ez sikerült is. És a szülők is jártak, ki maga módján, kinek mennyi ideje volt. Én is részt vettem benne, a feleségem is, persze nagyon szerény módon, és ezt a sikerült végrehajtani. És amikor jöttek a szűk esztendők, jött a nagy forradalom, jött a nagy változás, egyszer az emberek megijedtek, gazdasági problémák kerültek elő, nem születtek gyerekek, és most az a gond, hogy nincs elég gyerek, és az iskola hatalmas ugyan, de nincs kihasználva. És amikor arról beszélek a szülőknek, még sok mindenkinek, hogy nem csak a magyarok, meg a magyar iskola, hanem egész Közép-Európa, meg Európa sorsa az ágyban fog eldőlni. Ha születni fognak gyerekek, akkor lesznek magyarok, szlovákok, európaiak, kell majd magyar iskola is, de ha nem, akkor bizony nagyon nagy változások elébe nézünk.
1: Még vissza az édesapjához, aki érdekes módon Békés megyei származású, és aztán ugye ki fogunk rá térni, hogy Süli János pedig ugye Békés Csabán volt Szlovákia főkonzulja, hogy hogyan került az édesapja Békés Csabáról Kassára, míg az édesanyja pedig ceglédi és debreceni család sarja.
0: Hát ez egy érdekes történet. Édesapám Nagyiratoson született, ez már a 20-as években volt, 20-ban született, ez már Romániához tartozott, és az ő édesapja Dombegyházi volt, az a szomszéd fal, az már Magyarországon van, és hát udvarolt Nagyiratosra, oda nősült, a nagymamán Szatmári, ő Nagyiratosi volt, az egy komoly erdélyi család, és ott született édesapám. Most jött az első világháború, ugye egyszerre csak Románia lett, és hát jött a világháború, édesapám 39-ben 19 éves volt, és besorozták katonának a román hadseregbe. A román hadseregbe elvitték őt Krajovába, ez egy város Romániába, ahol úgy, ahogy kiképezték őket, de hát fegyver az kevés volt, és hát bizony az volt a cél, ha valaki elesik, el kell venni a puskáját a második vonalban, és ahol menni tovább. Kivitték volna őket a szovjet frontra. Hazaküldték édesapámat Krajovából, menjen elbúcsúzni a családtól, mert bizony két hét múlva mennek a frontra. Hát édesapám hazament, ez Arad melletti nagy község, rögtön a határ mellett, elbúcsúzott a családtól, és irányt tévesztett, és elment Magyarországra. Azt mondták neki, hogy magyar gyerekeknek a román hadseregben a sorsuk az, hogy az első vonalban lesznek, és aki az első vonalban van, hát a túlélési az túlélésnek a sansza nagyon kicsi. Így aztán elkerült Magyarországra, édesanyám Cegléden született, de Debrecenben dolgozott, elment Debrecenben dolgozni, 21-ben született, ugye, Mennyin dolgozott, és a nővére Kassára jött férjhez. És nővérének a férjét elvitték katonának, magyar hadseregbe, de született egy kislánya, Csillának hívják, és mondta, hogy Klári, hát gyere hozzánk ide Kassára, mert hát egyedül vagyok, és jó lenne, ha itt lennél. Így Csillának a keresztanyja az édesanyám volt. Szerencséje volt édesanyámnak, nagyon nagy szerencséje, Mennyinél dolgozott, műszakot cserélt a barátnőjével, a Szent Anna utcában dolgoztak, nem messze a debreceni állomástól, hazajött a barátnőjének a vőlegénye, szeretek volna egy kicsit együtt lenni, édesanyám váltott műszakot, ő ment helyette dolgozni, az albérletben, ahol laktak, ott maradt a barátnője, a vőlegényével. Volt egy óriási nagy légitámadás, jöttek az amerikaiak a B-17-esekkel, és még a édesanyám az Aranybika menhelyén volt lent a pincében, addig Debrecent az amerikaiak ripítjára bombázták, és az a ház, ahol volt a édesanyámnak az albérlete, hát bizony csak egy nagy, hatalmas nagy kráter volt. Édesanyám a kassára került, mert eljött onnan, azt mondta, hogy nem valami nagy dolog, Debrecenben nem jó dolog. Debrecen nagyon sokszor cserélt gazdát, németek, szovjetek, németek, szovjetek. Így aztán kassára került, meg is önkedett édesapámmal, itt ragadt. Itt ragadtak, és itt születtem én.
1: Hát, hogy most kicsit ugrál fogunk menni, de a katonasága, amikor az úgynevezett sorkatonaságát töltötte, az pont 1968-ra esett.
0: 66-68.
1: És ugye ekkor vonultak be a Varsói Szerződés országai Csehszlovákiában, hogy azt így katonaként milyen volt megélni?
0: 66-ban vonultam be, és 2 évre vonultam be, mert annak idején nagyon okos voltam, és abba hagytam az egyetemet, mert pénzt akartam keresni. Erre kiszagolták azt, hogy hát bizony sorkatona. 2 évre bevonultam, Tábor városában szolgáltam, na és 1968-ban, augusztus 20-ról 21-re szolgálatom voltam, a 18. harckocsi ezredben voltam, az ügyeletes tiszthelyettes, mert akkor már alhadnagy voltam, na és a szolgálatban voltam, az ügyeletes tiszt Hulla részegen feküdt az ágyon, és én kezeltem a rádiót, én hívtam össze a összekötőket, a küldöncöket a tisztekért. Van 11 óra körül fölhívtak a hadügyminisztériumból, vagy a honvédelmi minisztériumból, mondjuk így, ez azonnal be kell hívatni az összes profi tiszteket a munkába. Persze ezek a kis katonák, akik mentek értük, mert akkor még telefon, még mobil nem volt, kiosztottam nekik a gépkarabélyokat éles tölténnyel, és mondtam, hogy ez már nem gyakorlat, ez már éles. Jöttek a tisztek, mai napig emlékszem, hogy hívták a fedő alakulatnak a fedő nevét, meg a honvédelmi miniszterünknek a nevét. Honvédelmi miniszterünknek a rádióban Urán volt a neve, mi voltunk a Praszekin 7. Ezt mai napig emlékszem, mert ez egy nagyon érdekes időszak volt, és amikor megjelentek a tisztek, és hallgattuk a rádiót, meg hallgattuk az adást, adókat a katonai adókon keresztül, hát bizony nem volt mindegy. Az egész rendszer nyugat felé volt beállítva, tehát az egész nyugati határvidék Liberectől kezdve egészen le Domazlicéig, azok komoly harckocsi ezredek voltak, rakéták, repülőterek, és a támadás hátulról jött. Nagyon-nagyon, én ezt mai napig nagyon aljas dolognak tartom, ez távolról sofer, nem volt tiszta ügy, persze nyugatról ezek a komoly államok, ugye, mint Franciaország, Nyugat-Németország, Amerika, Anglia, buzdított minket, de szerencsére nem volt ellenállás, terve volt véve ellenállás. Az első hullámot, amik bejöttek, azokat talán meg lehetett volna állítani, de a második hullám, ami aztán jött, olyan komoly felszerelésekkel jöttek, hogy már nem volt semmi sanszunk ezt kivédeni. És szerencsére, hogy nem volt ellenállás, ha lett volna ellenállás, rapityára lőttek volna minket. Rapityára. Amikor aztán hazajöttem, fönt Kassa-Újfalun, fönt, ott álltak az orosz tankok, aki nem emlékszik, most már lakótelepen ott álltak az orosz tankok, az ágyúcsövök a Kassa felé voltak irányítva, és ha nagyon okosak lettek volna, hát szétlőtték volna a várost minden gond nélkül. 68, hazajöttem, barátaim elmentek, ők nem volt, aki nem volt katona, volt, aki volt, fogták magukat, felszedték a sátorfájukat, és elmentek. Az első megálló az Bécs volt, oda ki lehetett még utazni simán, és ott, mivel hogy egy független ország volt, ott volt a Dél-Afrikai Uniónak, ugye a nagy apartheid volt, egy nagy követsége, és ott lehetett jelentkezni, sőt, fogadták is nagyon szívesen a fehéreket, hogy hát én is elhatároztam, hogy hát bizony, itt ami volt akkor, hát az nagyon kegyetlen dolog volt. Láttam egy kirabolt ország, bizalom nélkül olyan nagyon-nagyon csalódott emberek, nagyon rossz hangulat volt az ország, hogy én is elmegyek. Édesapám adott nekem egy szép összeget, hogy fiam, ha úgy döntesz, hogy mész, akkor menj. Hát elmentem, ott voltam Bécsben egy ideig, Mária Hilfestrasse, meg kávézó, meg nagyon jó, aránylag jól éltem, de 1966-tól 68-ig, amíg katona voltam Dél-Csehországban, sokszor rám tört a honvágy, és úgy hazamentem volna, legalább egy két napra. Minket Szlovákiából, a fiúkat, és főleg a magyarokat, tehát nem szívesen engedik két-három napra haza. Inkább a csehek mentek, és nekünk arra azt mondták, hogy bizony krízis van Izrael és Egyiptom között, meg a Duma. Ti nem mehetek, nektek készenlétbe kell állnatok. Hát jól, no. De ez nem így volt. Úgy volt, hogy hát olyan harmadrangú emberek voltunk mi ott, a magyarok. Amíg Kassán voltam, katonaság után, jöttem a főutcán, hát bizony sokáig tartott az út, mert találkoztam barátokkal, gyere egy sörre, beszéljünk, elmeséltünk egy pár menő viccet, szittuk az oroszokat, meg a szovjeteket, amíg lehetett, amíg bennem köptek minket, aztán rájöttünk arra, hogy kiköpött be minket, volt osztálytársak, sőt, családtagok, de hát ez erről szól a történet. Rám jött a honvágy, és egy szép nap azt mondtam, hát mit keresek én itt? Mit keresek itt? Itt mégis csak egy jöttment leszek, egy vendégmunkás esetleg, egy idegen, akit úgy eltűrnek. Hát mondom, irány haza is jöttem, aztán 20 évig nem volt útlevelem.
2: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Süli Jánossal, Kassó város egykori polgármesterével.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Süli Jánossal, Kassóváros egykori polgármesterével.
1: Hogy azt mindig kiemeli, hogy nem volt pártag. Hogy volt ez, hogyha valaki nem volt pártag, akkor hogy tudott mégis azért előre jutni?
2: Ez arról szól a történet, hogy lehet, hogy nem voltam pártag, nem is voltam, ez így igaz, de voltak olyan funkciók, vezető funkciók, amelyek nagy felelősséggel jártak. Az ingatlan kezelőállatnál a városnak a központi fűtése volt a feladatom. Mit jelentett ez? Azt jelentett, hogy októbertől április végéig 24 órás szolgálat volt, és erre a vezető funkcióra pártagok nem vállalkoztak. Itt a szakértelemre, tudásra és bizony emberi bizalomra volt szükség. Ezt senki nem pályázta, nem akart ott lenni. Hát amikor rám bízták, hát ezt jó feladattal megcsináltam. Tűzépnél ugyanez volt a helyzet. Ez a közlekedésnek a megoldása, 1.500.000 tonna szének a elhozatala Csehországból, elosztása, raktározása, fuvarozása az én dolgom volt, és hát ez sem volt valami nagyon-nagyon hálás feladat. De amikor már arról volt szó, hogy egy vállalatnak, egy lányvállalatnak az igazgatója kellett, hogy legyek, ott már nem lehetett, mert keveset ittam, és nem voltam pártag.
1: 16 évig volt Kassóvárosának a polgármestere, hát az a így a felnőtt életének egy nagyon jelentős ciklusa, és tulajdonképpen ennek a városnak az 89 utáni történetének is egy nagyon jelentős időszaka. Az egyik interjújában azt mondta, hogy végül is nem is tudja, hogy miért önt választották, hogy ott az elején, amikor még így kooptálták, akkor még ilyen vegyes rendszer volt, aki emlékszik rá, hogy akkor még a nomenklatúra emberei is így maradtak, de már betettek a, mondjuk a VPN, vagy bárki más már ilyen új embereket is oda behelyezett az nevezzük önkormányzatokba, és aztán valahogy így került ön képbe, és így lett először a Járási Nemzeti Bizottság elnöke, majd a önkormányzati törvény elfogadása után és a választások után pedig Kassóváros polgármestere, de hogy ki látott fantáziát Süli Jánosban?
2: Engem 89 év végén megkerestek, hogy nem akarok képviselni, mert kooptálni kell.
1: Mondom, a VPN.
2: Igen, hát ott voltam mindenféle tüntetéseken, ott voltam, persze láttam, hogy miről szól a történet, hát politikában nem voltam járatos, hát elmentem, és gondoltam azon, hogy jó lenne változtatni. Amikor képviselő lettem, hát bizony, kaptam olyan anyagot készhez, fényképeket, meg adatokat, ami azt mondta, hogy ezt tiszta vizet kell önteni a pohárba, és meg kell mondani, hogy is van ez, miért van ez így, mi történt. Hát tény az, hogy ezek a járási nemzeti bizottságok, én egyes körzetről voltam kooptálva, katasztrofális helyzetben voltak morálisan, anyagilag, mindenhogy. Körülnéztem a városba, a színház, bedeszkázva, a Szent Háromság és a színház egy hatalmas nagyjuk tátongott, a Szent Erzsébet egy székeset körülvéve, szemétdom körülötte, a közművek totál kikészítve, a közvilágítás majdnem nulla, az utak állapota semmi, a főutcán a házak, a polgári házak kirabolva, aszociális elemekkel lakva, oda már a romák se akartak beköltözni, amit ott láttam, megdöbbentő volt. Ami egy bizonyos rendszernek az eredménye volt, ami totálisan a padlóra került. Na és ezen kellett változtatni, hát mondom, hát ezen majd próbálok, hülye voltam, azt mondom, hogy ezt majd lehet egyszerre megcsinálni, ezt nem lehetett. Amikor aztán 90-ben megválasztottak novemberben, volt egy papír a kezemben, hogy megválasztottak, és ezen kívül semmi, még egy szék se. És föl kellett állítani egy önkormányzati rendszert, embereket, hozzáértőket, és hát 16 év alatt ez sikerült is. Hála Jóistennek sikerült, persze még hozzáteszem, hogy a törvények olyanok voltak, hogy voltak is, meg nem is, be kellett tartani, nem kellett betartani. Volt itt minden, amit csak el lehet képzelni, zsarolástól kezdve, fenyegetőzéstől kezdve, minden. Ezt én szépen elraktam, és aki erre még emlékszik, és nagyon kevesen emlékeznek rá, ez bizony egy olyan folyamat volt, hogy a mai város azért néz így ki, mert akkor hozzáfogtuk, és ezt csináltuk. Aztán jött egy úriember, aki a régi ENSZ embere volt, köztársasági elnök lett belőle, ő meg fogta magát, és a főutcának a kövezetét, mondom a kövezetét, a szökőkutat, és azt rendbe rakta, attrakciót csinált belőle. Valahogy ez szépen összejött, hála jó Istennek, és már ha nézem ma a várost, az egy kicsit túlfűtött rendszer. Mindent a főutcán akarnak megcsinálni, mindent a nagy templom körül, a távolugrás, a futás, ez egy kicsit túl van hevítve, és valahol a lakótelepekről megfeledkeztek. És lényegében szeretném azt is elmondani, hogy mi a város. A város az óváros, és ha a városról, mint olyanról beszélünk, az a hozzá erőszakkal hozzácsatolt faluk és lakótelepek. És ha valahol kell valamit tenni ebben a városban, ott a lakótelepeken kell egy komolyabb infrastruktúrát fejleszteni és csinálni, hogy az embereknek ne kelljen emigrálni, a városba utazni azért, hogy jól érezzék magukat.
1: Talán a hallgatóinknak annyit mondjunk el, hogy Kassa több városrészből áll, és van egy főpolgármester, az volt ebben az időben Rudolf Schuster, és a belvárosnak, az úgynevezett Kassa óvárosnak pedig ugye Süli János volt a polgármestere, de hogy mondta, Kassának az éke vagy a lényeg, az pont ez a belváros, aminek ön volt a polgármestere, hogy hogyan emlékszik ezekre az évekre, miközben mostanában már mindenki azt mondja, hogy az egy jó döntés volt, hogy az utcát, ahogy említi, lekövezték meg felújították, de ön ezt mindig árnyaltabban szokta kifejezni, szóval, hogy mi erről a véleménye?
2: A véleményem az, hogy drága a muri volt, mert a követ egyszerre kellett lerakni, és ez a kő nem szlovák kő volt, nem Körmöcbánya, nem itteni kőbányákból, hanem elhozták Olaszországból. És amíg ez ide került, nagyon sokszorosára emelkedett a nézetméterre, ahhoz, hogy ez a kő leresen tenni ide, ez bizony pénzbe került. A város akkor fölvett 3 milliárd szlovák korona kölcsönt, és ami engem nagyon bosszantott, és ezt meg is mondtam, a kamatlábolt az 24,5% volt. Azt jelenti, hogy 3 milliárdból elsőjén csak a kamat volt 750 millió korona. Amikor aztán meglett az elnökválasztás 1998-ban, a város, amikor elment a főpolgármester elnöknek, a város 2 évig csődben volt. Még egy kávét se tudtak venni a magisztrátuson. És mi maradt utánuk? A Kovács utának is hozzáfogtak, Harang utca, Sas utca, Kálvin tér, ugye ott maradt kiásva, szétszedve, és a városnak egy fillére nem volt arra, hogy ezt rendbe rakja. Akkor az óváros kölcsön, pénz nélkül hozzáfogtunk, és rendbe raktuk. Egy korona kölcsön hitel nélkül. Nem vettünk olasz követ, hanem Csányval vettünk műkövet, és ezt az egész rendszert, ezt a mellékutcát, ez a fele a főutcának rendbe raktuk, meg se köszönték. És ezt nem lett volna szabad csinálnom, mert ez az utca már akkor nem volt az óváros tulajdona. Régebben az óváros, mint olyan független jogi személy, csak a saját vagyonába kellett, hogy fektessen be pénzt. Ezt mi Kassa érdekében megcsináltuk, leraktuk, és azóta is ez az utca, aránylag ezek a kövek is nagyon jól bírják a strapát. Lehet, hogy nem flancos kő, nem olasz kő, de nagyon megfelel. Aztán az bosszantott a végén a legjobban, Kovács utcán csináltunk szép parkolóhelyeket, mindent, és erre a város később odaadta egy idegen cégnek, hogy szedjen parkolódíjat ezeken a parkolóhelyeken.
1: Tényleg ebben nincs időnk belemenni, meg nincs itt Rudolf Schuster, de hát azt szokták mondani, hogy végül is túlérte Kassa ezt az óriási kölcsönt, és hogy gyönyörű város lett, és hogy már sokan azon a véleményen vannak, hogy megérte.
2: A város azt hiszem múlt éven fizette le az utolsó részletet ebből a nagy kölcsönből. Ezt a pénzt a belvárosban a homlokzatokra, most már magánházak lényegében adtak volna kölcsönt, vagy vissza nem térítető kölcsönt, amit Dél-Csehországban megcsináltak, mert voltam ott is körülnézni, ahol szolgáltam, Český Krumlov gyönyörű város, le is fényképeztem, hát ott a megye, a város, magánszemélyek, magántomelő házaknak a homlokzatai rendbe rakására hozzájárultak pénzzel. A város, Kassa városa, ezt sajnos nem tudja megcsinálni a mai napig, mert még mindig ez a pénz valahol nagyon-nagyon, de nagyon hiányzik.
1: Még hogy lezárjuk a Kassóváros polgármesteri ténykedését. Volt akkor egy ilyen legendás népszavazás, ez már így a 90-es évek vége felé, amikor a Mecsiár rendszer így egyre keményebb volt, keményebb retorziói kezdtek lenni, és akkor volt egy ilyen népszavazás, amit megpróbáltak így elsinkófálni, vagy hogy mondjam, de voltak ilyen önkormányzatok is, többek között Kassóvárosa is, aki akkor így ebbe így beleállt, és majdnem börtönbe is kerültek emiatt emberek.
2: Hát arról szólt a népszavazás, hogy a köztársasági elnököt ne a parlament válassza meg, hanem egyenesen
1: közvetlenül
2: az emberek. A népszavazás keretén belül ez volt az 5. kérdés. Ki voltak nyomtatva a kérdőek? Egy nappal a szavazás előtt elmentem a járási hivatalba, ami ott fölöttünk volt, kikértem egy mintapéldányt, eltettem szépen, hogy azért legyek tisztában, miről van szó. Másnap reggel kellett volna szétosztani reggel 5-kor, van ilyenkor mindig, ezt átéltem több szavazást, ott összejön a választóbizottságokat, 17 volt a belvárosban, és ott kellett volna szétosztani ezeket a szavazalapokat, pecséteket odani a bizottságoknak, az elnökeinek. Na, de mi történt? Egyszerre reggel megkapjuk a szavazalapokat, reggel 5-kor, és az 5. kérdés hiányzik. Nincs odaírva. Az akkori Mecsar masinéria az 5. kérvényt törölték. Egyszerűen nem nyomtatták ki, és adtak csak 4 kérdést. A közszerségemnek a megválasztása ne legyen a témája a referendumnak. Hát erre én azt mondtam, én bizony ezeket a cédulákat, szavazékat nem adom szét, nem osztom szét, mert bizony ez nem érvényes. Úgyis a közlönyben ott volt az eredeti, de ez a másik, amit kiadtatok az 5. kérdés nélkül, ez ott bizony nem volt. Hát elmentünk föl a főpolgármesterhez, akkor még Schuster úr volt a főpolgármester, mondtunk neki, hogy álljunk ellen, és hát ő ezeket nem szervezte, a város nem szervezi ezeket a szavazásokat, mindig a városrészeknek a feladata. Hát bizony nem vállalta, azt mondta, hát ez nem az ő dolga, így. Városból volt 5 polgármester, aki vállalta, köztük én is, és még emlékszem, hogy Szlovákia belül még Párkánynak, Oravec úr volt a polgármester, akkor ő vállalta szintén, és ezeket a szavazócédulákat nem adtuk szét. Ezt persze bejelentődik a sajtónak, jött a sajtó, jött a tévé, mondtam, hát nézzenek ide, hát itt van az eredeti, ami a közlönyben benne van, és itt van az új, amit itt kéne adnom, mert az 5. kérdés miért nincs itt? Ó, hát itt nagy haló volt, fel akartak jelenteni, hogy bojkotálom a
1: népszavazást.
2: Hát jó, nem bojkotáltam, mondom. Az én dolgom az, ha a kezembe kerül egy hamisítvány, azt nekem nincs jogom továbbadni. Mondtam a sajtó képviselőnek, ha kapok egy $100 valahol, és rájövök arra, hogy az hamisítvány, én azt már nem hozhatom forgalomba, el kell vinnem a rendőrség, bejelentve, hogy ez hamisítvány, és nem szabad továbbadnom. Ha továbbadom, akkor én kollaborálok, részt veszek a hamisításban. És pont ezért ezeket a szavazó cédulákat nem adom szét, hogyha Szentülfón kukorékolni mecserik, akkor se. Persze ebből az lett a vége, hogy feljelentés volt, és a referendum bojkotálásért engem bírósági akartak állítani, többek között azzal az 5 emberrel, akit Karsány eszett, és Orravec úrral együtt. Hát persze ebből nem lett semmi, mert aztán kegyelmet kaptunk.
1: Hát mert 98 után változott a kormány, jött Zurinda kormány,
2: igen.
1: Gondolom ezért.
2: Igen, és emlékszem rá, hogy nagyon sok ember azt mondta, engem az nem érdekel, mindenki be volt rogyva, mindenki féltette a kis pozícióját, mert Mecseriknek akkor, amikor volt választás, 42%-a nyerték meg a választás, egy őrületes szám. És hol vannak ezek az emberek, a házérez emberi, hol vannak most? Hát körülbelül ez melyik pártban, ott vannak.
1: Folytatnunk kell, tovább kell haladnunk az életén, mert most már tényleg vészesen fogy az időnk. Szintén az egyik helyen azt olvastam, hogy maga Mikulás Zurinda kérte fel arra, hogy legyen Szlovákia Békés Csabai főkonzulja, emlékszik erre? Gondolom ez egy telefonbeszélgetés lehetett.
2: Arról volt szó, hogy Békéssel nyitottak egy főkonzulátust, annak fejében, a reciprocitás fejében, Kassán lesz egy magyar főkonzulátus, akkor a szakakosztanak legyen Békés Csabán. Ott vaciláltak Szeged és Békés Csaba között, de mivel Békés Csabán él egy komoly szlovák kisebbség, hát cserélni kell. Oda került először az egyik én folyamtársam, iparista, Danyi István, most Danyónak hívják.
1: Eredetileg Danyinak hívták?
2: Persze. Danyi István.
1: Ez a maraton.
2: Persze. Ő volt ott.
1: A Kassai Nemzetközi, igen, Maratonnak ő volt az igazgatója,
2: igen,
1: a vezetője.
2: Sokáig. Nagyon sokáig. Na és hát öt éve ott volt, és egy megbízatás az 4 évig szól, maximum 4-3 plusz 1 év, és hát kellett cserére. Na és hát most kit lehet oda tenni? Hát egy ilyen helyre, ahol angol keveset beszélnek, oda, aki nem tud magyarul, az ne menjen. Na és hát a pártban, ahol dolgoztam.
1: De akkor tagja volt az SZDK-nak?
2: Az SZDK-nak, és mondták, hogy tudok magyarul, van tapasztalat az önkormányzatban, akkor már volt 16 év utánam, vállalom-e, jó lenne, ha vállalnám. Hát mondom, vállalom, de azt mondja, hogy ki kell írnunk egy pályázatot. Hát mondom, hát írjátok ki, részt veszek benne. Részt vettem, és megnyertem a pályázatot, és elmentem Békés Csabára, és végül aztán találtam ott az családomból közeledve szépen sorban.
1: Akkor nem mondtuk, hogy az édesapja
2: 365 családtagot.
1: 365?
2: Igen, unokatestvér, rokonok, ilyen alapon egy hatalmas nagy közeget találtam ott, és ez egy külön érdekes történet, utána csináltunk egy találkozót Dombegyházan, kisült, hogy a nagy templomban, és a dombegyházi templomban a harangot felmenőim adakozásával adták össze.
1: Tulajdonképpen hazatért.
2: Hazatértem, és ami érdekes, sokszor jártam Aradon is, aztán még gyerekkoromban, ott is úgy éreztem, hogy ez valahol közel vagyok. Ez nem lehet megmagyarázni, hogy miért van ez így. Megint visszatérek a lazacokhoz, a fecskékhez, a gólyákhoz. Egyszer az ember oda kötődik valamihoz, vagy valami apja, anyja révén valahol ott van, akkor az az érzés benne a génjeibe bele van kódolva. Biztos.
1: Hát így a hallgatóinknak idézzük fel, hogy ezek az évek elég ilyen turbulensek voltak már, mint hogy akkor elég magasan volt még mindig a nevezzük magyar ellenességnek, meg végülis ez a szlovák-magyar viszont nagyon bonyolult volt, és saját elmondása szerint többek között a békéscsabai főkonzulátust is fel akarták gyújtani.
2: Persze.
1: Szóval, hogy ez nem egy ilyen babazsúr volt.
2: Hát mindenki, aki ilyen merengető kijelentéseket tesz, mint Szlota, hogy Szent István egy pojáca a lovon, annak az a következménye, hogy a szlovák gyerekeket, akik odaerre iskolában elkezdik az ottani csőrhe, bocsánat a kifejezésért, az ottani csőrhe elkezdi molesztálni, és...
1: Mint a békés csabai szlovák gyerekeket.
2: Igen. Könnyű Szlovákiában szlováknak lenni, és könnyű magyarnak Magyarországon lenni, de próbálják ezt meg fordítva, akkor rájönnek arra, hogy ez nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, sőt. És akkor az lett a vége, hogy körülállták a főkonzulátust, úgy nézett, milyen magyar gárdák, hogy hívták őket, fölöltözve, bakancsba, fekete ruhákban, gyertyákat gyújtottak, körülvettek minket, és ott elkezdtek ordítozni és kiabálni, és ugyan már. Egy intelligenciához, egy megbéléshez fel kell nőni, és edeig egy nagyon nagy réteg úgy Magyarországon, mint Szlovákiában még nem nőtt fel.
1: Na és milyen volt ilyen körülmények között egy főkonzulátust vezetni, úgyhogy ilyen nagyon furcsa helyzetben volt, hogy ugye szlovákiai magyarként Szlovákiát kellett képviselni, ott tulajdonképpen az ottani szlovákok érdekeit kellett képviselni.
2: Tény az, hogy volt egy Trianon. Ezt Magyarország nagyon megsínylette, de az alföldi szlovákok még legalábbis ők is úgy. Ez az egész közösséget oda Mária Terézia hozta be évek után, a törökök elmenetele után. Egyik része a Vajdaságban, akkor még a monarchia volt, másik része Bánátban, az Arad és környéke, fönt egész Szatmárnémetig, és Békés Csaba és környéke. De jött Trianon, valami okoské emberek, akik életükben arra nem jártak, életükben nem is tudták, hogy létezik valamilyen probléma, húztak valami vonalkat, ceruzákkal, cilinderekbe megegyeztek, és egyszerre egy része ennek a közösségnek jugoszlávereket, másik Romániában, harmadik Magyarországon.
1: Amint a szlovákok.
2: Szlovákok része.
1: A déli szlovákok.
2: És mi több, Jugoszláviából nem lehet csak oda utazni, mindenki emlékszik rá, hogy is történtek a dolog. Romániában az még duplán nem, mert mindig féltek a magyaroktól, meg a szlovákoktól, meg mindenkitől. És így aztán ezek a közösség nagyon felbomlottak. Családok szakadtak szét, komoly családok szakadtak szét, és bizony, ez nagyon sokáig tartott. Mi 1964-ben utaztunk nagyiratosra, és háború 45 után először vonatra mentünk. Békés Csaba volt az utolsó vonatállomás, amikor megállt a vonat. Ott a belföldéhez ki kellett szállni, és a vonatot elkezdték szuronyos magyar puskával őrizni, hogy oda már senki nem szállhatott föl. Az egyik nagybácsim, aki keveremesen lakott már Magyarországon, jött nekünk Békés Csabára integetni, hogy sziasztok, mi a vonatból integetjük őket. 45-től nem is láttuk őket, csak 64-ben először. Utána mentem autóval Aradra egyszer, és a határon bizony gépkagra jövő és román katonák álltak ott álltunk 8 órát a határon. Figyelték, hogy mit fogunk csinálni. Szóval ez a félelem, ez az előítélet, a mai napig ott lappang, és ott van a felszín közelében, és valahogy mindenki fél valamitől, és rengeteg politikai párt van, amiből nagyon nagy tőkét tud kovácsolni.
1: Hát akkor, hogy egy kicsit elvigyük ilyen szórakoztatóbb irányba, valóban jobb-e a békés csabai kolbász, mint máshol? Hogy ez csak egy legenda, hogy ott csinálják a legjobb kolbászt, vagy?
2: Hát nem legenda, igaz. Sajnos igaz. Miről szól a történet? Nem mindegy, hogy miből csinálják a kolbászt. azon kezdem. Elmentünk mi is gyúrni kolbászfesztiválra. Az egy kolbászfesztiválban 750 csapat vett részt, 750 csapat, majdnem, hogy Európában és Ausztráliából is jötték gyúrni kolbászt. Beneveztünk 20 000 forintot a nevezési díj, és ezért kaptunk 10 kiló kiváló minőségi disznóhúst, szalonnát. A csapatnak egyedül a fűszerezése volt a dolga. A fűszerezés a legkomolyabb. Pontosan kell tudni az arányokat. És mit szabad beletenni? És mit nem? Na és a disznóhús miért jó? Hát igen, mert a disznók azok vegetáriánus disznók. Ezek kukoricát esznek, és természetes tápanyagot, természetes dolgokat, és nem mindenféle keverékeket, hogy csak hízom meg az a disznó, aztán lesz, ami lesz. Az a hús, ami ott van, disznóhús, az egy kiváló minőségű hús. A szalonna, meg az étel, az étel egészen más, sokkal jobb minőségű, és az igazi kolbász, az a békéscsabai vastag kolbász. De ezt gyúrják Tótkomlóson is, gyúrják ezt Gyulán is, ez egy vastag kolbász, van benne disznóhús, szalonna, fűszer, és semmi más. És komoly füstölés, és komoly érlelés. Aki ezt nem kóstolta meg, az nem tudja, hogy mi a jó.
1: Ha egy visszagondol a Békés Csabai éveire, akkor mi az, ami egy beugrik, amire egy emlékezni fog minden is?
2: Mindenképpen hihetetlen, amit mondok, de ki tudja megérteni a Dél-Magyarország és az alföldi szlovákságnak a lelkületét. Hát ők kisebbségben vannak ott, én meg kisebbségben vagyok itt. Hát ha valaki meg tudja érteni a kisebbségnek a fogalmát, a problémáit, akkor az én voltam. És rengeteg kiállítást szerveztünk, azon kezdem, hoztunk Szlovákiában kiállítást, és az alkot, szlovák alkotmány napjára nem eszemészom dinnam dánamot csináltak, hogy másnak ki kelljen dobni a sok ételt, hanem csináltunk az evangélikus templomban, Békés Csabán egy gyönyörű hangversenyt, és meghívtam a kassai filharmonikusokat, akiket aztán elvittünk vagy Tótkomlósra, vagy Gyulára, vagy Orosházára, és ott volt egy második koncert, két koncertre volt. Kain úr, a igazgatója volt akkor a filharmoniának, a szomszédom volt, még ahol laktunk, megbeszéltük a feltételeket. Az ottani szlovákság rendkívül nagy szeretettel fogadta őket. A hangverseny az evangélikus templomba, annak a templomnak a kapacitása Békés Csabán 6,500 fő, nem kevés, gyönyörű akusztikával, gyönyörű koncertet szerveztünk. És ha erre visszagondolok, ez egy óriási élmény volt részt venni ebben, amikor ilyen spontán az emberek jönnek, és nem azt nézik, hogy most ez vagy az, vagy most szlovákok, magyarok ez, és az ottani szlovákság, de az ottani magyar elit is előtt persze, mert ezeket is meghívtuk, hát ez egy olyan hangverseny volt, és ez az együttes, az kassai filmkazé, egy nagyon-nagyon jó együttes, ezt így előre bocsájtom, az a filharmónia mai napig egy nagyon csúcs csapat, Szlovákiában talán a második legjobb, hanem az első, és amikor ezt látták, hogy ez hogy működik, akkor megvendégelték, volt egy fogadás utána, hát aztán minden évben ezt megismételtük, sőt már várták is. Tény az, hogy az ottani csapat nem nagyon sokat beszél már szlovákul, mert az ottani kommunista rendszer embere úgy, mint itt Szlovákiában, ott is meggyőzték az embereket, hogy a jövő, tanuljatok meg magyarul, mert a jövő a magyarságban van, vagy itt nálunk. Szlovák iskolába adjátok a gyerekeket, mert a jövőtöket féltik, egy frászt. Nem szabad az emberektől elrabolni a múltukat. Aki egyszer magyarnak született, az legyen magyar, aki szlováknak született, legyen szlovák, és az a szlovák ne akarja meggyőzni a magyart, hogy legyen szlovák, és fordítva.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Süli Jánossal, a Kassóváros egykori polgármesterével és Szlovákia egykori Békéscsabai főkonzuljával készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. Mai műsorunkat csütörtökön 13 órakor megismételjük. Viktor Vataszcsin és Zsapka Levente hangmérnökök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

nincs több illúzió. Ha megtörténhet ilyen itt, józanész már nem segít, ez a bolygó most már elhagyható. Ez a bolygó már csak bajt hordozó. Ez a bolygó így már

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A szlovák háztartások már az élelmiszereken is spórolnak, derül ki egy friss felmérésből. Brazília bírálja az amerikai fellépést Brazília két legnagyobb bűnszervezete ellen. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 29 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A szlovákiai háztartások egyre nagyobb része kényszerül takarékoskodni a mindennapi kiadásokon. Az AKO ügynökség friss felmérése szerint a megkérdezettek több mint 40%-a már az élelmiszervásárlásra, és a hétköznapi bevásárlásokra is kevesebbet költ. A legtöbben továbbra is a ruházkodáson, a szabadidős programokon és a nyaralásokon spórolnak. Ugyanakkor a szakértők szerint figyelmeztető jel, hogy a megtakarítások már az alapvető szükségleteket is érintik. A válaszadók jelentős része emellett éttermi étkezésekről, gyors éttermi rendelésekről és utazásokról is lemond. A kutatás készítői hangsúlyozzák, az élelmiszerre fordított kiadások csökkenése nem feltétlenül jelent kevesebb vásárlást, inkább olcsóbb termékek választását, tudatosabb tervezést és a pazarlás visszaszorítását. A jelenség ugyanakkor azt mutatja, hogy sok család egyre szorosabban figyeli a háztartási költségvetést. Ma délelőtt átmenetileg felfüggesztették a forgalmat a müncheni repülőtéren, miután két pilóta egy feltételezett drónt jelentett a légtérben. A hatóságok a légiforgalmi irányítással egyeztetve biztonsági okokból lezárták a kifutópályákat. A helyszínre rendőrségi helikoptert is vezényeltek, miközben a biztonsági szervek vizsgálták a bejelentést. A német sajtó szerint a légi közlekedés valamivel több mint egy órás szünet után fokozatosan helyreállt. A müncheni repülő tér Németország egyik legforgalmasabb légikikötője, ezért a rövid leállás is több járat menetrendjét érintette. Ma 11 órától teljesen lezárták az A13-as autópályát az ausztriai Tirolban, a Brennerhágónál, egy tüntetés miatt, amely a túlzott tranzitforgalom ellen irányul. A teherautók számára már reggel 9 órától tilos az áthaladás. A lezárás délután 19 óráig tart, alternatív tranzitútvonalak nem állnak rendelkezésre. A helyi önkormányzatok szerint a Viptal völgyében a forgalom már elviselhetetlen terhelést jelent, ezért demonstrálják. Demonstrációval akarják felhívni a figyelmet a problémára. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a lezárás forgalmi torlódásokat okozhat Tirol és a környező útvonalak teljes hálózatán. A kezdeményezés politikai vitát is kiváltott Ausztriában, valamint Németország és Olaszország is kritikát fogalmazott meg. A szervezők szerint azonban a tiltakozás célja a helyiek életkörülményeinek védelme. A brazil kormány élesen bírálta az Amerikai Egyesült Államok döntését, amely terrorista szervezetnek minősítette Brazília két legnagyobb bűnszervezetét, a Primeiro Comando da Capitalt és a Comando Vermelhót. Luiz Inácio Lula da Silva elnök kormánya szerint az ország szuverenitása nem képezheti vitatárgyát, és elutasít minden külső beavatkozást a belügyeibe. Washington azzal indokolta a lépést, hogy a két szervezet nemzetközi kábítószer és fegyverkereskedelemben is érintett, tevékenységük pedig az Egyesült Államokra is kihat. Brazília ugyanakkor hangsúlyozza, ezek a csoportok szervezett bűnözői hálózatok, nem pedig ideológiai vagy politikai célokat követő terrorszervezetek. A brazil vezetés attól tart, hogy a terrorista besorolás jogi alapot teremthet szigorúbb amerikai intézkedésekhez, akár Brazília területét is érintő műveletekhez. Brazília szerint az egyoldalú lépések veszélyeztethetik a két ország közötti biztonsági együttműködést is.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, borult égboltra számíthatunk, ma többfelé eleredhet az eső, a déli régióban kevesebb csapadék várható, délután helyenként viharok is kialakulhatnak, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, gyenge légmozgás lesz jellemző, a szél vihar kíséretében felerősödhet, illetve viharos szélre van kilátás a hegyekben is.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Hídfelújítás miatt útkorlátozásra számíthatnak a 76-os számú első osztályú úton Párkány és Kőhíd gyarmat között, félpályás a haladás az 511-es számú másodosztályú úton Ógyalla és Udvard között. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Gömörben a helyzet, Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A nemzet csalogánya, akinek neve és hangja ma is a magyar színjátszáshoz köt bennünket, 1926. január 18-án, idén 100 éve vett végső búcsút a földi színpadtól. A magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja volt. A Nemzeti Színház első örökös tagjára ma is sokan emlékeznek, síremléke Budapesten, a Fiumei úti sírkertben található. Bizonyára mindenki kitalálta, hogy Blaha Lujzáról van szó, de hogy miért foglalkozunk vele műsorunkban? Azért, mert 1850-ben Rimaszombatban született. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában. Bárj!

0: romlik, romlik, száz mezió.
1: 100 éve annak, hogy 76 esztendős korában elhunyt Blaha Lujza, a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja. A Nemzeti Színház első örökös tagjára ma is sokan emlékeznek, síremléke Budapesten, a Fiumei úti sírkertben nem csak egy kivételes művész nyughelye, hanem a magyar kulturális emlékezet egyik fontos pontja is. Találkozunk-e a Blahán? Ha elhangzik ez a kérdés, szinte mindenki azonnal a budapesti Blaha Lujza térre gondol. Kevesebben tudják azonban, hogy a tér már a színésznő életében felvette a nevét, és ezzel ritka módon még életében vált a főváros egyik ikonikus helyszínének névadójává. Blaha Lujza 1850-ben Rimaszombatban született, és mindössze 7 éves volt, amikor először színpadra lépett. Már gyermekként sikert aratott, pályája pedig egészen 73 éves koráig tartott, amikor utoljára állt közönség elé. Kivételes énekhangja és természetes színpadi jelenléte operettekben, népszínművekben és daljátékokban egyaránt érvényesült. Művészete nyomán a közönség megszerette a magyar szót, a magyar nótát és a magyar népi kultúrát, amelyet Blaha Lujza hitelesen és mély átéléssel közvetített. Művészi elismertségét számos kitüntetés és cím jelezte. A Nemzeti Színház örökös tagsága mellett 1923-ban az Országos Színész Egyesület is örökös tagjává választotta. 70. születésnapján 1920-ban különleges

0: tüdőgyulladásban hunyt el. Temetése valódi nemzeti esemény volt, búcsúztatásán százezres tömeg vett részt, és beszédet mondott Klebersberg Kuno kultuszminiszter is. Ravatalát a Nemzeti Színházban állították fel, ahol 200 fős cigányzenekar játszotta el legkedvesebb dalait. Kívánságára a Fiumei úti sírkertben, Jókai Mór szomszédságában temették el. Az előttünk álló szűk egy órában Kerepesi Igorral, a rimaszombati Gömörkishonti Múzeum történészével emlékezünk a művésznőre.
1: Igen, a múzeum is foglalkozik Blaha Lujzával, annak köszönhetően, hogy pár hónappal ezelőtt egy ajándékozás kapcsán a múzeumnak a birtokába került egy Blaha Lujza emlékkönyv, tehát talán nem a legpontosabb kifejezés, de maradjunk ennél, tehát egy olyan 1896-ban kiadott könyv, amely képekben, illusztrációkkal, dalszövegekkel, szöveggel és Jókai Mór előszavával, ugyebár Blaha Lujzának az élettörténetét és a karrierje történetét dolgozza fel. És hogyha már a birtokunkba került ez a könyv, akkor úgy éreztük, hogy halálának az évfordulója kapcsán mindenképpen ideje lenne, vagy alkalmunk lenne most akkor kiállítani ezt, hogy a nagy közönség is láthassa.
2: Mi most ezt ugye a kedves hallgatóknak megmutatni nem tudjuk, de azért megpróbáljuk mégiscsak láttatni velük így szóban, hogy kell ezt az emlékalbumot elképzelni, mert hát tulajdonképpen tényleg, hogy emlékalbum, de hogyha ez 1800-as évek végén jelent meg. Hát azért akkor ő még bőven élt egy olyan 20-30 évet.
1: Igen, 30 évig. Ugye már 1926-ban hunyt el Blaha Lujza, az emlékalbum, az pedig 1896-ban, a millennium évében jelent meg, úgyhogy ő még, hát előtte még volt egy 30 évnyi élet és karrier. Hogy kell elképzelni ezt a könyvet? Hát ez egy kisméretű könyv. Tehát nem túl vastag, ilyen tégla test vagy téglalap alakú formájú könyvről van szó, ami tényleg gazdagon illusztrált. Tehát több mint 60 majdnem 70 darab korabeli fénykép, különböző illusztrációk szerepelnek benne, illetve 5 olyan dalnak a szövege, valamint a kottája is megtalálható a könyvben, amelyeket maga Blaha Lujza írt, illetve a karrierje során elő is adott különböző darabokban színpadon állva. Úgyhogy egy valóban nagyon különleges kordokumentumról van szó, ami egyrészt a 19. századi színházi életről sokat elmond, másrészt pedig kincs azoknak, akik Blaha iránt érdeklődenek.
2: Mondod, hogy ugye olyan daloknak a szövege és még a kottája is benne van, amiket maga Blaha Lujza szerzett, vagy ő írt. Egyébként ez így az életével foglalkozik, vagy inkább a karrierjével ez a könyv, vagy tulajdonképpen ez is az is?
1: Én azt gondolom, hogy vannak olyan emberek, akiknél nem lehet elválasztani a magánéletet, meg a professzionális életet, vagy a karriert. Na hát Blaha ilyen volt. Tehát Blaha Lujzáról azt kell tudni, hogy ő gyakorlatilag minden kritériumnak megfelelt, aminek egy mai botrányhős is megfelelne. Tehát, hogy Blaha Lujza celeb volt a javából, tehát egy 19. századi celeb. Az ő magánélete legalább annyira fontos volt a közvélemény, az olvasók, a rajongók számára, mint a professzionális karrierje.
2: És ez elég gazdag is volt.
1: Igen, és Blaha Lujzának a hétköznapi létezése is tulajdonképpen olyan volt, mintha ő színpadon működött volna. Sőt, szerintem, hogyha mi személyesen ismerettük volna Blaha Lujzát, akkor elég nehéz lett volna eldönteni, hogy mikor a színésznőt látjuk, és mikor látjuk magát a hétköznapi embert, úgyhogy ő tényleg ilyen díva volt a javából.
2: Igen, talán ez a legjobb kifejezés, a díva. Na most a könyvre visszatérve, hogy került ez a birtokotokba? Mert hát ugye januárban volt a halálának 100. évfordulója, most nemrég lett ez a könyv a hónap műtárgya a múzeumban, tehát hogy azért gondolom, hogy mégiscsak valahonnan sikerült hozzájutni egy olyan tárgyhoz, amivel meg lehet emlékezni a művésznőről.
1: Igen, tehát ezt a tárgyat, ezt az emlékalbumot vagy emlékkönyvet múlt éven, ilyen szeptember-október környékén sikerült megszereznünk a múzeum számára. Egy rimaszombati idős házaspárnak a magán tulajdonából vagy birtokából került át a múzeumba, a Valló házaspár, tehát Valló Károly és felesége volt az, aki közreadta nekünk tulajdonképpen ezt a könyvet, meg annyi egyéb értékes tárgyal, műtárgyal, tényleg különleges értékkel bíró történelmi tárgyal együtt. Ez aztán hivatalosan is a múzeum birtokába került, ugyebár egy komisszió misszión kell átmennie ezeknek a műtárgyaknak, hogy bevehessük őket. Ezt követően kézenfekvő volt, hogyha jön 2026, Blaha Lujza halálának a 100. évfordulója, akkor mindenféleképpen ezt a kötetet ki fogjuk állítani a nagy közönség elé.
2: Mi az, amit, vagy mennyi az, amit ebből a nagy közönség láthat? Nyilván azért gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy oda naponta bemegy 10-15 ember, és akkor

0: Mindenki végig lapozgathatja egyesével.
1: Nem, hát ebből nem túl sokat láthatnak az érdeklődők. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy vitrínben, ugyebár üveglap mögött található a könyv, kinyitva. Tulajdonképpen a címlapját látni ennek a könyvnek, a szép díszes, és található mellette egy rövid leírásáról, hogy mikor került kiadásra a könyv, mely nyomdában, ki volt a szerzője, az előszavát ugyebár Jókai Mór írta, ami szintén azért valahol emel ennek a könyvnek az értékén, úgyhogy minimális az, amit a könyvből tulajdonképpen láthatnak. Viszont a könyvről készültek természetesen fényképek is, úgyhogy az érdeklődők a fényképekre is majd a későbbiekben rákereshetnek, ha tudni akarják, hogy az egyes lapjai ennek a kiadványnak hogy néznek ki.
0: Azért feltételezem, hogy te voltál olyan szerencsés helyzetben, hogy te kézbe foghattad és végiglapozhattad.
1: Én voltam olyan szerencsés helyzetben, pontosan, és valóban nagyon, hogy mondjam, tehát különleges kis kiadvány. Tehát egy ilyen szívet melengető publikáció, és nagyon sok érdekesség van benne. Van többek között a könyvben ugyebár egy kép Blahának a szülőházáról is, ami ott Rimaszombatban állott. Na most ez nem tűnik egy nagy dolognak, mert ugyebár régi képeslapokon is látható Blaha Lujzának a szülőháza, de az ottani történettel, leírással, hogy hogy történt ugyebár maga a születés aktusa, illetve hogy honnan röppent fel aztán a nemzet csalogánya, tehát a körítéssel együtt ezek a kis anekdoták és történetek, amik a könyvben vannak, ezek nagyon tényleg szívmelengetőek.
0: Ha már a születését említed a művésznőnek, legyünk őszinték magunkhoz, nagyon örülünk neki, hogy Rimaszombatban született, és hogy ugye ezúttal, vagy ezúton köthetjük őt Rimaszombathoz, de hát ez igazándiból pusztán a véletlen műve, hogy ő pont Rimaszombatban látta meg a napvilágot.
1: Igen, ez a véletlen műve, tehát hogyha elkezdünk beszélgetni Blaha Lujza és Rimaszombat kapcsolatáról, akkor nagyon gyorsan tulajdonképpen a téma végére érünk, tehát itt született Rimaszombatban, ennyi. Tehát semmi egyéb köze Rimaszombathoz nincsen. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Blahának a felmenői, a szülei, nagyszülei innen származnak, itt éltek volna, itt építettek volna házat. Nem. Ez tényleg a szerencsének köszönhető, hiszen Blaha Lujza szülei vándorszínészek voltak, akik különböző társulatoknak köszönhetően járták az országot, ugyebár az akkori Nagy Magyarország területét, és éppen Losoncról tartottak Rimaszombat felé, amikor a későbbi Blaha Lujza édesanyjánál megindult a szülés. És amikor megérkeztek ide Rimaszombatba, akkor ugyebár az első útjuk belső lakóházba bekéreckedtek, ez egyébként Marcel József csizmadia mesteré volt, és hát ez a csizmadia mester jó indulatból beengedte őket természetesen az otthonába, és Blaha Lujza itt született meg Rimaszombatban. De aztán a család nem sokáig maradt a városban, és Blahának tulajdonképpen nem is nagyon lehetnek mondjuk gyerekkori élményei Rimaszombatból, tehát ő itt minimális időt töltött. Aztán a születését követő évtizedekben visszatért ide, ugyebár már elismert színésznőként, de ez már egy későbbi történet lesz.
0: Visszatérve ugye még egy kicsit a múzeumra, rólad azt azért el kell mondani, vagy jó, hogyha a hallgatók tudják, hogy igen, a múzeum munkatársa vagy, nem vagy kimondottan Blaha Lujza szakértő, de hát mindig jönnek új és új témák, amivel az embernek ott dolgozóként meg kell ismerkednie, hát most ugye ez a 100-as évforduló, ez szintén erre adott okot. Milyen volt beleásni magad tulajdonképpen mélyebben Blaha Lujzának az életébe vagy a munkásságába?
1: Az ember minél többet olvas Blaha Lujzáról, annál izgalmasabb lesz számára ez a személyiség. Tehát ugye nehéz most már megítélni mai szemmel, hogy milyen volt ő színésznőként. Valószínűleg valamit jól csinálhatott, hogyha ilyen sokan ennyi idő múltán is beszélnek róla, de nyilván itt aztán különböző legendák is rakódtak az ő karakterére. Ellenben nem maradt fel, ugyebár olyan például a filmfelvétel, azt hiszem egyetlen egy darab maradt fenn róla, egy 1916-os néma film. Na most néma filmből nehéz leszűrni, hogy őnek milyen volt az ének hangja, vagy miképpen adott elő. Ugye az akkori színházi darabokat hát nehéz lett volna lefilmezni, mivel hogy a 19. század végén még filmfelvevő kamera nem volt. Úgyhogy eléggé nehéz megítélni az ő színésznői kvalitásait. Viszont az alapján, amit a kortársak elmondtak róla, leírtak róla, amilyen visszaemlékezéseket olvashatunk, valóban egy hihetetlen karakteres személyiség lehetett ő. Tehát volt benne valami ilyen megbabonázó erő, amivel ő a színpadon tudott élni és működni. És tényleg minél többet olvas róla az ember, hétköznapi emberként, karakterként is egyre izgalmasabb mindnyájunk számára. Tehát nem biztos, hogy mindig a legmegfelelőbb módon élte az életét, vagy a mindennapjait, de hát nem ő az egyetlen, akivel ez megesett.
0: tényleg olyan képet festesz róla, hogy tulajdonképpen az embernek az jut az eszébe, hogy ha manapság élne, akkor a bulvár sajtó imádná nyilván, és egy ilyen körbe rajongott és fölkapott színésznő lenne, aki bármit is csinál, de az biztos, hogy abból mindjárt egy óriási történet kerekedne. Mennyire nehéz feladat az történész szemszögéből, hogy egy ilyen tulajdonképpen könnyedebb témába ásd bele magad, és azért ezt professzionálisan tedd, hiszen hát akárhogy is veszük, ez is történelem.
1: Én nem gondolom, hogy ez nehéz feladat lenne számomra, legalábbis nem. Azért, mert én szeretem azt a határmesdjét, ahol a történelem meg a popkultúra találkozik. Tehát én nálam ez hosszú évek óta jelen van, ugyebár én alapvetőleg például a popkultúra, popzenének a történetét nagyon szeretem 50-es évektől fölfelé. Ezzel kapcsolatban jelennek is meg cikkeim, és én úgy gondolom, hogy Blaha Lujza ugyanannyira tényleg a popkultúrának a része, mint a történelemnek és a színházi világnak a része, és izgalmas egy ilyen karakterrel foglalkozni, egy ilyen élettörténettel foglalkozni. Tehát nem kell, hogy mindig valami hihetetlenül távoli és hihetetlenül komoly és véremenő téma legyen, hanem tényleg, tehát üdítő Blahával, vagy egy Blahához méltó, vagy Blahához hasonló karakterrel foglalkozni.
0: Tudományos munkát ezt már kiveséztük, azt hiszem, hogy ebben megegyezhetünk, de Blaha Lujzáról azért beszéljünk még, hiszen azt mindenki tudja, hogy a nemzet csalogánya volt. Tehát azért ez egy már szinte elcsépelt jelző, vagy címke az ő esetében. Ezt is örökölte valahonnan. Szülei, ahogy már említetted is, ugye szintén vándorszínészek voltak, és hát hogyha minden igaz, az édesapja is énekelt, és neki is jó hangja volt, annak ellenére, hogy kezdetben ő katonaember volt.
1: Pontosan, tehát nem csak Blaha Lujzának a története, hanem az ő szüleinek a története is érdekes, sőt, Blaha Lujza gyerekeinek a története is érdekes. Tehát ez a família valahogy hordta magában az érdekesség faktort, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt. Igen, ahogy mondtad, tehát Blahának a édesanyja és az édesapja is színészek, vándor színészek voltak. Az édesanyja ugye Ponti Lujza volt, az édesapja pedig Reindl Sándor, aki viszont huszártiszt volt eredetileg, tehát ő a császári és királyi hadseregben szolgált huszártisztként, és az egyik ilyen nyíregyházi tartózkodás alkalmával ismerkedett meg a későbbi feleségével, Ponti Lujzával, akit annak ellenére vette a feleségül, hogy hát a családnak nem nagyon tetszett ez az ötlet. Viszont a házasság kötés megtörtént, a házasság tartott, ugye amíg Sándor el nem hunyt. Tulajdonképpen a 48-49-es forradalom és szabadságharc idején az egykori huszártiszt az a szabadságharc katonájává lett. Tehát ugyebár önkéntesként beállt, harcolt a szabadságharcban, és a világosi fegyverletételt követően, hát ő is arra kényszerült, amire nagyon sok kortársa és katonatársa, hogy hát bujkálnia kellett, és tulajdonképpen valamiféle alternatívát kellett találnia, arra nézve, hogy mi módon fogja tudni bebiztosítani a családjának, későbbi családjának a megélhetését, és mivel remek hangjáadottságokkal rendelkezett, és nagyon jól énekelt, ezért valahol kézenfekvő volt az, hogy vándorszínésznek álljon. És aztán, ugyebár a vándorszínész társulattal ő meg annyi város, meg annyi település be is járt a következő években, és például az akkoriban kolera által sújtott Kassára is eljutottak, és hát tulajdonképpen ő ott vesztette életét 1856-ban.
0: Sőt, én olyasmit is olvastam, hogy előadás közben.
1: Igen, én is találkoztam ezzel, tehát, hogy a színpadon esett össze, halt meg, és hát ez egy drámai vég.
0: És aztán Blaha Lujza édesanyja még egyszer férhez ment, amivel kapcsolatban ugye ezt említik azért, hogy az egyes kor dokumentumokban Blaha Lujza tulajdonképpen a nevelő apja vezeték nevével is szerepel sok esetben.
1: Igen, mert ugye az édesapja 1856-os halálát követően, hát az ő édesanyja magára maradt, özvegyként, vándorszínészként, egy kisgyerekkel, főleg akkoriban, az 1850-es években nagyon nem volt egyszerű az élet. És Blaha Lujza egyébként a naplójában is írja, hogy ő kiskorától fogva, tehát tényleg ilyen 6-7-8 éves korától fogva folyamatosan színpadon szerepelt, hogy így módon is valahogy azért a családi kasszát segítsen feltölteni, vagy kiegészíteni a bevételeket. És ennek köszönhetően, hogy gyerekkorától fogva színpadon szerepelt, nagyon hamar sikerült kamatoztatnia mindazon adottságokat, mindazon tehetséget, amit ő ugyebár az élettől kapott. És írja például a naplójában, hogy ő nagyon sokszor, amikor éppen a mama nem volt otthon, akkor ő kisegített. Ő szakácsnőködött otthon, takarított, ő megpróbált ellátni a házi munkákat, feladatokat, hogy így módon is segítse a mamának a dolgát, de ez egy végtelenül nehéz élet volt. Tehát a Wander színészetről nem gondolom, hogy vannak illúzióink, de ne is nagyon legyenek illúzióink. Tehát ez egy gyökértelen élet volt. Ide-oda sodorta őket az élet, ugyebár a fél országot átutazták a következő előadásnak köszönhetően, szegény körülmények között éltek, tehát ez egy nagyon megerőltető, megpróbáltató időszak volt, és ebbe az időszakba érkezett meg aztán, ugyebár a pótapa, vagy hát a özvegyen maradt anyukának a következő párja, élettársa, illetve férje, aki pedig nem más volt, mint Kölesi Antal. Ezután kezdték el a későbbi Blaha Lujzát, vagy a kis Lujzikát Kölesi Lujzának emlegetni.
0: Ahogy mondod, hogy ugye ez a Wander színész élet, ez nem is volt egyszerű, azon kívül ugye emellett az élet mellett ő nem is járhatott iskolába, tehát azért volt egy elég hosszú szakasz, amikor ő nem járt iskolába, hogyha jól emlékszem, talán 8-9 éves?
1: Pontosan 8 éves koráig Blaha Lujza nem látogatta az iskolákat, ugye bár amiket a kortársai esetlegesen látogatták, tehát egy Wander színésztől tanult meg írni és olvasni, és 8 éves korában állt aztán be a változás, amikor a szülőknek köszönhetően Győrbe kerültek, ugyebár a hivatásuk oda szólította a szülőket, és Győrben aztán az apácáknál kezdett el 8 éves korában iskolába járni, tehát tényleg hivatalos keretek között.
0: Ami nem is tudom, hogy meddig tarthatott, mert hogy viszont 13 évesen meg már komoly szerepei voltak.
1: Pontosan, tehát 13-14 évesen neki már komoly szerepei voltak, 14 évesen ő már Székesfehérvárot szerenádot kapott a diákoktól, aminek a pótapuka nem nagyon örült. Tulajdonképpen ő írja is egyébként, hogy neki nem volt gyerekkora. Tehát klasszikus értelemben vett gyerekkora neki nem volt. Kisgyerekkorától fogva színpadon áll, tinédzser korára pedig ő már, hát kis túlzással mondható, hogy egy ismert és elismert színésznő volt, tehát már rajongtak érte akkoriban az emberek, és tulajdonképpen tinédzser éveire ő jóformán minden lényegeset kitanult, amit egy színésznőnek ki kellett tanulnia. Tehát neki volt egy hihetetlenül erős jelenléte a színpadon, amit tanulni nem nagyon lehetett, ez egy Isten adta tehetség igazából, és remek énekhanggal rendelkezett. Ez volt az egyik oka, hogy őt miért a nemzet csalogányának nevezték el. Az énekhang, a jelenlét és ez a természetes báj, illetve az a természetesség, amivel képes volt elsősorban népi karaktereket megformálni, ezek voltak azok a jellemzők, azok a jellemvonások, aminek köszönhetően ő nagyon gyorsan, nagyon népszerű színésznő lett.
0: Ez valóban azt jelenti, hogy ő tizenéves kora első felébe tulajdonképpen már egy ismert és elismert színésznőnek számított?
1: Igen, tehát ő már tényleg 13-14 éves korában ismert és elismert színésznő volt, és ekkor az 1863-64-65-ös években egymás után érték őt a szerepek. Tehát kezdetben ugyebár nyilván a gyerek szerepek, aztán a fiatal lánykáknak a szerepei, majd aztán később ugyebár a fiatal nők, fiatal hölgyeknek a szerepei találták meg őt a színpadon, és innentől fogva tulajdonképpen megállíthatatlan volt az ő karrierje egészen 1918-ig, és ezen évtizedek alatt tényleg több ezer előadás rengeteg helyszínen, rengeteg városban, és ahova ő megérkezett, ahova betette a lábát, ott az emberek ünnepelték, és fáklyás felvonulások voltak nagyon sok helyen, és szerenádoztak neki, és körülrajongták, úgyhogy nagyon, nagyon különleges történet az övé.
0: Nyilván azért ekkora reflektorfényben akkor sem lehetett könnyű élni.
1: Nem lehetett könnyű, és szerintem az ő személyiségébe, az ő karakterébe többszörös torzulás is végbe ment. De nyilván erről jó lenne pszichológussal beszélni, nem velem, viszont én úgy gondolom, hogy akinek kimarad a gyerekkora, aki Wander színészek között él, akinek nincs az a klasszikus értelemben vett iskolázottsága, amire szerintem azért egy gyereknek, egy gyerek lelkének szüksége van, és nagyon hamar megtapasztalja a sikert. És nyilván kialakul benne egy ilyen teljesítménykényszer is, tehát ott lehetnek valamiféle deformációk az ő lelkében, amik aztán később a kapcsolataira is rányomhatták a bélyegüket, és ne felejtsük el, hogy ott ugyebár azért az apakorai elvesztése, a pótapa, illetve a nevelőapának a jelenléte, karaktere, valószínűleg valamiféle módon azért befolyásolták Blaha Lujzának későbbi férfiakhoz fűződő viszonyát.
0: Azt tudjuk, hogy még elég kicsi lány volt, amikor az édesapja meghalt, de a nevelőapjáról vagy a nevelő apjához fűződő viszonyáról, arról mit lehet tudni? Tehát, hogy ők mennyire jöttek ki jól?
1: Sem pozitívat, sem negatívat nem tudok mondani. Tehát nyilván, hogyha ez egy viháros rossz kapcsolat lett volna, akkor annak komolyabb nyomát is tapasztaláltuk volna Blaha életében, emlékezéseiben, stb. Naplójában. Ilyesmiről én nem tudnék beszélni.
0: Már azért utalsz a férfiakhoz fűződő viszonyára, ami, hát igen, szintén nem volt egyszerű, és elég viharos volt, hiszen három férjet is elfogyasztott.
1: Igen, három férjet is elfogyasztott. Háromszor volt házas, és ez a három házasság összesen nem tartott sokáig. Tehát ugyebár az első férje az Blaha János volt, ő egy cseh úriember, ugyebár egy katonatiszt, akivel egyébként katonazenekaron keresztül ismerkedett meg, mert ugye katonazenekar kísért bizonyos előadásokat, színi előadásokat. Na most Blaháról azt kell tudni, Blaha Jánosról, hogy a férfiú nem tudott magyarul, Blaha ellenben nem nagyon tudott például németül, amely nyelvet beszélte Blaha János, illetve Blaha ugyebár csehül is. Hát logikus módon jól beszélt, remekül beszélt. Viszont az évek alatt aztán elkezdtek alkalmazkodni egymáshoz, és Blaha János a felesége iránt érzett tiszteletből azért megtanult magyarul valamilyen szinten. Viszont itt nagyon fontos elmondani azt, hogy volt azért egy jelentős korkülönbség kettejük között, tehát Blaha Lujza 16 éves volt, amikor Blaha János 37. Tehát ez mai szemmel nézve is extrémnek számít. Tehát egyrészt az, hogy 16 évesen valaki feleségül megy, ennyivel idősebb férfihoz, ezt mai napig elég nehéz megemésztenünk. Viszont volt ennek valamiféle logikus alapja. Tehát ha belegondolunk abba, hogy Blaha Lujza tényleg ebben a vándor színészi millióban élt, ahol minden bizonytalan, minden kiszámíthatatlan, és hát az életkörülmények sem a legjobbak, ott nyilván szüksége volt neki valamiféle biztos pontra, valami stabil talajra. És lehet, hogy ezt a stabil talajt abban vélte megtalálni, felfedezni, hogy akkor férjhez megyen, mondhatni, hogy meglett korú úriemberhez, és akkor talán valamiféle stabilitást képes lesz majd biztosítani maga számára. Nem volt ezzel a házassággal semmi különösebb probléma.
0: Hát, hogyha nem is nagyon tudtak beszélgetni, akkor összeveszni se tudtak legalább.
1: Pontosan megvan ez a pozitívuma, hogyha nem egy nyelvet beszélnek. Tehát nem volt ez egy problémás házasság, hogy mennyire volt szerelmi házasság, ezt nehéz eldönteni. Tehát a kortársak is sokféleképpen nyilatkoztak róla. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Blahának egyetlen házassága sem a szerelemre épült, hanem az érdekekre. Megint vannak olyanok, akik hajlandóak elismerni valamiféle, hogy is mondjam csak, szeretett alapot. Ezt most már nyilván nehéz lesz megállapítani. Annyi biztos, hogy nem volt különösebben viáros az ő kapcsolatok, viszont rövid ideig tartott, tehát ha jól tudom, akkor azt hiszem a 4 évvel az esküvőjük után Blaha János ő elhunyt, viszonylag fiatalon, ugyebár, tehát a 40-es évei legelején, úgyhogy Blaha megözvegyült 20 éves kora környékén.
0: Mármint Lujza.
1: Há, igen. Szóval Blaha Lujza megözvegyült 20 éves korában, viszont nagyon érdekes, hogy egész életét az egykori férjének a családnevével élte le. Tehát ő még aztán két alkalommal, Blaha Lujza még két alkalommal férjhez ment, viszont annak ellenére meghatta magának, mint egy tisztelete jeléül a Blaha előnevet, úgyhogy így maradt ő aztán mindörökre Blaha Lujza.
0: Igen, mert hogy állítólag ugye az első férje nagyon támogatta és próbálta segíteni az ő színészi karrierjét, tehát hogy tulajdonképpen ezért tiszteletből meghagyta az ő vezeték nevét.
1: Pontosan, tehát Blaha János is felismerte azt, amit azért a korabeli színház a világa és igazgatói is felismertek, hogy Lujza egy hihetetlen tehetség, és azért egy-egy ilyen tehetség nem nő minden bokorban, és Blaha János éppen ezért kezdte el támogatni Lujzának a törekvéseit, Lujzának a karrierjét, és valóban ennek a támogatásnak, támogatottságnak köszönhetően, mint egy tiszteletből ezt a nevet, a Blaha nevet Lujza egész életében őrizte.
0: Blaha Lujza azért tulajdonképpen ugye el lehet mondani, hogy szép kort ért meg, már csak azért is, mert hát ugye akkor még az egészségügy nem tartott ott, ahol most, tehát hogy igen, mindezek ellenére ő idős korában halt már meg, de hogy az előbb is említetted, hogy tulajdonképpen a kapcsolatai, már mint a házasságai, azok úgy összességében nem tartottak túl sokáig.
1: Nem tartottak túl sokáig, mert ugye az első házassága, mondom, ha jól emlékszem, akkor 4 év volt mindenestül, és a következő házassága is kimerült tulajdonképpen egy ilyen 4-5 év alatt. Tehát a Soldos nevű házastársával, vagy férjével, a második férjével is, azt hiszem, hogy 1875 és 79 között voltak ők együtt, és aztán a harmadik férjével 1881-ben házasodtak össze, és az sem volt egy kimondottan hosszú ideig tartó házasság, tehát hogy mondjam, nem ez volt az ő életének a legsikeresebb epizódja.
0: Meg hát ugye tulajdonképpen a harmadik férje ráadásul rendőrtanácsos volt, tehát hogy azért így foglalkozásban is eléggé eltérő volt az övétől.
1: Igen, eltérő volt, és ő volt.
0: Tömegoszlatás közben ismerkedtek meg?
1: Nem tudom pontosan, hogy tömegoszlatás közben, de ugyebár ő volt a báró elő jellel, vagy jelzővel, vagy rangálbíró személy, ugyebár a báró Splényődön, és nagyon érdekes, hogyha megnézzük Blahának az életútját, tehát valahogy mindig sikerült fölfelé házasodnia. Kezdte Blahával, aki katonatiszt volt, illetve hát katonazenekárban is működött, aztán a következő férje egy jó módú földbirtokos volt, ugyebár a Soldos, és a harmadik férje aztán pedig báró, tehát így lett Blaha Lujzából, a szegény kislányból báróné. Úgyhogy nem tudni, hogy mennyire volt ebbe tudatosság, de tényleg sikerült fölfelé házasodnia.
0: Rövid házasságai ellenére azért voltak neki gyerekei is.
1: Voltak gyerekei, igen, egész pontosan 2, tehát ugyebár a Blaha Sándor, illetve a Blaha Sári, aki aztán Soldos Sáriként vált színésznővé. Tehát a lánya továbbítja ezt a színésznői hivatal, színésznői karriert, a fia, ő pedig államtitkár lett, tehát ő ugyebár a politika irányába mozdult el, és a fia tulajdonképpen több szempontból is sikeres volt. Tehát neki azért megadatott egy kiegyensúlyozott házasság, amennyire a házasságok kiegyensúlyozottak lehetnek, és ezen kívül egy valóban egy jó politikai karrier. Na most a lánya pedig, ugye a Sári, a színészi karrieren kívül az anyja után örökölte a magánéleti válságokat is. Tehát, hogy ez megint egy más történet.
0: Anyuka rányomta a bélyegét?
1: Valószínűleg. És Blaha Lujzát valahol szerintem ez azért zavarta és zaklatta is, hogy ilyen irányba mozdult a lányának az életútja, aki egyébként nagyon szép kort élt meg, tehát 1950-ben hunyt el, és ha minden igaz, akkor 76-ban született.
0: Lánya is színésznő lett, hát nyilván ez sem történt véletlenül. Tehát, hogy inkább az a véletlen, hogy a fiából államtitkár.
1: Igen, inkább az a véletlen, hogy a fiából államtitkár lett, tehát a lány valahol talán természetesnek vette, hogy akkor megpróbáljuk követni az anyukának az útját. No, ez mindig nagyon-nagyon problémás döntés, mert hogyha azt vesszük, ugyebár tehát ezeknek a legendás színészek, legendás zenészeknek a gyerekei mindig nagyon nehéz helyzetben vannak. Bármennyire tehetségesek, bármennyire jók, mindig ott van az összehasonlítás, hogy persze, mert ő a Blahának a lánya. Tehát ha valamit jól csinál, akkor természetesnek veszik, ha valamit rosszul csinál, akkor óhatatlanul jön az összehasonlítás. Úgyhogy nyilván ezeket a pokoli köröket ő is, tehát a Sári is megjárta.
0: És hát mondod, hogy tulajdonképpen ezeket a magánéleti válságokat, ezeket is, hát, hogyha lehet így fogalmazni, megörökölte, vagy hát édesanyja élete rányomta a bélyegét. Miben mutatkozott ez meg? Mennyit lehet ő róla tudni?
1: Soldos Sárinek, illetve a Blaha Sárinek az életével, életútjával különösebben nem foglalkoztam. Tehát így általánosságban elmondva érzékelhető ez a fajta. Nevezzük Blaha Lujza hatásnak az ő életében.
0: Azt lehet-e tudni, hogy Blaha Lujza gyerekeinek ki volt az édesapja?
1: Annyit tudunk biztosan, hogy Blaha Lujza gyerekeinek voltak apjai. Tehát, ugyebár ezt elsősorban csak ő tudná megmondani, szinte biztos az, hogy Sárinak, ugyebár aki később Soldos Sáriként ténykedett, tehát a második férj Soldos volt az édesapja. A probléma Sándorral, Blaha Sándorral van, tehát a fiúval, aki 1874-ben született, Blaha Lujza második férjével 1875-ben házasodott össze. Tehát a Blahaé már nem lehetett a gyerek, a Soldosé még nem nagyon lehetett a gyerek, úgyhogy tulajdonképpen a Blaha Sándor esetében mai napig vannak különböző nézetek, elképzelések, elméletek azt illetően, hogy ki lehetett az ő édesapja.
0: az 1800-as évek színházáról. Mit lehet tudni, hogyan kell azt elképzelnünk, milyen típusú darabokat játszottak? Feltételezem, hogy azért főleg ezek a könnyed zenés műfajok voltak a befutók.
1: A 19. századi magyar színházi élet az egy végtelenül izgalmas közeg volt. Mindenféle értelemben. Ugyebár, hogyha azt vesszük, hogy maguk a darabok kétfélék voltak, elsősorban két irányról beszélhetünk. Volt az az irány, amit ugyebár említettel, tehát ez a könnyedebb, talán népies jellegű, dalosabb, humorosabb, romantikává vegyített irányzat, aminek Blaha Lujza egy kiváló képviselője volt. Tehát ugyebár ezeket nevezzük népszínműveknek. Ahol az ilyen hősök, hősnők, karakterek, azok énekelnek a színpadon, azok humorizálnak a színpadon, ugyebár ezeket a nagy szerelmeket, nagy egymásra találásokat láthatjuk a színpadon. És az egésznek van egy ilyen nemzeti, népies, vidékies jellege. Ez kimondottan arra írták a népszínműveket, hogy az emberek, akik ellátogatnak a színházba, vagy a színi előadásra, azok szórakozzanak. Azok elfeledjék a életnek mindenféle búját, baját, és derüljenek egy jót. Na most ezeknek a népszínműveknek volt kiváló példája és előadója Blaha Lujza, a nemzet csalogánya, aki valóban egy ilyen népies, nemzeties, magyaros menyasszony karakter maradt tulajdonképpen egész életében, és volt a másik szféra, vagy a másik irányzata a színháznak, ez viszont egy jóval komolyabb. Tehát, ha belegondolunk ugyebár ebbe az ellentétbe, ami jellemző volt Blahára, a népszínművek előadójára, és Jászai Marira, a dráma királynőjére, akkor rögtön ez az ellentét eszünkbe világlik. Tehát Jászai Mari a drámai szerepeket kedvelte, és jól is álltak ezek a drámai szerepek nekik. Tehát, hogyha arról van szó, hogy tragédia, arról van szó, dráma, arról van szó, Shakespeare színművek, arról van szó, hogy komoly szövegek, arról van szó, hogy nem tudom én, minél nagyobb lelkesedéssel és minél látványosabban kell tragédiát átélni a színpadon, akkor az egyértelműen Jászai Mari. És nyilván ebből a fajta kettőségből, vagy ebből a két irányból, ebből a két világból alakult ki aztán konkrétan a színésznők közötti ellentét is. Tehát volt köztük egy ilyen szikrázó, hogy is mondjam csak, légkör. Én nem mondom, hogy gyűlölték egymást, de azért nem voltak a legjobb barátnők sem. Tehát két világ ütközött az ő karaktereikben. Jászai Mari szerintem azért sokkal komolyabbnak gondolta a saját ténykedését annál, mint amit Blaha Lujza csinált, vagy művelt a színpadon. És lehet, hogy azért időnként talán valamiféle féltékenységét is érzett, hogy nehogy már ennyien rajongjanak a Blahaé, hát nem sokkal jobb ő, sőt nem is jobb, mint én. Hát milyen dolog, ezt kérem. Én komoly szerepeket próbálok játszani. Úgyhogy nyilván volt a rivalizálásoknak a hátterében egy ilyen érzés is Jászai Mari részéről.
0: Blaha Lujza későbbi életéről, tehát hogy már nem az ifjú koráról. Mit lehet tudni? Ő azért nagyon sokáig színpadon volt.
1: Ő nagyon sokáig színpadon volt, 1918 március 18-áig, egészen pontos dátumot mondják. Ugyebár volt egy, azt hiszem, Diószegi Sándornak volt egy műve, ez volt a Matyó lakodalom, amelyet 1914-ben kezdtek el játszani, ott ugyebár Blaha Lujza játszotta a főszerepet, a főhősnőnek a szerepét, és tulajdonképpen 1918 március 18-án volt az utolsó alkalom, amikor ebben a színműben, a főszerepben ő színpadra állt. És tulajdonképpen az ő professzionális karrierje ekkor, tehát az első világháború vége felé haladva fejeződött be 1918 márciusában. Utána, 5 évvel később 1923-ban egy alkalommal még színpadra állt, tehát az azt hiszem, hogy a Népszínház nyugdíjasai számára rendezett valamiféle ilyen összejövetelen vagy ünnepségen, de ott már nem énekelt. Tehát az tényleg egy színpadra lépés volt, de már nem a színésznői kvalitásait mutatta meg, vagy helyezte előtérbe. Ott inkább tulajdonképpen már arról volt szó, hogy na akkor még egyszer felkérjük a színpadra Blaha Lujzát, nemzet csalogányát, a legendás színésznőt.
0: A nagy klasszikus sok akkor élt művészember életében azért a Balatonfüledi nyaralás, nyaraló, kikapcsolódás, tehát manapság is, hogy hogyha az ember elmegy Balatonfüredre, múzeumok tömkelegét járhatja végig, meg Jókai villától kezdve, és hát Blaha Lujzának is volt Balatonfüreden természetesen nyaralója. Ezekről a füredi nyarakról hogyan szól a fáma?
1: A füredi nyarak azok mindig izgalmasak és különlegesek. Szerintem minden embernek az életében, így Blaha Lujza életében is azok voltak. És valóban Balatonfüred a 19. század végén, 20. század elején valamilyen művésztelepnek is nevezhető. Ahova ugyebár ezek a legendás egyéniségek, művészek, írók, politikusok, színészek kikapcsolódni jártak. És tulajdonképpen egy pár tíz méterre a Balatontól található Blaha Lujzának a nyaralója, ahol hosszú éveket töltött el, és amely nyaraló napjainkban hát szállóként, hotelként működik, illetve a hotelnek az étterem része van ugyebár a Blaha Lujza egykori nyaralójában berendezve. Ennek az egykori nyaralónak a falán található természetesen emléktábla is, valamint Balatonfüreden a Balatonparti sétányon egy emlékplakettel ellátott lóca is, vagy emléklóca is található, amit 1926-ban, tehát Blaha Lujza halálának az évében avattak fel, és valóban a Blaha nyaralótól néhány tíz méterre található Jókainak a villája, aki szintén nagyon-nagyon szerette Füredet, és hosszú éveken keresztül visszajárt oda, majd aztán Laborfalvi Rózának a halálát követően adta el tulajdonképpen ezt a villát, akkor már nem érezte annyira otthonosnak. Úgyhogy Balatonfüred ebben az időszakban, a századfordulón egy nagyon színes, és nagyon közkedvelt, nagyon izgalmas része lehetett Magyarországnak.
0: Azt hiszem, hogy szeretnénk mi a századfordulós balatonfüredi sétányon sétálgatni, biztosan érdekes lenne. Manapság sem rossz dolog, de ugye ennek lenne egy különleges íze, illata, szóval az nagyon érdekes lenne, de kanyarodjunk vissza egy picit azért Rimaszombathoz, mert hát ugye ezt említettük, hogy pusztán a véletlen műve, hogy Blaha Lujza éppen pont Rimaszombatban született, és hát ugye gyerekeskedni sem így gyerekeskedett, tehát hogy későbbiekben, felnőtt korában, vagy időskorában emlegeti-e ő valamilyen szinten Rimaszombatot, vagy szerepelte ez az ő életében valamilyen, hát hogyha nem is kiemelt helyen, de azért mégis megemlékezik-e Rimaszombatról, már csak annak kapcsán, hogy ugye a véletlen folytán pont itt született.
1: Hát azt, hogy ő mennyire emlékezett Rimaszombatra, mennyire emlegette, vagy milyen gyakran jutott az eszébe a hétköznapokban, azt nem tudom, de az biztos, hogy amikor 1894 májusában itt járt Rimaszombatban, itt vendégszerepelt, akkor a közönségével, illetve a fogadására összegyűlt tömeggel el tudta hitetni, hogy Rimaszombat számára nagyon fontos, és szerintem egy színésznő életében ez volt a lényeg, és hogy el tudjon valamit hitetni. Említettem ezt az 1894 májust, egész pontosan május 23, és tulajdonképpen ezt követően 4 napon keresztül itt maradt a városban, 4 különböző színdarabban lépett a nagy közönség elé, méghozzá az egykori Huszár téren álló vendéglőben, a Huszár vendéglőnek a teraszán, vagy az udvarán. Ez az egykori Huszár tér, ez nem más, mint a mai Tompa Mihály tér. Tehát ott állott egy vendéglő, és ott lépett fel tulajdonképpen Blaha Lujza. 4 különböző színművel állt a nagy közönség elé, ekkor 1894 májusában. Köztük volt például a Piros Bugyellár is, a Tóth Leány, a Náni, és azt hiszem a 4. volt az Asszony Verve Jó című darab. Annyit tudni az ő itt létéről, hogy ugyebár a vasútállomásra hosszú sorban kígyózott a tömeg, hogy láthassák a nemzet csalogányát. Tehát az úgy nézett ki, hogy az akkori polgármester, a Szabó György is ugyebár a fogadására sietett, és aztán rengeteg nézelődő jött, hogy lássák kiszállni a vonatból Blaha Lujzát. Aki mikor kinyitotta a vonatnak az ajtaját, akkor rögtön meg is szólította a közönséget, hogy hát szülőföldem szép határa, megláttalak valahára, és aztán természetesen még folytatta ezt. Elnézést kért a közönségtől, hogy korábban nem tudott Rimaszombatba jönni, csak most akadt rá ideje, de hogyha úgy érzik, hogy tényleg csalódottságuk van, akkor nyugodtan meg is verhetik őt ezért a szörnyűségért. Természetesen a közönségnek eszébe nem jutott ilyet tenni, rajongtak érte. Tehát mindenki oda meg vissza volt, hogy láthatja a nemzetnek a nagy színésznőjét, mindenki szeretett volna közelébe férkőzni, és éppen ezért, mert óriási tömeg gyűlt össze az ő fogadására, az őt szállító kocsi csak lépésben tudott haladni, a vasútállomástól a 3 rózsáig, ugye ott volt ő aztán elszállásolva, és innen ment minden alkalommal a színpadi műveinek az előadására.
0: Itt beszélgetünk Rimaszombat főterén egy kellemes, hangulatos kis kávézóban. Dehogy, ugye itt Rimaszombat főterén van Blaha Lujzának a mellszobra is. Ne beszéljünk itt Blaha Lujza mellszobráról. Én azt ajánlom, hogy sétáljunk ki a szoborhoz, és akkor ott folytassuk ezt a beszélgetést.
1: Nagyszerű ötlet.

0: Közben kiértünk itt a főtéren Blaha Lujza mellszobrához. Mit lehet a szoborról tudni?
1: Amikor a múzeumban diákcsoportok szoktak érkezni, akkor a tárlatvezetésnek a vége felé járva, ugyebár egyfajta zárszóként szoktam említeni nekik, hogy mindenféleképpen nézzenek ki Rimaszombat főterére is. Érdemes megnézni a katolikus és református templomot, régiségeket, műemlékeket, és kukkantsák meg aztán Blaha Lujzának a mellszobrát is, akkor általában ilyen kikerekedett szemmel szoktak rám nézni, és nem értik, hogy Blaha Lujzának mit keres itt a szobra, mi köze van tulajdonképpen neki ez a városhoz. Mi most már így a beszélgetés végén, illetve a hallgatóság tudja, hogy mi köze van Blahának Rimaszombathoz. Magáról a szoborról, erről a műemlékről annyit lehet tudni, hogy Blaha Lujza halála után 14-15 évvel lett felavatva. Egész pontosan a Horthy korszak kellős közepén 1940-ben és Bori Jenő szobrászművésznek az alkotásáról van szó. Most, ahogy itt állunk mellette is, meg annyi nemzeti szín zászlóval átkötött koszorú látható itt, tehát ez egyfajta kegyhelyé vált. Sajnálatos módon ilyen kegyhelyként azonban nem tudjuk számon tartani az ő egykori szülőházát, ugyebár, ahol 1850. szeptemberében meglátta a napvilágot. Viszont az az emléktábla, amit az egykori szülőháznak a falán avattak, Blaha Lujza halálának az évében, az az emléktábla az a múzeumunknak a gyűjteményében található meg, ugyebár olyasmi felirattal, hogy innen kelt szányra a nemzet csalogánya Blaha Lujza 1850. szeptember 8-án. Az a ház, az egykori szülőház, az a Tompa utcában állott, és sajnálatos módon napjainkban már csak régi képeslapokról, illetve régi fényképekről köszön vissza.
0: Igen, ezért is nem fogunk most elsétálni a szülőházához, mint ahogy ezt szerencsére a mellszobrával kapcsolatban megtehettük. Az ő szülőháza, ugye akkor, amikor ő született, az a város szélének, a város peremének számított. Most meg már, hogyha állna, akkor ezt nem lehetne elmondani róla.
1: Hát ezt már nem lehetne elmondani róla, ugye, mert most már tulajdonképpen a majdhogy nem a város szívében áll, tehát nem messze a főtértől található ez az utca, és éppen ezért ez egy nagyon jó turisztikai látványosság lehetne, hogyha még mai napig állna, tehát el tudom képzelni a diák seregleteket, ugyebár ahogy ide ellátogatnának, illetve hát évente lehetne ott koszorúzni, de sajnos ez a mi lett volna, ha ez nem sokat ér a mi szemszögünkből nézve.
0: Kicsit azért így a beszélgetés végére elkanyarodva Blaha Lujzától, és visszakanyarodva a múzeumhoz, milyen terveitek, programjaitok vannak? Hát azt tudom, hogy azért nagy program van, tehát van egy nagy program, ami fut, mégpedig ugye a múzeum költözik jobbra-balra, felújul, megújul, úgyhogy azért most van nem kis dolgotok. Tehát, hogy milyen elfoglaltságaitok vannak jelenleg?
1: Tulajdonképpen csak elfoglaltságaink vannak, tehát a múzeum most egy hatalmas, tulajdonképpen határokon átívelő nagy programban van benne. Ugyebár az állandó honismereti kiállításunk 1979 óta változatlan formában állott a múzeum emeleti termeiben, és éppen ezért már elérkezettnek láttuk azt a pillanatot, hogy megújítsuk, és tulajdonképpen a 21. századi elvárásoknak, koncepcióknak megfelelően újítsuk meg ezeket a tereket, illetve változtassunk nézőpontot, perspektívát, és hát erre lehetőségünk is nyílott. Viszont egy-egy ilyen felújítás, egy ilyen komplex felújítás, az rettenetesen sok energiát, türelmet és időt igényel, tehát ez egy több évre kiterjedő munka. Ugyebár azon már túl vagyunk, március elején történt, amikor is az állandó honismereti kiállításnak a tárgyait szépen összecsomagoltuk, bedobozoltuk, megfelelő helyekre szállítottuk a múzeum épületén belül.
0: Aki költözködött már, az el tudja képzelni, hogy ez milyen borzalom lehet.
1: Pontosan, és képzeljünk el több száz éves műtárgyakat, amikre nagyon vigyázni kell, hogy ne essen semmi bajuk, úgyhogy a tárgyaknak az összecsomagolása megtörtént, ezt követően ugyebár a cég, amely tulajdonképpen elnyerte a lehetőséget, hogy ezt a felújítást véghez vigye, megkezdte a munkálatokat. A bontási munkálatok kellős közepén tartunk, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy háború sújtotta területhez hasonlít most a múzeumnak a felső szintje, de hát ugyebár csak így lehetséges az építkezés, viszont ez még hosszú hónapoknak a kérdése. Tehát elkészült az új kiállítás forgatókönyve, ezen forgatókönyv mentén haladva aztán vadonatúj koncepció koncepció szerint megvalósítunk egy álmot, egy elképzelést, és ez az álom, ez tulajdonképpen, ha minden jól megy, akkor 2027 június végeztével nyílik meg a nagy közönség előtt.
0: Per pillanat, ami üzemel a múzeumból, az alsó szint?
1: Per pillanat az alsó szinten található kiállító terek, egész pontosan 3 kiállító tér tekinthető meg. Ugyebár az alsó szinten található kiállító terekben mindig az ideiglenes aktuális kiállításainkat láthatta a nagy közönség, ez most sincs másképp, tehát a Gótikus út Európai Örökség címre hallgató kiállításunk tekinthető most meg a földszinti termekben. Mindenféleképpen érdemes ellátogatni hozzánk, hiszen olyan csodákkal, olyan különleges értékekkel találkozhatnak itt, amikkel hát azért nem minden héten nyílik alkalma az embernek találkozni.
0: A Blaha Lujza emlékalbum, hogy hát még egy kicsit a végén róla is essen azért szó, hogy beszéljünk róla, meddig tekinthető meg, meddig látogathatják az emberek?
1: Hát a Blaha Lujza emlékalbum ugyebár a hónap műtárgya program keretében került kiállításra, ami pedig ugyebár, ahogy a neve is mondja, hónap műtárgya, tehát egy hónapon keresztül tekinthető meg. Ez az egy hónap május 31-ével jár le, addig van alkalma tulajdonképpen a hozzánk látogatóknak szemügyre venni ezt a különleges kordokumentumot, ezt a különleges albumot.
2: Idén 100 éve annak, hogy 76 esztendős korában elhunyt Blaha Lujza, a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja. A mai Gömörben a helyzetben Kerepesi Igorral, a Rimaszombati Gömör Kishonti Múzeum történészével emlékeztünk a művésznőre.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Zsabka Levente hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől, a viszonthallásra.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Fokozatosan érkeznek meg az új tantervhez kötődő tankönyvek a szlovákiai iskolákba. Autóbuszbaleset történt Pécs közelében. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 29 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint az új tantervi reformhoz szükséges tankönyvek fokozatosan jutnak el az iskolákba, a beszállítók ütemtervei szerint. A tárca hangsúlyozza, hogy több szerződés már az aláírás folyamatában van, másokat véglegesítenek, és a cél az, hogy a könyvek a tanév kezdetére elérhetőek legyenek. Az új tankönyvek az új állami tanterv első szakaszához készülnek, amelyet 2026. szeptemberétől vezetnek be minden iskolában. A közbeszerzési eljárás egy ideig csúszott egy ajánlattevő kifogása miatt, ezt azonban a közbeszerzési hivatal elutasította. A minisztérium szerint az iskolák maguk választhatták ki a szükséges tankönyveket, amelyeket ezután beépítettek a megrendelésekbe. A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul orosz őrs, miután büntető eljárássá minősítette a rendőrség az ellene indított kihágási eljárást, mondta el az Újszónak Fiala Butora János, aki az ügyben orosz őrs ügyvédje. Fiala Butora arról is beszámolt, hogy a legutóbbi kihallgatáson nem hangzott el olyan új ok, amely indokoltá tenné az átminősítést. Az ügyvéd kiemelte, hogy az eljárási határidőn túl vannak, és szerinte a rendőrségnek az a célja, hogy orosz őrsöt jogon kívüli eszközökkel megfélemlítse. Mindketten abban bíznak, hogy a strasbourgi intézmény igazságosan fogja elbírálni az esetet. Orosz őrst a közügy kezdeményezés aktivistái által szervezett január végi tüntetésen vezették el a rendőrök, miután felszólításukra nem vette le magáról a megkérdőjelezem a Benes dekrétumokat felirattal rendelkező mellényt. Egy fiatal sportolókat, edzőket és szülőket szállító autóbusz balesetet szenvedett ma hajnalban a Pécs és Budapest közötti autópályán, Hirt közelében. A jármű eddig ismeretlen okból letért a sávjából, majd egy fának ütközött. A balesetben a busz sofőrje életét vesztette, több mint 20 utas megsérült, közülük mindannyiukat kórházba szállították. A buszon egy pécsi aerobik sportiskola versenyzői, edzők és szülők utaztak, akik Budapestre tartottak egy verseny második fordulójára. A hatóságok vizsgálják a baleset okát, Súlyog Tamás köztársasági elnök pedig részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak. A brazil kormány élesen bírálta az Egyesült Államok döntését, amely terrorista szervezetnek minősítette Brazília két legnagyobb bűnszervezetét, a Primeiro Comando de Capitalt és a Comando Vermelhót. Luis Inácio Lula da Silva elnök kormánya szerint az ország szuverenitása nem képezheti vitatárgyát, és elutasít minden külső beavatkozást a belügyeibe. Washington azzal indokolta a lépést, hogy a két szervezet nemzetközi kábítószer és fegyverkereskedelemben és érintett, tevékenységük pedig az Egyesült Államokra is kihat. Brazília ugyanakkor hangsúlyozza, ezek a csoportok szervezett bűnözői hálózatok, nem pedig ideológiai vagy politikai célokat követő terrorszervezetek. A brazil vezetés attól tart, hogy a terrorista besorolás jogi alapot teremthet szigorúbb amerikai intézkedésekhez, akár Brazília területét is érintő műveletekhez. Brazília szerint az egyoldalú lépések veszélyeztethetik a két ország közötti biztonságos együttműködést is.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, égboltra számíthatunk, ma többfelé eredhet az eső, a déli régióban kevesebb csapadék várható, délután helyenként viharok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, gyenge légmozgás lesz jellemző, a szélvihar kíséretében felerősödhet, illetve viharos szélre van kilátás a hegyekben is.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Hídfelújítás miatt útkorlátozásra számíthatnak a 76-os számú első osztályú úton Párkány és Kőhídgyarmat között, illetve félpályás a haladás az 511-es számú másodosztályú úton Ógyalla és Udvart között. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
0: Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Ma a Nyugaton a helyzetben egy nagymúltú és rangos rendezvénnyel foglalkozunk, amely ráadásul jubileumához érkezett. 20. alkalommal rendezik meg a hétvégén Galántán a Kodály napokat, a szlovákiai magyar felnőtt énekkarok országos minősítő versenyét. A közel 6 évtizedes múltra visszatekintő rendezvény, bár külsőségeiben sokat változott, alapvonásaiban ma is megmaradt annak, amivé az alapítók a Kodály örökség szellemében szánták, a minőségi kórusszene és a közös éneklés ünnepének. A jubileumi alkalom kapcsán a szlovákiai magyar kóruszene három meghatározó alakjával, a szlovákiai magyar zenebarátok társasága elnökével, Szalai Szilviával, valamint két elnökségi tagjával, Stirber Lajossal és Kazán Józseffel beszélgettem a hazai magyar kórus élet múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Zsabka Levente hangmérnök kollégám nevében is kellemes és tartalmas kikapcsolódást kívánok műsorunkhoz. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: 20. alkalommal szervezik meg a hétvégén a Kodálynapokat, Galántán ennek apropóján a következő percekben a szlovákiai magyar kórusmozgalom három ikonikus szereplőjével, Stirbár Lajos karnaggyal, zenepedagógussal, a Kodálynapok egyik krónikásával, Kazán Józseffel, a szlovákiai magyar kórusmozgalom és népművelés meghatározó alakjával, valamint Szalai Szilviával, a szlovákiai magyar zenebarátok társaságának elnökével beszélgetünk. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket!
1: Jó napot kívánok!
0: Első kérdésem, mindhármójuk

0: gyerekkorával erre emlékszem, hatalmas ünnepség volt, szóval ezt másképp nem tudom megfogalmazni, és hát a krónikánkban is ott van Kodályné beírása. Ez az első ilyen visszapillantásom, erre emlékszem, hogy nagyszabású rendezvény volt.
1: Kazán József.
2: Én a Kodály napokon kórusommal, mint kezdő kórusvezető, a második évfolyamon vettem részt 1972-ben. Ez számomra egy óriási, hatalmas élmény volt, és nem szégyellem bevallani, mikor a záró összkarot Vas Lajos vezényelte, és megszólalt Kodálytól a Forra világ, én sírtam. Számomra ez az első igazi találkozás a kórusmuzikával, és egy olyan meghatározó, amelyik a napjainkig kitart.
3: Az én emlékem erről, még gyerek vagyok, még alapiskolába járok, Pozsonyban, a Duna utcára, ahol Janda Iván volt az igazgató, és természetesen kórusa volt az iskolának, és Janda Iván, aki a tanító kórusnak is karnagya volt, együtt próbáltuk pont az előbb említett Forra világot. A gyerekkórus volt a szoprán utolsó belépője, és emlékszem, hogy teli torokból énekeltük, és számunkra is nagy élmény volt a tanítókórussal gyerekként együtt énekelni.
1: Kazán Józseftől kérdezném, hogy ön ugye népművelőként, szervezőként a csemadok világából is belülről látta ezt a folyamatot, ahogy ez az egész mozgalom, maga a Kodály napok megalakult, elindult, hogy mikor érezte először azt, hogy a Kodály napok az nem csak egy rendezvény, hanem valami sokkal nagyobb közösségi és mondjuk úgy szakmai ügy?
2: Hát, ahogy már előbb említettem, én 1972-ben kerültem oda, és olyan színvonalat találtam, és láttam, hallottam, ami engemet ilyen értelemben megfogott, és tulajdonképpen ugyan még a második és a harmadik évfolyamon, és a negyediken, mint kórusvezető vettem részt a kórusom, a Berencsi Csemadok Vegyeskarral, de már a negyedikben, mint szervező is bekapcsolódtam. Mert tulajdonképpen én 71-től vagyok a mozgalomba, a Csengőinek szó kapcsán, amelyik érsek újvárba rendeződött, és ott önkéntesen beálltam a szervezők közé, és ettől fogva ez a mozgalom úgy érintett. Egészen 1989-ig, tulajdonképpen a rendszerváltásig, kezdetben Bicai Pállal szerveztük ezt a rendezvényt, aki a Csemadok részéről volt a főszervező, a Népművelési Intézet nemzetiségi osztályáról pedig Ricz Jucika, és én pedig valóban az a személy voltam, aki a kórusoknak a mozgatásával, a szervezésével lettem ettől az időponttól megbízva. Egészen 89-ig. Aztán történt egy változás, amikor az addigi Csemadok mellett, vagy pedig a Népművelési Intézet mellett, ameddig az működött, a tanácsadó testület tagjaként vettem részt ebben a mozgalomban. 89 után viszont létrejöttek a szakmai társulások, és tulajdonképpen akkor alakult meg maga a Zenebarátok Társasága, és hát megint csak, mint a Zenebarátok Társaságának aktív tagja, próbáltam a mozgalmat szívem szerint és erőm szerint támogatni, és amit lehetett megszervezni.
1: Térjünk még vissza egy keveset ehhez a bizonyos első Kodály napokhoz. Ismét Stirber Lajostól kérdeznék, illetve őt kérném meg arra, hogy mesélj még egy keveset a hangulatról. Ugye ez már elhangzott, hogy gyerekkórussal vett részt ezen a bizonyos első év folyamán a rendezvénynek. Milyen emlékek maradtak meg önben? Milyen volt a hangulata az egésznek?
0: Hát, ahogy előbb említettem, nekem egy fantasztikus élmény volt, mert egy ilyen nagyszabású rendezvényen én még életemben nem voltam, nem is tudtam meg, hát a kórus mozgalmat sem, mind olyat az ember kezdőként nem nagyon ismeri. Úgyhogy én, mikor ide kerültem a Jóka iskolába, tehát a mai Jóka iskolába, akkor már ott Pálinkás Zsuzsa kolléga matematika-fizika szakos létére megalapította a kórust, tehát én szájtlátva hallgattam, hogy két szólamba énekelnek a gyerekek, és hát boldog voltam, fantasztikus boldog voltam, mert akkor még nem volt

0: Utána jön létre a csengőjének szó, tehát a gyerekkórusok találkozója, és csak kiválasztott kórusok voltak, páron voltunk, nem sok gyerekkar volt ott, és hát többek között minket is beválasztottak, szóval a komáromi kórust, és ez egy olyan megtiszteltetés volt, és olyan hangulata volt annak az egésznek kint a szabadtéren, hogy mondom, én ekkora rendezvényen még életemben semmilyen, nem hogy zenei, de más rendezvényen se voltam. Hát most, hogy így konkrétan még egy ilyen fantasztikus élményem volt, hogy egyszer csak a hangos beszélő hívott engem, és apám katonatársa, mert édesapám sajnos a Dontól még hazajött, de aztán fogságba esett, és többet nem láttuk, és jelentkezett, mert fölfigyelt erre, hát nem nagyon általános névre, és hogy én vagyok-e a Lajosnak a fia. Tehát ez volt a legnagyobb élmény.
1: Szalai Szilviához fordulok, ugye ön szervezőként már egy későbbi korszakban kapcsolódott erősebben ehhez a munkához. Ugye önnek mit jelentett belépni, mondjuk úgy, hogy ebbe az örökségbe?
2: Megtiszteltetés volt egyáltalán Duka Zólyomi emesétől átvenni a Zenebarátok Társaságának elnöki posztját. És mikor először részt vettem, mint szervező, illetve a Galántai Cseh Madokosokkal együtt, akkor még Emese ott volt mellettünk, és felügyelte, hogy tényleg jó kezekbe adta át a kodálynapokat, és minden úgy fog menni, ahogy az ő szíve is kívánja. Úgyhogy az első kodálynapok számomra még, mint kis tanuló, mondom így, vettem részt. Aztán a következőkben már Emese nem volt, akkor már tényleg csak mi hárman vettünk részt, és hát próbáltuk a kodálynapoknak a zenei vonalát biztosítani, tehát a közös számoknak a kiválasztását, és hát szóval főleg ebbe a zenei vonalba aktívan részt venni.
1: Beszélgetünk majd még a jelenről is, és arról is, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie magának a mozgalomnak, és általában a szervezőknek manapság, de menjünk még vissza egy keveset a kezdetekhez, és Kazán Józsefhez fordulnék. Próbáljuk összefoglalni, hogy milyen kulturális és zenei közegben született meg a kodálynapok, magának a kodálynapoknak a gondolata, és milyen volt akkoriban a szlovákiai magyar kórus élet.
3: Én azt hiszem, hogy erre a kérdésre nem olyan egyszerű a válasz. Azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen a magyar kórus mozgalom, mint olyan Szlovákián már a két világháború között is létezett. A háború után Zárecki László volt Galantán, az a meghatározó személyiség, aki úgy gondolta, hogy össze kellene fogni a kulturális élet mozgatóinak, és valamilyen úton, módon egy országos rendezvényt biztosítani a felnőtt kórusok részére. Ahogy már előbb említette Stérber Lajos barátom, 69-ben volt az első évfolyama, és ott még a legjobb gyermekkórusokat és a legjobb felnőtt kórusokat próbálták összehozni. Tulajdonképpen az volt az időszak, amikor még úgy központilag ez a szervezés még úgy inogott. No, de azáltal, hogy 69-ben ez létrejött, és sikeres volt az a rendezvény, a Népművelési Intézet részéről Mózes Imre és magának a Népművelési Intézet nemzetiség osztályának vezetője Tóth Sándor úgy szintén a Csemadok galántai szerveivel megpróbálták ezt a mozgalmat úgy megerősíteni, és az igazi, amikor már csak felnőtt kórusok szerepeltek, ez volt az 1972-es évfolyam, ez tulajdonképpen a második évfolyam, és annak sikere megalapozta azt, hogy én merem azt állítani, hogy a 70-es és a 80-as években tulajdonképpen úgy fölfejlődött a szlovákiai magyar kórus mozgalom, hogy tulajdonképpen válogatásokat kellett végbe vinni minden három évben, hogy az a legjobb 13-14 kórus elkerüljön Galantán, és azt a színvonalat, amit a szakemberek elvárnak. Itt mindenféleképp meg kell említeni a szlovákiai magyar tanítók énekarának azt a műhely munkát, amit Vas Lajos megtett a szlovákiai Szlovákiai Magyar Kórus Mozgalom fejlesztése érdekében, mert ő fölfigyelt azokra a tagokra, akikbe egy pici akarat és önbizalom is rendelkezett a kórusvezetés iránt, ezek számára ő lehetőséget adott magában a kórusvezetésre, magában a tanítók énekára keretén belül, és egy kinevelődött, egy erős generáció, amelyik aztán fokozatosan komoly szintre emelte a magyar kórusmozgalmat Szlovákia szerte.
1: Kodály neve, vagy Kodály Galántai kötődése mennyire adott rangot ennek a rendezvénynek egyáltalán? Az mennyire volt egy tudatos döntés, hogy Galántához kapcsolódjon?
3: Hát a tudatos döntés abból indult, hogy Galántának a legszebb 7 évét, amit Kodály rendszeresen emlegetett és írásaiban állandóan közölt, ez meghatározta azt, hogy a felnőtt kórus mozgalom oda került Galántára, és ezt felesége is nagyon támogatta azáltal, hogy az első évfolyamokon rendszeresen részt vett, és úgymond a Kotta kiadás terén, a Kotta művek átadása terén ő nagyban támogatta ezt a rendezvényt, és ugyanakkor azokat a magyarországi szakembereket is, akik eljöttek a magába a zsűribe, vagy részt vettek, akik támogatni tudták ezt a rendezvényt, ezekben is ő nagyban segített. Az a helyszín, az a millió, az a közeg, azoknak az emberek, segítőkész embereknek a szerepe teljes mértékben érvényesült a rendezvény során.
1: Elhangzott itt már néhány név, de próbáljuk valamilyen szinten felsorolni, hogy valóban kik voltak azok az alapemberek, a szervezők, karnagyok, népművelők, akik nélkül ma valószínűleg nem beszélhetnénk 20. Kodály napokról, ugye sem indult volna ez az egész történet.
3: Hát ezek közül nevek közül már néhányat említettem. Még egyszer említem, hogy a nemzetiség osztálynak akkori vezetője Szlóth Sándor volt, az első zenei referense Mózes Imre, a Csemadok részéről az a meghatározó zenei szakember Vicai Pál, később ebbe a mozgalomba nagymértékben szervezőként bekapcsolódott, aki Vicai helyébe jött, ez volt Dunajszki Géza, aki egészen körülbelül a 70-es évek közepétől a Csemodok részéről egész 89-ig ennek a mozgalomnak, mind a népművészeti osztálynak a vezetője nagyban hozzájárult. Ugyanakkor még meg kell említeni még egy nevet a Népművelési Intézet részéről, ez pedig Ritz Júlia, aki úgy szintén, mint zenei szakember ezt a mozgalmat támogatta. No és hát aztán 89-től tulajdonképpen a Zenebarátok Társasága vállalt ezt a dolgot, hát akkor ott meg kell említeni már az említett Dr. Dukazolium Emesét, Szalai Szilviát, aki váltotta őt ezen a poszton, és hát természetesen egy ném ki nem maradott, ez pedig Méz Rudi, aki 89-től, de ő már tulajdonképpen mind a Csemadok alkalmazottja, a járási szervnek az alkalmazottja, már ott pallosodott tulajdonképpen a mozgalom iránt, és 89-től egy olyan anyagi és szervezési feltételeket biztosítja a Kodály napok számára, ami példamutató. Viszont még volt a gyerekkórus, amelyik rendszeresen részt vett a Kodály napokon, az Összkarokban, ez pedig Balog Csaba, a helyi alapiskolának, a gyermekkórusának legendás vezetője.
1: Mindenki Csaba bácsia, tegyük hozzá. Stirver Lajostól kérdezném, ugye ő említette már az imént, hogy milyen nagy büszkeséggel töltött el, ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy az emlékkönyvükbe írt Kodály Zoltán özvegye, krónikába. Kodály Zoltánné Péceri Sarolta, és valóban a történethez az ő támogatása erősen hozzátartozik, hogy mit jelentett a Kodály napok számára, hogy ez nem pusztán egy helyi kezdeményezésként élt, hanem valóban a Kodály örökség felől is kapott ilyen fajta erkölcsi megerősítést.
0: Hát én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon komoly szerepe van Kodálynak abban, hogy ez létrejöhetett, hisz ahogy említettem a kezdetben, hogy sajnos Kodály Zoltán is készült, csak hát addigra már nem volt közöttünk. Úgyhogy és azóta is úgy tudom, hogy szoros kapcsolatban áll Mézes Rudiékkal. Ilyet is hallottam, hogy ha bármilyen meghívása van, vagy ha több egyszeribe, hogy inkább Galántának ad azóta is előnyt Kodályné. Úgyhogy nagyon nagy szerepet játszott ebben, hogy ez tényleg ilyen mozgalommal tudott válni. És hát az előbb említett Vas Lajos is szerintem, tehát a magyarországi támogatás az nagyon-nagyon hozzájárult ahhoz, hogy ez tényleg ilyen, hát most már ugye 3 évenként szervezik, úgyhogy a 20. az már azért 60 év.
1: Szalai Szilviától kérdezném, hogy amikor ma ezt az örökséget tovább viszik, akkor mennyire érződik még az alapítóknak a szándéka vagy elképzelése?
2: Amennyire tudom, hogy azok a kórusok, akik tényleg minden három évben még ma is visszatérő kórusai a Kodály napoknak, elsősorban Kodály neve az, ami oda vonza őket, maga az egy nagy rang Kodály napokon részt venni. Mondhatom, hogy azok a kórusok, akik három évenként eljönnek, három év munkája erről szól, hogy ezt a célt három évenként meg tudják lépni, és ide el tudjanak jutni. Maga a versengés is egyfajta rang, hogy itt részt vehetünk. És még amit említettek kollégáim előbb, Rudit, Mézes Rudit, azt is ki kell emelni, hogy sok zenészt meghazudtolóan annyira ismeri Kodálynak minden egyes művét, mikor, hol született, hogy ha csak gondolt Kodály valamire, Rudi azt napra, órára tudja, és valami rendezvényt szervez hozzá, úgyhogy ilyen értelemben is kalap le Rudi előtt, hogy mindenre odafigyel, és mi mindent tud, műveltségi vetélkedőket támogat, és ha lehet, akkor viszi a résztvevőket Budapestre, és ilyenkor találkoznak Kodálynéval, ami szóval minden egyes résztvevőnek egy nagy rang és nagy kitüntetés, úgyhogy ezt látom, így érzékelem, hogy ez egy nagy ünnepe Kodálynak, nagy ünnepe kórusoknak, hogyha egy Kodály napokon részt vehetnek.
1: Kazán Józseftől kérdezném, hogyha nagyobb korszakokra kellene bontani a Kodály napoknak a történetét, hogy hogyan tagolná, tehát hogyha az induló korszakról már ugye beszéltünk, ezt követően merre, milyen utakon vezetett tovább ez a történet, és hogyha egy nagyon nagy képet próbálunk nézni, akkor hol tart ma?
3: Legalább két részre osztanám magának a mozgalomnak a fejlődését. Az első rész ez a 70-es évek eleje, 89-ig, amikor a meghatározó szerepe a már említett Csehszlovákiai Magyar Tanítók Énekkarának és magának a Vas Lajosnak. De még egy nevet meg kell itt feltétlenül említeni, mégpedig Szijjártó Jenőjét, aki tulajdonképpen úgy szintén állandóan szorgalmazta a mozgalomnak a létrejöttét és támogatását, és magával a műveknek a megírásával is teljes mértékben hozzájárult a szlovákiai magyar kórus mozgalom fejlődéséhez. Tulajdonképpen azt mondanám, hogy az első korszak a tanítókének karának aktív részvétele mellett az, hogy a konzervatóriumokból néhány jól képzett egyén bekerült a mozgalomba. Ennek köszönhető olyan kiugró sikere, mint mondjuk a kassai Csermely kórusnak volt, ahol a Havasi József, annak a kórusnak az élére Havasi József került, aki a kassai operának volt hosszú ideig az éneke szólistája. 89 után viszont azt kell mondani, hogy most már nem csak konzervatóriumi végzettségű emberek kerültek be, hanem egyetemi, zenművészeti egyetemi karnagyok kerültek be, és ez tulajdonképpen annak ellenére, hogy egy bizonyos mértékben a létszámban csökkenés történt meg 89 után, de viszont színvonalban olyan maga színvonalra jutottak a szlovákiai magyar kórusok, hogy bátran részt vettek a szlovák kórus mozgalom országos versenye, és mindig a legjobbak közé tartoznak. Az azt jelenti, hogy magának Józsa Mónikának az áldozat képes munkája a Nyitrai Konstantin Egyetemen, hogy nagyon sok zenepedagógus képzett, addig még létezett ott a zenepedagógus képzés, de mondjuk az Ipai Balogi kórusnál is egy olyan szakember áll annak élén, aki zeneakadémiát végzett, hasonlóan ilyen Orsavics Ivetnek a megjelenése Komáromba, és még egy nevet nem szabad kihadni, ez pedig Stubendek Pista, aki úgy szintén nagy mértékben hozzájárult a komáromi kórusmozgalomnak az emeléséhez. És ahogy említettem, két részre tagolnám, a 89-es előtti időszak, amikor létszámban gazdagabbak voltunk, és most van a 89-től 26-ig, amikor létszámban egy picit kevesebben vagyunk, de viszont színvonal nagyot léptünk.
1: Továbbra is Stirber Lajossal, Szalai Szilviával és Kazán Józseffel beszélgetünk a Kodály napokról, amelyet immár 20. alkalommal szerveznek meg a hétvégén Galántán. Ugye a Kodály napok az nem csak emlékezés és találkozás, hanem idén is országos minősítő verseny is. még ha ez bármennyire is talán száraz szakmai kategóriának hangzik kívülről, de egy kórus életében ez egy nagyon, nagyon is fontos pont. Ha szabad elsőként Stirber Lajostól megkérdezni, hogy így karnagyi szemmel mit ad egy minősítő verseny, mi történik ilyenkor egy kórussal, amikor nem csak fellép, hanem szakmai mérce elé is áll?
0: Hát én azt hiszem, hogy tartást, először is tartást. Meg az, hogy van mire készülni, tehát állandó készültséget jelent tulajdonképpen, az, hogy egyáltalán ilyen létezik, tehát mindenki tudja, hogy hát aki oda készül, illetve eleget tud tenni a kiírásnak. Mert hisz a versenynek megvan, minden versenynek a kiírása, és aki oda készül, programmal arra kell igazán fölkészülnie, és hát ismerve az ottani légkört, az ottani követelményeket, nagyon-nagyon keményen kell készülni, és állandóan folyamatosan, rendszeresen próbálni, próbákra járni, szervezni, új műveket találni, mert mondom, ha meg akarja mérettetni magát egy kórus, az olyan repertoárt kíván.
1: Mit gondol erről Szalai Szilvia? Mit jelent a minősítés? Várják ezt a kórusok, ezt a visszajelzést, hogy inkább tartanak tőle? Egyáltalán, hogy hogyan lehet úgy szakmai tükröt tartani, hogy az ne vegye el a kórusoknak a kedvét, hanem inkább tovább vigye őket?
2: Ebben nagy szerepe van a mindenkori karnagynak. Én soha nem vezettem kórust, én mindig kórustag voltam. Mint kórus énekes, én magamnak is jót tesz, ha van cél, van miért énekelni, van tétje, miért kórus próbára járni 3 éven keresztül. Nagy felelőssége van úgy a műsorválasztásban, mint a kórus felkészítésében a karnagynak, hogy tud-e olyan repertoárt választani a kórusnak, amelyiket legjobb tudása szerint le tud énekelni, megfeleljen a versenykiírásnak, hogy minden egyes zeneművel fejlődjön, és magasabbra tudja a következő 3 év múlva rakni a lecet a kórus elé. Nem titkolom, a Komáromi Concordia kórusban éneklek, de énekeltem a tanító kórusban is, és mindig nagyon fölnéztem minden karnagyra, aki elém állt, és a kezembe adott egy-egy remek művet, mert ezek mindig remek művek voltak, és úgy érzem, hogy ezáltal gazdagít engem is, a kórust is, azt a közeget, ahol maga a kórus működik. Nem hiába bármi városi rendezvény van, a Concordia onnan nem hiányozhat, mert tudják, hogy az egy olyan együttes, amelyik mindig napra kész, bármi műsort kell adni.
1: Mit gondolod, hogy mitől, talán kicsit bugyuta ez a kérdés, de hogy mitől jó egy kórus? A tiszta intonációtól, a hangzástól, vagy a jó kórusmű választástól?
2: Egyik se tud meglenni a másik nélkül. Elsősorban ismernie kell egy karmesternek a saját kórusát. Ha túl vállalja a darabválasztással a kórus énekeseit, akkor megszakadhat, az nem lesz se zeneileg jó, se intonációban nem lesz tiszta. Ha ügyesen tud darabot választani, megnyeri a darabnak is az énekeseket, akkor tud olyan igénnyel előlépni a kórus elé, hogy az tiszta is legyen, és akkor szeretni is fogja a kórus a darabot, és lelkesen fogja énekelni. Úgyhogy nem lehet egyiket vagy másikat egymás elé tenni, ez mind együtt kell, hogy legyen. Az intonáció is, meg a darab választás is, ez egybe tartozik.
1: Stirber Lajostól is megkérdezném ugyanezt a kérdést, hogy mitől jó egy kórus, és mi egy kórus vezető dolga ezen a téren, úgymond?
0: Hát ez nem egyszerű kérdés. Mindenképpen az, hogy milyen a csapat, tehát milyen az összetétele a kórusnak. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert éppen az, hogy mekkora létszám, és így tovább, az a legnehezebb dolog igazán olyan művet választani, hogy a karnagy is bírja, és főleg az, hogy a kórus is képes legyen rá. És hát nem beszélve arról, hogy milyen a karnagynak a fölkészültsége, milyen közegből jött. És hát itt a Kodálynapokkal kapcsolatban ez aztán hatványozottan érvényes, mert itt a bírálóbizottság, tehát egyáltalán, amit előbb is mondtam, hogy nagyon-nagyon igényes a kihírás. Tehát csak is a Kodály, ahogy nevezte, csak is a nemesebb zene az, amit elfogadnak, illetve amit kérnek, a minél nagyobb értéket kell hozni a kórusoknak.
1: Kazán Józseftől még megkérdezném azt, hogy az imént még a beszélgetésünket megelőzően említette azt is, hogy mennyire fontos a Kodálynapok kapcsán megemlíteni azt is, hogy évadról évadra olyan szakemberek ülnek a zsűriben, akik hát nem csak minősítik a résztvevőket, hanem tovább is viszik őket, tanácsokkal látják el őket, azt mondom, ez is nagyon fontos. Erről, hogyha még szólna valóban, hogy itt is biztosan vannak olyan nevek, akik fontosak, és meg kell őket említeni.
3: Hát az természetes, hogy a szakmai zsűri az nagyon fontos. Nem csak az, hogy besorolja, mert tulajdonképpen a Kodálynapokon a rangsorolás megy végbe bronztól, vagy pedig a részvételtől egészen az aranysávig, aranysáv dicséretig történik, de a lényege tulajdonképpen a szakmai értékelés. És erre a szakmai értékelésre olyan zenei szakembereket hívunk meg, akik tulajdonképpen a magyar kórus mozgalomnak a legjobbat képviselik, akik tulajdonképpen nemzetközi szinten is, nemzetközi kórus versenyeknek is meghatározó zenei szakemberei. Néhány nevet ezek közül szeretnék megemlíteni. Ilyen Erdei Péter, aki a Kecskeméti Kodály Intézetnek volt hosszú éveken keresztül az igazgatója, a Magyar Rádió Kórusnak volt a vezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek a karvezető tanszékének a tanára. Továbbá Kertész Attila, a Mecsek Kórusnak, a gimnázium kórusának a karnagy, aki a világ legnagyobb versenyein részt vett, győzött. Hartyányi Judit, aki úgyszintén a Zeneakadémiának a kerezetés tanára volt, világhírű női kara volt. Számos ilyen nevet lehetne még említeni ezek közül, és ők nem csak szakmai tanácsot adnak, hanem barátsági tanácsot is, hogy hogyan hozzányúlni azokhoz a kórus művekhez, hogy még könnyebben, még egyszerűbben tudja az a kórus vezető fölvállalni ezt a művet, és hogyan megoldani. Úgy, hogy a szakmai rész a kiértékelés a Kodálynapoknak egyik nagyon fontos része.
1: Beszélgessünk egy keveset arról, hogy hol tart ma a szlovákiai magyar kórus élet, és hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni ennek a mozgalomnak, vagy a kórus életnek. Kazán Józseftől kérdezném még, hogy népművelési szempontból hogyan változott meg ez a háttér. Régebben talán természetesebb volt az, hogy egy-egy településnek, egy-egy iskolának, Csemadok alapszervezetnek volt saját kórusa. Ma mi tartja össze ezeket a közösségeket?
3: Hát a közösségeket a kórus éneklés szeretete tarthatja egyértelműen egybe. Tulajdonképpen az mind egy nagy család, valamennyi kórus, mert ha nem jó a hangulat a kóruspróban, nem jó a hangulat a fellépéseken, akkor ezek a kórusok hamar ilyen értelemben megszűnnek. No de, hogy a népművelés oldaláról is nézzünk valamit. Hát 89 előtt az állami népművelés ilyen értelemben valamennyi járásban volt zenei szakembere, aki ezeket a mozgalmakat próbálta támogatni. A jelenlegi helyzet nem ilyen egyértelmű, mint a rendszerváltás előtt volt, és ez a jelenlegi gazdasági helyzet is ez egyszerűen nem igen kedvez a kórusoknak. Egyre kevesebb az a pedagógus, aki ezt a munkát meri vállalni, és csinálja, mert az anyagi megbecsülés is már valahogy úgy kezd ilyen értelembe apadni. Azok, akik eljutnak kórusaikkal a Kodálynapokra, azelőtt csak nagyon magasan kalapot kell egyszerűen emelni. Hogy milyen még a háttér? Ilyen értelemben besegít nekünk, hogy azért ne legyek ennyire szkeptikus, nagy mértékben besegít mondjuk a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség is, aki évente megrendezi a maga táborait, és ott is folyik kórusképzés, és tulajdonképpen Józsa Mónika ezekre a hetekre olyan magyarországi zenei szakembereket hív segítségül, vagy pedig közösen vezetik ezt a dolgot, amelyik megint csak szakmai oldalról nagy mértékben tudják támogatni a kórusvezetőinknek a fejlődését.
1: Szalai Szilvia, hogy látja, milyen állapotban van ma a szlovákiai magyar felnőtt kórusmozgalom?
2: Nagyon nehéz ma kórust fenntartani. Olyan értelemben nehéz, hogy az emberek érdeklődése eléggé elfordult a kórus muzsikától. Nagyon nehéz embereket szerezni egy kórusba, és ha el is jön, rettentő nehéz őket ott tartani. És semmi más miatt, nem azért, hogy gyenge volna a minőség, egyszerűen úgy fölgyorsult a világ és az élet, hogy fanatikusnak kell lennie a kórus éneklés iránt annak, aki türelemmel végigüli mondjuk egy 2 vagy 3 órás kórus próbát hétről hétre. Egyszerűen annyira türelmetlenné váltak az emberek, úgyhogy ez a sziszifuszi munkára kalapom le minden egyes kórustag előtt, aki még ma is énekel. Sajnos ez megmutatkozik abban is, hogy az idei Kodálynapokon 12 kórus verseng csak. Tudjuk jól, hogy azért több kórus van, mint csak ez a 12 Szlovákiában, nem minden kórus vállalja a megmérettetést, nem mindenki teszi ki magát egy zsűri által kekeckedésnek, idézőjelben, de erre is szükség van, és mondom, más világot élünk. Valamikor nem volt ennyi tévé, nem volt ennyi kütyű az emberek kezében, örültek, ha összejöttek, beszélgetni tudtak, közösen énekelni. Természetesebb volt, hogy kórusok alakulnak és kórusba járnak. Ma rettentő nehéz, mondom, egyben tartani 20-30 embert és kórus muzsikát énekeltetni velük, és ne adj Isten, ha még tényleg egy igényesebb mű is, ami egy kicsit diszonánsabb, hát volt olyan kórus művünk, ami mikor csak úgy tanultuk, akkor azt mondta az egyik másik kórustak, hogy jaj, ha ezt sokáig folytatjuk, én kiállok a kórusból, de mikor összeállt a harmónia, akkor azt mondta, jé, de szép. De szóval mire eljutottunk a kiállok a kórusba, a jé, de szépig, fú, az nehéz időszak.
1: Ugye sokat beszélünk arról, hogy nehéz bevonni fiatalokat, és most nem is kimaradtan csak gyerekekre gondolok, de akár fiatal felnőttekre is, hogy a fiatalokból hiányzik az érdeklődés, vagy egyszerűen már talán másként kell, vagy kellene őket megszólítani?
2: Voltak erre próbálkozások másképp megszólításra is. Én ebben látom, hogy fölgyorsult a világ, és az embereknek nincs türelmük erre a mindennapi munkára. Aki valami módon, most így mondom, hogy fiatal, tehát gyerekkorában megcsapott a mozdony füstje, és valami módon találkozott a kórus énekléssel, mondjuk alapiskolában, és valami módon pozitív élménye volt, az talán bekopog egy kórusnak az ajtaján, és ott is marad. De aki nem volt így megfertőzve, vagy nem találkozott a kórus muzsikával, nagyon nehéz. Még nők jönnek, férfiak már nehezebben, mert ott még a feleség is közbeszól, hogy most mehetsz, fiam, vagy nem mehetsz. Minden egyes kórustagnak a családjától is nagy áldozat, hogyha valaki a családból kórusba jár. Összetett ez, nehéz, úgyhogy ma, aki kórusban énekel, mindegyiknek nagy dicséret jár és nagy elismerés.
1: Stirber Lajostól kérdezném, hogy akkor próbáljuk ezt a másik oldalról megfogni, ezt a történetet, hogy mit tud adni egy kórus ma egy felnőtt embernek, de akár egy gyermeknek, hiszen elsősorban gyermekkórusokkal foglalkozik, amit máshol nem nagyon lehet megkapni.
0: Hát ezt Kodály Zoltán sokféleképpen kifejtette. Én most nagyon egyszerűen csak annyit legalábbis én azt tapasztaltam, hogy azt tudja adni, hogy a közösséget először is. Előbb említettem, hogy 40 éven átvezettem a Jókaiskola gyerekkórusát, illetve hát közösen kezdetben 15 évig Pálinka Zsuzsával és így tovább, hogy megérzi a gyerek az, hogy valahova tartozni jó. Ez az elsődleges dolog, azt figyeltem meg, hogy azok a gyerekek, akik esetleg gyengébb tanulók voltak, vagy nagyon gyengék voltak, de olyan áldással születtek, hogy hallásuk kitűnő volt, és olyankor, amikor ugyanazt a nekünk akkor kedves, szép kis mellénykénk volt a formaruha, szóval, hogy abban a 10 percben, amíg kiállnak a színpadra, ő ugyanolyan értékesnek tudja magát érezni, mint az, aki minden nap tiszta egyessel megy haza. Én ezt tapasztaltam.
1: Kazán József mit gondol, hogy miért más együtt énekelni, mint egyedül zenét hallgatni? Tehát mi az a közösségi vagy lelki többlet, amit a kórus éneklés ad?
3: Az a családi közeg, az a baráti közeg, és az a harmónia, amit a kórusműnek a megszólaltatása nyújt. Egyszerűen a kórusműnek egy olyan kicsengése van, és egy olyan hatása van, ami a szép érzéket neveli az emberbe, és ha erre ráérez, akkor nagyon sokáig a kórusba bent marad.
1: És Tirmer Lajoshoz fordulnék ismét, azzal kapcsolatban is, mert hogy a beszélgetésünket megelőzően említette, hogy ön összeírt pár olyan dolgot, amit szeretne felolvasni vagy elmondani, és itt kimaradtan említett valami olyat, ami a szívfájdalma, hogyha a kihívásokról is beszéltünk, amit szeretett volna elmondani.
0: Hát igen, arra a kérdésre, hogy miért nehéz kórustagot szervezni a mai világban. Hát én nekem az érzésem, illetve az a tapasztalatom, hogy a zenei nevelés, vagy a zenére nevelés fantasztikusan a peremre került az iskolában. Tehát először is ez az egyik hátulütője ennek a dolognak. És ami most konkrétan fájó, hogy tudomásunkra jutott az, hogy sem a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, illetve a Konstantin Filozófus Egyetemen is, hasonlóan a Selye János Egyetemen Komáromban megszűnt a magyar zeneszakos pedagógus képzés. Hát ezt egyszerűen én fölfogni nem tudom, mert ha az a kevés is, mert is persze minden szakos a maga tantárgyából szeretni a legtöbb óraszámot, és így tovább, de ez a heti 1 órás zenei nevelés, ez annyira kevés, hogy nagyon. És most ehhez még ezt, ami tudomásunkra jutott, hogy megszűnt a zeneszakos pedagógus képzés, ez tovább hogyan fog folytatódni, nem tudom, hogy mi lesz ennek a folytatása. Most az idézetekről, hát Kodály például, azért hadd idézzem, aki annyira fontosnak tartotta a zenetanár, az énektanár szerepét, hogy volt egy ilyen kijelentése, hogy sokkal fontosabb ki az énektanár Kisvárdán, mint hogy ki az opera igazgatója. Mert a rossz igazgató azonnal megbukik. Zárójelben van, néha még a jó is. De a rossz tanár 30 éven át 30 évjáratból öli ki a zene szeretetét. Hát most, ha nem lesz zeneszakos, akkor a képesítetlenek fogják a zenei képzést tartani az iskolákban? Nem értem egyszerűen. Aztán még egy idézet, ha már arról volt szó, hogy szabad idéznem, én a haza bölcsét, Deák Ferencet idéztem, mert nem szeretnék senkit megbántani, de hogy erre kibólintott rá, hogy ne legyen zeneszakos képzés, azt nem tudjuk. De Deák Ferenc intelme vagy üzenete, fogalmazzam, ahogy tudom, olvasom. Amit hatalom ront meg, az ismét feléledhet. De amit a nemzet könnyelműsége önként odavet, vagy a gyávosága elhanyagol, azt visszaszerezni ritkán lehet. Ezt kellene az illetékeseknek tudatosítani. Mert mondom, én nem tudom elképzelni, hogy a folytatást se. Hát ki fog gyerekkórust szervezni? Ki fog felnőtt kórust szervezni? Vagy a Csemadok új elnökasszonya a tervei között ilyen van, hogy mentorokat szerezni. Hát hiába lesz táncolni akaró, énekelni akaró csapat, ha nem lesz, aki vezesse. Ez egyszerűen képtelenség. De nekem az fáj, hogy ez csak nekünk fáj. A szlovákiai-magyar zenebarátok társaságának, ugyanis mi megfogalmaztuk az indoklást, hogy mert is volnának olyanok bizonyára, itt is olyan színvonalú pedagógusok, akik ezt a képzést végezni tudnák. Tehát mi megfogalmaztuk a mi véleményünket, a pedagógus szövetség alátámasztotta, hogy igazunk van, a rektorhelyettes úr fogadott bennünket, sok dologgal nem kecsegtetett. Talán valami alakulhat, de egyelőre az a legnagyobb fájdalmunk, hogy a legtöbbször azt mondják, hogy ez pénzkérdése. Könyörgöm, ez nem pénzkérdése. Ez nemzeti identitás kérdése elsősorban. Másodszorban pedig szerintem, ha az iskolában még van zenei nevelés, akkor biztos, hogy jog is van arra, hogy pedagógusa is legyen. Ezt szerettem volna fájdalmunkat elmondani.
1: Hát itt záró kérdésként ezt egy olyan kérdést tennék fel, amit mindhármójukhoz szól, hogyha egy mondatban kellene megfogalmazniuk, hogy mit kívánnak a 20. Kodálynapok résztvevőinek és a következő évtizedek szlovákiai magyar kórus életének, karnagyoknak, énekeseknek, miért érdemes ma is kórust alapítani, kórusban énekelni, ilyen rendezvényre egyáltalán készülni, elmenni?
2: Kívánok még a Kodálynapoknak sok-sok évtizedet, kívánom a szervezőknek, mert tényleg a szervezőknek is nagy munkájuk van ebben, legyen kinek Kodálynapokat szervezni. Kívánom a énekelni szeretőknek, hogy legyen módjuk egy olyan társaságot találni, akikkel szívesen tudnak együtt énekelni. Karnagyot ezeknek a csoportoknak az élére, hogy a zene az mindig örömöt szerezzen nekik, és ha vannak éneklők, vannak akik vezessék őket, mindig lesz, aki szerez nekik lehetőséget, nem is ott szerez, hanem ad nekik lehetőséget, hogy megmutatkozzanak, hogy szépet és hasznosat alkottak.
3: Én a szervezők nevében csak annyit szeretnék mondani, hogy a 20. Kodálynapokra minden elő van készítve, szeretettel várunk mindenkit, és én úgy érzem, hogy egy nagyszerű hangulatú, szép rendezvényre kerül sor. Nem csak a kórusokat várjuk szeretettel, hanem magát a közönséget is, hogy mennél többen legyenek olyanok, akik a kórus muzsikának a szépségét megérezzék továbbra is.
1: Úgy tenném fel a kérdést még Stirber Lajosnak, hogy annyit változtatnék rajta, hogy mit gondol, hogy mit kellene megőriznie a Kodálynapoknak abból a kezdeti örökségéből mindenáron, és miben kellene esetleg akár bátran változtatnia?
0: Hát megőrizni azt a erőt, ami a kezdetektől, mert én mindig fantasztikusan tudom értékelni azoknak a munkáját, karnagyokét, tagokét, akik ilyen hozzáállással, tehát ennyi energiával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kodálynapok színvonala emelkedjen, és azt kívánom, hogy legyen erejük, egészségük, kitartásuk, ne adják föl.
4: 20. alkalommal rendezik meg a hétvégén Galántán a Kodálynapokat, a szlovákiai magyar felnőtt énekkarok országos minősítő versenyét. A jubileumi alkalom kapcsán a szlovákiai magyar kóruszene három meghatározó alakjával, a szlovákiai magyar zenebarátok társasága elnökével Szalai Szilviával, valamint két elnökségi tagjával Stirber Lajossal és Kazán Józseffel beszélgettem a hazai magyar kórus élet múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Műsorunk elején William Byrd Haig Dice című kórusművét hallották a galántai Kodály Zoltán dalos körelőadásában. Zárásként most következzen a Magyar Nemzet című kórusmű, amelyet Kodály Zoltán komponált Petőfi Sándor azonos című verse alapján, és amelyet most a Komáromi Concordia vegyes karelőadásában hallgathatnak meg. A felvételeket Kovács János készítette a 2017. évi 17. Kodály napokon. Zsabka Levente hangmérnök nevében is a szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot kívánok, viszont hallásra!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Kártérítés jöhet az aszálykárok miatt a mezőgazdasági termelőknek. Autóbusz baleset történt Pécs közelében. A hét utolsó napján változóan felhős égbolt és 30 fokos csúcs várható. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok. Következnek a részletek. A szlovák agrártárca kártérítési mechanizmust készít elő a mezőgazdasági termelők számára az aszálykárok miatt, jelentette ki Richard Takács agrárminiszter az STVR Szopotné Dialógi című műsorában. A kifizetésekhez az Európai Bizottság forrásait és az állami költségvetést is felhasználnák, de a pontos összegekhez előbb a károk felmérése szükséges. Az ellenzéki progresszív Szlovákia képviselője Iván Stefunko szerint a minisztérium nincs felkészülve a válságokra, és korábban kellett volna kidolgozni a rendszert, különösen az öntözés fejlesztésére. A vita során szó esett az erdők meszezéséről is, amelyet Stefunko ellenzett, Takács viszont több uniós ország gyakorlatára hivatkozott. A felek emellett a mezőgazdasági támogatások, a költségvetés és a politikai együttműködés kérdéseiben is ütköztették álláspontjukat. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint az új tantervi reformhoz szükséges tankönyvek fokozatosan jutnak el az iskolákba a beszállítók ütemtervei szerint. A tárca hangsúlyozza, hogy több szerződés már az aláírás folyamatában van, másokat véglegesítenek, és a cél az, hogy a könyvek a tanév kezdetére elérhetőek legyenek. Az új tankönyvek az új állami tanterv első szakaszához készülnek, amelyet 2026. szeptemberétől vezetnek be minden iskolában. A strasbourgi székhelyű emberi jogok Európai Bíróságához fordul orosz őrs, miután büntető eljárásá minősítette a rendőrség az ellene indított kihágási eljárást, mondta el az újszónak Fiala Butora János, aki az ügyben orosz őrs ügyvédje. Fiala Butora arról is beszámolt, hogy a legutóbbi kihallgatáson nem hangzott el olyan újok, amely indokoltá tenni az átminősítést. Az ügyvéd kiemelte, hogy az eljárási határidőn túl vannak, és szerinte a rendőrségnek az a célja, hogy orosz őrsöt jogon kívüli eszközökkel megfélemlítse. Mindketten abban bíznak, hogy a strasbourgi intézmény igazságosan fogja elbírálni az esetet. Orosz őrst a közügy kezdeményezés aktivistái által szervezett január végi tüntetésen vezették el a rendőrök, miután felszólításukra nem vette le magáról a megkérdőjelezem a Benes dekrétumokat felirattal rendelkező mellényt. Egy fiatal sportolókat, edzőket és szülőket szállító autóbusz balesetet szenvedett ma hajnalban a Pécs és Budapest közötti autópályán Hirt közelében. A jármű eddig ismeretlen okból letért a sávjából, majd egy fának ütközött. A balesetben a buszsofőrje életét vesztette, több mint 20 utas megsérült, közülük mindannyiukat kórházba szállították. A buszon egy pécsi aerobik sportiskola versenyzői, edzők és szülők utaztak, akik Budapestre tartottak egy verseny második fordulójára. A hatóságok vizsgálják a baleset okát, Súlyog Tamás köztársasági elnök pedig részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak. Ma délelőtt átmenetileg felfüggesztették a forgalmat a müncheni repülőtéren, miután két pilóta egy feltételezett drónt jelentett a légtérben. A hatóságok a légiforgalmi irányítással egyeztetve biztonsági okokból lezárták a kifutópályákat. A helyszínre rendőrségi helikoptert is vezényeltek, miközben a biztonsági szervek vizsgálták a bejelentést. A német sajtó szerint a légi közlekedés valamivel több mint egy órás szünet után fokozatosan helyreállt. A müncheni repülőtér Németország egyik legforgalmasabb légi kikötője, ezért a rövid leállás is több járat menetrendjét érintette.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égboltra számíthatunk holnap, elszórtan csapadék várható záporok vagy eső formájában a délnyugati régióban este felé viharok is kialakulhatnak. Éjjel legkevesebb 8, legfeljebb 15 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 23 és 30 fok között alakul, gyenge légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Hídfelújítás miatt útkorlátozásra számíthatnak a 76-os számú első osztályú úton Párkány és Kőhídgyarmat között, félpályás a haladás, Útgyalla és Útvart között sebességet mérnek a listál végében Dunaszerdahely irányába. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Jó szóval oktasd, Gazsik Viktóriával.
1: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! Évfordulós hónapunkban ma az ország nyugati régiójába látogatunk el. 2026. május 21-én ünnepelte újraindításának 75. évfordulóját a Szent Simonár Albert Alapiskola. A díszünnepségen színpadra léptek az iskola volt és jelenlegi diákjai, a Táti Kabáb csoport, a Mögyes Néptánc Együttes és a Gombocska Énekkar is. Az intézmény diákjai a High-Tech Suli program keretein belül egy 75-ös küldetés névre keresztelt szabadulószoba létrehozásán dolgoztak egy februári projekt héten, amelyet két csapat az ünnepséget követő fogadás keretein belül ki is próbálhatott. A Szenci Alapiskola nem csak most májusban, hanem az egész tanévben tavaly ősztől szervez kísérő programokat a jubileum kapcsán. Így készült el az a 8 családi portré, amelyen olyan családok láthatók, akik 4 generáción át látogatták diákként a Szenci Alapiskolát. Folytonosság, összefogás, megmaradás, közösségépítés. Ezekkel a szavakkal lehetne összefoglalni a Szenci Magyar Alapiskola elmúlt 75 évét. Oktatási műsorunk mai részében erről emlékezünk meg, helyszíni riportunkban. Ha tehetik, maradjanak velünk, gondolatébresztő rádiózást kívánok!
2: Éljen a grund! Éljen a grund! Éljen a grund!

Ebben a tanévben fennállásának, pontosabban újraindításának 75. évfordulójára emlékezik a Szent Imolnár Albert Alapiskola. Az intézmény jelenlegi épülete azonban ennél sokkal régebbi múltra tekint vissza. A mai épület térségében állt egykoron a Mária Terézia uralkodása alatt létesített Collegium Ökonomikum, amely császári, királyi és műszaki szolgálatra készítette fel diákjait. Az iskolát elvégző diákokból kamarai főtisztviselők, katonai műszaki tisztek, mérnökök és gazdasági szakemberek kerültek ki. Az 1776-os tűzvészt követően az iskola megszűnt. 1779 és 1877 között római katolikus népiskolaként működik, ez 1872-ben változik meg, amikor is a két osztállyal működő népiskolából négy osztályos községi elemi iskola válik. A 20. század elején egészen 1918-ig felekezeti hatosztályos alapiskola működik. Mint országszerte mindenhol 1944. szeptember 6-át követően Szencen is megszűnik a magyar nyelvű oktatás. A szlovák nemzeti

0: Ennek ellenkezőjét. Emlékeztek vissza, 2000-ben az iskola alapítók, az idézett szöveg a Maszat című iskolai lap hasábjain olvasható, és az 50. évforduló alkalmából íródott. Az 1950-51-es tanévben 5 évfolyam tanult, 3 osztályban, 47-en voltak. Amikor az 1960-61-es tanévben az iskola fennállásának 10. évét ünnepli, a tanulók száma szinte eléri a 800-at. 1950 és 2000 között fennállásának 50 éve alatt 3221 tanuló hatta el a Szenci alapiskola padjait. A város szülöttje az 1574. augusztus 30-án született nyelvtudós, műfordító és zsoltárköltő Szenci Molnár Albert nevét az iskola 2002. októberében veszi fel. Május 21-én ünnepli újraindításának, fennállásának 75. évfordulóját a Szenci Molnár Albert alapiskola. Most Matus Mónika igazgatónő ül velem szemben. Elsősorban az érdekelne, hogy milyen programokkal készültek erre az alkalomra.
1: Konkrétan, mivel ez az egész év a magyar nyelvű oktatás újraindításának 75. éve 1950-1951-hez viszonyítva, az egész évben már a 75. évfordulóra koncentráltunk. Lehet, hogy a mai nap ez a kicsúcsosodása volt ezzel a díszünnepéllyel, ahol jelenlegi és volt diákjaink mutatták be képességeiket, tudásukat, de tulajdonképpen az egész évben már szerdánként a honlapra feltettünk érdekes történeteket a krónikából, régi fényképeket, Posa úr javaslatára megkerestük azokat a családokat, most már nagyon kevesen vannak, akik 4 generációs családok, fényképet készítettünk róluk, hála Istennek a 3 generációs családokból jóval több van. Visszaemlékeztünk arra, hogy mi történt az elmúlt évtizedben, vagy elmúlt 15 évben, ami egy iskolakönyvben, egy ilyen iskolakrónikában jelent meg. A 60 éves évfordulóra Takács Erika igazgatóhelyettes összeállított egy emlékkönyvet, tulajdonképpen csak az elmúlt 15 évet kellett hozzá feldolgozni.
0: Akkor én most a generációkra csatlakoznék rá, ugye itt volt szó arról, hogy 4 generációs diákokat, növendékeket, családokat megörökítettek, ez ugye azt jelenti, hogy a családnak a tagjai 4 generáción át is ebbe az intézménybe jártak, illetve van, akik 3 generáción át, jellemző is a Szenci alapiskolára ez a generációkon átívelő jelleg, mint intézményigazgató, mit üzen ez önnek?
1: Intézményigazgatóként a folytonosságot, egy megbízhatóságot, talán azt, hogy milyen jó érzés az, amikor én osztályfőnökként nagymamává válok, amikor azok a gyerekek, akik tőlem kerültek ki, most visszahozzák a gyermekeiket. Milyen jó érzés azt látni, hogy ismerem a szülőt, a nagyszülőt, néha még a dédszülőt is. Milyen jó érzés arra gondolni, hogy az a Csuka Laura, aki 25 évvel ezelőtt kis elsősként állt a színpadon, most anyukaként a saját kisfiát hozza ide a mi intézményünkbe. Ez a folytonosság valamilyen szinten erőt ad, és egy ilyen bizonyítéka is annak. Valószínűleg úgy gondolták, hogy megérte ide járni ebbe az iskolába, mert ha nem érte volna meg, akkor nem hozták volna vissza a gyermekeiket, az unokáikat. Tulajdonképpen ez egy pozitív visszajelzés.
0: Ez a visszahozás jelleg már az újranyításkor, az 50-51-es tanévben is ugye megjelent, tehát hogy a helyi szlovák iskolákból, amint Szent megkapta az engedélyt a magyar tagozatnak az indítására, azonnal léptek a szülők, és akik bizonytalanok voltak, azokat meg a többi szülő meggyőzött. Úgyhogy ez a közösségi összetartás, a közösségépítő jellege az iskolának, az iskola közösségnek az a kezdetek óta a mai napig jelen van. Ott vannak azok az évszázadok is, amikor puszta kézi munkával is, ugye ez megjelenik, tehát az újjáépítés az épületnek, az egykori pedagógusok, tanárok, szülők, felső tagozatos diákok járulnak hozzá. Hogy van ez a mai korban jelen az iskolában?
1: A mai korban is rengeteg sok szülői támogatást kapunk. Ahogy mondtam a beszédemben, szülők nélkül nincs iskola. Egy olyan támogató közösség nélkül, ahol a szülők számára nem fontos az iskola sem lehet jó. Bármennyire igyekszik majd, hogy a lehető legjobb oktató-nevelő munkát biztosítsa vagy végezze, vagy a nevelésre koncentráljon, ez semmiképpen sem nem lesz jelen, hogyha a szülőkkel nem jó az együttműködés. A mai nap talán abban jelenik meg, hogy a volt diák diákok, akik valamilyen pozícióba kerültek,

0: olyan szinten támogatják az iskolát, hogy az iskola bővítését elősegítse. Nem egyszer előfordult, hogy építészek teljesen ingyen tervezték meg az iskola bővítésének a programjait, nem fogadtak el érte semmi pénzt. Vagy például nagyon szép jele volt ez a mai műsorban, amikor volt előadó művész diákjaink, boldogan érkeztek vissza hozzánk.
1: Az évfordulókban benne van a múlt, erről most már egy kicsit beszéltünk, a jelen és a jövő. A jelen kapcsán az érdekelne, hogy azoknak a hallgatóinknak, akik nem ismerik a Szenci járás, nem tudják, milyenek erre felé a helyzetek, nem feltétlenül ismerik, mi a Szenci Molnár Albert alapiskola, hogy mutatná be?
0: Szenci Molnár Albert alapiskola egy szórványvidéken található iskola. Szencen 9% magyarság, a járásban 13% a magyarság számaránya. Ennek ellenére 13 faluból hordják be naponta a gyerekek, akiket szeretnék a szülei, hogyha továbbra is magyar nyelvű oktatásban részesülnének. 262 diákunk van. Azt hiszem, hogy igen, összefogó iskolaként jellemezhetném magunkat, hiszen hogyha arra van szükség, hogy például az Anzon falunapon műsort mutassunk be, akkor a tanítónéni megszervezi, hogy az onci gyermekek műsorral kedveskedjenek az onciaknak, hogyha a Rákóczi buszt kell üzemeltetni, akkor Boldogfa polgármestere vállalja azt, hogy üzemelteti ezt a Rákóczi autóbuszt. Én úgy gondolom, hogy az egész járás magyarsága összefog akkor, amikor az iskolánkról van szó, és ez nagyon pozitív és csodálatos dolog.
1: A szórványvidéken megmaradni nem csak a számoknak a kérdése, ennek ellenére ez nem hat ki a minőségre. Tudjuk, hogy az oktatást nem számokban mérjük, ennek ellenére az INECO felmérésén több éven át a Szenci Magyar Alapiskola pont az, aki a magyar alapiskolák közül az első helyen végez. Mit jelent ez?
0: Nagyon jó érzés, de nem sok mindent jelent, hiszen csak pár olyan verseny van, amelynek alapján bemérnek bennünket ebbe az INECO felmérésbe, amikor kiemelkedő diákjaink vannak, és hatalmas szerencsénk, és azért legyen őszinték, fantasztikus dolog, hogy van egy olyan magyar iskola, amelyik megnyeri a Szép Magyar Beszédet, az Országos Szavaló versenyt, és a Poznány Szlovenszkú Recs versenyt is, ez nagy dolog. De nem méri azt a 68 diákot, akiknek, mivel Szenci járásban nem található speciális nevelési igényű gyerekeknek iskola, nekik nekünk kell biztosítani. Mindegy, hogy autista, vagy ADHD-s, vagy bármilyen más tanulási zavarra rendelkezik az oktatást. Nem méri azt, hogy vannak olyan gyerekeink, akiket fel kell zárkóztatni. Nem méri azt, hogy olyan gyerekek, akik nagyon nehezen tanulnak, milyen gyönyörűen érvényesülnek a gombocskában, vagy a tátika báb csoportban. Nem méri az iskola klímáját. De ez nem azt jelenti, hogy mi nem örülünk az elért eredménynek, mert szerintem ez fantasztikus dolog, és csodálatos, hogy ilyen kiemelkedő tehetségű gyerekeink is vannak, akik a mért eredményben is ezt megmutatják.
1: Milyen kihívásokkal küzd egy iskola a nyugati szórványvidéken?
0: Nagyon sok kihívással küzdünk, ugyanúgy, mint az összes többi iskola. Én számomra felemelő volt, és nagyon-nagyon fontos, hogy a megye összes négy iskolájának igazgatója, illetve igazgatóhelyettese itt volt ezen az ünnepségen. Ez mutatja azt, hogy csak négyen vagyunk a megyében, nagyon összetartunk, nem egymás ellen dolgozunk, hanem bármiben számíthatunk a többiekre, amiért nagyon hálás vagyok. Számomra rendkívül fontos az is, hogy a gyerekeket van hova egy ilyen szórványvidéken behozni, ahol biztonságban érzik magukat, de a következő évek nagyon nagy kihívással fognak járni, hiszen annyira sok minden változik a társadalomban, és most az új ciklus is bevezetésre kerül, hogy fontos lesz a számunkra az, hogy inkább törődjünk a neveléssel sajnos, mint az oktató-nevelő munkának csak az oktatási részével.
1: A Szentvárosának van egy olyan sajátosság az elmúlt években, hogy kinőtte az iskoláinak a férőhelyét, ami azt jelenti, hogy sok olyan gyerek, akinek egyébként járna hely szlovák tannyelvű szenci alapiskolákban, azoknak nem jutott. Vált ez a magyar iskolának a javára, ösztönözte ez a szülőket arra, hogy azt a trendet, amiről gyakran hallunk a szlovákiai magyar közegben, hogy szlovák iskolába iratjuk a gyereket, mert hogy ott majd megtanulja az államnyelvet, az esetben okozott-e egy ilyen fordított helyzetet?
0: Nem tudom konkrétan, hiszen nagyon sok olyan esettel találkoztunk, amikor számunkra érthetetlen volt az, hogy a szülő úgy döntött, hogy szlovák iskolába íratja a gyermekét, és amikor megkérdeztük, majd megkérdezzük, akkor azt mondták, hogy azért, mert kevesebb órája van a szlovák iskolában található órarend szerint a gyereknek. Azt gondolom, hogy akinek valamilyen kötődése van, vagy valamilyen olyan iskolát keres, ahol nem olyan nagy a létszám, akkor könnyebben fordul az iskolánk felé, meg látja, hogy törődünk a gyerekekkel, látja, hogy foglalkozunk velük, és nem mintha a többi iskola ezt nem tenné, de mivel hatalmas iskolákról van szó, ott sokkal nehezebb ilyen szempontból odafigyelni a gyerekekre.
1: Ami az évfordulóhoz kapcsolódik, és egy kicsit sajátos helyzetbe hozza a Szenci Alapiskolát, az az iskolai krónikának a létezése. Ugye ezt vezették 1950 után is, viszont az elmúlt években egy második világháború előtti irat is az iskola birtokába került. Hogy történt ez, és miről árulkodik?
0: Covid előtt keresett meg minket Ugrai Gábor történész, a Békéscsabai Városszépítő Egyesület elnöke, egyébként történelemtanár, akinek meghalt a nagypapája, és a padláson különböző régi papírok között megtalálták az iskolán krónikáját. Gábor utána nézett annak, hogy létezünk-e még, és mikor látta, hogy igen, és ugyanabban az épületben, akkor felvette velünk a kapcsolatot, de utána jött a Covid, és mivel most már 13. éve van helytörténeti diákkonferenciánk, úgy döntöttünk, hogy ennek apropóján meghívjuk őt, amikor visszaadta ezt az iskola krónikát. Olyan egyedülálló fényképek találhatók ebben a krónikában, amelyet még a Városi Múzeum sem látott, illetve a Városi Múzeum igazgatója sem látott. Olyan különleges leírások például a néptánc kultúráról, a jazz kultúráról, vagy a Csehszlovákiához tartozás időszakáról, amelyek azt hiszem, hogy egyedivé teszik, történelmi szinten egyedivé teszik ezt a krónikát, mert egy olyan szegmensét mutatják be Szenc történetének, amelyik eddig nem volt föltárva.
1: Ja, az mai ünnepi beszédében a célkitűzések között elhangzott, hogy egy egész Kárpát-medencére kiterjedő Szenci kapcsolatot szeretnének létrehozni. Mit jelent ez?
0: Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez a Szenci kapcsolat meg is van. Hiszen ha Szenci Molnár Albertról beszélünk, akkor Kolozsvártól kezdődően annó még Polák Margit egész Magyarország területéről és Erdélyből összehívta a Szenci Molnár Albert kutatókat, akik boldogan jönnek ide-vissza. Vagy például a kitelepítettek családjai kapcsán, ahogy most visszakaptuk a krónikát Ugrai Gábor által, vagy hogy a volt igazgatónk Nagy István testvérének a két gyermeke eljött erre az ünnepségre, és fontosnak tartott, hogy annyi kilométeren keresztül utazzék, vagy hogy hova kerültek a mi gyerekeink, akik nálunk végezték az iskolát, egész Európa szerte hol vannak, mert követjük őket, és látni szeretnénk azt, hogy mivé váltak, mi lett belőlük, és amikor visszajönnek, és beszélgetnek, itt vannak a Juliánison, vagy a Karácsonyi Vásáron, akkor tulajdonképpen látjuk, hogy Szenc már ott van egész Európában, és egész Európa itt van Szencen, úgyhogy olyan, mint hogyha ha összekötnénk egy ilyen térképet, akkor látnánk, hogy mindenütt vannak Szencen, nem csak mint annó a peregrínusok, mint most a Szenci Molnár Albert helytörténeti diákkonferencián megtudtuk, 1200-an jártak Európa különböző egyetemeire, hanem ugyanígy a mai peregrínusok, a mai elköltözők, a mai világot látók is valamilyen módon biztosan kapcsolódnak ide, és sokan aztán visszatérnek, mert ide fűzi őket mégis az a kötődés. És ilyen szempontból akkor az iskolánk összekötheti az egész világot minden Szencivel.
1: Ezen a szerteágazó kapcsolati hálón mi az, amit át tudnak adni, akár értékek, akár készségek a diákjaiknak? Mi teszi mássá azt, aki a Szenci Molnár Albert alapiskolában végzett?
0: A gyerekeknek szoktam mondani, hogy nagyon jó dolog jó osztálynak lenni. Mert ha jó osztályba jár az ember, és örök barátságokat köt, akkor ez felnőtt korra is megmarad. Néha felnőtt korra az örök barátság nem, de amikor kőműves kell, akkor milyen jó fölhívni azt, aki a szomszéd padban ült, mert ő benne, ha ismertük, és megbízunk benne, akkor tudjuk, hogy na valószínűleg jó kőművessé vált. Ez most egy nagyon hülyén hangzó kapcsolati hálót jelent, de itt kezdődik egy olyan kapcsolati háló, ami aztán kiterjedhet és megmaradhat, és néha elég csak egyetlen egy baráti pár között. Néha elég az, hogy egyetlen egy ember megmarad az ember emlékezetében úgy az alapiskolából, hogy örök barátja marad. Néha pedig egész csoportok járnak vissza akár 6-7 év múlva is, amikor még mindig itt találkoznak nálunk, pedig már érettségiztek, már egyetemisták, és megbeszélik egymás között, hogy mindig el fogunk jönni a juniálisra, amíg létezik. Úgyhogy ezek azok a kapcsolati hálók, amelyek diákként összehoznak egy közösséget, akkor is, hogyha lehet, hogy már nem Szencen marad ez a közösség.
1: Az évfordulókhoz illik az időkapszulának a koncepciója. Hogyha mi most feltételezzük, hogy ezt a beszélgetést, ezt a riportot majd valaki valamikor kikeresi, az érdekelne, hogy három, ugye már említettem a múlt, a jelent és a jövőt, ennek a három generációnak milyen üzenetet hadnak, kezdve azokkal, akik kitaposták a jelenkori Szenci Molnár Albert alapiskola előtt az utat?
0: Nagyon nehéz kérdés, mert Adival vagy Vörös Martival tudnék válaszolni, bátraknak kell lennünk, nem szabad hagyni magunkat, kell egy cél, és hogyha az a cél számunkra nagyon fontos, akkor mindent megtenni azért, hogy az teljesüljön. És hogyha ez a cél az, hogy ez az iskola megmaradjon, de nem a megmaradás szinten, hanem kulturálisan és értéknövelően, akkor így is lesz.
1: És a jelenkori munkatársainak, tanároknak, illetve diákoknak, egyéb alkalmazottaknak mit üzen ennek az évfordulónak a kapcsán?
0: Hálás vagyok nekik. Hálás vagyok azért, mert szívüket, lelküket beleteszik abba a munkába, amit végeznek, mert azt hiszem, hogy a mi iskolánkban csak az maradhat meg pedagógusnak hosszú távon, akinek fontosak a gyerekek, aki szereti őket, és aki emellett a tanításon kívül még hajlandó valamilyen plusz munkára is.
1: Most már lassan 4 órát töltünk ezen az ünnepségen, 5-kor kezdődött, és már több jövőbeli évfordulónak a kérdése felhangzott. Még egyszer utoljára nyújjuk mondjuk a 100-hoz, mit üzen azoknak, akik a 100-as ünnepségen ott lesznek, és bízunk abban, hogy még ott lesznek, és lesz Szenci Magyar Alapiskola.
0: Én nem bízom benne, én tudom, hogy lesz. Biztos vagyok benne, hogy lesz. Remélem, hogy én is ott leszek ezen az ünnepségen. Remélem, hogy idős volt tanítónéniként én is majd feltotyogok a színpadra, és visszaemlékezem erre az időszakra. Azt üzenem nekik, hogy a következő 50 évre tekintsenek.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Matus Mónika 2011 óta igazgatja a Szenci Molnár Albert alapiskolát. Az elmúlt percekben vele beszélgettem arról, mi a Szenci alapiskola küldetése, milyen kihívásokkal küzd egy iskola a nyugati szórványvidéken, és arról is szó esett, mi teszi mássá azokat, akik a Szenci Molnár Albert alapiskola végzősei.

0: Hát akkor szavazás!
1: Szeretettel meghívjuk, hogy fedezze fel a Szent Molnár Albert Alapiskola diákjai által megalkotott 75-ös küldetés szabaduló szobát, melyet az intézmény magyar oktatásának 75. évfordulója alkalmából hoztunk létre. Jöjjön el és küzdjön meg a rejtvényekkel, amelyeket 3D nyomtatóval, Lego Spike robotokkal és mesterséges intelligenciával tettünk felejthetetlenné. Üzentek a nyilvánosságnak az intézmény diákjai, akik februárban a Hightech Suli program keretében zajló projekt héten dolgoztak a tematikus szabadulószoba létrehozásán. Ennek menetéről, tanulságairól kérdeztem Lavács Beatrixot, az intézmény pedagógusát, miközben az első csapat megküzdött a kihívással. Utána az egyik résztvevőt kérdezzük arról, milyennek találta a szabadulószobát.
2: A Hightech hetünk már lassan hagyománynak számít, mivel hogy már harmadik alkalommal készítjük el a 8-os diákokkal. A szabadulószoba ötlete, ez ilyen közös ötlet volt a tanítónénik is, Gujber Mónika tanítónéni, Gujber Barát Mónika tanítónéni, Tóth Katalin tanítónéni, Rovenszky Emma tanítónéni és én dolgoztunk ezen, és a gyerekek természetesen, a 8-osok, akik 13-an vettek részt ezen a héten, és alkották meg, álmodták meg ezt a témájú szabadulószobát, ami valójában a 75-ös küldetés, mivel az iskolánk a 75. tanításnak az újraindítását, 75. éve zajlik itt a tanítás Szencen, magyar nyelven. Természetesen Szenci Molnár Albert az iskolánk is ezt a nevet viseli, és az ő életéből is merítettünk, munkásságából, de természetesen az iskolánk történelméből is merítettünk ötleteket.
3: Milyen tudást, képességeket fejlesztett a gyerekeknél ennek az szobának a létrehozása?
2: A gyerekeknél ez nagyon összetett tudás volt, mivel először kutatással indult, idegen nyelvi, magyar nyelvi kutatás, úgyhogy a nyelvtan, a matematika, a fizika, a barkácsolás, a technika, itt nagyon globálban kellett venni a dolgokat, és úgy is gondolkodni az egyes lépéseken. Van itt mesterséges intelligenciával megálmodott portrék, feladatok, videókészítés, vágás, természetesen mikrobittel, 3D nyomtatóval, lézervágóval dolgoztak a gyerekek, barkácsoltak, Lego robotokat építettek, Lego Spike programban dolgoztak, úgyhogy nagyon összetett munkát kellett végezniük.
4: Miközben beszélgetni, akkor itt mellettünk a számítógépen figyelőt tudjuk, hogy zajlik benn. Ugyanis két csapat az ünnepség keretében kipróbálhatja a szabadulószobát. Ezt megelőzően volt-e valamilyen gruppa?
2: Igen, természetesen. A főpróbát az iskolánk. Elnézést. Tessék, tessék!
5: Az egyik kontroller az kódokat adott meg, az egy 4 együttszám kombináció.
2: Igen.
5: A kontrollerre próbálok beírni a megadott kérdést, hogy az akarja elfogadni az ellenőrzést.
2: Az egyik 4 jegyű számot adott meg, ugye? Oké. Próbáljátok fölnyitni, és vagy megnézni, hova tudnátok ezt a 4 jegyű számot beírni. Jutka jó felé fordult. Igen, pont most egy csapat kipróbálja, de a főpróba az iskolánk pedagógusai próbálták ki először, majd utána a 9-es és a 8-os diákok is végig próbáltak kiszabadulni ebből a szobából, mindenki sikeresen kijutott és megoldották a feladatokat.
4: Még visszatérnek egy kicsit a diákokhoz. Hogy élték meg ezt a tematikus hetet? Milyen visszajelzést kaptak tőlük tanárként?
2: Én úgy láttam a gyerekeken, a diákokon, hogy élvezték a hetet. Tele voltak ötletekkel, konstruktív kritikával, és nagyon szerettek dolgozni. Reggel 8-tól, néha délután 3-4-ig is itt voltak. Túlmenően, mivel hogy az iskola néha 1:30-kor végez nekik, de ők itt maradtak és dolgoztak, nagyon lelkesek voltak, és a visszajelzések is nagyon-nagyon pozitívak voltak tőlük.
4: A Hightech Suli programban kapott a részvétel, de egy csomó lehetőséget az iskolának. Mik ezek?
2: elsősorban az informatika órákat gazdagítja, a gyerekek megtanulnak nem csak számítógépen dolgozni, de egyes programokkal, mikrobitekkel dolgoznak, megtanulnak szerkeszteni, 3D nyomtatóval nyomtatni, keresni az interneten, de más osztályok is lejárnak, nem csak az informatika órán, például a matematika órán is leszoktunk a kicsikkel is jönni, mivel múlt évben elnyertük a Csillagsuli külön díjat a digitális témahét versenyen, és ez egy fantasztikus lehetőséget adott az alsófokos diákoknak, mivel hozzáférést kapott az összes alsófokos diák és tanár ehhez a Csillagsuli programhoz, és ott magyar nyelvtől kezdve, informatikán keresztül, zene, természetesen rajz, orientáció, játékok segítségével fejlesztik magukat a gyerekek.
3: A Szenci Molnár Albert alapiskola az elmúlt években többször az INECO elszámolásában, mert tudjuk, hogy a teljesítmény nem minden, ebben fontos szerep van az oktatás minőségének, tehát az INECO-nak a felmérései alapján a legjobb a tanítási nyelvű alapiskola az országban. Ehhez feltételezem, hogy a hájtesúi programban való részvétel is hozzátesz. Mik azok a készségek, amiket úgy lehet, hogy muszáj fejleszteni ahhoz, hogy a századnak az előttünk álló kihívások, a digitalizáció, a mesterség és intelligencia világában hát kell, hogy adjanak a diákjaiknak?
2: Elsősorban az értő olvasás. És ez a legfontosabb, amit el kell sajátítaniuk. Mert nem elég tudni egy programot kezelni, érteni kell, fejlődni, olvasni, megérteni. Úgyhogy én szerintem a értő olvasás segíti legjobban abban a diákokat, hogy bármilyen téren, bármilyen irányba fejlődni tudjanak, mert akkor meg tudják tanulni, tudnak keresni. Kritikus gondolkodás, fejlesztés nagyon fontos, hogy ne csak átadják a dolgokat, hanem megértsék.
3: Az első csapatoknak tehát kiszabadult a 75-ös küldetés szabadúszóvából itt a Szenci Molnár Albert alapiskolában. Az első csapatnak az egyik tagjával állott most itt szemben, felkezdődőnek. Milyennek találtál a szabadulószobát?
6: Nagyon jónak találtam a szabadulószobát, rendkívül kreatív módon rakták össze itt a diákok, ha jól tudom, amikor a nyolcadikosok készítették. Remek csapatmunka volt, de azért sokszor beletört a bicskánk, mert nem tudtuk megoldani a feladatoknak egy részét, vagy pedig valamelyikeket átugrottuk. A legjobb volt benne, hogy volt neki tematikája, tehát lényegében ténylegesen a technika teremnek minden egyes technikáját teljesen kimaxolták, és külön öröm volt együtt dolgozni ismeretlen emberekkel, és igazán csapatként tudtunk együttműködni.
3: Feladatok közön cittelik jobban.
6: Amikor sikerült valamit megoldani, vagy amikor sikerült kinyitni egy szekrényt, vagy amikor sikerült megtalálni egy zárkombinációt, tehát az volt a felejthetetlenül felemelő pillanat.
3: És mi bizonyult a legnehezebbnek?
6: Az, amikor hát nem akarok spoilerezni, úgyhogy spoiler...
3: Hát, valószínűleg a hallgatóink nem feltételezhetően fognak utolag eljutni ebben. Hát lényegében, nyugodtan.
6: Lényegében voltak olyanok, amik tévútra vittek minket, akár egy térkép összeállítása volt, eredeti térkép volt, kamu térkép, és volt, amikor nagyon-nagyon benéztünk valamit, ami pedig teljesen nyilvánvaló lett volna számunkra.
3: Igen. Én is először állok ebben a tanteremben, illetve látom, hogy mi történik itt a szabadulószobában, ott ez egy krokodil aligátor.
6: Én is annak látom, de bizonyára van alatta valamilyen robottechnika, mint látom, hogy lehet, hogy mozog, lehet, hogy mozgatja a száját, úgyhogy én most vagyok ebben a teremben először, de bizonyára erre képes.
3: Mit üzen a diákoknak, akik emögöttük, hogy sikeres megfejtődik?
6: Hát az, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, le a kalappal, írtó jó volt, rendkívül hangulatos volt, csináljatok ilyeneket még többet, úgyhogy gratulálom.
1: Az évforduló alkalmából a Szenci Molnár Albert Alapiskola egy 8 részes portrésorozatot is elkészített, amelyen olyan családokat örökítettek meg, amelynek 4 generációja is ezt az iskolát látogatta, és látogatja a mai napig. A képeket Vince Csilla, az iskola pedagógusa készítette. A következő percekben őt kérdezem.
4: Pince Csilla tanítónénivel állok most szemben, aki az elsősöknek az osztályfőnöke, ugye mert karácsonykor találkoztunk, akkor viszont nem hallották a hallgatóink a felvételen. Mit jelent pedagógusként egy ilyen ünnepségen részt venni és jelen lenni a Szent Molnár Albert alapiskolának a jelenében?
7: Köszönöm szépen, köszöntök én is sok szeretettel mindenkit. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és még nagyobb öröm, hogy nem csak pedagógusként, hanem egyben volt diákként is áttélem ezt az élményt, hiszen én is itt kezdtem meg a tanulást. Egy rendkívül nagy dolog az, hogy 75 éves lett az iskola, nagyon sok munkája van benne az egész pedagógus karnak, és nagyon örülök, hogy itt lehettem.
4: Amikor a szabadulószobánál jártam, akkor mesélték, hogy a próbakörben, amikor külsősök kipróbálhatták ezt a szabadulószobát, akkor ön is benne volt ebben a csapatban. Milyennek találta? Mi tetszett benne? Mi volt a legnehezebb? Milyenek voltak az élményei?
7: Hát őszintén megvalva életemben először jártam szabadulószobában, úgyhogy számomra ez egy teljesen új dolog volt. Nem tudtam, hogy mit várjak, mire számítsak, de nagyon jó kis csapattal kerültem össze, és ami számunkra a legnagyobb öröm volt, hogy sikerült kiszabadulnunk, de nem volt könnyű, megmondom az igazat, tehát a sok rejtvényt megoldani, megkeresni, kikódolni, aztán egy kulcsot nem bírtunk megtalálni, tehát azért tényleg az egy óra bőven kellett arra, hogy kijussunk a szabadulószobából, de mindenkinek csak ajánlani tudom, bárhol van lehetőségük, menjenek és próbálják ki.
4: Az évforduló kapcsán készült néhány kép olyan családokról, amelyekben négy generáció is a Szent Molnár Albert alapiskola padjait koptatta. Ezeket a fényképeket ön készítette. Milyen élmény volt ez? Mit tudott meg ezekről a családokról közben?
7: Igen, nagy megtiszteltetésként értem meg, hogy én fényképezhettem ezeket a négy generációs családokat. Ugye a munkafolyamat első részében inkább dokumentáltuk a dolgokat, tehát kinyomoztuk, hogy hol található melyik családban olyan emberek, akik még élnek, mobilisak, tehát be tudnak jönni ide az iskolába, és sikerült rávenni főleg az idősebbeket, hogy jöjjenek és fotózkodjanak, mert ez egy nagy dolog. Szerencsére 8 ilyen családot sikerült találnunk, és számomra is egy nagy öröm volt látni, ahogy a dédunokákkal, unokákkal összeülve fényképezkedtek, és ami még nagyobb talán öröm volt, amikor engedélyt kértek, hogy fölmehessenek megnézni az osztályaikat, körbenéztek az iskolában, és a szemem láttára elevenedett meg az ő szemükben is a sok élmény, amit itt átéltek.
4: Ez már egy szép záróüzenet lenne, ennek ellenére mi megkérdem, hogy mit üzen a jövő generációinak, illetve hát ugye ön is meg fogja élni a 100. évfordulót minden bizonnyal, de miben reménykedik, milyen lesz az alapiskola állapota, amikor megéri a 100. évfordulóját?
7: Hát én bízom benne, hogy ezt a szintet tudjuk tartani, hogy legalább ennyi, ha nem több diákkal bővül majd az iskola, és hogy ilyen összetartó csapat leszünk mindig, és a gyerekek is mindig fognak ránk számíthatni, és együttműködve velük még sikeresebbé tesszük az iskolát.

0: Na, jó volt, nem ecsek.
1: Igen, jó volt,

0: tisztelek.
1: Zárásul most részletet hallhatnak a Szent Simolnár Albert Alapiskola 75. évfordulóját ünneplő díszműsorból, amelyen színpadra lépnek az iskola négy generációjának elsősei, Mintzinger Ágnes, Sipeki Tánya, Csuka Lavra és Mózes Abigél.
2: Mózes Abigél vagyok, és azért szeretek iskolába járni, mert sok barátom van, és ott fogok okosodni, és minden ilyen díszünnepen fogok szerepelni, remélem.
3: Tisztelt tanárok, kedves vendégek, az én nevem Csuka Laura. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt állhatok Önök előtt, mint 25 éve, amikor kis elsős voltam. Az iskola számomra tudást, közösséget, barátságokat, élményeket és felejthetetlen emlékeket adott. Óriási öröm és büszkeség számomra, hogy ezeket az iskola által a közeljövőben megadhatom a kisfiamnak is. Ahogy Ági néni 25 éve kívánta, úgy kívánom most én mindannyiunknak, hogy 25 év múlva büszkén újra itt hálhassunk az iskola 100. évfordulója.
4: Minden tiszteletem. Én vagyok itt most ezen a színpadon, és talán az egész helységben, mert gyönyörű kultúrházban a öreg elsős. 1950-ben kezdtük az iskolát. Köszönet a szüleinknek, édesapáinknak, édesanyáinknak. Elhangzott itt egy gyönyörű szép mondat, hogy hát az álmodói voltak ennek az iskolának. Hát azt hiszem, hogy a álom mellett rengeteg munka kellett ahhoz, hogy ez az iskola, ez a gyönyörű, tehetséges iskola 75 év után így legyen, ahogy volt. Én azt gondoltam, hogy talán visszamennék 1950-ben, a múlt ezred közepébe, és bebukantam már egy osztályba, ahova jártam, Gyűkölni Sári néninek a osztályába, ahol 47-en ültünk a padon. Hát, hogy milyen padóban, hogy 5 évvel voltunk a háború után. Ez azért nem volt az ilyen borzasztóság egy 6 éves gyereknek. Nézzük csak meg, bukkantsunk be egy olvasási órára. Mit csináltak ezek a gyerekek? Mi történt ott a borzasztóságban? Munkőcsek, könyvek, tüzetek, tolltartók. Nagyon nagy ritkaság volt az osztályban. Junkerünk Sári néni minden délután gyönyörű betűkkel fölírta a másnapi leckét. A tábláról olvastunk. Fölírta a tábláról a tananyagot, a kis neboló odaállt elő, és olvasott volna. Áldogán támogatott a tábla előtt, amikor is a sárgóményi beintett, és volt egy csodálatosan elképzelt rendszere, vagy tudománya, amire megtanított bennünket. Hogyan lehet könyv nélkül egy tábláról úgy olvasni, hogy az a gyerek megtanulja? A sárgóményben volt egy ilyen rendszere. Ki volt írva a táblára, mondjuk azt, hogy Anna. Áll a gyerek, én meg néz a táblára, Sári néni bejött, és a gyerek elkezd olvasni. Na, így tanultunk mi olvasni 1950-ben. Hallgatom és nézem ezt a végtelen sok tehetséges gyereket. Gyönyörűség, ami most lehet, gyönyörű. A gyerekek végtelen tehetségesek. viszont, akik foglalkoztak vele. Köszönöm én is. Köszönöm, hogy idejárhattam. Köszönöm az igazgatónőnek, hogy meghívott engem ide. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Sokáig, nagyon-nagyon sokáig álljon még ez az iskola.
0: Tisztelt jelenlevők! Mivel sok minden elhangzott már itt, ezért nem szeretnék túl hosszasan beszélni. Spekitálni vagyok, és gyermekorvosként dolgozom. Én legfőképp azt szeretném kifejezni, hogy hálás vagyok azért, hogy ebbe az iskolába járhattam. Hogy az anyanyelvemen tanulhattam meg az alapismereteket, azt a tudást, amire később építeni lehetett. Soha nem éreztem, nem tapasztaltam hátrányt abból, hogy magyar iskolából jöttem, és mindig büszkén vállaltam azt, hogy magyar vagyok. És ezt diáktársaim az egyetemen, de később kollégáim is mindig tiszteletben tartották. Továbbá hálás vagyok azért, hogy a fiaim is pont ebbe az iskolába járhattak, ahol nem csak tudást, hanem családias légkört, megértést, mindennemű támogatást, de legfőképpen szeretetet kaptak, és erre ma nagyon nagy szükség van. Sok szeretettel gondolunk vissza kedves pedagógusainkra, de minden egyes alkalmazottra, akik pozitívan formálták fejlődésüket. Szívesen térünk vissza az iskolába, az alma máterünkbe, ha bármikor lehetőségünk lesz rá.
1: május 21-én ünnepelte fennállásának, újraindításának 75. évfordulóját a Szenci Molnár Albert Alapiskola. Az ez alkalomból megszervezett díszünnepségen és fogadáson mi is részt vettünk. A Jó Szóval Oktasd mai adásában helyszíni összeállításunkat hallhatták, amelyben megszólalt Matus Mónika, az iskola igazgatója, Lavács Beatrix pedagógus, Farka Zoltán, a szabaduló szoba sikeres megoldója, Vince Csilla pedagógus és az iskola diákjainak négy generációja, Mincinger Ágnes, Sipeki Tánya, Csuka Lavra és Mózes Abigél. Új résszel két hét múlva várom Önöket. Munkatársaim Zsapka Levente hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották. További szép napot, lankadatlan kíváncsiságot kívánok a viszonthallásra.
5: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
6: Itt leszek.
5: Nemecsek.
7: Itt leszek.
5: Leszik.
8: Itt leszek.
5: Richter.
9: Itt leszek.
5: Weiss.
10: Itt leszek.
5: Csele.
11: Itt leszek.
5: Kolnai.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Kártérítés jöhet az aszálykárok miatt a mezőgazdasági termelők számára. Tüntetés miatt teljesen lezárták az ausztriai A13-as autópályát. A hét utolsó napján változóan felhős égbolt és 30 fokos csúcs várható. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Az agrártárca kártérítési mechanizmust készít elő a mezőgazdasági termelők számára az aszálykárok miatt, jelentette ki Richard Takács agrárminiszter az STVR Szabotnai Dialógi című műsorában. A kifizetésekhez az Európai Bizottság forrásait és az állami költségvetést is felhasználnák, de a pontos összegekhez előbb a károk felmérése szükséges. Az ellenzéki progresszív Szlovákia képviselője Iván Stefunko szerint a minisztérium nincs felkészülve a válságokra, és korábban kellett volna kidolgoznia a rendszert, különösen az öntözés fejlesztésére. A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul orosz őrs, miután büntető eljárásá minősítette a rendőrség az ellene indított kihágási eljárást, mondta el az újszónak Fiala Butora János, aki az ügyben orosz őrs ügyvédje. Fiala Butora arról is beszámolt, hogy a legutóbbi kihallgatáson nem hangzott el olyan újok, amely indokoltá tenni az átminősítést, mindketten abban bíznak, hogy a strasbourgi intézmény igazságosan fogja elbírálni az esetet. Orosz őrst a közügy kezdeményezés aktivistái által szervezett januári kitüntetésen vezették el a rendőrök, miután felszólításukra nem vette le magáról a megkérdőjelezem a Benes dekrétumokat felirattal rendelkező mellényt. A szlovákiai háztartások egyre nagyobb része kényszerült takarékoskodni a mindennapi kiadásokon. Az AKO ügynökség friss felmérése szerint a megkérdezettek több mint 40%-a már az élelmiszervásárlásra és a hétköznapi bevásárlásokra is kevesebbet költ. A legtöbben továbbra is a ruházkodáson, a szabadidős programokon és a nyaralásokon spórolnak. Ugyanakkor a szakértők szerint figyelmeztető jel, hogy a megtakarítások már az alapvető szükségleteket is érintik. A válaszadók jelentős része emellett éttermi étkezésekről, gyorsétermi rendelésekről és utazásokról is lemond. A kutatást készítői hangsúlyozzák, az élelmiszerre fordított kiadások csökkenése nem feltétlenül jelent kevesebb vásárlást, inkább olcsóbb termékek választását, tudatosabb tervezést és a pazarlás visszaszorítását. A jelenség ugyanakkor azt mutatja, hogy sok család egyre szorosabban figyeli a háztartási költségvetését. Ma 11 órától teljesen lezárták az A13-as autópályát az ausztriai Tirolban a Brennerhágónál egy tüntetés miatt, amely a túlzó tranzitforgalom ellen irányul, és amelyre 4000-en jöttek el. A teherautók számára már reggel 9 órától tilos az áthaladás. A lezárás délután 19 óráig tart, alternatív tranzitútvonalak nem állnak rendelkezésre. A helyi önkormányzatok szerint a Viptál völgyében már elviselhetetlen terhelést jelent a forgalom, ezért demonstrációval akarják felhívni a figyelmet a problémára. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a lezárás forgalmi torlódásokat okozhat Tirol és a környező útvonalak teljes hálózatán. Egy fiatal sportolókat, edzőket és szülőket szállító autóbusz balesetet szenvedett ma hajnalban a Pécs és Budapest közötti autópályán Hirt közelében. A jármű eddig ismeretlen okból letért a sávjából, majd egy fának ütközött. A balesetben a buszsofőrje életét vesztette, több mint 20 utas megsérült, közülük mindannyiukat kórházba szállították. A buszon egy pécsi aerobik sportiskola versenyzői, edzők és szülők utaztak, akik Budapestre tartottak egy verseny második fordulójára. A hatóságok vizsgálják a baleset okát, Súlyog Tamás köztársasági elnök pedig részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égboltra számíthatunk holnap, elszórtan csapadék várható záporok vagy eső formájában, a délnyugati régióban este felé viharok is kialakulhatnak. Éjjel legkevesebb 8, legfeljebb 15 fokot mérhetünk, nappal a hőmérséklet 23 és 30 fok között alakul, gyenge légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Itt felújítás miatt útkorlátozásra számíthatnak a 76-os számú első osztályú úton Párkány és Kőhíd gyarmat között, útburkolat csere miatt félpályás a haladás Ugyala és Útvart között. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Slágerlöket, a délutáni társad, Urbán Csongor.
2: Szuper szombat délután, neked nagyon örülök, hogy ezen a hétvégén is ide a Slágerlöketre tekertél. Május utolsó szombatján elég komoly tempót diktál körülöttünk a világ, Budapest ma Európa egyik legfontosabb futballvárosa lett, a Puskás Aréna környékén már gyülekeznek az Arsenal és a PSG szurkolók. Közben a zeneipar is új szabályokat ír, régi slágerek, mesterséges intelligencia és szerzői jogi kérdések mixelődnek össze, amit hát majd próbálunk mi is összerakni fejbe. Persze vár rád a rock történelem is, hisz Budapest hamarosan nem csak a foci drukkerek, hanem a Metallica rajongók térképén is piros ponttal világít majd. De a nagyvászonos borzongás sem marad el, nyugi, lesz mit ma az adásba aprítani. A kezdéshez viszont most tényleg világméretű energia kell. Shakira a foci VB-k világában már külön fejezett a Waka Waka óta, most pedig Burna Boy-ja hozta el a 2026-os torna hivatalos dalát. A Die Die című újdonság egyébként egy többnyelvű biztatás. Gyerünk, hajrá, induljunk! Ennél jobb rajtot ma nehéz lenne találni.

Vagyok, és Kali Diving to Me-e szólt itt a slágerlöketben, és a zeneipar most tényleg fejest ugrik egy új korszakba. A Spotify mostanság már nem csak lejátszani akarja neked a zenéket, hanem egyre inkább beleszól abba, hogyan szólnak egymás után, és hamarosan abba is, hogyan születnek belőlük új verziók. A Premiumban már ott van a Mix Playlist funkció, ahol a rendszer átmeneteket tesz a dalok közé, figyeli a tempót, a hangnemet, és kicsit úgy dolgozik, mint egy mini DJ a telefonodon. Innen jön a következő lépés, a Spotify és a Universal Music Group megállapodása alapján érkezik egy fizetős prémium kiegészítő, amelyel a rajongók hivatalosan engedéllyel készíthetnek AI segített feldolgozásokat és remixeket bizonyos előadók dalaiból. A kulcs szó itt az engedély. Az AI zenék körül eddig rengeteg volt a sötét folt, jogilag kétes feldolgozások, más hangján megszólaló dalok és a TikTokon felrobbanó mashupok. A Spotify most ezt próbálja rendes pályára tenni, a résztvevő előadók és dalszerzők katalógusából készülhetnek új verziók, miközben az alkotók is részesednek belőle, egy win-win helyzetet kialakítva. A platform mérete miatt ez nem apró kísérlet, a Spotify saját adatai szerint 761 millió felhasználó és 293 millió előfizető van a rendszerükben. Ha ekkora helyen válna természetessé, hogy a rajongók nem csak hallgatják a dalt, hanem saját verziót is készítenek belőle, az a zeneiparban tényleg új fejezet. Most épp egy ilyen összeérés robbantotta fel a rövid videós világot, Selena Gomez 2013-as Slowdown-ja rájult Edward Maya Stereo Love-jára, és hát az algoritmus azonnal ráharapott arra a harmonikás motívumra, amit két hangból felismer fél Európa.

Ez az egész azért ül ennyire erre a témára, mert a szerzői jogi vita nem új találmány a popzenében, csak ma már máshogy néz ki. A Stereo Love híres harmonikás motívuma, amit a háttérben hallhatsz, annak idején Eldar Mansurov azerbajdzsáni zeneszerző dallamához kötődött, és ebből bizony komoly jogi ügy lett annó. Most pedig ugyanott tartunk, csak AI remixekkel, platformokkal és új pénzosztással. Úgyhogy a zárás adja magát, a Stereo Love 2009-ben egyszer már letarolt Európát, a Balkánt, most pedig ugyanaz a dallam új tempóban, új generációnál kering tovább.

Take My Whiskey Neat éneket neked hozzér itt a slágerlökedben, és érdekes, hogy miközben a Too Sweet pont arról szól, hogy vannak emberek, akik egyszerűen képtelenek visszavenni a tempóból. Valami nagyon hasonló készül most a koncertvilágban is itt Közép-Európában. Elég csak ránézned a naptáradra. Ma este az Iron Maiden robbantja be Pozsonyban a Rám Forja Live turnéját, alig pár nappal később pedig Budapestet veszi be a slágerlöket mai kiemelt zenekara, a Metallica. Itt most tényleg szó szerint városfoglalásról beszélhetünk. A Metallica június 11-én és 13-án is fellép a Puskás Arénában az M72 World Tour keretében, ráadásul két teljesen különböző műsorra. Vagyis aki mindkét estére jegyet váltott, egyetlen ismétlődő dalt sem kap, a köztes június 12-e pedig konkrétan Metallica nappá változtatja egész Budapestet. Kirk Hammett szólógitáros gitár és könyvbemutatót tart majd a Magyar Zeneházában, Metallica Filmfesztivál költözik a Cinema City Arénába, Tribute zenekarok foglalják el a Barbanegrát, az akváriumban pedig hajnalig tartó metal party lesz, sőt még véradást is szerveznek a rajongóknak a Magyar Vörös Kereszttel közösen. És az egészben az a legdurvább, hogy ezt a státuszt egy garázs zenekarból építették fel. Lars Ulrich, a zenekar dobosa, annak idején apró hirdetésben keresett zenészeket Los Angelesben, James Hetfield frontemberrel pedig gyakorlatilag a semmiből rakták össze a zenekart. Pár évvel később már ott tartottak, hogy a Master of Puppets albumukat konkrétan a világ egyik legfontosabb metal alapműként tanítják, sőt 2016-ban bekerült az amerikai kongresszusi könyvtár kulturális archívumába is. Pedig hát a Metallica közben majdnem összeomlott, 1986-ban egy svédországi turnén buszbalesetben elhunyt Cliff Burton basszusgitárosuk, akit a rajongók a mai napig a metal egyik legnagyobb zseniéként emlegetnek. A Metallica viszont nem tűnt el, hanem újraépítette magát, és végül minden idők egyik legnagyobb stadion zenekara lett. Ma pedig már ott tartunk, hogy az M72 turné több mint 4 millió embert mozgatott meg világszerte. A következő dalnál te is érzed majd, miért működik még ennyire brutálisan jól ez a zenekar. A The Unforgiven különlegessége, hogy ez volt az első olyan Metallica felvétel, ami szakított a banda klasszikus dalszerkezetével. Itt nem a refrén robban be hangosabban, hanem pont a verzék. James Hetfield ráadásul sokáig nem is akarta kiadni ezt a számot, mert túl személyesnek érezte, hisz az elnyomásról, a megfelelési kényszerről és a saját démonaival vívott harcról szóló dalból végül minden idők egyik legnagyobb Metallica himnusza lett.

MySpace újdonság a MyMess szólt itt a slágerlöketben, és ez a cím most eléggé passzol Budapesthez. Ma ott nem csak egy meccs lesz, hanem egy egész város próbálja majd elbírni az európai futball legnagyobb estéjét, szurkolókkal, lezárásokkal, tehát szállodákkal, és hát azokkal az árakkal, amitől talán még az is focilázba jön, aki életében nem nézett végig egyetlen futballmeccset sem. Ma a Puskás Arénában rendezik a 2026-os Bajnokok Ligája döntőjét a PSG és az Arsenal között. A magyar főváros először kap BL finálét, ráadásul rögtön az európai klubfutball csúcsmeccsét, így hát nem csoda, hogy angol és francia szurkolók ezrei érkeztek a városba, akár jeggyel, akár csak a hangulatért. A mérkőzés egyébként pár óra múlva 18 órakor kezdődik, a kapukat pedig már délután 3-kor megnyitották, hogy a tömeg egyáltalán be tudjon áramlani az arénába. Közben a Hősök terén 4 napon át fut a Bajnokok Fesztiválja, ahol nem csak fotópontok és szurkolói programok támadnak, hanem egészen furcsa sportági találkozások is. A legendák egy pályán eseményen például Juhász Roland és Torgás Sándor futballos rutinja találkozik Nagy László, Lékai Máté és Görbic Anita kézilabdás reflexeivel. Na hát, ez az a fajta program, ahol végre kiderülhet, melyik sportág klasszisai boldogulnak jobban, ha kicsit összekeverik a szabályokat. És ha már BL finálé, természetesen az árak is döntő formába lendültek, találtam olyan budapesti hoteleket, ahol a meccs éjszakájára a szobaárak a sokszorosukra ugrottak, egyes példákban akár 18-szoros különbséggel, és hát a sima Airbnb között is felbukkantak egészen abszurd milliós hirdetések is. Ma már szerintem esélytelen foglalnod bármilyen szállást is Budapest környékén. Ilyenkor látszik, hogy egy ilyen este városi gazdasági gyors teszt is, ugyanaz az ágy, csak hát hirtelen rákerül az Arsenal PSG felár. A történetnek azért van egy szép magyar csavarja is, a döntőt abban a stadionban játsszák, amely Puskás Ferenc nevét viseli, és amikor az egyik oldalon egy londoni klubbel óhatatlanul beugrik az 1953-as 6-3 is, ahol Puskás 2 gólt lőtt Angliának a Wembley stadionban. Most nem a magyar válogatott játszik, de Budapest ma mégis felkerül a futball térképre. Úgyhogy este a város nagy levegőt vesz, beszívja a szurkoló énekeket, a turista hullámot és azt a ritka pillanatot, amikor pár órára tényleg ránk, magyarokra figyel egész Európa. A Follow the Flow hazai újdonsága ez pont jó ritmust ad, szívbe a BL döntő hangulatát a Pátria Rádió összes frekvenciáján.

Something Moves, ha nagyon ráérzett arra, ami az internet egyik legfontosabb helyén történik, hisz a Google hozzányúl ahhoz a keresési rutinodhoz, amit több mint 25 éve szinte gondolkodás nélkül használtál. A kereső óriás a májusi nagy rendezvényén bejelentette a kereső elmúlt több mint 25 évének egyik legnagyobb átalakítását. Gondolom láttál már kattintásvadász címeket a neten, de nem arról van szó, hogy holnaptól eltűnik a megszokott felület és kész vége a kék linkek korának, tehát az biztos, hogy az a mozdulat, amit évtizedek óta ismerünk, hogy beírsz pár szót, kapsz egy listát, aztán kattingatsz, nagyon-nagyon megváltozik. Egyre nagyobb szerepet kap majd a mesterséges intelligencia, a Gemini lett az AI mód új alapmotorja, és a rendszer már nem csak szöveget tud feldolgozni, hanem képeket, fájlokat, videókat, vagy akár megnyitott böngésző lapokat is be tud húzni a válaszba. Dióhéjban a Google egyre kevésbé csak útba igazít majd az interneten, egyre inkább maga akarja összerakni neked a választ is. Ezen felül jönnek a keresőügynökök is, amelyek egy megadott témában nézik az oldalakat, és jelentést is küldenek, ha történik valami, mondjuk lakáspiac, új telefon, utazás, bármi. Ez felhasználóként kényelmes, a tartalomgyártóknak viszont elég szomorú ügy. Ha a Google már a találati oldalon összefoglalja egy cikk lényegét, sokan el sem jutnak az eredeti oldalra. Nem véletlen, hogy az Európai Kiadók Tanácsa panaszt tett az Európai Bizottságnál a Google új rendszere miatt. Azt mondják, a rendszer újságírói tartalmakból épít válaszokat, miközben a kiadóknak nincs valódi választásuk és tisztességes kompenzációjuk sem. Szóval megnyugodhatsz, nem a Google tűnik el, hanem az a régi keresési rutin, amit megszoktunk. A pötyögés, kattintás, böngészés helyére egyre több kész válasz kerül, mi pedig sokszor már szinte csukott szemmel bízzuk rá magunkat a gépekre. Innen repülünk vissza a 2010-es évek magyar rap-pop hangulatába. A Children of Distance idén Szőcs Renével tért vissza a Szembe csukva című dallal, és ez tényleg visszarepít abba a korszakba, ahol a refrén egyszerre volt rádiós, érzelmes és nagyon ismerős, szerintem brutálisan jó dal. Régi Children hangulat mai köntösben, itt a Slágerlöketben.

0: Kygo és Dan Timinski ropogós újdonsága, Heaven on Your Mind szólt itt a slágerlöketben, azzal az Avicii-t idéző, ég felé nyíló folkos elektronikus hangulatával. Most viszont megismerkedhetsz egy filmmel, ami pont az ellenkező érzésből dolgozik, zárt terekből, üres folyosókból és egy olyan furcsa rossz érzésből, amikor egy teljesen hétköznapi hely egyszer csak elkezd idegennek tűnni számodra. A Backrooms hátsó szobák megérkezett a Vásznakra, nagyon város volt, és a remek határmenti mozikban akár 4DX-ben is elmerülhetsz ebben a nagyon furcsa internetes rémálomban. A film alapja egyébként nem könyv, nem is klasszikus horror franchise, hanem egy netes mítosz. A Backrooms eredetileg abból az érzésből nőtt ki, amikor egy irodaház, egy üres folyosó, valamiért nyomasztóan ismerős, pedig sosem jártál ott. A történet szerint az ember egyszer csak kicsúszik a valóságból, és bekerül egy végtelen labirintusszerű háttértérbe, ahol minden túl üres, túl csendes és túl szabályos ahhoz, hogy biztonságos legyen. A legérdekesebb, hogy ebből a creepypastából egy 10 éves YouTube alkotó, Keen Parsons csinált először hatalmas online jelenséget. A 2022-es Found Footage videót Blenderrel meg After Effects programokkal ügyeskedte össze, aztán az A74 kiadó le is csapott rá, és most ők rendezik ezt a mozifilmet is. A háttérben ráadásul ott van James Wan, a modern horror egyik nagy neve, a főszerepben pedig Chiwetel Ejiofor, akit például a 12 év rabszolgaságból is ismerhetsz.
1: Találtam valamit. Az üzletben.
2: Értem. És mit talált?
1: Egy helyet. Találtam egy helyet. Ahó! Van ott valaki? Tudom, hogy különösen hangzik, de higgy el, ez a hely hatalmas!
2: Nem azt mondom, hogy nem hiszek önnek.
1: Rendben, hozok majd magának bizonyítékot. Megy a kamera?
3: Megy.
1: Kövessetek!
4: Clark, ez micsoda?
1: Pont ezt szeretném kideríteni. Minden este átjövök ide, amióta rátaláltam, de csak egy részét tudtam bejárni. Lassan, óvatosan.
3: Úristen.
1: Húzd már fel, húzd fel, húzd fel! Mit láttál?
5: Keen Parsons filmje.
1: Ezeket a szobákat. Ez a hely teremti. Egy vége láthatatlan útvesztő. Néha félek, hogy eltévedek benne.
4: Clark, hall engem?
2: Semmit sem értek. Miféle hely?
1: Gyönyörű hely. Jól mondom?
4: Ha-ho!
5: Backrooms. Hátsó szobák.
0: És ami igazán durva, a mozifilmhez már nem csak számítógépen építettek világot, hanem több mint 30 ezer négyzetlábnyi valódi backrooms díszletet húztak fel, ahol a beszámolók szerint a stábtagok is eltévedtek. Ez egy olyan horror, ami attól működik, hogy maga a hely kezd el rossz érzést kelteni benned, nem valami szörny. A bemutató egyébként csütörtökön volt, vagyis a film már ott van a mozikban, 16-os karikával, és 4DX-ben különösen adja magát, mozgó székek, fények, effektek, és hát az az érzés, és hogy ez a folyosó talán tényleg nem akar véget érni. Innen jöhet Martin Garrix és Ed Sheeran régóta keringő közös dala a Repeat It, amit még 2014-ben rögzítettek, 2015-ben már előkerült Garrix szettjeiben, hivatalosan viszont csak most kapott új életet, azonnal indul.

Egy remek újdonság, Martin Garrix és Ed Sheeran régóta várt közös felvétel a Repeat It szólt itt a Patria Rádióban. Jó sztoria van ennek is, hisz éveken át keringett koncertfelvételeken, rajongói fórumokon, aztán végül megtalálta a helyét. És valahol ez a szombat délutánokra is igaz, néha csak kell egy óra, amikor nem sietted semmit, csak hagyod, hogy a sztorik szépen összeérjenek. A kívánság műsor persze továbbra is nyitva áll, szóval jöhetnek a kedvenceid a csongor.urbankukac.stvr.sk címre, akár e-mailben, akár hangüzenetben, de az különösen jó, amikor nem csak egy címet küldesz, hanem azt is, miért pont azt a dalt szeretnéd hallani, és kitörvendeztetnél meg vele. A legvégére pedig aranyba borítjuk az étert, a Hunter x Goldenje papíron egy animációs film, a K-pop démonvadászok világából érkezett, a valóságban viszont igazi popkulturális siker lett belőle. Mielőtt meghallgatnánk, nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottál itt a slágerlökedben, Urbán Csongor mára leteszi a fejhallgatót, pihent ki ezt a hetet, töltődj fel, és nagyon vigyázz magadra, 2 hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Bye bye, ciao ciao, szia szia!

0: Colin Farrell és az erőszakik.
1: Mivel édesapja profi focista volt, egy ideig ő is az akart lenni, ám végül letett róla a fegyelem és a túl sok edzés miatt.
0: Előhívott értékek, vajdaság természeti értékei fotókon.
2: Nem csak az általános és a középiskolás korcsoportnak jelentettük meg a pályázatot, hanem most kibővítettük a felnőttek részére is.
0: Monyoskó, a lengyel Erkel Ferenc.
3: A romantika gyermeke nem csak zeneszerző volt, hanem zongorista és orgonista is egyben.
0: Akinek a valódi teljesítmény számít, Lakló Taladár.
4: Az utóbbi időben a Madásban már azt éreztem, hogy nem egy színház vagyunk, hanem egy munkahely, egy gyár.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Kártérítés jöhet az aszálykárok miatt a mezőgazdasági termelők számára. Eddig nem látott gyorsaságot mutat Kongóban az Ebola terjedése. A hét utolsó napján változóan felhős égbolt és 30 fokos csúcs várható. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A szlovák agrártárca kártérítési mechanizmust készít elő a mezőgazdasági termelők számára az aszálykárok miatt, jelentette ki Richard Takács agrárminiszter az STVR Szobotné Dialógi című műsorában. A kifizetésekhez az Európai Bizottság forrásait és az állami költségvetést is felhasználnák, de a pontos összegekhez előbb a károk felmérése szükséges. Az ellenzéki progresszív Szlovákia képviselője Iván Stefunko szerint a minisztérium nincs felkészülve a válságokra, és korábban kellett volna kidolgoznia a rendszert, különösen az öntözés fejlesztésére. A vita során szó esett az erdők meszezéséről is, amelyet Stefunko ellenzett, Takács viszont több uniós ország gyakorlatára hivatkozott. A felek emellett a mezőgazdasági támogatások, a költségvetés és a politikai együttműködés kérdéseiben is ütköztették álláspontjukat. Richard Rasi parlamenti házelnök felszólította az ellenzéki progresszív Szlovákiát, hogy támogassa az alkotmány módosítását, amely lehetővé tenné, hogy az emberek népszavazáson döntsenek az előrehozott választásokról. Rasi szerint a javaslat erősíteni a választók közvetlen beleszólását a politikai döntésekbe, és lehetőséget adna arra, hogy a polgárok ne csak megadják, hanem akár vissza is vonják a politikai felhatalmazást. A HLASZ által kezdeményezett módosítás a következő napokban kerülhet a parlament elé, mivel jelenleg az alkotmány nem teszi lehetővé a mandátum népszavazással történő lerövidítését. Rasi bírálta az ellenzéket, amiért korábban nem támogatták ezt a lehetőséget. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója a Kongói Demokratikus Köztársaságban arra kérte a helyi közösségeket, hogy aktívan vegyenek részt az Ebola járvány elleni küzdelemben. Szerinte a helyiek jobban értik a problémát, ezért kulcsszereplők lehetnek a védekezésben. Az egészségügyi világszervezet vezetője az Ituri tartományban a járvány epicentrumában tett látogatást, ahol a nemzetközi és helyi együttműködéses erősítést hangsúlyozta. A szervezet szerint a járvány gyorsan terjed, és már több mint 1000 feltételezett esetet regisztráltak. A helyzetet tovább nehezíti, hogy több ország is korlátozásokat vezetett be, miközben a WHO szerint a nemzetközi finanszírozás továbbra is elégtelen a hatékony védekezéshez. Az Orvosok Határok Nélkül szervezet közben ma arról adott hírt, hogy soha nem terjedt még ilyen mértékben a fertőzés a kitörése után. Az ausztriai A13-as Brenner autópályát, amely Közép-Európát köti össze Olaszországgal, ma 11 órától lezárták egy környezetvédelmi tüntetés miatt. A teherautók számára már reggel 9 órától tilos az áthaladás. Mintegy 4000 ember vonult az útra, hogy a túlzott tranzitforgalom, a zaj és a légszennyezés ellen tiltakozzon. A demonstrálók transzparensein olyan feliratok szerepeltek, mint elég volt, és nyugalmat akarunk a völgyben. A szervezők szerint sok résztvevő gyalog, kerékpárral vagy vonattal érkezett. A rendőrség előzetesen biztosította a területet, és az osztrák útkezelő szerint a kerülő utakon sem alakult ki rendkívüli forgalom. A lezárás este 7 óráig tart, addig sem személy, sem teherforgalom nem haladhat át az útszakaszon.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égboltra számíthatunk holnap, elszórtan csapadék várható záporok vagy eső formájában. A délnyugati régióban este felé viharok is kialakulhatnak. Éjjel legkevesebb 8, legfeljebb 15 fokot mérhetünk, nappal a hőmérséklet 23 és 30 fok között alakul. Gyenge légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást Somorja előtt Pozsony irányából és Homonnán a Stefánik utcában, a jelentés szerint az érintett szakasz jelenleg nehezen járható. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Fülbevaló Matyica Sándorral.
2: Szeretettel üdvözlöm a fülbevaló minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban két kitűnő albumot szeretnénk bemutatni, melyek a Budapest Music Center Records gondozásában a közelmúltban jelentek meg. Elsőként a Transcendence Triptychon címűt, melyen az európai jazz három jeles alkotója, Ávéd János szaxofonozik, az indiai klasszikus és popzenében egyaránt jártas osztrák Dávid Cix zongorázik és csembalózik, valamint a német Tilo Weber ütőhangszeres dobol és vibrafonozik. Mindhárom zenész túllép saját határain és egy olyan állapotba lényegül át, amely felülírja az idő és a tér mérhető koordinátáit. Nem triót hallunk, hanem sokféleségben kulminálódó egységet, amely az első pillanattól fogva magával ragadja a hallgatót. Zenéjük ízéses, lírai, kifinomult és légies. Olvasható az albumról megjelent kritikákban. Két nívós kompozíció hangzik el erről az igényes albumról.

Az európai jazz új generációjának élvonalát képviselő Evi Filippo és Robert Lukacsu 3 éve alakította meg duóját. Nem csak saját szerzeményeket játszanak, hanem kortárs jazz zeneszerzők darabjait is, új megvilágításba helyezve a folklór, a jazz és a klasszikus zenei hagyományt. A közelmúltban megjelent Love at Last Sight című albumuk összefoglalja műhely munkájuk lényegét. A ritmus szekció, basszus, dallam és harmónia hangszerek, illetve a szólista és a kísérő szerepét mindössze 2 szemében ellátó Filippo és Lukacsu nem csak a vibrafonra és a nagybögőre hagyatkozik, hanem énekhangjukkal és különböző ütőhangszerekkel egészítik ki zenéjüket. 3 kivételes felvételt játszunk le erről a páratlan lemezről.

95 évesen e hét elején hunyt el Sonny Rollins, minden idők talán legjobb tenorszaxofonosa, a bebop korszak egyik legendás alakja. A több mint 50 éves pályafutása alatt számtalan kiemelkedő és stílusteremtő jazzzenésszel játszott együtt. Évtizedeken keresztül turnézott világszerte. Betegség miatt 2012-ben végleg abba kellett hagyni a zenélést. A You Don't Know What Love Is című gyönyörű balladájával tisztelgünk emléke előtt.

0: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben az Ávéd Six Weber trió, az Évi Filippo Robert Lukácsú duó és Sunny Rollins felvételéből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Vasies Olivia hangmérnök és Macsiza Sándor a műsor szerkesztője. Viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. Pelsőc, FM 89,6.
2: Kártérítés jöhet az aszálykárok miatt a mezőgazdasági termelők számára. Tüntetés miatt teljesen lezárták az ausztriai A13-as autópályát. Eddig nem látott gyorsaságot mutat Kongóban az ebola terjedése. A hét utolsó napján változóan felhős égbolt és 30 fokos csúcs várható.
3: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
2: Jó estét kívánok! A dezáró hír összefoglalónkat hallják, következnek a részletek. Az Agrártárca kártérítési mechanizmust készít elő a mezőgazdasági termelők számára az aszálykárok miatt, jelentette ki Richard Takács agrárminiszter az STVR Szobotnyi Dialógi című műsorában. A kifizetésekhez az Európai Bizottság forrásait és az állami költségvetést is felhasználnák, de a pontos összegekhez előbb a károk felmérése szükséges. Az ellenzéki progresszív Szlovákia képviselője Iván Stefunko szerint a minisztérium nincs felkészülve a válságokra, és korábban kellett volna kidolgoznia a rendszert, különösen az öntözés fejlesztésére. A vita során szó esett az erdők meszezéséről is, amelyet Stefunko ellenzett, Takács viszont több uniós ország gyakorlatára hivatkozott. A felek emellett a mezőgazdasági támogatások, a költségvetés és a politikai együttműködés kérdéseiben is ütköztették álláspontjukat. Richard Rasi parlamenti házelnök felszólította az ellenzéki progresszív Szlovákiát, hogy támogassa az alkotmány módosítását, amely lehetővé tenné, hogy az emberek népszavazáson döntsenek az előrehozott választásokról. Rasi szerint a javaslat erősítené a választók közvetlen beleszólását a politikai döntésekbe, és lehetőséget adna arra, hogy a polgárok ne csak megadják, hanem akár vissza is vonják a politikai felhatalmazást. A HLASZ által kezdeményezett módosítás a következő napokban kerülhet a parlament elé, mivel jelenleg az alkotmány nem teszi lehetővé a mandátum népszavazással történő lerövidítését. Rasi bírálta az ellenzéket, amiért korábban nem támogatták ezt a lehetőséget. 2027-től az éves jelentését már csak szeptember végéig lesz köteles benyújtani a romaügyi kormánybiztos a jelenlegi márciusi határidő helyett. A változtatást a kormányhivatal kezdeményezte és azzal indokolta, hogy így összehangolják a jelentést a roma integrációs stratégia felügyeleti jelentésével. A cél az adatszolgáltatás egyszerűsítése és a minisztériumok adminisztratív terheinek csökkentése. Az új szabályozás július 1-én léphet hatályba. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint az új tantervi reformhoz szükséges tankönyvek fokozatosan jutnak el az iskolákba, a beszállítók ütemtervei szerint. A tárca hangsúlyozza, hogy több szerződés már az aláírás folyamatában van, másokat véglegesítenek, és a cél az, hogy a könyvek a tanév kezdetére elérhetőek legyenek. Az új tankönyvek az új állami tanterv első szakaszához készülnek, amelyet 2026. szeptemberétől vezetnek be minden iskolában. A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul orosz őrs, miután büntető eljárással minősítette a rendőrség az ellene indított kihágási eljárást, mondta el az Újszónak Fiala Butora János, aki az ügyben orosz őrs ügyvédje. Fiala Butora arról is beszámolt, hogy a legutóbbi kihallgatáson nem hangzott el olyan új ok, amely indokoltá tenni az átminősítést. Az ügyvéd kiemelte, hogy az eljárási határidőn túl vannak, és szerinte a rendőrségnek az a célja, hogy orosz őrsöt jogon kívüli eszközökkel megfélemlítse. Mindketten abban bíznak, hogy a strasbourgi intézmény igazságosan fogja elbírálni az esetet. Orosz őrst a közügy kezdeményezés aktivistái által szervezett, január végi tüntetésen vezették el a rendőrök, miután felszólításukra nem vette le magáról a megkérdőjelezem a Benes dekrétumokat felirattal rendelkező mellényt. A szlovákiai háztartások egyre nagyobb része kényszerül takarékoskodni a mindennapi kiadásokon. Az AKO ügynökség friss felmérése szerint a megkérdezettek több mint 40%-a már az élelmiszervásárlásra és a hétköznapi bevásárlásokra is kevesebbet költ. A legtöbben továbbra is a ruházkodáson, a szabadidős programokon és a nyaralásokon spórolnak. Ugyanakkor a szakértők szerint figyelmeztető jel, hogy a megtakarítások már az alapvető szükségleteket is érintik. A válaszadók jelentős része emellett éttermi étkezésekről, gyorséttermi rendelésekről és utazásokról is lemond. A kutatás készítői hangsúlyozzák, az élelmiszerre fordított kiadások csökkenése nem feltétlenül jelent kevesebb vásárlást, inkább olcsó termékek választását, tudatosabb tervezést és a pazarlás visszaszorítását. A jelenség ugyanakkor azt mutatja, hogy sok család egyre szorosabban figyeli a háztartási költségvetését. Az ausztriai A13-as Brenner autópályát, amely Közép-Európát köti össze Olaszországgal, ma 11 órától lezárták egy környezetvédelmi tüntetés miatt. A teherautók számára már reggel 9 órától tilos az áthaladás. Mintegy 4000 ember vonult az útra, hogy a túlzott tranzitforgalom, a zaj és a légszennyezés ellen tiltakozzon. A demonstrálók transzparensein olyan feliratok szerepeltek, mint elég volt és nyugalmat akarunk a völgyben. A szervezők szerint sok résztvevő gyalog, kerékpárral vagy vonattal érkezett. A rendőrség előzetesen biztosította a területet, és az osztrák útkezelő szerint a kerülő utakon sem alakult ki rendkívüli forgalom. A lezárás este 7 óráig tart, addig sem személy, sem teherforgalom nem haladhat át a szakaszon. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója a Kongói Demokratikus Köztársaságban arra kérte a helyi közösségeket, hogy aktívan vegyenek részt az Ebola járvány elleni küzdelemben. Szerinte a helyiek jobban értik a problémát, ezért kulcsszereplők lehetnek a védekezésben. Az egészségügyi világszervezet vezetője az Ituri tartományban, a járvány epicentrumában tett látogatást, ahol a nemzetközi és helyi együttműködés erősítését hangsúlyozta. A szervezet szerint a járvány gyorsan terjed, és már több mint 1000 feltételezett esetet regisztráltak. A helyzetet tovább nehezíti, hogy több ország is korlátozásokat vezetett be, miközben a WHO szerint a nemzetközi finanszírozás továbbra is elégtelen a hatékony védekezéshez. Az orvosok határok nélkül szervezet közben ma arról adott hírt, hogy soha nem terjedt még ilyen mértékben a fertőzés a kitörése után. Ma délelőtt átmenetileg felfüggesztették a forgalmat a müncheni repülőtéren, miután két pilóta egy feltételezett drónt jelentett a légtérben. A hatóságok a légiforgalmi irányítással egyeztetve biztonsági okokból lezárták a kifutópályákat. A helyszínre rendőrségi helikoptert is vezényeltek, miközben a biztonsági szervek vizsgálták a bejelentést. A német sajtó szerint a légi közlekedés valamivel több mint egy órás szünet után fokozatosan helyreállt. A müncheni repülő tér Németország egyik legforgalmasabb légi kikötője, ezért a rövid leállás is több járat menetrendjét érintette. A cseh kormány Andrej Babiš szerint már nem foglalkozik tovább Otaklán Piš kulturális miniszter médiatörvény javaslatával, amely a közszolgálati média finanszírozását alakította volna át. A kabinet ehelyett a meglévő törvény módosításával tervezi megoldani a cseh televízió és a cseh rádió finanszírozását, beleértve a közvetlen költségvetési finanszírozás lehetőségét is. Klán Piš eredeti terve megszüntette volna a koncessziós díjakat, de a több száz beérkezett észrevétel miatt a javaslat lekerül a napirendről. A közmédia vezetői figyelmeztettek, hogy a változtatás veszélyeztetheti a stabil működést, míg Klán Piš szerint továbbra is a díjak eltörlése a fő cél, csak más jogi formában. Az amerikai hadsereg a Csendes óceán keleti térségében újabb feltételezett drogcsempész hajó ellen hajtott végre támadást, amelyben 3 ember meghalt, közölte az amerikai déli parancsnokság. A közlés szerint a hajó ismert csempész útvonalon haladt és kábítószerkereskedelemmel összefüggő műveletekben vett részt. Az amerikai katonai közlés szerint a művelet a héten már a 3. ilyen akció volt. A támadásról közzétett felvételeken egy tengeren haladó hajó látható, amelyet robbanás ér, majd lángoló roncsok merülnek el a vízben. A jelentések szerint a szeptember óta tartó műveletekben már közel 200 ember halt meg, az amerikai kormány a drogkartelek elleni narkoterrorizmus elleni háborúként írja le az akciókat. További 4 férfit sikerült kimenteni abból a részben víz alá került barlangrendszerből Laosban, ahol egy aranyután kutató csoport rekedt. Korábban már egy embert sikeresen a felszínre hoztak, 2 szemét azonban továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentésben nemzetközi búvárcsapatok vesznek részt, köztük olyan szakemberek is, akik a 2018-as tájföldi barlangmentő akcióban is dolgoztak. A szakértők szerint a művelet rendkívül nehéz, ezért a mentést átmenetileg felfüggesztették, ami kiszélesítik a víz alatti szakasz egyik kritikus pontját. A hétfős csoport május 19-én indult a barlangba aranyat keresni, de a hirtelen megemelkedő vízszint csapdába ejtette őket. A mentő alakulatok tovább folytatják a 2 eltűnt személy felkutatását.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: Most játsszák a svájci jégkorong világbajnokságon a Svájc-Norvégia elődöntőt. A hajrában a házigazda svájciak vezetnek 6-0-ra. A másik ágon 20 órától Kanada-Finnország összecsapás lesz a fináléért. Budapesten a Puskás stadionban pár perc múlva 18 órakor kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája döntője. A Paris Saint-Germain a címének megvédéséért, míg az Arsenal a klub történetének első BL győzelméért lép pályára. A finálé játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. Azonnali hatállyal közös megegyezéssel távozik a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland tréner 2024 májusában váltotta a német Jürgen Kloppot, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már korán sem sikerült ilyen jól. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin együttese csak 5. lett. Utódként, elsőként Andoni Iraola neve merült fel. A spanyol tréner legutóbb a Bournemouth-nál dolgozott. Változatlanul a Real Madrid a világ legértékesebb labdarúgó klubja a Forbes gazdasági magazin számításai szerint. A friss lista élén egymást követően 5. éve áll a spanyol királyi klub, amelynek jelenlegi becsült értéke 9,5 milliárd dollár. A Primera Divisionban bajnoki címét megőrző Barcelona 7,5 milliárddal a második, a Manchester United pedig 7,2 milliárddal a harmadik. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló torna világkupa versenyen. Szonya Stanovská az 5., Zuzana Panyková pedig a 6. helyen végzett a víziszlalom világkupa első szlovéniai állomásán. Kropkó Márta a 10. helyen zárt a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardíniai versenyén Algeróban. A férfiaknál Léman Csongor 12. lett. A Tereza Mihalíková, Kevin Kravitz szlovák német kettős 6-3-6-3-ra kikapott a 8. helyen kiemelt Krisztina Bucsa, Rafael Matos spanyol-brazil duótól, a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnokság vegyes párosának nyitófordulójában. És végül egy most érkezett gyors hír, a házigazda szlovákok meglepetésre 2-1-re kikaptak Montenegrótól a pozsonyi minifutball Európa bajnokságon, és nem jutottak tovább a csoportból.
3: Időjárás.
2: Változóan felhős égboltra számíthatunk holnap, elszórtan csapadék várható záporok vagy eső formájában. A délnyugati régióban este felé viharok is kialakulhatnak. Éjjel legkevesebb 8, legfeljebb 15 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 23 és 30 fok között alakul, gyenge légmozgás várható. A napzártát hallották 2026. május 30-án szombaton. Hírekkel legközelebb holnap reggel 7 órakor várjuk Önöket. Zsabka Levente hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották, további szép estét, kellemes időtöltést kívánok. A viszonthallásra!